0: tulajdonképpen azok, amiket a harangnak a nyelve képez magán a harang belsején.
1: És így föl tudtam rajzolni az Árpád-ház kihalásától Trianonig a magyar történelmet. Itt van, a harangok.
0: Azt mondta, ugye, hogy ehhez az kellett, hogy bedugja a fejét a harangokba. Ezt is mondta, hogy a harangokban megtalálta a magyar történelemnek az évgyűrűit. Milyen évgyűrűi vannak egy-egy harangnak?
1: Kongatással árkotás, és nem engedi, hogy oxidálódjon. És ezért évről évre változik az ábra. Mint ahogy a fában is, ahogy múlik az idő, egyre több körkörös jel látszik. Na hát ezért évgyűrű ez is. Hát ahogy az idő múlik, úgy változnak ezek a formák. A kongatás az ennek a ceruzája, vagy az ecsetje, lágyvas, ami a bronz anyagon, mint egy vásznon komponál.
0: Nagyon sok fele járt a Kárpát-medencében, letűnt világokat is megörökített, nem facsarodott össze a szíve? Vagy ez egy természetes dolog, hogy valami elmúlik és valami lesz?
1: A szívfacsarodásra bőven van lehetőség, az élet kínálja, de ugyanúgy a remény is benne van az életbe, és talán a teremtő így is akarta, hogy a kettő közt valahogy föltaláljuk magunkat. Helyes szó, helyes ének, amelyik az emberek orrtartását igazítja, aki az orrát lógatja, annak felcsapja. Aki meg igen fennhordja, annak rákoppint egyet. Én is ezeket a harangokat nem azért szedtem össze, hogy a halkuló ünnepeinket sírassuk, hanem hogy megállítsam az időt és felmutassam, hogy 21. században még itt vagyunk. Azért az utolsó üzenete a kiállításnak az alsósófalvi harangnak a belseje, amely Tamási Áronnal egyszerre szólalt meg. Amikor ezt föltették a helyre, és ezt a hajnali derengést megkomponálta mindmáig, mikor megszólalt, akkor Trianon után 4 évvel Tamási Áron azt írta le, hogy bűnnek betege ember, feredj meg a fénybe, s meggyógyulsz benne. Hát ez lett az én záróhangom. Itt most én a harangok fényeit tudtam fölmutatni. Egyébként, amiben nincsen fény, arról szinte kár beszélni.
0: Találkozásai a harangozókkal. Ugye ez egy kihalóban lévő szakma, viszont a harangozásnak a jelei azok ott maradnak a gerendákon, a falakon.
1: Magányos emberek és különleges mesterségek mindig megindítóak. Hol van ma olyan ember, aki nem lépi át a faluja határát? Hát ma már a kenyeréért Ausztráliáig elszalad mindenki. De mikor talál az ember ilyen toronylakókat, ilyen különleges embereket, hát ott kell kapaszkodjon, hogy megértse őket, és adódik a lehetőség, hogy leírja őket. Én iPhone-nal. Más majd tollal leírja, talán én mind a kettővel, mert azért írtam én ehhez néhány sort. Nem csak Victor Hugo fantáziáját, romantikus fantáziáját piszkálta a toronylakó ember. Egy icipicit magányosak, az igazi harangozók. De ez se feltétlen van így. Na de az, hogy a toronyból szinte mindent lát a falu életét, és felelős azért, hogy a jégveréstől megőrizze a határt, ezt csak mikor közelről láttam, akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. És mikor ezt valaki könnyek közt elmeséli, hát olyan megindító, ilyet ma már nem sokat lehet kapni.
0: Van, aki az egész életét, vagy az élete jeles eseményeit a falba véste, a téglába.
1: Igen, hát ezek adták magukat, hogy lefényképezzem. Itt velünk szemben ott van, hogy a harangozó. Így egy ilyen határozott névelővel, fölötte R.S. ez a monogramja, és 1901-ben véste be, és a betűtípusai gyönyörűek, tehát ilyen talpas Times betűk, és a másik meg az 1800-as évek végéről festette föl, és az bizony most is ott van, az Marosvásárhelyi templom teteje, az meg a Kondorosi templom tetejébe a 4 téglába vésett életjel. Az évszámok, amelyekben ő harangozott.

0: És ott is ott van a legutolsó, odaírta, hogy nyugdíjba ment. Olyan életjelek ezek, hogy adta magát, fényképezni kellett.
1: A harangokkal ennyire mikor kötelezte el magát?
0: Covid alatt, mikor ráírő időm volt, az időszámítás az a Nyárád Szent Lászlói. Azt mikor megláttam, éreztem, hogy itt valami rendkívüli dolog történt, nem is tudtam lejönni. Hanyat feküdtem a harang alatt, és csak bámultam. Nem tudtam lejönni a toronyból. Ennyi szépség, hogy fér meg egy harang titkos belsejébe, és hogy vajon mi lehet a többi harangba?
1: Azért alá feküdni egy harangnak, ugye mondta, hogy valahol szóltak is, hogy nem szabad közel menni, mert ha meghúzza, akár össze is omolhat a torony.
0: Természetesen van veszély benne, de én egész életemben arra jártam, ahol valami veszély van. Erről nem tudok leszokni, mert a titok ott van, ahol az emberek nem járnak. Én nem híreket hozok, hanem valamit, amit nem lehet megnevezni az idő mélyéből. Ehhez ilyen ráérő ember kell, ilyen kutya, mint én vagyok, és a másik egy olyan lelki alkat, mikor azt mondják, oda ne tessék bemenni, mert életveszélyes. Na, ez nekem pont olyan, mint ha olajat öntenének a tűzre. Mentem én be olyan helyeken, hogy ha egy hónappal később mentem volna, én most nem beszélgetnék magával, mert oda egy kis résen bújtam be egy harangtoronyba, zárva volt, felmásztam a kerítésre, ami szintén majdnem összeomlott alattam, bebújtam, ami a kiálló szögek miatt a pulóveremet szétszaggatta, és a kezemet be tudtam dugni fazsindej és bádogok közé, mint a hegymászók. És úgy voltam 45 fokos szögben, hogy alattam rozsdásvasak, élesvasak behaigálva, és rengeteg darásvészek volt köröttem. Tehát én a kezemmel csapatoslag vertem le a darásvészkeket. Ha én ezt mostan, egy hónap múlva, amikor már járnak a darasak, mert akkor hideg volt. Ha én oda így abban a vaksötétben így bekapaszkodok, abból esetlegesen baj származott volna. Na de ezek csak kicsiségek.
1: Akik ugye vágással foglalkoznak, hangvágással, azok látják, hogy milyen a hangnak a képe. Na most a harangok hangjának a képei vannak a plakáton, a kiállítás plakátján. És tulajdonképpen van olyan hangkép, ami majdnem úgy néz ki, mint egy harang. Mit jelent önnek a harang hangja?
0: A harang hang az egyik legösszetettebb jelensége a hangok világának, mert hogy lehet, hogy egy ugyanazon hangon a jókedvű ember örömét égi magasságúvá teszi, és a bánatos ember búját meg tengermélységűvé. Ugyanaz a hang. Egyébként meg mi az, hogy ugyanaz a hang? Olyan felhanggazdag, egy haranghangban ezer másik hang is van. Azt mondta egy harangkutató múlt század első felébe, hogy olyan a haranghang a hangok világában, mint a szivárvány a színek világában. A színnek minden fajtája bent van a szivárványba, a teljes skála, és a haranghangban hát millió hang van. Olyan gazdag jelenség, hogy párja nincs.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogy hogy húzzák meg a harangozó.
0: Meg nem mindegy, hogy öntik meg, nem mindegy, hogy a nyelve milyen, hát sok mindentől függ.
1: Lesz folytatása ennek a kiállításnak még?
0: Ezt nem én tudom, mert ez kézről kézre jár. Eddig volt vagy 20 helyen, Kárpát-medencébe, Szanaszéjjel, Nemzeti Múzeumba kezdte, de a bécsi magyar gyülekezet is fölkarolta. Ha minden igaz, még tán kimegy Tokióba is, de Amerikába ott meg már kint van, Ohio államban. Nincs ennek menedzsere, megy ez a maga útján.
2: A rendszeres, naponta többszöri harangozást Krisztus után 606-ban Szevasztiánusz pápa rendelte el, imára szólítva a hívőket. Magyarországon a harangozás kötelező volt, a kereszténység felvételével együtt terjedt el, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra. Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása augusztus 30-áig tekinthető meg a Műcsarnokban. Zsoldos Szilvia beszélgetett a művésszel. Most következik Berecz András felvétele.

0: Berecz András felvételét hallották. Bár San Martino del Carso, a kicsiny olasz falu neve az első világháború miatt vált ismerté, ma már az isonzói, doberdói csaták résztvevőinek leszármazottai tartanak itt találkozókat, konferenciákat, a BKV oldott emlékezet jegyében. Nemrégiben magyar kutatók két kötetet mutattak be ezen a helyszínen. Az egyik címe Honvéd ezredek a Komeni fennsík védelmében, a másiké Szike és fényképezőgép. Utóbbi Kemény Gyula ezredorvos fotográfiáiból nyújt válogatást. Kollégánk Nagy György András a könyvsorozat egyik megálmodójával, Pintér Tamás levéltárossal beszélgetett.
1: Az az érdekesség, hogy az ezredorvos nevét nem csak a mai olvasó ismerheti már, hiszen három kötet is megjelent az ő naplójából, hanem a korabeli érdeklődők is, nagyon sok képe megjelent már az akkori újságokban, sőt, ha jól tudom, volt, amelyikkel díjat is nyert.
2: Igen, a korszakban jellemző volt, hogy fotópályázatokat hirdettek meg. Háborús képekkel is lehetett pályázni, sőt volt, ami kimondottan háborús képekre irányult, és Kemény doktor néhány képével indult, és volt, ami be is került a korabeli sajtóba is.
1: Meg hát cikkekkel és írásokkal is, sőt, hát olyan meglehetősen érdekes beszámoló valami arról szólt, hogy egy közlegény megsebesült a hátán, a golyó benne maradt, de a férfi aztán szolgálatra jelentkezett, mert semmi különösebb baja nem volt. Később, amikor aztán beugrott a lövész árokba, hát ez a lövedék a maga természetes útján távozott.
2: Nagyon sok különleges történetet ismerhetünk dr. Kemény Gyulától. Néhány ezek közül a korabeli sajtóban is megjelent, de a többségét azért tartogatta a naplója számára. Nem mind volt olyan, ami akkor publikálható lett volna, és hála Istennek, ezeket megőrizte a legjobb barátja, a leszármazottjai, meg tudtuk jelentetni, közre tudtuk adni, mind a szerbiai, mind az olasz front isonzó, mind a palesztinai időszakából dr. Kemény Gyula ezredorvosunknak.
1: Tulajdonképpen ő kommentálta is az egészet orvosi, egészségügyi, humán szemmel.
2: Ő egy nagyon érdeklődő, kíváncsi ember volt, és egy nagyon humánus gondolkodású. Mélyen együttérző. Tehát ő nem csak fizikailag ápolta, gondozta, rábízott 800, 1200, mikor milyen létszámmal működött ez az ászló, vagy egység, amelynek ő az ezredorvosa volt, hanem a lelkükkel is foglalkozott. Tehát nagyon sokszor beszélgetett velük, ő levelezett helyettük, ő volt nagyon sok embernek az életében az utolsó, akivel itt ezen a földön találkozott. Tehát nagyon sok esetben a család részére is például neki kellett megírnia a szeretett hozzátartozónak a halálának a tényét. És azért ez egy nagyon megterhelő élmény is volt, és ez a naplókban is érződik. Tehát ő ennek az emberi mélységeit is megörökítette, azon túl, hogy kommentálta a velük társaival, az alakulattal történt eseményeket.
1: Nem csak a háttérben volt, mint egészségügyi személyzet, hanem gyakorlatilag tényleg az első vonalba került, néha olyan esetben is, amikor nem feltétlenül szeretett volna, hiszen nem egyszer, mintha elfelejtkeztek volna az őrzéséről.
2: Így van, különösen a szerbiai időszakra jellemző az, amikor mozgóháborúról beszélünk, és egy-egy támadás, előretörés vagy visszavonulás alkalmával neki az első vonalak közelében kellett a segélyhelyével működnie, dolgoznia, viszont ahogy mozgott a front, és mondjuk egy visszavonulás során, hát volt, amikor elfeledkeztek róluk, és hát nagyon komoly veszélyben forgott az életük is, és hát azoknak az élete, akik rá voltak bízva, mert a segélyhelyért ő volt a felelős, és nagyon sok esetben olvashatunk ilyen történetet, például a boszniai kezdeti 1914 őszi harcok idején, amikor bizony neki kellett gondoskodni a segélyhelyen lévő beteg katonák megvédéséről is, tehát szinte fegyveres módon.
1: Ugye a statisztikákból az is kiderül, hogy nagyon sok hadiorvos sebesült vagy halt meg egyébként az ütközetekben.
2: Ő is kisebb sebesüléseket szerzett. A naplóiban is olvashatunk ezekről, tehát Például az olasz fronton gránát találat is érte. Szerencsés volt, mert nagyon vastagon volt öltözve, és nem ütötte át ez a gránát szilánka vállát. De egy másik alkalommal gázmérgezést is szenvedett, arról tudunk, hogy ezt követően néhány napig ő is kezelésre szorult. Azt gondolom, hogy ő nem csak a rábízott emberek, hanem a saját maga egészségére is kellett, hogy figyeljen. Ezt szintén nyomon tudjuk követni egyrészt a naplóba leírtak segítségével, másrészt pedig a fotói segítségével is, mert ezeket a segélyhelyeket, ahol ők tevékenykedtek, a fényképein is megörökítette, és egyik másiknak a hátoldalán is föltüntette, hogy bizony ezen a segélyhelyen szanicécek is hősi halált haltak mellette, vagy akiket épp ellátott, azokat volt olyan eset, hogy a kezei közül lőtték ki.
1: Hogyha jól tudom, akkor az első időszakból nincsenek képek, és az isonzói szakasztól vannak már fotográfiák.
2: Igen, a kezdeti boszniai-szerbiai időszakban még nincs fényképezőgépe, viszont itt határozza el, hogy kellene, hogy szerezzem, és legyen. Mert amit lát, tehát az élmény, az olyan megrázó erejű, hogy a szavak kevesek ahhoz, hogy ezt megörökítse. Mindenképp szeretné képi úton is visszaadni.
1: Hozzátéve, hogy azért újdonságnak számít az a fajta fotográfia, ami viszonylag gyorsan elkészül.
2: Ez így van, tehát a korszaknak egy nagy újdonsága, sőt az első világháború az, ami igazán népszerűvé teszi a fényképezést, mert sok esetben egy-egy család vagy hozzátartozó esetén ez az egyetlen emlék, ami megmarad róla. És hát a doktor már tisztában volt ennek a jelentőségével a háború elején is, sőt a mozgókép készítése és a filmezés is ebbe az időszakba jelenik meg, a mozi is ennek a kornak a vívmánya. Ő maga is leírja a naplójában, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezt filmre lehetne rögzíteni, ezt a látványt, mert ő nem tudja szinte már ezt megfogalmazni, amit látnak. Innét jön az ötlet, hogy amikor 1915 tavaszán átvezénylik őket az olasz frontra, a szerb frontról, akkor már beszerez fényképezőgépet, és az utazás során már készít fényképeket, és az isonzói frontnak az eseményeit pedig, illetve később az olasz fronton a Piavéig tartó előrenyomulásnak az eseményeit már képekkel is megörökíti.
1: Azt gondolná az ember, hogy aki először vesz idézőjelbe kezébe fényképezőgépet, az talán még tanulgat. A fotók alapján azonban azt lehet mondani, hogy mintha egy nagyon gyakorlott emberről lenne szó, szinte már-már művészi képek.
2: Igen, én is ezt gondolom, és nem csak én, hanem komoly fotótörténészek, muzeológusok is nézték, nézik, ismerik ezeket a képeket. Itt Kincses Károlynak a nevét kell megemlítenem, akinek a gyűjteményében vannak is ebből a hagyatékból származó képek. Ő is így látta ezeket, hogy nem csak egyszerű dokumentálásra szolgáltak ezek a képek, hanem nagyon sok esztétikailag és művészi szempontból is értékelhető. Ezt a kötetet bemutattuk Olaszországban is. A képek maguk azok az isonzó fronton készültek, a döntő többségük, és tudtuk, hogy ez ugyanúgy érdekes a helyiek számára is, legyen szó akár a szlovén, legyen szó az olasz barátainkról. A San Martino del Carsóban, a Doberdo fennsíkon található az a kis község. Ennek a könyvnek készült egy angol nyelvű verziója is. Ezt ott nagy érdeklődés mellett tudtuk bemutatni, és azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképp be is igazolta a várakozásunkat, hogy később megkerestek bennünket olasz barátaink, és egy-egy kép helyszínének, a rajta látható személyeknek a beazonosításában, vagy a saját gyűjteményükben található Kemény Gyulától származó képeknek a megküldésével próbálták még segíteni a munkánkat. Tehát mindenképp ez egy pozitív fejlemény volt így magunk életében is, de azt gondolom a helyiek számára is újdonságokat tudott hozni.
1: És ugye a másik kötetnek a főszereplője, a Komeni fennsík, az a mai Szlovénia területén található.
2: Igen, tehát a két könyvet ezért is gondoltuk, hogy ott a határtérségben is be kellene mutatnunk. Ez a terület épp a nyelvi határ, a szlovén és az olasz között, és San Martino falu abszolút alkalmas volt erre. Szlovén oldalról is jöttek, olasz oldalról is, és hát teltház előtt tudtuk bemutatni ezt a két könyvet, és a Komeni fennsík esetén pedig különösen izgalmas a helyiek számára, hogy az ott vívott harcok esetén Doberdo volt a hátországa. Tehát megfordultak a szerepek. Még a Doberdon folyt harcok esetén a Komeni fennsík volt az osztrák-magyar csapatoknak a hátországa, amikor amikor átkerült ide a front 1916 augusztusától.
1: Egy visszavonulást.
2: Visszavonulást követően, akkor pedig a Doberdó lett a hátországa az olasz félnek. Tehát mind a két fél számára érdekes ez a helyszín, és a helyiek számára extrán.
1: Találtam olyan mondatokat egyébként a honlapon, amelyek szinte már költőiek. Még bujkáltak a csillagok a hajnali köd alatt, az ütegek szakadatlanul lőttek, és a dígó ugyanúgy visszalőtt, ez nem túl PC megfogalmazás ma már. Midőn jár örömmel elindultam, azon biztos tudatban, hogy a támadás napjait ott fogom eltölteni, és éppen erre számítva elegendő pergőtűz készletet is vittem magammal. Király Iván honvédtisztől idéztem.
2: Igen, változó, hogy ki milyen módon tudja az élményeit megörökíteni. Van, aki csak a nyers valóságot, ez egyszerű szavaival. Van, aki fogékonyabb volt lelkileg is, és a látásmódja, az alapműveltsége, képzettsége lehetővé tette, hogy ő ezt szebben. Vannak ilyen naplók is, amelyek mindjárt ott a helyszínen nagyon szépen adják vissza ezt az élményt. Van, aki pedig később, amikor visszaemlékezik erre, már picit jobban visszatudja adni utólagosan. Az ő esetében is valószínűleg egy napló lehetett az alapja, tehát a följegyzései alapján utólag írhatta meg ezt ilyen szépen.
1: Én úgy tudom, hogy a szerkesztőknek arra is kiterjedt a figyelme, hogy ne csak a hadműveletekkel és a konkrét hadicselekményekkel foglalkozzanak, hanem az emberek hétköznapjaival is.
2: Igen, a kutatótársaimmal, Bartók Bélával, Rózsafi Jánossal, Stenzinger Norberttel mindig törekedtünk arra, hogy ne csak a harcok világát mutassuk be. Döntően ez a fő szempont ennek a 4000-nek a története, akik itt küzdöttek 1917-ben, de a korábbi köteteinkben, a Doberdó fennsíkról írt könyvünkben is törekedtünk arra, hogy a harcokon túl a mindennapi életvilágát is bemutassuk, amikor pihenünk, amikor a hátországban vannak, amikor a lelki gondozásukról van szó, és a legdrámaibb eseményeket, a temetők kialakítása, ezeknek az elhelyezkedése, a temetés maga, hogy érték meg a halálnak a gondolatát, a közelségét a katonák, tehát a lelki tényezőknek a bemutatása, ezt ugyanolyan fontosnak gondoltuk.
1: Nem tudom, hogy mennyire követhető az nyomon, de ugye sokan azt mondják, hogy az első világháború az élet és a halál felfogásában megváltoztatta az addigi társadalmi viszonyokat.
2: Én azt gondolom, hogy ez teljesen helytálló, tehát a halálról, a mindennapi életükről való gondolkodás gyökeresen megváltozott. Tehát aki onnan visszatért és túlélte, ha fizikailag nem is sérült, de lelkileg biztos, hogy sérült. Mert aki a lövészárokban eltöltött csak néhány napot is, az a lét olyan határterületére került, amit józan ésszel, lélekkel, nagyon nehéz fölfogni és megélni. Tehát aki onnan épp lélekkel, épp ésszel visszakerült, azt gondolom, hogy a legnagyobb tiszteletet érdemli meg, és én nem kívánom magunknak, hogy hasonló helyzetbe kerüljünk, ami például óriási lelkiválságot okozott nagyon sokaknak, hogy ott a tanult isteni parancssal szemben, a neői parancsával szemben kötelezően kellett ölniük. És ezt nagyon sokan lelkileg nagyon nehezen tudták elviselni. Volt, aki nem is tudta elviselni. Tehát akinek összeomlott ettől az élete, vagy később a gondolkodása gyökeresen megváltozott. Tehát az, hogy a háborút követően forradalmak, ellenforradalmak jelentkeztek, az szerintem ide is visszavezethető.
1: Mi lesz a folytatás, mert hogy elsőre azt gondolná az ember, hogy elfogynak ezek a visszaemlékezések, másodikra, hogyha követi a honlapot, akkor azt látja, hogy szinte kifogyhatatlan.
2: Bőven van még. Rejtegetnek egyrészt az asztalfiókok, tehát a családi emlékek között megőrzött naplók, visszaemlékezések is mindig bukkannak elő, de közgyűjteményekben is találunk ilyeneket rendszeresen, tehát nagyon szeretnénk folytatni egyrészt a napló és visszaemlékezés sorozatunkat, ezek a nagyháború könyvek, ebből 10 jelent meg eddig. A közös munkát is mindenképp szeretnénk. Ezek az ezredek, amelyekről mind itt a honvéd ezredek, a Komeni Fennsík védelmében kötetünkben szó van, mind a Doberdóról írt könyveinkben említett alakulatoknak a hadi útja nem ért itt véget. Tehát ők a háborút a piavénnel fejezték be. A tervünk az, hogy folytatjuk ezt a piavei időszakkal is. Ott is vannak olyan helyszínek, ahol már jártunk is, tehát nagyon fontos része a kutatásainknak, hogy ezeket fölkeressük, egyrészt a harcok helyszíneit, de a temetőket is, tehát az emlékezetnek a helyszíneit, ezeket dokumentáljuk, bemutatjuk. Így tervezzük, hogy a Montello térségébe harcolt ezredeknek a történetét szeretnénk hasonló módon földolgozni. Naplókkal, visszaemlékezésekkel bőven rendelkezünk már most is. Tehát van olyan naplóírónk, akinek még van kiadatlan írása, több is. Igazából ez majd a lehetőségeink függvénye lesz, egyrészt az anyagi, másrészt az idő tényező, hogy mire lesz energiánk, hogy ebből közreadjunk. A fotók kapcsán szintén vannak terveink, ebből készült egy kiállítás is. Ezt már bemutattuk itt Budapesten, bemutattuk Nagyváradon, nem emeltük ezt ki, hogy dr. Kemény Gyula képei a nagyváradi 37. gyalogezred kikülönített 4. zászló aljának a katonáit mutatják be, és a szegedi 46-os gyalogezred 3. kikülönített zászlójának a katonáit is, és így tervezzük, hogy Szegeden is lesz ebből egy kiállításunk, sőt Bihar megye kapcsán Debrecenbe is tervezünk ebből a fotó anyagból bemutatni, úgyhogy bőven vannak ötleteink, terveink a jövőre nézve is, bízunk benne, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni.
0: Az első világháborús fotók olyan érdekességeket is megörökítettek, mint hogy a gyalogsági ágyúk vontatására kutyafogatokat is használtak. Kemény Gyula ezredorvosról Nagy György András beszélgetett Pintér Tamás levéltárossal.

0: Fejér Székely Anna ékszertervező művész számára az alkotás elmélyült, kétkezi folyamat. Szívesen dolgozik ezüstdrótokkal, egzotikus fákkal, teveszaruval, csonttal és más természetes anyagokkal. Ékszerei egyedi tervezői gondolkodással születnek, ahol a hagyományos kézműves technikák és a kortárs gondolatformálás találkozik. Először arról kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában, hogy milyen tradicionális textiltechnikákat alkalmaz, illetve milyen út vezetett saját vállalkozásának létrejöttéhez.
1: Szinte már gyerekkoromban tudtam, hogy valamilyen iparművészeti irány lesz az, ami érdekel. Hosszabb, rövidebb kitérőkkel azért mindig kikötöttem a rajziskolában, és aztán a felvételi előtt azt biztosan tudtam, hogy a MOMÉ-re szeretnék felvételizni. Hosszas vívódás volt, hogy én most textil irányba menjek-e, vagy fémműves irányba szeretnék-e aztán tovább haladni, és aztán azt hozta meg a döntő lépést, hogy Király Fanni, aki ékszertervező, ő volt a rajztanárom, és annyira hiteles volt, annyira tetszettek az ékszerei, hogy igazából ez segített ebben a döntésben, hogy ötvösszakra jelentkezzek. Itt nem vettek fel elsőre, egy sima gimnáziumból jelentkeztem, egy katolikus gimnáziumból, és egy év szakmai gyakorlatot kellett elvégeznem, és a következő évben vettek föl, és azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos 5 évre emlékszem vissza. Nem bántam meg utólag sem, hogy ez volt a döntésem, habár egyébként azóta azért beigazolódott, hogy a textil művészeti, vagy a textil technikai dolgok, azok sohasem hagynak nyugodni, és inkább azt az utat választottam, hogy beemelem ezeket a textil témákat az ékszerre irányomba.
2: Igen, pont ezt akartam említeni, hogy ugye te elsősorban hagyományos kézműves textil technikával készíted az ékszereidet, amiket aztán saját tervezésű fém elemekkel teszed egyedivé. Milyen érdekes technikák és agyaghasználat rejlik-e mögött, mert ha jól tudom, rengeteg mindennel szeretsz kísérletezni.
1: Igen, leginkább azt mondanám, hogy az anyagkísérletezés jellemzi, és a technikákkal való kísérletezés a munkámat. Mindig van egy gondolat, amit szeretnék kifejezni, és ehhez keresek egy formát, vagy egy módszert, egy technikát. Kezdetekben, amikor elindítottam a saját ékszermárkámat, ami 2015 körülre datálható, akkor nagyon egyszerű technikákkal dolgoztam, tehát leginkább a zsinegekkel, makramé technikával készítettem ékszereket, volt egy ikatos sorozatom az ikat szövés technikával, annak az ihletésére készítettem egy ugyanilyen csomózott ékszer sorozatot, amit a Hopp Ferenc Múzeum kiírására készítettem, és aztán ez ki is volt állítva egy hónapig, azt hiszem, ott egy tárlatvezetést is vittem, ahol bemutattam, hogy hogyan készültek. Aztán feldolgoztam olyan dolgokat, mint a stoppolás, a gombvarrás. Itt például azzal is játszottam, hogy ahogy a tű egy fonalgombolyagban beszúrva fixálódik, úgy bizonyos záródási megoldásokat így oldottam meg. És aztán valahogy rátévejettem a csipkeverés szépségeire, és annyira magával ragadott ez a technika, hogy igazából ezzel elég sok éve foglalkozom. Kezdetben sejemszálakkal készítettem ékszereket, amiket ezüstelemekkel kombináltam, és most nemrégiben pedig felfedeztem egy olyan izgalmas kombinációt, hogy ezüstdrótokat használok a csipkeveréshez. Ez nyilván nem az én különleges legelső felfedezésem, sőt, a legelső csipkeverő művek azok aranyszálból készültek, és aztán tértek át olcsósítás szempontjából a különböző textilszálakra.
2: Ami tulajdonképpen a két fő pillérét képezi a te munkamódszerednek, az a finom kézi munka és a tudatos formatervezés. Alapvetően mennyire jár együtt ez a két dolog, vagy éppen neked mennyire jelent kihívást egyfajta egyensúlyt megtartani ebben az egészben?
1: Igazából nem érzem kihívásnak egyiket sem. Azt érezném kihívásnak, hogyha nagyon sok ugyanolyan darabot kellene bármiből készítenem. Ha van egy ötletem, akkor az nem hagy nyugodni, és igazából a megvalósítás, a technika maga, az pedig egyfajta ilyen meditatív flow állapotban történik, tehát hogy van egy gondolat, amit tárgyba szeretnék kifejezni, és az a módszer, ahogy készítem, az pedig egy olyan megnyugtatást ad, egy olyan végül is terápiás eszköz, amit rendkívül élvezek. Tehát igazából mind a két részét nagyon, nagyon élvezem, és nehezen adnám föl.
2: Van egyébként olyan kvázi kiegészítő tevékenység az életedben, amit jól tudsz párosítani azzal a lassú, elmélyült alkotói folyamattal, ami az ékszertervezésben jellemez téged?
1: Hát igazából, ha most az életem különböző területeire gondolok, akkor a háztartásban semmiféleképpen nem találom meg ezt az örömöt, a lassú munkafolyamat örömét, tehát abban a monotonitást érzem. Amikor pedig például egy ilyen szellemi kihívás van, vagy egy szervezési feladat, elég sok dolgot próbálok szervezni, ott pedig inkább egy ilyen gyors agycikázás jellemez, amiben aztán rendkívül elfáradok egyébként, de hogy abban nagyon gyorsan próbálok cselekedni, és nagyon hatékonyan dolgozni. Egyébként grafikai munkákat szoktam vállalni még az ékszertervezés mellett, és abban azért egy ilyen lelassult tevékenység jellemző szintén, de azt nem mondanám egy meditatív dolognak.
2: Akkor tényleg ez kifejezetten az ékszertervezésre.
1: Igen, ez az én dilém igaziból, és nekem ez az eszköz arra, hogy valami egyensúlyi állapotba kerülhessek.
2: És amit szintén én azt gondolom fontos kiemelni, hogy a kettősség és az ellentétpárok jelenléte is tudtommal visszaköszön számos munkádon. Pontosan hogyan és mennyire akár személyre szabottan történik ez?
1: Hát szerintem azért ez elég sok mindenkit foglalkoztat, a kettősség, az a sokféle dolog, ami bennünk lakik, vagy akár most például, hogy nagyon aktuális dolog jusson eszembe, az anyaság kapcsán egyfolytában mondjuk egy dilemmát élek meg, hogy nem tudok mindent maximálisan vinni, melyik szerepembe, mikor mennyit tegyek bele, szeretnék 100%-os anyuka lenni, meg szeretnék művész lenni, és ez nagyon sokszor egy belső dilemmát okoz, és én azt hiszem, hogy nem csak nekem, tehát ha körbenézek a környezetembe, akkor mondjuk a férjemen is pont ezt látom, és nagyon sok mindenki máson. Tehát ez az emberi életnek szerintem a velejárója.
2: És hogyan mutatkozik meg ez az ékszereiden, ez a kettősség?
1: Hát most a legutóbbi két ilyen ékszerem, amiben pont ezt dolgoztam föl, az egyik, ami eszembe jut, egy ginkgo bilobát formáló ékszer. Eleve ugye ez a ginkgo biloba, ez nagyon jó szimbóluma a kettősségnek, vagy a két félnek, vagy bárminek, ami két különböző dolog, és én ezt úgy jelenítettem meg ebben az ékszerben, hogy az egyik fele egy csipkeverés technikával készült rész volt, a másik fele egy selyem darab, amik aztán teljesen összeépülnek egy csipkévé, de ugyanakkor a szín miatt végig elkülönülve láthatóak, és a hát oldalon, az ember hát oldalán pedig a végződés az két, egy zöld és egy lila színben végződik, ahol két csipkeverőke lóg. Aztán ez volt a legutóbbi ilyen ékszerem, ami most eszembe jut.
2: Ha jól tudom, pedig jelenleg szintén egy különleges ékszerkollekción dolgozol, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Mesélj egy kicsit, hogy mit érdemes tudni erről.
1: Igen, most alkotói támogatással ezt készítem. Különböző kapcsolódási állapotokat jelenítenek meg az ékszerek, és mindezeket ezzel az általam említett ezüstdrótokból, csipkeverés technikával készült módon jelenítem meg. Rendkívül tetszik az ezüstdrótos csipkeverésben az, hogy nagyon jól alakítható a térben a forma, és viszonylag nagy formákat lehet létrehozni, úgyhogy nagyon könnyűek, tehát könnyen viselhetőek, ugyanakkor áttörtek is, és ezzel az áttörtséggel is nagyon jól lehet játszani. Illetve, amit még nem mondtam, hogy a csipkeverésben azt tetszett meg leginkább az összes textiltechnika közül, hogy egy rendkívül jól tervezhető dolog, ami az alakját teljesen tartja. Tehát nagyon tudatosan lehet dolgozni vele, és tényleg tervezői szemlélettel lehet alkalmazni.
2: Reméljük, hogy sok hallgatónak felkeltettük az érdeklődését az ékszertervezői tevékenységed iránt. Hol lehet találkozni a különböző munkáiddal az elkövetkező hetekben, hónapokban?
1: Hát most legközelebb, augusztus végén nyílik egy nemzetközi kortárs zsűrizett ékszerkiállítás Szentendrén, a Művészetmalomban, és ezzel párhuzamosan Budapesten a Román Kulturális Intézetben. Az a kiállításnak a címe, hogy Inflow. ezt egy nemzetközi zsűri válogatta össze, ezt a kiállítást. Nagyjából 80 művésznek az ékszerét lehet megtekinteni különböző országokból, és ide például pont nem egy ilyen textiltechnikát bemutató ékszert pályáztam. Ez egy konceptuális narratív ékszer sorozat, ami a kapcsolódás fontosságára hívja fel a figyelmet, és minden egyes láncem az teljesen különböző anyagból készül. Nyilván vannak benne textil elemek is, de javarészt fa, bronz, ezüst, teveszarú, csont, műgyanta, rétegelt fa, amarant, kerámia, tehát a legkülönbözőfélébb anyagokkal dolgoztam benne, és igaziból végül is ez is az anyagkísérletezésről szólt. Illetve amire még nagyon készülünk, többet magammal, 5 társammal együtt, az a Kortárs Ékszer Hét Budapest, ami október 16-ától 22-ig lesz megrendezve Budapest különböző helyszínein, és az idei évben ennek mi vagyunk a szervezői, nagy izgalommal készülünk rá. 30 kiállítás lesz egyszerre látható ezen a héten, és emellett rengeteg olyan esemény fogja kísérni, mint például egy versszínházi ékszerbemutató, egy szakmai nap, egy díjkiosztó gála, ami biztosan nagyon sok ember érdeklődését fölkeltheti a kortárs ékszer iránt.
2: Akkor tényleg ebben bízunk, és mindehhez kívánunk sok erőt és csodaszép élményeket, és nagyon köszönjük, hogy itt jártál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Fejér Székely Anna ékszertervező művésszel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Ezzel kulturális válogatásunk végére értünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöni figyelmüket Harcsik Róbert.

La Danza. Rossini és Wolf szerzeményét előadta Geiger György. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Kodály vonós négyes szólaltatja meg Dohnányi Ernő opusz 15 numero 2-es Desdur vonós négyesének harmadik tételét.

0: Doknányi Ernő, opusz 15, numeró 2-es, Desdur vonós négyesének harmadik tételét, a Kodály vonós négyes szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Architektúra. Barangolás az épített világban.
3: Művésztelep 100 éves a szentendrei régi művésztelep. Májusban nyílt egy kiállítás a szentendrei művészmalomban, egy elég nagy kaliberű kiállítás, amelynek az egyik kurátorával, Bodonyi Emőkével fogjuk körbejárni ezt a kiállítást, és ahogy beléptünk, igazából nem csak Emőke fogad minket, hanem az alapító 8-ak is fogadnak minket.
4: A koncepció része volt, hogy a fogadófalon tényleg annak a 8 művésznek a csoportképe legyen látható, akik megalapították a művésztelepet, és az is a koncepció része volt, hogy a művészeket külön-külön is beállítottuk az egész kiállításba, annak jelzéseként, hogy ők kísérik végig a látogatókat az egész kiállításban, és nem véletlen, hogy ki melyik részben szerepel, melyik művész helyezkedik el egy-egy szekcióban.
3: Talán azért kezdjük, mielőtt belemerülnénk a művészetbe azzal, hogy mi is volt az a művésztelep egyáltalán, hol jött létre, és mi volt a motivációja, hogy létrejött?
4: A művésztelepek a 19. század második feléhez kötődnek Európa szerte, amikor már nagyobb igény volt és érdeklődés, hogy a természetben dolgozhassanak a művészek, kiszakadjanak a városi környezetből, és Európa szerte alakultak ilyen művésztelepek, és Magyarországon az első nagyon fontos művésztelep a Nagybányai művésztelep megalapítása volt 1896-ban, és ezt követték a többi hazai művészteleknek a megalapítása Gödöllőn. Most nem biztos, hogy sorrendbe fogom tudni mondani. Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, és a 26-ban megalapított szentendrei művésztelep igazából az utolsó, a két világháború közötti alapítású művésztelep volt.
3: Ki volt a kezdeményezője ennek a művésztelepnek? Szentendre vezetői, vagy a művészek voltak?
4: Alapvetően a művészek voltak, de ez egy nagyon érdekes konstelláció volt. Azt tudni kell, hogy amikor ezek a művészek a főiskolán tanultak, akkor már bevezették a nagybányai művészeti elvek alapján való oktatást. Ez volt az a bizonyos Lika Károly féle reform, amit 1920-21-től kezdtek el a főiskolán gyakorlatba is átültetni, és ennek az volt a egyik lényege, hogy már nem gipszmásolatok után rajzoltak, hanem a természetben és aktok után, tehát élő modell után. Lehetővé tették a szabad tanárválasztást, és kötelezővé tették a nyári művésztelepi gyakorlatokat. Tehát tulajdonképpen, amikor ez a 8 művész befejezi a főiskolát, Bánovszky visszaemlékezéséből tudjuk egészen pontosan, hogy ők még nagyon szerettek még egy nyáron együtt maradni, együtt dolgozni, viszont nagyon nagy szerencséjük volt azzal, hogy itt volt egy nagyon nyitott szemléletű polgármester, dr. Starzsinszky László, aki meglátta a lehetőséget abban, hogy legyen Szentendén is egy saját művésztársaság, akik megfestik a várost, és ezzel híressé teszik, népszerűsítik magát a várost. Első világháború után Szentendén is probléma volt, hogy hogyan lehet ezt az elszegényedett várost valahogy pályára állítani, és az egyik ez a turisztikai megközelítés volt, hogy esetleg a művészek által és a művészek által festett képekkel népszerűsíteni, ismerté lehet tenni a város, mert épp Bánovszky Miklós írja a visszaemlékezésében, hogy ez egy alvó kisváros volt, és tudtak róla, de annyira nem ismerték. És nagyon fontos, hogy mind a polgármesternek volt egy határozott elképzelése, de ez a 8 fiatal festőművész ki tudott állni a saját érdekeikért. Tehát itt egy nagyon, nagyon jó diplomáciai együttműködés volt.
3: Hol állt az első művésztelep, tehát a régi művésztelep, hol volt található?
4: Az legelső, amit 1926-ban megkaptak, az még a városon kívül a

0: életét megörökítő pályaművekre írtak ki pályázatot, és egészen érdekes módon Heinz Henrik nyerte meg a fődíjat.
1: Mi lett ezzel a helyjel? Gondolom, miután oda költöztek, azért csak elkezdett fejlődni egy kicsit az a terület, azok az épületek.
0: Egyáltalán nem fejlődött, sőt, az volt a döbbenetes, hogy amikor egy év múlva megint megjelentek a városban, a polgármester már el is feledkezett róluk. És akkor nem is...
1: Tehát ez csak egy nyári alkalom volt, és aztán utána ez már feledésbe merült?
0: Valóban ez egy nyári alkalmi tartózkodás hely volt, viszont nem csak a Szent Ferenc pályázatra készült műveket készítették itt, hanem elkezdték megfesteni a várost. És ez óriási dolog volt, mert már 1926-ban kétszer is rendeztettek a Városházán kiállítást, és a második alkalommal, a novemberi kiállításon már szentendrei városképeket állítottak ki.
1: Akkor jól tudták menedzselni is magukat.
0: Igen, ez az, amire az előbb is utaltam, hogy nagyon jól képviselték az érdekeiket, és én azt gondolom, hogy amikor 1928-ban létrehozzák a Szentendrei Festők Társaságát, ami egyébként 1951-ig fennmaradt. Ennek az volt az egyik titka, hogy ők saját maguk intézték az ügyeiket, tehát ők ügyintézők is voltak. Tehát olyan fajta menedzseri, akár PR szemléletük volt, ami szerintem hozzásegítette az egész művésztelepet a fennmaradáshoz.
1: Gondolom, itt az első részében a kiállításnak főleg hozzájuk kapcsolódnak a képek, ugye?
0: Nagyobb rész, mert már az első teremben igyekeztük azt a kapcsolati hálót reprezentálni, aminek a segítségével könnyebb megérteni az ő letelepedésüket, honfoglalásukat a városban, de ugyanakkor meg azt is muszáj érzékeltetni, hogy milyen volt az ő művészeti érdeklődésük. Tehát az nagyon fontos tudni, és azért van itt a bal oldalon rögtön a nyitófalon néhány nagybányai mesternek a képe, mert ők alapvetően nem csak nagybányai mesterekhez jártak, de nagybányai szellemiségű volt az ő indításuk. Tehát itt van például Ferenczi Károlynak egy gyönyörű szép kertje, ezt már 1893-ban készítette, és aki egy kicsit járatos a szentendrei festészetben, az tudja, hogy Ferenczi Károly ebben az évben költözik el a családjával Szentendréről, mert neki nem elegendő már az a szentendrei táj motívum világ, de ugyanakkor ő tanít a főiskolán. Egészen haláláig, 1917-ig a főiskolán tanít, és nagyon fontos, hogy van olyan az alapítók között, mint például Pándi Lajos, aki nála kezdi el a főiskolai tanulmányait, de ami még fontosabb, hogy ezek a fiatal festőművészek közül többen frontszolgálatra mennek. És például Pándi Lajos, aki visszajön a frontról, már a mesterét nem találja az élők között. Ez nagyon fontos, mert ezeknek az alapítóknak az egész életét megtöri egy-egy tragédia. És akkor a Ferenczi Károly egykori növendékeit Réti István veszi át, és Réti István az, akitől itt megint láthatunk egy képet, Idil, Faun és Leány címe, és Réti István volt igazából az igazi mentora ennek a csapatnak. Tehát ők végül is mindannyian Réti István növendékeiként fejezték be a főiskolát, és itt van egy nagyon közvetlen kapcsolat a nagybányai, illetve a szentendrei művésztelep között. Valószínű, hogy az első éveket ez a kapcsolat határozza meg, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a nagybányai kapcsolódást, sőt a szemközti falon a későbbi nagybányai érdeklődést is demonstráljuk, mert például Perlo Csaba Vilmosnak itt van egy 28-as nagybányai tájképe.
1: Tehát megmaradt a későbbiekben is a nagybányai kapcsolat?
0: A trianoni béke diktátum következtében országhatáron kívülre kerül Nagybánya, és a szentendrei vonatkozásban azért fontos megemlíteni, mert a szentendrei művésztelepet az első pillanattól fogva óriási kulturpolitikai érdeklődés övezte. Ugyanis azt gondolták, hogy ez az országhatáron kívülre került Nagybányát, majd a szentendrei művésztelep fogja pótolni. Ez igazából az alapítók elképzelésében nem szerepelt. De ennek az lesz a hozadéka, hogy a kultuszminisztérium és a főiskola részéről óriási delegációk jelennek meg a művésztelepiek, a szentendrei művésztelepiek első kiállításain, sőt a publicisztika korabeli sajtó is így emlegeti, hogy majd bizonyára pótolni fogja Nagybányát.
1: De ez érdekes, azok után, hogy a második nyáron nem emlékeztek rájuk, azért ez egy elég nagy fejlődés.
0: Igen, de aztán 28-ban megint erőre kap ez a történet, sőt 28-ban végül megkapja

0: kapják azt az ingatlant, akkor ugye Deák Ferenc utcának hívták, ma Bogdányi úti ingatlan, ahol mind a mai napig működik a művésztelep. És amikor már ennek a kézzelfogható művésztelepnek a közelsége megtapasztalható, ugye akkor hozzák létre a Szentendrei Festők Társaságát, és egészen gyorsan 1929-ben festőiskolát létesítenek a nagybányai művésztelep mintájára, és ez a festőiskola révén tömegével jönnek ide. Nem csak a vendégművészek, hanem azok a művésznövendékek, vagy művészi ambícióval rendelkező fiatalok, akik itt akarnak fölkészülni a főiskolára. Tehát nyaranta 50 vendégről tudunk, akik a művésztelepen megfordulnak. Nem tud mindenki szállást kapni ott, de a közelben bérelnek szobát.
1: Tehát 1928-tól kezdve ezen a művésztelepen vannak. Ugye ez, hogyha végig sétálunk Szentendre fő utcáján, a főterén, és utána tovább folytatjuk az útunkat a fő utcán, akkor tulajdonképpen Szentendre másik vége, hogyha a Hévtől jövünk, és ott jobbra található az egy gyönyörű ősfás park, ami lenyúlik a Duda felé, azt gondolom, hogy egy ihlető helyszín is.
0: Fantasztikusan ihlető hely lehetett. Egyébként eredetileg ez az ingatlan leért a Dunapartig, tehát a vízig leért. Csak egy töltés választotta el a telepnek a kertjét a Dunától. És itt korábban egy tüdőszanatórium működött, de azelőtt a Bárci családnak volt a nyaralója. És ennek a vidéki, nemesi, kúria-szerű házaknak meg is volt a hangulata. És ezekbe a házakba költöznek be 28 végén az első művész, Honnodi Béla, majd Bánát is Ferák József, majd jön a többi is, és nagyon szeretik ezeket a régi házakat. Ez azért muszáj kijelenteni, vagy fölhívni erre a figyelmet, mert amikor ezeket lebontják 1970-ben, ezeket a házakat megsiratják a művészek, sőt tiltakoznak ellene, de megfestik még ezeket a régi házakat. Amit aztán fölépítenek helyükbe, azt senkit nem érdekel. Viszont a házak valóban egy ősfás parkba és sétányokkal övezett kertben volt. Azért a tüdőszanatóriumot ábrázoló képeslapokon látszik, hogy ez milyen szép. Eredeti állapotában ez milyen szép épület volt. Magát a kertet is művelték. Metszett bokrok voltak benne, sétányok. Középen egy vizet gyűjtő kis tavacska volt.
1: És akkor már, hogyha 28 végén költöztek, akkor már nem csak időszakosan voltak itt.
0: Ők akkor már állandó jellegű művésztelepként értelmezték ezt a telepet. Azért mondom így, mert mindig jött egy-egy kezdeményezés, hogy ebből más kellene csinálni. De ugyanez volt majd később is a rendszerváltás után, akkor is meg akarták változtatni.
1: Ez a 100 éves történetet ezt végigkíséri.
0: Igen, egészen pontosan, és ezért hangsúlyozom azt, hogy a művésztelepiek ki tudtak állni az érdekeikért, ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep meg tudott maradni. Mert ha kevésbé figyelik a hivatalos ügyeket, vagy nem járnak el a hivatalokba, hát a jegesernőnek egy elképesztő jó fellépése volt, nagyon jó diplomatikus készsége volt. A Bánovszky Miklós szintén egy jó kiállású ember volt, ő is frontszolgálatot teljesítő katona volt, elképesztő precíz volt. Tehát az ő megjelenésük, az ő tárgyalóképességük az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy itt gyökeret tudott verni ez a művésztelep.

0: Nézzünk akkor körbe, mert még csak éppen, hogy elindultunk.
1: Nagyon sokat lehet az elejéről mesélni, mert itt valóban egy picit az az első terem elsősorban az alapítókról szól. Mert mégiscsak az alapítók vertek itt gyökeret, viszont azt tudni kell, hogy ez a nagybányai szellemiség nagyon meghatározta az ő egész pályájukat. Tehát ők nagyon szerettek például tájképeket festeni. És érdemes megnézni, hogy magát a várost is, amikor megfestik, akkor igazából először tájképi környezetbe helyezik. És csak később kezdik leválasztani a tájképi környezetet, ezt úgy is szoktuk mondani, hogy később fedezik föl a szűk kis utcácskákat. Viszont itt is már vannak olyan képek, amik megmutatják, hogy mik voltak azok a nézőpontok, amiket nagyon szerettek alkalmazni, amikor a várost ábrázolják. Tehát a városnak a legszebb rálátása vagy nézete a szemközti szigetről volt. És ezt a 28-ban festett Bánoszky Miklós képet a polgármester rendelte a művészektől, mert ő szerette volna így látni a város ebbe a gyönyörű szép panorámaképszerű felfogásban. Azt tudni kell erről a képről, hogy ezt három részletbe festette meg a művész, és úgy tudta csak összerakni, mert egy nézetből nem látszik minden templom egyforma arányban. És akkor a másik nagyon kedvelt nézőpont volt a Kálvária dombról való rálátás a városra. Itt látszik Bánát is Feláknak egy olyan képe, ahol három templomtorony látszik, előtérben pedig a Bükkös patakkal. És ott van Jeges Ernőnek az a képe, amelyeket már kicsit távolabbról a Szamárhegyről készített, és itt is látszik, hogy mennyire szerették a tájképet is összevonni a város ábrázolással. És akkor itt van Heinz Heinrichnek egy olyan festmény, ami már a Szamárhegyről való letekintés a Dunára, ugye már itt beleláttunk az udvarokba, az utcákba, meg a szemközti szigetre, és ez egy unikális kép Heinz Heinrichnek az Ötvös cirkusz című festménye, mert ez a kép 1926-ban még ki volt állítva a Városházán, és utána nem volt elérhető. Ezt a magyar művészet fekete-fehér fotón leközölte, onnan tudott a képről a szakma, és a tavalyi évben fölbukkant egy aukción. Így jutottunk el a tulajdonosához, aki végtelen készséggel boldogan kölcsönadta a kiállításra. És akkor itt van egy olyan képe Jeges Ernőnek, aminél azt kell, hogy elmondjuk, hogy ez volt az a végső határ, ameddig a modernizmusban ők el tudtak jutni. Tehát ők nem lettek avantgárd festők, ők távol tartották magukat az avantgárd szélsőséges irányzatétól. Tehát, hogyha így megnézzük például Rozgonyi Lászlónak, vagy akár Jeges Ernőnek ezeket a kalapos önarcképeit, akkor lehet látni, hogy mind a kettőben valójában a reneszánsz előképekig nyúlnak vissza. Tehát nekik ez a klasszikus hagyomány, ezek a klasszikus fogódzók voltak az irányadók, és ugye aztán Jeges Ernő római ösztöndíjas lesz, Rozgonyi László is római ösztöndíjas lesz, és aztán mind a kettőknek egy kicsit másképp alakul a pályája. Jeges Ernő a magyar történeti festészet megújítását tűzi ki célul. Rozgonyi Lászlónál meg egy nagyon érdekes a metafizikus művészetnek és a klasszikus művészetnek az ötvözésére találhatunk példát. És itt van az ellenpélda, amikor belép egy nem Réti István tanítvány a történetbe, a Rudnai Gyula tanítvány, a Barcsai Jenő. Kicsit vissza kell arra térni erre a főiskolán belül a szabad tanárválasztásra, hogy itt nem csak nagybányai elveket valló tanárok voltak ebben az időszakban, hanem ott volt a Vaszari János, ott volt a Csók István, és ott volt a Rudnai Gyula. Rudnai Gyula például nem szerette a nagybányai mestereknek a munkáit. Vaszari meg a Csók István az meg a legfrissebb párizsi irányzatokat közvetítették, vagy azoknak az átszűrt dolgait. De a lényeg, hogy Barcsai Jenő mégis egy új szint hoz az egész művésztelepre, és nem csak új szint, hanem erős hatást. És itt van 1929-ben szintén a telepen megjelenő Kántor Andornak egy olyan szentendrei tájképe, ami egyértelműen Barcsai Jenő a hatását mutatja.
0: És már nincsenek házak, már nincsen látkép, hanem egy teljesen
1: így van,
0: más.
1: Tehát ők kimennek már a város környéki dombokhoz festeni, és másképp is állnak hozzá a tájhoz, mint ahogy az alapítók tették. De még ebben a szekcióban helyeztük el Tornyai Jánosnak két festményét, az egyik a művésztelepnek a parkját mutatja, és itt látszik, hogy milyen gyönyörűen metszett bokrok voltak, és sétányok, és kisháza. És a Tornyai János már akkor idős mester volt, ugye Hódmezővásárhelyi telepről jött ide, két nyarat töltött ide, rengeteg képet festett a művésztelepről. Rekonstruáltuk a művésztelepnek az eredeti állapotát, és például a Tornyai János festménye nagyon sok támpontot adott. És itt van még egy Tornyai János kép, amit mindig azt gondolják, hogy fordítva tettük be, de nem tettük fordítva, csak ez egy kétoldalas kép. Igazából a Barcsai Jenő kép hátoldalán van a tájképe, és a Barcsai Jenő azt ki akarta dobni. És a Tornyai János az elő oldalára festett egy nagyon szép szentendrei műtermi jelenetet, de mi azt döntöttük el, hogy a Barcsai
2: Jenő... tesszük
1: most álló helyzetbe, hogy mutathassuk az analógiát a kántorandó.
0: Másik oldalról még nem értettem, hogy miért itt szerepel és így szerepel.
1: Igen,
0: a Barcsai kép.
1: Az a szomorúságom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez fordítva van benne. Pedig többször is ideírtuk, hogy két oldalas, hátoldalán. És akkor itt már valóban beérünk a szűkebb utcácskákba, Szobotka Imre képén, Ónodi Béla képén, Bánáti Sferáknak már egy gyönyörű szép utca jelenete van, egy ilyen városvégi kert részlettel.
0: Szóval tényleg birtokba vették Szentendrét a festők.
1: És azt lehet látni, hogy mindenki, ahogy jött, azzal a festői elképzeléssel festette meg Szentendrének például ezt a főtérről a Várdomra vezető lépcsősorát. Ez is egy ős téma volt a művész számára. Mi most itt Vörös Gézának egyik festményét tettük ki ebben a témában, de például Modok Máriának van egy gyönyörű szép hasonló témájú képe.

0: Elhangzott az architektúra. A Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlat kurátorai Bodonyi Emőke, Szűcs György, Tóth Károly és Verba Andrea voltak. A művészet malomban Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélgetett Gyarmati Dóra. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Mondd el te is. A szerkesztő riporter Takács Bence.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Mondd el te is című műsor. Egy rendhagyó helyszínről jelentkezünk, méghozzá a Balaton partjáról, egy peca stégről. Egy olyan peca stégről, amely az imént még éppenséggel olyan szélnek volt kitéve, hogy kapaszkodni kellett még a napernyőbe is, most pedig len olyan szélcsend van, hogy még egy fodor sincs a Balaton vizén. Perce István úr a vendégem, aki hát elég jól ismeri a Balatont, de még mielőtt bele mennénk a mostani Balaton helyzetbe, jussunk el a Balatonig. Te a multi, ha mondhatom így, a multi világból érkeztél meg a magyar tengerhez.
4: Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. A multi világból indultam, telekommunikációs cégek franchise partneraként kezdtem el dolgozni, és ez egy kiváló kikapcsolódási lehetőség számomra, hogy itt a Balaton partján relaxálhatok.
3: Ez egy átmenet, tehát a te életedben most egy ilyen megnyugvás, kell újra tölteni minden aksit, akkor hogy maradjunk a szakmánál, és majd visszacsekkolsz, vagy pedig ez már egy új életforma?
4: Azt gondolom, ez már egy új életforma, szükség van a multi rohanás után egy ilyen kikapcsolódásra, az ember feltöltődhet, a vízparti élet, a madarak, a halak, a zajok, illatok, ezek mind-mind hozzájárulnak az ember pihenéséhez, úgy gondolom.
3: Mennyi idő kellett? Mert szerintem ez, amit a kedves hallgatók is majd mindannyian éreznek, hogy jaj, hát nincs időm, rohanok, muszáj a gyerek miatt, muszáj az egzisztencia miatt, és nem biztos, hogy felismerik, hogy kell egy bizonyos idő, egy időkapu, míg átáll az ember, és kialakul egy sokkal normálisabb lét, és lehet, hogy anyagilag is még egy sokkal jobb lét, csak nincs benne az a feszültség, nincs benne az a rohanás. Neked mennyi idő kellett lenyugodni?
4: Nekem is van két gyermekem, és ugye az ő ellátásuk volt az első számú a munka mellett, és amint ebből ki tudtam lépni, mikor már önállóan kezdtek el működni, tehát ez a felső tagozat. Onnantól kezdve egyre több én időm lett, és akkor ezt próbáltam minőségi szabadidőre, én időre váltani, aminek a része többek között a balatoni lét is.
3: Mi van még a minőségben? Súgjunk akkor, mert emlékszem olyan kiváló művészünkre, aki például a fával kezdett el foglalkozni, és egy fafarogó művészé avanzsált pillanatokon belül.
4: Hát engem a természeti dolgok, a dísznövénykertészet, az akváriumok, díszmadarak tartása, tehát mind-mind olyan, ami a természethez kapcsol és köt, egy téli kerten keresztül, vagy a szobákban lévő viváriumok, akváriumok is mindig ezt jutatják eszembe, illetve ez a folyamatos gondoskodás, újjáépítés, újraszervezés, megismerni folyamatokat, élőlényeket, és ezeknek a megfigyelése.
3: Van olyan, ami hiányzik a multivilágból, és most érzékeled, hogy hát az jó lenne még, ha vissza-vissza csöppenne az életemben?
4: Hát én azt gondolom, megéltem annak idején ezt a részét, kimaxoltam, tehát az anyagi jólétben is megtaláltam az örömöm, de nem vittem túlzásba, és most ez a kiszámítható, nyugodt tervezhető mindennapok, ez sokkal többet ér már.
3: Ma egyébként a legnagyobb értékpont az ilyen multivilágból érkezőknél az, hogy mondjuk digitális detoxba teszik magukat, és akkor egy hétig elmennek olyan helyre, ahol mondjuk térerő sincs, vagy wifi sincs, pontosan azért, hogy tudjanak arra figyelni, ami a lényeg. Neked ez most megadatott, de feltételezem, hogy rengeteg olyan tevékenységi kört magadra vettél, ami nem feltétlenül a dísznövénykertészettel foglalatoskodó. tevékenység.
4: Igen, igen, sok ilyen volt és van is. Szabadidőmben még imádok dobolni, emellett építgetem a házi mozimat, tehát így a különböző évszakoknak megfelelően tudom magam lekötni. Emellett az utazgatás is ugye egy fontos része az életemnek. Korábban is mindig úgy terveztem az életemet, hogy úgy mentem el megismerni különböző területeket, vitorlázás, búvárkodás.
3: Rengeteg vendéglátóssal beszélgettem. Ők szerénybeesésük szerint azt mondták, hogy olyan 60-70%-kal körülbelül az a vendégforgalom, ami eddig már lenni szokott.
4: Én nem is nem gondolom, hogy ennyivel visszaesett. Lehet, hogy a fizető vendégeknek a száma változott. Nyilván itt a forintnak a megerősödése is, a külföldi célpontoknak a elérése könnyebb némelyik embernek, de én azt látom, hogy akinek itt van nyaralója, vagy valamiféle kapcsolata, vagy társasága, azok ugyanúgy jönnek, és folyamatosan itt vannak, és itt szervezik, itt élik a pihenő idejüket többnyire, mert majd a későbbiekben elmennek külföldre, és a nyarat azt mindenképpen egy emberekhez kötik, nem pedig a helyszínekhez inkább.
3: Én azért vagyok elfogult a Balatonnal szemben, még a helyjel szemben is, mert a gyerekkoromat töltöttem itt. Tehát az ember, ha most kimegy abra a helyre, ahol régen bulizott, mondjuk ki, akkor most azokat az arcokat látja, akikkel együtt bulizott, csak már mindenki mondjuk egy felcsöperedett gyermekkel jön, és lehet egy kicsit őszebb halántékkal, mint amikor annó gyermekéveimet, vagy ifjúkor éveimet itt töltöttem. A fiatalok számára mennyire jó a Balaton? Mert ha most megnézzük, rengeteg helyen vannak már ilyen Vivit nevű játszó, ugrálók, számos helyen be lehet sétálni, még az északi parton is a Balatonba, tehát elkezdődött egy olyan kialakítása a Balatonnak, hogy minden korosztály számára, északi parton beszélgettünk, minden korosztály számára élvezhető és használható a víz.
4: Igen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon aktív sportéletet lehet itt élni. Vízi sporteszközök számlálhatatlan tára van lehetőség itt mindent kipróbálni, és nem csak a vízi biciklire gondolok, hanem nyilván számos evező, vagy akár a szárazföldön a go-kart kerékpározás itt az északi parton, ugye nagyon népszerű, és itt a lakus rásegítős gépek sem annyira hiányolhatók, mert jól jön egy-egy emelkedőnél, és nagyon változatos tájak vannak, nagyon változatos környezet, néha már a mediterrán hangulatba ringat minket, tehát gyönyörű helyek vannak itt a Káli-medencében, Madacson környéken, tehát itt mindenképpen érdemes körülnézni, illetve egy nagyon jó vendégváró helyek vannak, kellemes hangulatú kis bisztrók, pincék, mindenre van lehetőség, ami egy jó magyar ételhez, egy italhoz hozzá lehet jutni a hétköznapok során.
3: Ez ilyen számos kísérő program, de azt sem szabad azért elfelednünk, hogy északi part, és talán nem is emlékszem, mikor volt ilyen alacsony a vízállás.
4: Hát igen, most már lassan egy méter hiányzik a Balatonból, én azt tapasztalom, és ugye most lesz július végén a kék szalagverseny, és ennek tükrében áttervezték annak is az útvonalát, úgyhogy minden esetre ez egy különleges helyzet, de ugyanakkor a tavalyi évhez viszonyítva a árva szúnyog helyzetnél az meg sokkal kedvezőbb, tehát egy harmada sincs a rajzásban, mint tavaly volt, de sokkal élhetőbb és sokkal szebbek, jobbak az esték.
3: Közben már a gőzös is elment mögöttünk, vagy elindul. Záró kérdés, te az a balatoni ember lettél, aki a kiáll a partra reggel, megmondja, hogy milyen idő lesz aznap, illetve a következő napon?
4: Azt gondolom, most már egyre jobban megtapasztalom ezeket. Igen.
3: Mindig hallgatni fogok akkor rád. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt a Balatonparton, és egy ilyen nagyon szép időjárásban, szélcsendes időjárásban beszélgethettünk.

0: már a napfényes északi Balatonparton jártunk, ahol halat bár nem fogtunk, de számos olyan finom elemmel találkoztunk, mint szél, napsütés, vitorláshajók, és természetesen rengeteg úszó, fürdőző ember, akkor adódik a kérdés, hogy nyáron, ebben a kiemelt időszakban, amikor a családok egyként vonulnak le a Balatonpartra, egyként vonulnak el egy-egy fürdőbe, strandra, mik azok a veszélyek, amelyre érdemes odafigyelni szülőként, érdemes odafigyelni nagyszülőként, és természetesen gyermekként is. Benedek Tamás a budapesti vendégem, idáig Balatonon jártunk, most Budapesten vagyunk, a csillagfényes budapesti éjszakában. Benedek Tamás, aki úszómester, a vízimentőket is ő segíti, ő oktatja, vezető úszómestert számos olyan tapasztalattal, amit az úszoda berkein belül szerzett. Mi, akik önfeledten elmegyünk nyaralni, és bedobjuk magunkat a vízbe, felhevült testtel, feltételezem én, nem jól cselekszünk. Mik a te tapasztalataid, és mik a te tanácsaid?
1: Az első, talán legfontosabb dolog bármilyen körülmények között, hogyha Balatonparton vagyunk, annak ellenére egy szép és jó helyen vagyunk, vannak veszélyei ugye alapvetően a Balatonnak. Az első, talán legfontosabb dolog, amit érdemes betartani, hogy csak kijelölt helyen használjuk a fürdőzést. Figyeljünk arra oda, hogy minden körülmények között alkohol vagy drog hatása alatt senki ne menjen a vízbe. Továbbá vannak olyan veszélyei a Balatonnak, hogy az erős szél vagy a vihar hirtelen rövid időn belül meg tud jelenni a Balaton bármelyik részén. Ha amint járjuk, hogy a viharjelzések megjelennek, akkor hagyjuk el a Balatont, és csak a partról próbáljuk meg élvezni ennek a gyönyörű tájnak az adottságait. Illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy egyedül senki ne menjen be hosszabb vagy mélyebb távra a partról, ugye, mert veszélyei lehetnek a Balatonnak több pontján, a mélysége, vagy bármi, aki rosszul érzi magát, hogyha beúszik egyedül, az minél előbb hagyja el tavat, és forduljon segítségért a parton, akár a vízimentőkhöz, vagy bárkihez, aki éppen tud neki első segít, vagy bármit nyújtani.
0: Magam is sokszor abban a hibába estem, hogy láttam valami távolabbnak tűnő pontot, és azt mondtam, hogy én odáig elmegyek, semmi gond, kibírom, jól úszom, majd visszatalálok. Aztán egyszer csak beállt a görcs, beállt egy olyan dolog, amelyen nem számoltam. Ez ellen van-e jó tanács?
1: Alapvetően azt mondom, hogy mindig addig menjünk be, ameddig ugye biztosan vissza tudunk úszni. Ha egy pillanatra jön egy ilyen görcs, vagy bármi, akkor ha van közelünkben valaki, akkor tudunk segítséget kérni. Ha nagyon mélyre megyünk be a parttól, elmegyünk már akár 1-1,5 kilométerre, alapvetően a vízirendőrség, vagy 1 kilométernél beljebb, ha lát vendéget, akár vízibicilivel, akár csónakkal, azokat kitessék el ide, ugye nem érnek mindenhova oda. Egy görcs szituációban ugye alapvetően pánik tud keletkezni, hogyha nem tudunk, vagy nem vagyunk magabiztosak, és értelen ezt a sokkos helyzetet, amikor megijed az ember, pánik alakulhat ki, ami miatt a biztos úszás tudását is elvesztheti az az úszó, aki ott van bent. Meg kell őrizni a nyugalmat, ha van a közelünkben valaki, akkor segítséget kérni, és ennek a fódján, hogyha nem befele úszunk, hanem inkább a parttal párhuzamosan, hogy el tudjuk kerülni ezt a problémát, hogy ne tudnánk kijönni a vízből.
0: Nagyon fontosat mondtál, parttal párhuzamosan úszni. Hogyan jelezzem, hogyha bajba kerültem? Mi az, amit észrevesznek a vízimentők?
1: Hát azt mondom neked, hogy alapvetően vízimentő sok strandon van. Ugye a vízimentőknek ilyen esetben nagyon nehéz dolguk van, hisz van olyan strand, ahol egy időben akár több ezer ember is lehet, és a vízimentők nem folyamatosan pásztázzák a vizet, hogy éppen ki csápol jobbra-balra, hogy ki van bajba. Az első szerintem, aki legtöbbször egy ilyen szituációban fog segíteni, az a társ, aki közel van. Viszont annak a társnak erősen kell mérlegelnie abba, hogy ki tud-e menteni minket. Ami tényleg pánikos helyzetbe kerülünk egy ilyen szituációba, akkor nekünk olyan lélek jelenlétünk lesz, olyan adrenalinunk lesz, hogy az életünkért küzdünk, hogy könnyen azt az embert, aki segítségünkre jön, veszélybe tudjuk sodorni. Aki jön és segítséget akar nyújtani, az csak olyan lehet, aki biztos úszástudásra rendelkezik, és bármilyen elsősegély, vagy bármilyen vízből mentés történne, a legfontosabb lépés bárki, aki ezt megtenné, hogy a helyszín biztosítsa magába. Ez a helyszín biztosítás itt az kell, hogy biztosítsa nekünk, aki oda jön segíteni, a saját testi épségét semmilyen körülmények között nem veszélyezteti azzal, hogy kiment minket.
0: Itt jön a kérdés. Ki számít jó úszónak? Mert számos helyen látom, hogy mély víz csak úszni tudóknak. ki az, aki ezt bátran bevállalhatja?
1: Jó úszó, kit nevezünk annak? Én azt mondom ebben az esetben, hogy aki a 4 úszásnemből legalább egybe biztosan 200 métert megállás nélkül végig tud úszni, ha kell, tud tájékozódni, tud taposni, fennmaradni a vízen, fenntartani magát, és itt ez, azt mondom, hogy ezt talán viszonylag sokan tudják, de azt senki nem tudja, vagy kevesen tudják magukról, hogy ha jön egy váratlan helyzet, akár csak egy hal belém muszik, vagy bármilyen oda időjárási körülmény jön, ami meg tud zavarni, vagy egy örvény, az a lélek jelenlét kibe van meg, hogy ezt a pánikot magába tudja kezelni, és nem eluralkodik rajta, és elkezd pánikolni, mert ebből van a legtöbb baj. Hisz egy jó úszó is bele tud fulladni a Balatonba, pont azért, mert ha megjön a viharjelzés, és azt gondolja, hogy az első fokú viharjelzés az még nem olyan erős, mert a másodfokúban szépen lassan kiúszok, elfelejtik azt, hogy amikor a szél elkezd fújni, akkor a Balaton vízének a vízpermetét felkapja, és akár fél méter magasan tudja szállítani, és amikor úszik egy jó úszó, gyors úszás, vagy bármilyen úszás nembe, akkor nem tiszta levegőt tud beszívni, hanem a víz párát szívja be, ezáltal az bekerül a tüdőbe, és innentől kezdve könnyen veszélyessé válhat a szituáció, és hiába jó úszik, bele tud fulladni ő is a Balatonba.
0: Neked hány olyan eset volt, ahol a lélek jelenlétet számított?
1: Hát szám szerint nem számolom, inkább azt mondom, hogy az úszodákban az úszómester kollégákat, akiket rendszeresen felmérek, tapasztalataim alapján az elmúlt években mindig, akik voltak újraélesztések, azok mind sikeresek voltak, de ezeknek mindig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy ott vannak a kollégák, figyelik őket, figyelik a bajba jutottakat, illetve nem utolsó szempont az, hogy aki nem érzi jól magát, vagy valami bujkál benne, az nem erőlteti magát, hanem jelzi ezt a kollégának, és akkor tudunk időben segíteni az ilyen bajba jutottakon.
0: Balaton után Budapesten beszélgetünk. Budapesten is számos olyan családi ház van, üzemel, ahol természetesen nyár van, mindenki szeret egy kicsit kikapcsolódni, barátokat áthívni, és lehet, hogy van medence is a családi házon belül. Ilyenkor mi a család fő legfontosabb feladata, vagy mi azon személy feladata, aki ért egy picit is a vízhez, a medencék világához?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó ötletek ezek a kerti partik, a medencés bulik, hogyha átjön egy ilyen csapat, baráti társaság, ahonnan nem ismerünk minden gyereket, nem tudjuk, hogy milyen úszástudással rendelkeznek, hogy meggyőződjünk arról, azokról a gyerekekről, akiket nem ismerünk, hogy milyen úszástudással rendelkeznek, mennyire vízbiztosak arra, hogyha véletlenül beugrik a vízbe, ki tud-e úszni belőle. Vagy ha elkezdenek ugrálgatni a gyerekek, akkor egy alapvető szabályt lefektetni, hogy mondjuk nem futunk a medence partján, nem lögdösünk be a másikat, nem hátrafele ugrunk, hogy nehogy ráugorjunk a másikra. Nyilván ezek a szabályokat nehéz betartani, de ahhoz, hogy a balesetet elkerüljük, ezeket fontos szem előtt tartani, mert könnyen tragédiává tud végződni egy ilyen jó kis kerti parti.
0: Úszni, elkezdeni, úszás, tanulást elkezdeni sosem késő, mindenkorban lehet?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem aki a fejbe elszánt, és meg akar tanulni, az bármikor elkezdheti. A kitartás és a cél a legfontosabb. Mindenkinek egy saját célt kell kitűznie magának ahhoz, hogy megszerezze ezt az úszástudást, amit ő szeretne. Nyilván nem mindenkinek kell lennie Milák Kristófnak, vagy bármilyen hasonló klasszisnak, hanem az adott célt, hogy egy úszásnemet meg szeretné tanulni, 25 métert le szeretné tudni úszni. Ez szerintem nincsen olyan kor, ami gátlást okozna ezen a téren.
0: Beredek Tamásnak nagyon szépen köszönöm, pláne, hogy a késő esti órákban beszélgettünk munka után, de elégedett mosolyjal ez a szentű ma nem volt semmilyen beavatkozási kísérlet vagy szükséglet, amely mentén most egy kicsit borúsabb lenne a tekinteted. Kedves hallgatók, Balatonparton kalandoztunk, vigyázzunk egymásra, a nyáron, a pihenés alatt is a legfontosabb a biztonság, az egymásra való odafigyelés.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Közélet című műsorunkat hallhatják, melynek szerkesztője Singovics Andrea, Domjanné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk. Összeállításunkat a napi májával zárjuk, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk!

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második évfolyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
2: Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
2: Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított Veszprémi Várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra, talán

0: Tében akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
1: Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal, Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette. Ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a Balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról, Tiszán innen, Tiszán túl, Észak-Magyarországról. Több hallgatónk volt az Egri Főegyház megyéből, és hál' Istennek a külföldi hallgatóinknak a száma is 50%-kal nőtt. A Nagyváradi püspökség mellett a Szatmárnémeti püspökségről is érkeztek hallgatóink, akik szintén sikeresen teljesítették a követelményeket, leállamvizsgáztak és elkészítették a portfóliójukat is.
0: Illetve még egy református lelkész is volt.
1: Kettő református lelkészünk volt, igen, az egyik a Prókai Árpádi, a boldvai lelkész, ez Edelénytől nem messze egy kis település, kis, de nagyon különleges település, hiszen a halotti beszéd itt készült el, és ennek nyomán most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Györgyi, aki a zsinatnál dolgozik.
0: Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
1: Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztalták meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
0: Ez a képzés is egy záróvizsgával készült, portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
1: De 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag, ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozatot lehet elképzelni. Tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, Rauch Anitára, aki a Nagyváradi püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi püspökségnek a területén található Szentjobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szentjobbi apátság, illetve maga Szentjobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szentjobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön

0: megvalósításra is került.
1: Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
0: Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést. Minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@unikötőjel.eszterházi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést.

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
2: Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, amely a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki élményt nyújtsunk az odaérkezőknek, hanem egy kulturális élményben is részleg legyen az embereknek, és ehhez a vallásturisztika azt gondolom, hogy alapvető dolog.
1: Mely volt a kedvenc tárgya vagy tantárgyai, melyek voltak itt az egy tanév alatt?
2: Nagyon szerettem az emberközpontú gazdaságtant, amit Baritz Sarolta, a szerzetesnő tanított, mert ebben a mai világban azt látjuk, hogy minden a profitra és a vagyonszerzésre épül, és ő arról tanított, hogy az ember a központ, és a legfőbb jó, Istenhez eljutni az embereknek. Ez volt az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt, és jó volt.
1: Boldván milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei települést?
2: Istennek hála, egyre többen, csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogatóközpont, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretüket temették éppen.
1: A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
2: A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
1: És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
2: Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
1: Református lelki pásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turistáknak vagy zarándokoknak. Hát hogy mennyire nyitottak a transzcendens felé, mennyire nyitottak az egyház értékkincsei felé?
2: Ez egy érdekes dolog. Ezt azon is le lehet mérni. Bemegyek a templomba egy csoporttal, fél óra alatt végzek, vagy két óra alatt végzek, mert látszik azokon, akik odaérkeznek, hogy csak egy templomot, egy kulturális helyet szeretnének látni, és többre nem kíváncsiak, de olyan jó, amikor lelki dolgokról is el tudunk beszélgetni. Megkérdezem, hogy milyen felekezőtőek, és akkor innen elindulhat egy beszélgetés, és sokkal mélyebbre tudunk néhány emberrel jutni. Ez embere válogatja.
1: Ön számára összességében ez a képzés mit adott? Mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is, még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
2: Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítséget kaptunk.
1: Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
2: Igen. Tehát vannak, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
1: És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte, ön szerint kinek jó ez a képzés?
2: Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldja.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
1: Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
2: Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel, és miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
1: Melyik ez a gyönyörű templom?
2: Ez a gyöngyöspatai templom, és hát a Jesze oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
1: Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
2: Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a hely szellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
1: Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
2: Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
1: És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
2: Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
1: Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, az áróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez az áróvizsga?
2: Ó, hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem, én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is, és akkor mivel a szálloda nem állt tőlem messze, meg készültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, de lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
1: Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
2: Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek Elegerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
1: Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
2: Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, És akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, egy csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
1: Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
2: Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
1: 76 évesként te számítottál rongidősnek?
2: Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
1: Gratulálok akkor, és további eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
1: Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
2: Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei Honismeret Egyesület elnöke. Őket a Veszprém megye főlevéltárosa volt, amíg nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, köröltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most az lett a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
1: És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
2: Nagyon megérte. Én tényleg a teremtői ajándékának gondolom ezt a képzést, így egyáltalán megtaláltuk, még azt, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet, mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunk, a kapcsolatunk adott, ezt a Kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai, és hogy ül be a világ viszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályákat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
1: Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
2: A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallás turisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a sziget világban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
1: Említett, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
2: Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, akiket három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most, őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események utána. Az egyéb események akkor, ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt, tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek ebben egy kis életet leheltünk.
1: És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
2: Ők viszonylag jók. ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyiket ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért voltak aktívak, mert egyik csak kálváriájukat karban tartják. Tehát úgy hátulról jött az aktivitás.
1: Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
2: Pici kis kápolnák, kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően, hogy kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol hírt stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota. Tehát a legjellemzőbb a 14, tehát ez a 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egy beálló. És ebből van itt 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota. Tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
1: Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
2: Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriák és csendhegyek, mert ezek igazából amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát ha én felmegyek, ott csend van. És ott tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
1: És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom a római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
2: Igen, igen, tehát valóban így történik. Több-kevesebb aktivitással láttuk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
1: Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
2: Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlen szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogyha kivondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, megbékélek magamat, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismeretek, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlen vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ezzel ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
1: Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek, tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
2: Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sű meg a sok tekintetben az, mert a Vár, meg a Kálvária, meg az Érseki Palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága van zerőd, de nagyon sok olyan kis település van, ahol ma a Kálvária van, és a templom. És nincs több említésre méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Bozna völgyét, akkor ami ott útbe esik, azt megnézem, és a kis településen templom és Kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, hogy nincs más.
1: De akkor ezek szerint meg is nézik?
2: Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni, hanem azt mondja, hogy eljövő a településre, itt ez van, itt ez van, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100, meg 200, meg 300 évesek, tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.

0: A nap imája.
1: Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan a szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogulva kérdezte az útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kételyt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére a kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hagy jöjjön közel szívedhez, és a kezed pihentesd meg áldón a fején.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Elhangzott Csajkovszkij numero 6-os H-moll patetikus szimfóniájának második tétele. A müncheni rádiózenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sziget közben Héderváron vagyunk, az ország vélhetően legöregebb fájának a tövében. Gondáné Zsuzsa lesz a kalauzunk, aki lokálpatrióta és segíti a zarándokokat, ideérkező turistákat. Egy kápolna, egy szép kert, öreg sírok, és ez a fa. Kezdjük ezzel a fával.
4: Igen, az ország legöregebb fája, Árpádfa. A legenda szerint Árpád kikötötte a lovát hozzá. Ha ez valóban megtörtént, az 907-ben a győri-pozsonyi csata idején, hogy itt megpihent. Hát ha onnét számítjuk a fának a korát, akkor ma az 1119 éves lenne. De hát sajnos pontosan nem tudjuk a korát, mivel elkorhatta a belseje, ezért csak satszóját. Van itt egy tábla, amit Bolla Sándor készített, ő Erdészeti Egyetemen tanított. Ő 10 éve készítette a táblát, ő akkor 850-re satszóta.
3: De él a fa, tehát belül korhat, de hála Istennek az egyik ága. És milyen fa ez? Tölgyfa, ugye?
4: Igen, kocsányos tölgy. Hát hála Istennek még egyik ága ét. Ugye 4 szép ága volt, az első ága a 90-es évek elején letört, az összetörte itt alatta a síremléket, és akkor ellenkező irányba a másik ágat alátámasztották, és itt középen van egy ilyen átjáró rész, itt magasan állagmegóvás céljából bebetonozták. 2007-ben viszont ilyen viharos idővel 2 egyszerre letört, hát akkor egy ilyen 3 lábú kupszerű valamit készítettek, amire még a maradék ágat drótkötéllel felerősítették. Akkor vájták ki a belsejét, ugye elkorhatta a belseje, tehát nem bírták el a ágakat, ezért törtek le. Akkor kivájták, valamivel a belső részt lekezelték, és azóta él így a fa. Ugye van termése, ennek a terméséből ültettek. Ha kipusztul a fa, akkor legyen utód, és a 7 kicsi fát a Árpád vezér után a vezérekről nevezték el.
3: Át lehet sétálni rajta. Én gyerekkoromból emlékszem, valami képes újságban volt egy kaliforniai óriás fa, ami szintén valahogy úgy ketté vált, és egy autó át tudott menni a két rész között. Hát itt egy rollerrel át lehet rollerezni.
4: Igen.
3: És majd 8 ember befér a fa odvába.
4: Igen, igen. Hát ugye a fának a kerülete 7 méter 20 centi, átmérője, ahol a legvastagabb, ott 3 méter 30 centi. Hát magasságát nem tudjuk hány méter, de hatalmas nagy az a ág is, ami megmaradt.
3: Egy szép nemzeti színű szalaggal van körbekötve, ezek szerint legalább 8 méteres kell legyen a szalag, hogy meg is lehessen masnira kötni.
4: Igen, igen.
3: És egy sírkertben vagyunk.
4: Igen, a Árpádfa alatt a síremléken a Gróf Kuen Károly és családja nyugszik. Ugye idősebb Gróf Kuen Károly 2 alkalommal volt miniszterelnök a Magyarországnak, a fia, ifjabb Károly főcserkész volt. Van itt egy kopjafa, ami a ő emlékére van. Vannak itt ilyen régi fejfák, oda nincsenek temetve, de viszont a temetővőbe hozták azért, hogy maradjon meg a utókornak. A templom mellett viszont szintén vannak fejfák, oda azok valós sírok, oda azokat temették, akik valamikor a kastélyba szolgáltak.
3: Ez a Cohen Hédervári, én a történelemkönyvről emlékszem rá, hogy ő volt a Darabont kormány élén, tehát annak idején, a 900-as évek elején ment a nagy obstrukció, és hát próbált rendet teremteni, de aztán hamar távoznia kellett.
4: Igen, egyik alkalommal 3 hónapig volt miniszterelnök, utána úgy tudom 2 évig is volt.
3: És az eredeti neve?
4: Kuen Károly volt, gróf Kuen Károly, ő Ausztriából jött. Ugye amikor a hédervári család kihalt, jobban mondom a Viczai család, ők végrendeletben meghagyták, hogy anyai ágon unokatestvérű gróf Kuen Károly örököljön, de vegye föl a hédervári nevet, és ő így lett gróf Kuen hédervári Károly.
3: És ez a templom eleve temetkezési helynek épült?
4: Igen, annak épült. A templom maga 1300-as években épült, és itt a templom alatt a kriptába a Viczai család van eltemetve. Hát gondolom, itt a templom környékén is volt valamikor régen temető, tehát ide is temetkeztek régen.
3: Szép gótikus kapuja van a templomnak. Menjünk be! És önkéntesként tetszik segíteni az ideérkezőket? Vagy?
4: Igen. Hát tulajdonképpen én, mikor nyugdíjba mentem, akkor kaptam kulcsot. Ha valaki beszeretne jönni, akkor nézem el még a templomot, meg a kápolnát.
3: És mivel foglalkozott, amíg nyugdíjban nem ment?
4: Hát én betanított munkás voltam.
3: De olyan tájékozott tetszik lenni történelemben, hogy le a kalappal. Nincs oltári szentség, nem kell térdet hajtanunk itt a templomban. Egy picit dohos illat van itt a templomban.
4: Hát tulajdonképpen
3: ázik
4: ugye...
3: a fal egy kicsit.
4: Igen.

0: tál csak kormos lett, és a Mária könnyezett. Ez a könnyező Mária kép később Olaszországba került, és ott Loretóba felépítettek egy kápolnát, ma is ott van, ez egy zarándokhely.
1: Nagyon híres zarándokhely.
0: Ennek a tiszteletére építette ezt Hédervári Katalin. Ugye mivel a názáreti ház leégett, ezért itt a falak jelképesen kormosak, és beépítették a elszenesedett gerendát. Ugye a Mária szobor fekete, mivel a Loretói kápolnába kormos lett a Mária kép, ezért a Loretói kápolnákba a Mária szobor, vagy a kép mindig fekete. Ez a szobor egy fekete ébenfából van faragva, elvitték Olaszországba, hozzáérintették a könnyező Mária képhöz, fösszentelték, úgy hozták vissza, és ezáltal vagyunk mi is egy zarándokhely. Augusztus 15-én nagy boldogasszonykor tartjuk a búcsunkat, és ugye mivel zarándokhely vagyunk, jönnek sokan máshonnét is, és akkor itt a parkba egy tábori szentmisét tartanak.
1: Nagyon szép, olyan, mintha ezüstből lenne, gondolom fából van ezüstre festve.
0: Igen, a rácsos
1: rész. Mögötte látszik a szűzanya, és van több ruhája?
0: Igen, sok ruhája van, ugye Máriának nagyon sok a ünnepe, sok a ruha is, és mindig a ünnephöz megfelelő ruhát adnak rá.
1: És ki öltözteti ön?
0: Nem én öltöztetem, van egy hölgy, akit Sági Gyulánénak hívnak, és ő rendezi a Mária áhítatokat, és ő öltöztetik, mindig a megfelelő ruhát adja rá.
1: És itt is vannak síremlékek, úgy
0: látom.
1: Igen.
0: Itt a templom alatt van egy kripta, van itt két korsó, az egyik korsóban Gróf Kuen Bélási Antonnak a szíve van, ő 1823-ban halt meg, a másik korsóban csontok vannak. A Szent Mihály templomunk helyén 1600-as években volt egy kisebb templom a Hédervárnak, és az villámcsapás miatt leégett, és a romok között emberi csontokat találtak, azokat tették bele.
1: Menjünk előrébb egy picit. Itt látok egy címert, látok?
0: Igen. A falon van egy fából faragott képszerű valami, amit tulajdonképpen egy besüllyesztett urna tartó. Abban három gróf kisasszonynak a szívük van bebalzsamozva ezüstkehelybe. Ők a 1800-as években haltak meg. Ugye kinyitni nem lehet, én fotóról láttam, három füles kis ezüstkehely, és a kehely elején van a Hédervári címer, a tetején egyiken pálmág van a feltámadás angyalával, másikon lepke van, harmadikon halálfej van, ami a elmúlásnak a jelképei.
1: Fönt is van egy dupla címer.
0: Igen. 1100-as években ugye a héder lovagok kapták a királytól a területet valami nemesi cselekedetükért, és onnét kezdve folyamatosan a rokonok, a családtagok örököltek. A hédervárjak címere, itt a oltára lehet látni a sávos címer. Utánok ugye Hédervári Katalin elvette Viczai János, ő nagylós Osli felül jött, az ő címerük itt a urna tartón, ez a koronasas lába szárnyal. Amikor kihalt a Viczai család, ugye ők kérték Gróf Kuen Károlyt, hogy örököljön, az ő címerük itt a oltár alatt, ez a színes címer, oltár fölött a gömbölyű részben viszont a három címer már egyesült.
1: Élnek-e még leszármazottai ennek a családnak?
0: Nem, nincsenek leszármazottak. Ugye ifjabb Károlynak, Kuen Károlynak nem volt családja, tehát velük ki is halt a grófi család. Uh-huh. Ugye háborúkor őket kilakoltatták Gödre. Ifjabb Károly ott halt meg 1960-ban, őt ott eltemették. A felesége, Sarolta, 89-ben halt meg, és akkor ifjabb Károlyt exhumálták, és akkor ide szülők a kriptába temették el őket. Velük kihalt a grófi család.
1: Menjünk át a nagyobbik négyzet alaprajzú háromhajós templomtérbe. Van egy szentély rész. Mikor lett felújítva? Mert úgy néz ki, hogy minden új, vagy legalábbis eléggé újszerű a padozat is.
0: A templom maga 1300-as években épült, később kétszer átépítették, ugye 1600-as években épült mellé a Loretói kápolna.

0: Ezt a régebbi részt viszont 1800-as években Grófgen Károlyát építette, akkor épült utólag a torony, a karzat, és akkor kapta a templomunk ezt a neogót formáját. Oltár mellé jobbról-balról építettek be sírfedlapokat, ezek valahol itt a templom környékén vannak eltemetve. Itt bal oldalon van egy alakos sírfedlap, Viczai Ádámot ábrázolja, ő Hédervári Katalin egyik fia volt, ő 1650-ben halt meg, majd 200 évvel később építették be a fedlapot, ezek még latinul vannak feliratozva.
1: Egy nagyon szép korpusz van fölfüggesztve a szentét záró kis gótikus ablak mellett.
0: Igen, itt volt egy oltár, a Krisztus szobor kereszten be volt építve a oltárba. 94-ben, amikor volt a felújítása a templomnak, elvitték Pestre felújítani. Sajnos maga oltár nem került vissza, csak a Krisztus szobor, ezt viszont itt kell elhelyezni.
1: És akkor itt augusztus 15-én a búcsú van, egyébként nem igen van mizsebben a templomban, ugye? Van másik plébánia templom.
0: Igen, van másik templom, ott vasárnap egy alkalommal tartanak misét, ugye hozzánk Óváról a piarista papok járnak át, iskolánk is piarista, és akkor ők tartanak misét. Ebben a templomban ritkán van mise, mondtam, említettem a Mária hitatokat, itt tartják, alkalmanként esküvő is van, aki itt szeretné tartani.
1: Temetőbe esküvő?
0: Hát nem egészen, de viszont ilyen kis, nagyon egyszerű, meg hét kis templom ez.
1: A hatalmas Colorado bogárról szóljon nekem.
0: Hát én úgy tudom, hogy ez a krumpli bogár valamikor ugye ide került.
1: Ez egy köztéri szobor itt.
0: Igen, ide került Hédervára, de nagyon régen a falu Amerikából, Coloradóból segélycsomagot kapott, és valahogy a segélycsomaggal ide került a bogár, tehát ez a egy Colorado bogár van, ezért nevez, vagyis hát ezért állítottak szobrot meg. Itt találták meg az első bogarat.
1: És most már nem fenyegeti a krumplit a Colorado bogár? Már nem ez a szobor, hanem úgy már nincsen?
0: De, azért van. Az megmaradt.
1: Körülbelül mekkora a település?
0: Hát a 1300 körülbelül a lakosoknak a száma.
1: És nem fogy, ugye? Tehát ez
0: nem
1: egy élő falu.
0: Jönnek ide máshonnét is lakni, vannak új utcák, szinte azt mondhatnám, hogy azok már mind úgy betelepültek, máshonnét jöttek ide.
1: És az általános iskola piaristák vezetésével működik?
0: Igen, működik. Van bölcsödénk, van óvodánk, van iskolánk.
1: Papjuk Moson-Magyaróváról piarista atya jár ki misézni.
0: Igen, ő jár ki, ha vasárnapinkén egy alkalommal tartanak misét.
1: Kastély.
0: Hát a kastély az sajnos zárva van, körülbelül 10 éve, nagyon sajnáljuk. Hát nem tudom, hogy ki a gazdája, az állami tulajdonképpen.
1: Mert évek ezelőtt szállodaként működött.
0: Igen, működött, ugye. 83-ban megépült a iskola, mert addig iskoláként működött, meg óvodaként a kastély. Utána bezárták, körülbelül 5 évig restaurálták, és akkor a művészeti alap kapta meg. Voltak itt művészek, csak sajnos nem tudták fönntartani, ezért ők bérbe kiadták. Több bérlő volt, akik szállodaként működtették, hát utolsó bérlővel volt valami anyagi nézeteltérés, és akkor...
1: Azóta zárva.
0: Azóta zárva van, igen. Sajnos.
1: Olyan szépen megműveltek a földek a környéken, tehát itt azért a mezőgazdaság fontos.
0: Igen, igen, fontos. Vannak itt ilyen a lajtamag, meg vannak magánföldek is, akik gazdálkodnak rajta. Igen.
1: Vasárnap mikor van mise itt?
0: 11 órakor, igen. Sajnos, aki ide járt piarista pap, az körülbelül 2 hónapja meghalt, hát majd most még ide jönnek, de ketten vannak Óváron is, valószínű megint új papot kapunk majd, aki azért egy alkalommal át tud jönni.
1: Gondárné Zsuzsa, a kalauzunk továbbra is, kijöttünk a szép templomból, és újra rácsodálkozunk az ősi fára, a sírkertre, és két
2: kő fotelről nem volt még szó. Bele is ültem az egyikbe, nagyon kényelmes ülés esik rajta, de hát ritka látvány egy ilyen klasszikus régi faragvány, amely használható is, és nem csak szobor. Mi a története ennek, kedves Zsuzsa?
3: Hát ez a kő fotel egyik az itt volt régóta, ugye mikor a ifjabb gróf kijött a sírhoz a szüleinek a sírjára, akkor itt ebbe ült bele, és akkor itt elmélkedett. A másik kőfotel az valamikor a kastélyparkban volt, és amikor a kastélyparkot felújították, akkor hozták ide, és akkor került ide a fa alá a síremlékhez.
2: Mi biciklivel érkeztünk, vonattal jöttünk le Lébényig, és akkor onnan bicikliztünk, és elég sok biciklistát láttam. A Szigetköz igazán alkalmas biciklizésre. Az önök látogatói között, akik jönnek az ősfához, sok a biciklisturista?
3: Igen, nagyon sok a biciklisturista, jönnek Ausztriából is, Magyarországról is, mert ugye nyár van, nagyon sok a fiatal, aki ilyen bringás táborban van, és akkor eljönnek ide, itt egy kicsit megpihennek, és akkor mennek tovább.
2: Hédervárnak van plébánia temploma is, és van egy Szent Pelegrin kápolna is, azt hiszem, ezen a templomon kívül, amit megnéztünk. Az a Pelegrin kápolnának mi lehet a múltja, története? Hogy került oda?
3: Hát az a Peregrinus kápolna úgy került ide, hogy 1709-ben Franciaországból jött egy hölgy. Ugye mire ideért, megbetegedett, és bevitték a kastélyba ápolni. Ő lázálmába Szent Peregrinusszal álmodott, és amikor meggyógyult, ő hálából építette ezt a kápolnát. Ugye a Szent Peregrinus a lábfájósoknak, a utazóknak és a rákosoknak a védőszentje. Itt nálunk május 1-én van egy ünnepség, és akkor ilyen tábori szentmisét tartanak ott.
2: Az ország számos helyén a falvaknak egyre fogy a népessége drasztikusan, de azt hiszem, hogy itt a Szigetközben és általában Győr-Sopron megyében ez nem jellemző. Ausztria közelsége, munkahelyek vannak, tehát az önök faluja is úgy tűnik, hogy egy igen élő, eleven és gyarapodó település.
3: Igen, gyarapodik, szaporodik a falu. Van olyan utca, nem is egy, több is, ahol hát úgy mondjam, hogy máshonnét jöttek ide lakni, új házakat épültek, de azok a házak, ahol honnét kihalnak, azok is hamar gazdára találnak.
2: És a Szentmisén megjelennek új arcok, tehát bekapcsolódnak a falu életébe az újak is?
3: Bekapcsolódnak, mivel hogy a iskola piarista, tehát a gyerekeknek azért kell a misére járni, ugye a kisebb gyerekeket kísérik a szülők.
2: A falu, hát olyan, mint egy kertváros szinte már, egy városnak a kert része, csupa szép gondozott kert van, de a falusi jelleg, ahol veteményes kert, házi állatok, baromfiak, ezek kihaló félbe vannak, tehát inkább...
3: Igen, már nincs annyi állat, ilyen, hogy tehén, az már egyáltalán, ló még azért van, de baromfi, ilyen tyúkok, ilyesmi azért vannak.
2: Hányan vannak, akiknek fontos, vagy kik, akiknek fontos Hédervár múltja? Mert az, hogy ön rendelkezésre áll, ki van írva a telefonszáma a kerítésre, és mozgósítható, és bemutatja ezt a gyönyörű, szép templomkertet, az ősfát, stb., egyedül van, vagy van egy kis csapat, akiknek szívügye Hédervár múltja, és hogy ismerté váljon a világban?
3: Hát azért van pár ember, aki nagyon szívesen fogadja ide látogatókat, mert nagyon szívesen útba igazítják az embereket, hogy mit érdemes itt Héderváron megnézni.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a jóisten áldja meg azt a szép munkát, amit tetszik végezni.
3: Nagyon szépen köszönöm, és szívesen látunk minden ide látogatót a faluba. Örülünk, ha jönnek.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Gondárné Zsuzsával beszélgettünk Hédérváron. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
4: Elhangzott a templom térkép.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 415-ös köhüljegyzékszámú, numeró 13-as C-dúr zongora versenyének harmadik tétele hangzott el. Ránki Dezső és a Liszt Ferenc kamarazenekar muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Vasárnap tartják a nagyszülők és idősek világnapját, írja a Magyar Kurír. Július 26-án Szent Joachim és Szent Anna ünnepén emlékeznek meg az idősekről és a nagyszülőkről az idei év mottója, én akkor sem feledkezem meg rólad. A Vatican News tájékoztatása szerint Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban Szent Misével emlékezzenek meg az idősekről és a nagyszülőkről. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. A gazdasági és energetikai miniszter pénteken felmentette Jákli Gergelyt, helyére pedig Ságodi Attilát nevezte ki. Kapitány István a Facebook oldalán azt írta, az új vezető több mint 25 éves vállalatirányítási és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a beruházás irányítását. A miniszter Jákli Gergely leváltásának okát nem közölte. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A hétvégén a helyére mozdítják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. Közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, a mintegy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 Fejérvár megyei strandon bakteriális szennyezettség miatt. A Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közölte, 5 velencei tavi fürdőhelyen és a Dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A hatóság szerint a vízben a megengedettnél magasabb baktérium számot mértek. A szükséges ellenőrzések és laborvizsgálatok folyamatban vannak, a tilalmat a megfelelő vízminőség elérése után feloldják. Balesetet szenvedett egy szálloda hajó a Dunán, többen megsérültek, írja az Index. Péntek hajnalban balesetet szenvedett egy dunai szálloda hajó a bécsi Freudenaui zsilipnél. A hajó egy kikötőfalnak, majd egy zsilip kapunak ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200, többségében osztrák és német utas közül 14-en könnyebben megsérültek. A hatóságok gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálják az eset körülményeit. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhő mellett. Legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak az anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy kiüljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium

0: Johann Sebastian Bach 996-os jegyzékszámú E-moll landszvittjének harmadik tételét Sárközi Gergely és Dénes István szólaltatta meg. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a Szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
2: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített tereményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk, Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros, újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fáradt bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fabio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember-természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik. Fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Vasárnap tartják a nagyszülők és idősek világnapját, írja a Magyar Kurír. Július 26-án Szent Joachim és Szent Anna ünnepén emlékeznek meg az idősekről és a nagyszülőkről az idei év mottója, én akkor sem feledkezem meg rólad. A Vatican News tájékoztatása szerint Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban szentmisével emlékezzenek meg az idősekről és a nagyszülőkről. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. A gazdasági és energetikai miniszter pénteken felmentette Jákli Gergelyt, helyére pedig Ságodi Attilát nevezte ki. Kapitány István a Facebook oldalán azt írta, az új vezető több mint 25 éves vállalatirányítási és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a beruházás irányítását. A miniszter Jákli Gergely leváltásának okát nem közölte. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A hétvégén a helyére mozdítják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. Közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 Fejér vármegyei strandon bakteriális szennyezettség miatt. A Fejér vármegyei kormányhivatal pénteken közölte, 5 velencei tavi fürdőhelyen és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A hatóság szerint a vízben a megengedettnél magasabb baktérium számot mértek. A szükséges ellenőrzések és laborvizsgálatok folyamatban vannak, a tilalmat a megfelelő vízminőség elérése után feloldják. Balesetet szenvedett egy szállodahajó a Dunán, többen megsérültek, írja az Index. Péntek hajnalban balesetet szenvedett egy dunai szállodahajó a bécsi Freudenaui Zsilipnél. A hajó egy kikötőfalnak, majd egy zsilipkapunak ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200, többségében osztrák és német utas közül 14-en könnyebben megsérültek. A hatóságok gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálják az eset körülményeit. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhő mellett. Legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

A Crossovers felvételei szóltak. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A szó hangokban kikerekített kép, levegőrezgés, ajakmozgás. De ezzel csak egészen külsőségesen jellemeztük. A szó sokarcú valóság. Test, amelynek lelke, szelleme van. A jelentés benne a szellem az, amit a hangkép jelez. A lényeg az értelmi összefüggés, amelyre az ember gondolt, és a szóban kifejezésre juttatott. A lélek pedig az, amit a szív kölcsönöz a szónak, és aminek rezgése nem hal el később sem. A testszerű és szellemi dolgoknak ebben az egységében minden szó hord magában valami általánosat, ami mindenütt érvényes, és valami sajátságosat, amit szorosabban magáénak vall, egészen addig az utolsóig, amely teljesen az egyénből budjan elő, s teszi azt, hogy egy szó az éppen beszélői és senki másé. Micsoda illanó egy ilyen szó. Most még nincs. Most kimondom, és így létrejön. És már el is csendesül, s nincs többé. De ha pontosabban gondolkodunk, akkor mégsem egészen így áll a dolog. Ezek a szavak fa, vagy könyv, vagy barátság mégiscsak készen voltak, mielőtt kimondtam őket. Nem az én teremtményeim. Előbb megvoltak, mint én. Úgy tanultam őket szüleimtől, meg nevelőimtől. A szavak és összefüggéseik, a nyelv nem egyszerűen az egyén benseinek kifejezései, hanem valóságos képződmények. Értelmes alakulatok, amelyekben a lét beszél. Formák, amelyek létünket egyenesen hívják, hogy bennük megértse önmagát és maga is alakot öltsön. Mi alakítjuk a szavakat, és azok is alakítanak bennünket. Nyelvünk magunkkal azonos, és mégis gyakran úgy tetszik, mintha magában fönnállna, szembe jönne velünk, meghatározna bennünket. A létnek egy külön világát, rendjét képezi, amelyben az egyén beleszületik és benne mozog. Átfogja, átjárja, alakítja az egyént. Lelkünk legrejtettebb mélyéig lehatnak a szavak, hiszen nem csak velük beszélünk, hanem velük is gondolkodunk. Ha jól megnézzük, belátjuk, hogy gondolkodásunk első kezdeteitől fogva szavakban halad előre. Egyáltalán csak beszélve tudunk gondolkodni, másképpen sehogy sem. Szívünk gyökereik szóban élünk, az határoz meg bennünket. Életünk ösvényei, létünk formái a szavak. Erősek a szavak, ezek az illanó csodák. Hihetetlen szívósággal tartják fenn magukat. Lehetséges, hogy népek már régen letűntek, és nyelvük még mindig megvan. Egy város romba dőlhet, építői elfeledve, semmi nyoma többé benne az életnek, de a neve fönnmarad. Hatalmasak a szavak. Vihar erejével szakítottak már ki megszokottságukból, és lendítettek magasba embereket a szavak. Lobogó lánként hullottak szavak a lelkekbe, nagy tettekre hívták őket, letörték a teremtő mélységek bilincseit, hogy nagyszerű alkotások merüljenek föl belőlük. Szavak felszabadítottak, erőt adtak, bizalmat ébresztettek, jámborrá tettek. Szavak sebesítettek, elevenbe martak, mint amikor kampóval marnak valakibe. Mérgeztek, romboltak. És minden emberi nyelvben van egy szó, amellyel a legfőbb lényt jelölik, akitől minden ered, akire minden utal, akitől minden értelmet nyer, aki felé törekszik minden. Ez a szó Isten. Egy mélybe szántó gondolat azt mondja, hogy ezt a szót nem is az ember találta ki. A paradicsomból hozta magával, annak a tudásával együtt, amit kifejez, és most ott a nyelvében, a többi szó között figyelmessé teszi, megérinti, tanítja és vezeti. Ezzel a szóval azonban valami különleges dolog történt. A történelemnek egy meghatározott órájában Isten megszólította az embert és kinyilatkoztatta előtte magát, amikor Ábrahámhoz, a pátriárkákhoz, Mózeshez szólt. Akkor felfedezte magát, mint a történelem urát, aki isteni szabadsággal közeledik és szólít és köti szövetségét az emberrel. Akkor vette birtokába és tette nevévé az Isten szót. És nem csak úgy, ahogyan érteni szoktuk, amikor általában névről beszélünk. Olyankor ugyanis szavakra gondolunk, amelyek egyesekhez tartoznak.
Ezt az országot vagy ezt az embert megkülönböztetik a többiektől. Ez még nem eredeti jelentése a névnek. A név első értelme nem puszta jelölés. Magába zárja a megnevezett lényegét. Valami titokzatos dolog a név. Magát, a hordozóját helyettesíti. Ezt a titkot, amely az embereknél és a dolgoknál a bizonytalanság ködébe burkolózik, Isten a maga esetében meghatározta és hitelesítette. Maga is beleköltözött nevébe. Attól fogva benne is lakik a nevében. Ha a templomról azt mondja, az én nevem ott fog lakni, az annyit jelent, én magam fogok ott lakni. És ha azt olvassuk, a te szent nevedet esdettük magunkra, az körülbelül ennyit tesz, téged hívtunk, te fordultál felénk, te közeledsz hozzánk. Így az Isten neve belépett a többi szó sorába, és a nyelvnek egy részévé lett. És most Isten neve és vele együtt maga az Isten is benne áll az emberi történetben. Része lett az alakulatok azon világának, amely az embert is magába fogja és alakítja, a nyelvnek. Behatolt az emberbe egészen léte gyökereig, és ott sem hagyta abba a működését.

Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának 4. tételét előadta a Clevelandi zenekar. A karmester Szél György volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét, írja a Vatican News. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és hozzáférhetővé tegye annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Azt írták, a több mint 4,7 millió felvétel a lengyel pápa 27 éves szolgálatának meghatározó pillanatait őrzi. 104 apostoli útját, 146 lelkipásztori látogatását és a hívekkel való találkozásainak emlékeit. A gyűjtemény az egyház történetének egy meghatározó fejezetét idézi fel, amely milliók számára jelentett hitet és reményt. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás pont határváró budapesti rendezvényén csütörtökön. A szerkesztőt hallják.
3: Az ELTE lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem háromnegyedük nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, még 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kacz Sándor elmondta, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és az osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsésztudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult, idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az államtitkár elmondta azt, és egyre többen érkeznek a szakképzésből, de a legtöbben a gimnáziumokból érkeznek a felsőoktatásba. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára kellett, ezt követte az ELTE, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász képzése. A rendezvényen elhangzott az is, idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat.
2: Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézmény a honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és médiatudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Suzuki esztergomi gyára jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát. Három országos közgyűjtemény vezetőinek munkaviszonya szűnt meg pénteken. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-vel közölte. Az intézményi átvilágítás eredményeként távozik posztjáról Bernard Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum, Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint Cselovszky Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. A tárca egyúttal belső szakmai, gazdasági és etikai vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központnál, és megkezdi az intézményrendszer átalakításának előkészítését. Irán befagyasztott pénzeiből fizetne kártérítést az Egyesült Államok az iráni támadások miatt. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közösségi oldalán közölte, az intézkedés azonnal életbe lép, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetlenül vagy közvetve Irán okoz hajókban vagy azok rakományában. A döntést az Iránhoz köthető drón és rakéta támadásokkal indokolta. Ellenzéki többséget jelez egy friss izraeli közvéleménykutatás. A Máriv című napilap pénteken ismertetett felmérése szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat Izraelben, az ellenzéki pártok 61 mandátumot szereznének a 120 fős Knessetben. A kutatás szerint a kormányzó Likud támogatottsága történelmi mélypontra csökkent, 20 mandátumot kapna, míg a Gadi Eisek-Nót pártja 23 képviselői helyet szerezne. A felmérés szerint Benjamin Netanyahu miniszterelnök támogatottsága is csökkent, a kormányfői alkalmasság kérdésében több ellenzéki politikus is megelőzi őt. Az izraeli választásokat október 27-ére írták ki. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. A magyar-román párbeszéd fórumának is tekintett nyári táborban azt hangoztatta Tudor Dujkö, a háromnyelvű erdélyi civil szervezet elnöke, hogy az elmúlt két évtizedben látványosan megerősödött a transzilván tudat, nem etnikai, hanem kulturális, regionális jellemzőként. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az elmúlt 10-15 évben jelentősen megerősödött Erdély regionális identitása, és ma már sokkal természetesebb románok és magyarok között olyan kérdésekről beszélni, amelyek korábban tabunak számítottak, hangsúlyozta Tudor Dujkö, a Transzilvánia Nostra Erdélyünk, Unser Siebenbürgen Egyesület elnöke, a tusványosan tartott Transzilvanizmus a provincia után című szerdai panelbeszélgetésen. A cím arra a folyóiratra utal, amely negyed százada magyar és román szerzőkkel a magyar-román együttélés meg az erdélyiség kérdését tanulmányozta, de két év megjelenés után 2002-ben megszűnt. Tusványoson a Kóskároly sátorban, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében a román és magyar transzilvanizmus jelenéről, a regionális identitás erősödéséről és a decentralizáció lehetőségeiről beszéltek a résztvevők. Tudor Dujkö mellett Bak Miklós egyetemi professzor, Dobroté Tibor, az EMNT alelnöke, illetve moderátorként Csinta Samu újságíró, valamennyien erdélyiek. Tudor Dulka szerint az erdélyiség, a regionális fejlődés, a kulturális sokszínűség egyik fontos kerete. Dulka külön kiemelte, Székelyföld sikeres példája annak, hogyan lehet helyi identitásra és kulturális sajátosságokra építve a turizmust fejleszteni. Úgy véli, a transzilvánizmus egyre inkább a decentralizációról szóló vita része. Hozzátette, Erdély fejlődése gyorsabb lehetne, ha Románia kevésbé központosított államként működne. Viszont még mindig nagy a bizalmatlanság a románok és a magyarok között. Ez a magyarázata, hogy civil mozgalmának több mint 10 000 követője van, de egyelőre nem tud politikai erővé válni. Kulturális, civil és értelmiségi hálózatként működik, amely viszont képes alakítani a közbeszédet, mondotta Tudor Dulka, a háromnyelvű erdélyi civil mozgalom elnöke tusványosan.
2: Spanyolország aktiválta az Európai Unió vészhelyzeti mechanizmusát a súlyos erdőtüzek miatt. A madridi térségben, valamint Kasztília és León tartományban pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Az MTI beszámolója szerint a lángok miatt már csaknem 20 000 embert kellett kitelepíteni. Több utat lezártak, és 16 településen a távközlési szolgáltatás is szünetel. Görögország 2 légi járművet már felajánlott segítségül. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a KMKS Ungvári Járási Szervezetének elnöke, történész, példás apa és segítőkész kolléga. Talán így lehetne röviden jellemezni a 15 éve elhunyt dr. Sós Kálmánt, aki a kárpátaljai magyarság egyik meghatározó alakja volt. Halálának 15. évfordulója alkalmából Szalókai szülőházán emléktáblát avattak a tiszteletére. Nyíri Kata jelenti.
5: Sós Kálmán Kárpátalján, az ukrán-magyar határ melletti Szalókán született. Középiskolába a szomszédos Eszenyben járt, majd történelem szakos lett az Ungvári Egyetemen. 1984-től a Nagydobronyi Középiskolában tanított. 93-ban megvitte kandidátusi disszertációját, melynek témája a 17. századi Magyarország volt. Néhány évig az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa, később igazgató helyettes lett. Neki köszönhető az, hogy a kárpátaljai magyar települések visszakapták eredeti nevüket. Orosz Ildikó, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke.
6: Sokat köszönhet neki Kárpátalja több települése, mert a Hungarológiai Intézet igazgatójaként ő következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy minden településnek, amelyik kéri, vissza kell adni az eredeti nevét. Kálmán volt az, aki előterjesztette, és vette a fáradtságot, és alaposan alátámasztotta történelmileg, és számos olyan település nyerte vissza eredeti nevét, ami a mai napig nem is tudják, hogy így van, például Tiszaásvány vagy Tiszaágtelek.
5: Sós Kálmán 1989 és 94 között történelmet oktatott az Ungvári Állami Egyetem magyar karán is. 1996-ban lett a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos munkáért felelős igazgató helyettese, 2000-ben pedig annak rektora. Neki is köszönhető, hogy ma Beregszászon működik az egyetem, és hogy Kárpátalján még van magyar nyelvű oktatás. Az intézmény megszületésért nagyon sokat lobbizott Kijevben, ismerte az ukrán minisztériumok útvesztőit is. Csernicskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
7: Azt is megtanultam tőle, hogy lehet jópofizni, lehet ezekkel a kijevi minisztérium alkalmazottakkal úgymond leülni egy kávéra, egy beszélgetésre, de csak akkor van esélyed arra, hogy bármit is elérsz, hogy előtte rendesen felkészülsz. És Kálmán ebben komolyan hitt, komolyan végezte is azt a munkát, amit aztán elismertek ki ebben a főiskola akkreditációjával, szakindításainak elismerésével, stb.
2: Több mint 1000 rendőr biztosítja a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjat. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken közölte, a Hungaroring környékén folyamatos lesz a rendőri jelenlét, a főbejárattal szemben kialakított ideiglenes rendőrőrsön pedig 24 órás ügyelet működik. A Hungaroringen vasárnap 15 órakor rajtul a futam, a program pénteken a szabad edzésekkel kezdődött. Az eseményeket az M4 Sport élőben közvetíti. Közlekedési hírek következnek.
8: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idegenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezér tere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasút állomás között. A 62A villamos az Örsvezér tere és Kőbánya alsóvasút állomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezér tere és Kőbánya alsóvasút állomás között. A 37A villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Most Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. július 25-e szombat van, Szent Jakab apostol ünnepe. Idősebb Szent Jakab János evangélista testvére volt, öccsével és Szent Péterrel Jézus legkedveltebb és legbizalmasabb tanítványai közé tartozott. Lobbanékony természetük miatt testvérével a mennydörgés fiai, azaz a Boanergész kitüntető címet kapták. A legenda szerint Júdeában és Szamáriában prédikált, majd Hispániában térített. Az apostolok közül az idősebb Jakab szenvedett elsőként vértanúságot, amikor hitéért Herodes Agrippa Jeruzsálemben lefejeztette. Ő a menedékházak, kórházak, zarándokok és búcsújárok patrónusa, Spanyolország fővédő szentje. Ma van Szent Kristóf ünnepe is. Az ókori keresztény vértanú az utasok, vándorok és hajósok védő szentje. Kivirágzott botja miatt a kertészek, gyümölcskereskedők, továbbá a patikusok, kincskeresők, de leginkább mégis a vándoremberek és legújabban az autósok patrónusa. Ma a Kristófok, Jakabok és Zsaklinok ünneplik névnapjukat. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab bibliai név a Jákob görög változatának magyar megfelelője. A Zsaklin francia eredetű, a Jakab férfi név női párja. 70 éve ezen a napon szenvedett balesetet az Atlanti-óceánon, New York-i úti céljától mindössze 200 tengeri mérföldre, az olasz Andrea Doria személyszállító hajó, mely egy svéd gőzössel ütközött és elsüllyedt. A szerencsétlenségben 51-en meghaltak, 1660 utast, illetve a személyzetet sikerült kimenteni. Az Andrea Doria az ütközés után azonnal erősen jobbra billent, amitől mentőcsónakjainak fele használhatatlanná vált, de a környéken tartózkodó hajók gyors válasza segített elkerülni egy, a Titanicéhoz hasonló léptékű katasztrófát. A kiürített óceánjáró másnap reggel elsüllyedt. A svéd hajó legénységének tagjai közül 5-en ugyancsak szörnyet haltak. Az Andrea Doria volt az utolsó nagy transatlanti óceánjáró, ami még a repülőgépek teljes térnyerése előtt elsüllyedt. Ma van a balatoni halak napja, ami a Balaton természeti értékeinek védelmével kapcsolatos szemléletváltást is segíti. 2009 óta a halászat elsődleges célja nem a haltermelés, hanem a tó jelenlegi ökológiai állapotának fenntartása, az idegen halfajok szelekciója és a horgászat állománytorzító hatásának csökkentése, azaz okszerű gazdálkodás a halállománnyal. A tóban valaha élt 40 őshonos halfajból mára csak 24 maradt, és csupán 18 faj állománya képes az önfenntartásra, a többit telepítéssel segítik. A pontyok 90%-át egy év alatt kifogják a pecások, így az csak telepítéssel tartható fenn. Ugyanez vonatkozik a süllőre és a fogasra is. A garda állománya viszont nő, jelenleg a Balaton összes halállományának harmadát teszi ki. 5 éve, július 25-én van a vízbefulladás megelőzésének világnapja is. A vízbefulladás világszerte a harmadik leggyakoribb halálos baleset. Becslések szerint évente 236 ezer ember hal meg így módon, a gyermekek és fiatalok körében ez az egyik vezető halálok. Világszerte gyakran olyan mindennapos tevékenységek alkalmával következik be, mint a fürdőzés, a vízhordás, a csónakázás vagy a halászat. 100 éve ezen a napon született Kistétényi Melinda zeneszerző, karvezető, orgonaművész, zenepedagógus. A Zeneművészeti Főiskolán Bárdos Lajosnál egyházzenét, Viski Jánosnál zeneszerzést tanult, Ferencsik Jánoshoz karnagyképzőre járt. Orgonistaként többször is fellépett Prágában és Budapesten. Hangversenyeinek programjában az orgonairodalom klasszikus és modern alkotásai mellett gyakran rögtönzött a hallgatóság által megadott vagy általa kitalált témára. Kistétényi Melinda a zeneelmélet, a szolfézs és az improvizáció kiemelkedő tudású oktatója volt. Ő írta Kodály epigrammáinak szövegét, dalokat, kórusműveket írt magyar költők verseire, valamint Shakespeare szonettjeire. Két táncjátékot is komponált, a halálra táncoltatott lány balladája és szerenád címmel. Kistétényi Melinda növendékei közé tartozott többek között Siff András, Kocsis Zoltán, Fischer Iván, Ránki Dezső, Dráfi Kálmán, Sas Szilvia, Varnuszk Szavér és Kincses Veronika is.
10: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.
11: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Merva Péter, orgonánk közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, és a Fiú, és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves testvérem, mi a Szent Egyházunk ma Szent Jakab apostolt ünnepli, és ezt a Szent Misét élő Viktóriáért, Istvánért és családjukért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Istenünk, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét, és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak, bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk, állandóan hordozzunk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amerről írva van, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akinek nagyobb a rangja, érezteti hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki közöttetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét válságul mindenkiért. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Jakab apostol ünnepén egyházunk ma két erős, egymást kiegészítő üzenetet állít elénk. A szenvedésben megmutatkozó krisztusi erőt és a szolgálatban megvalósuló nagyságot. Mindkettő olyan út, amelyet Jakab apostol maga is végigjárt, és nem elméletben, hanem a saját életével, vértanúságával megpecsételve tanúságtételét. Szentpál szavai különösen mélyen rezonálnak Jakab életével, testünkben Krisztus szenvedését hordozzuk szüntelen. A hit kincsét, mondja Pál, törékeny cserépedényben hordozzuk. Jakab apostol is ilyen törékeny ember volt, ambíciókkal, vágyakkal, és talán túl nagy álmokkal. Anyja kérésében ott van az emberi szív természetes vágya, közel lenni Jézushoz, kitüntetett helyet kapni. De Jézus világossá teszi, az ő országában a közelség nem rang, hanem áldozat, nem pozíció, hanem szolgálat, nem dicsőség, hanem kihívás. A kérdés, amelyet Jézus Jakabnak és Jánosnak feltesz, ma épp úgy nekünk is szól. Készek vagytok-e kiinni azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? És Jakab apostol válasza nem magabiztos önhítség, hanem egyszerű, tiszta készség, készek vagyunk. Nem tudta még, hogy mit jelent ez a készség, de Jézus elfogadta, és valóban Jakab lett az első apostol, aki vértanúként adta életét Krisztusért. A kelyhet kiitta, és ezzel vált naggyá. Kedves testvéreim, a Zsoltár ma azt mondja, akik könnyek között vetnek, majd újjongva aratnak. Jakab apostol élete ezt igazolja, a könnyek, a küzdelem, a szolgálat, a szenvedés nem hiába való. Isten országában minden áll.

0: áldozat termékeny földbe hull. A szolgálatból fakadó élet, a hűségből öröm, a tanúságtételből pedig aratás. Jézus pedig az evangéliumban világosan kijelenti, aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Ez az apostoli nagyság mércéje, nem az, hogy hol ülünk, hanem hogy kit emelünk fel. Nem az, hogy mennyire látszunk, hanem hogy mennyire engedjük Krisztus életét láthatóvá válni bennünk. Szent Jakab apostol ünnepén kérjük a kegyelmet, hogy mi is hordozni tudjuk Krisztus szenvedését, nem keserűségben, hanem reménnyel, hogy szolgálni tudjunk, nem kényszerből, hanem szeretetből, és hogy készek legyünk kiinni a ránk bízott kelyhet, tudva, hogy Isten minden könyvből aratást tud fakasztani. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Jakab és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, Viktóriát és Istvánt, aki házassági évfordulókat ünneplik, add meg nekik a szükséges kegyelmet, hogy egész életükben téged tudjanak követni. Hallgass meg, Urunk, kérjük téged,
0: hallgass meg. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket, hiszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk, tisztíts meg minket fiad szenvedésének üdvösség szerző keresztségével, hogy Szent Jakab ünnepén, akit apostolait közül elsőként tettél, fiad kenyhének részesévé, kedves áldozatot mutassanak be neked, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltünk az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat, örök pásztorunk, magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vérrel legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: És a te lelkeddel.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

mondja az Úr Krisztus. Az egek az Isten dicsőségét hirdeti,

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Jakab apostol közbenjárására, akinek ünnepén örömmel vettünk részt Szent Lakomádon, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teleketek.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Merva Péter. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! Csak nem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapmester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézménye honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és média tudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. 33 embert fogtak el a budapesti közbiztonsági akció első hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon közölte, a 30 napos ellenőrzés sorozatban több mint 400 rendőr vett részt. A főváros több pontján 712 embert igazoltattak, 33-at elfogtak, ugyanennyit előállítottak, és 6 esetben biztonsági intézkedést hajtottak végre. A 30 napos közbiztonsági akciót a múlt héten jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a lakossági panaszokra reagálva. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni az általános nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Suzuki esztergomi gyára jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni az elmúlt két napban a belügyminiszter szerint. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta Laura Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban, melyről az MTI is tudósított. A szomszédos Land megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben az Atlanti-óceán partvidékén. A népszerű idegenforgalmi célpontot, a Cap Ferret félszigetet pénteken teljesen evakuálták a hatóságok. Végül az időjárásról. Napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt, várhatóan vasárnap éjfélig. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra a Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. Kettő vasárnapig az M4-es metró karbantartás miatt nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között. A Keleti pályaudvartól Dél-Budára utazóknak érdemes lehet az M2-es metróval vagy a Rákóczi úti autóbuszokkal Budára utazni, és onnan villamosokkal tovább utazni, illetve az Asztóriánál átszállva a 47-es, a 49-es vagy szombaton a 48-as villamossal is elérhetik Dél-Budát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Leó pápa a Krisztusról tett hiteles tanúságtételre buzdította az amerikai férfi szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A Szentatya levelét az Egyesült Államok férfi szerzetes előjáróinak Phoenixben rendezett tanácskozásán olvasták fel, amelyen a szervezet alapításának 70. évfordulóját ünnepelték. 14. Leó megköszönte a szerzetesek szolgálatát, és arra kérte őket, hogy közösségeikben továbbra is egységben, örömmel és hitelesen tegyenek tanúságot Krisztusról. A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán található. 900 magyar középiskolás találkozik a világ 18 országából a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborában. A vasárnap kezdődő egyhetes rendezvényre a Kárpát-medencéből és a magyar diaszpóra közösségeiből, többek között az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Japánból is érkeznek fiatalok. A szervezők célja a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődés, valamint az összetartozás erősítése. A táborba szerdán Székely János püspök is ellátogat és szent misét mutat be. A második összmagyar középiskolás táborról a felvidék.ma számolt be. Média jelentések szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokba látogat, Lindsey Graham néhai szenátor temetésére, és Donald Trump amerikai államfővel is találkozik, számolt be a Portfólió. Csütörtökön már sorozatban 8. napja mentek ki tüntetni az emberek az utcára Ukrajnában, követelve Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter visszahelyezését pozíciójába. Fedorov csütörtökön ismét azt nyilatkozta, bár Zelenszky több más hivatalt is felajánlott neki, ő csak a védelmi miniszterit fogadja el, mert csak ott lehet valódi döntési helyzetben az ukrán fegyveres erőket illetően, írja a lap. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc, következik a Perikópa.
1: Az évközi 17. vasárnap következik, amely a nagyszülők és idősek világnapja. A Szentmise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
2: Olvasmány a királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta: Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat atyám Dávid helyett, de hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót meg a rosszat. Mert hisz, ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme megadom neked, amit kértél. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! Július 26-a a nagyszülők és idősek világnapja. 14. Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért szól. Ezzel kapcsolatban a Szentatya megfogalmazza: imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt. Az olvasmányunk a királyok első könyvéből hangzott el, amelyben olvasunk Salamonnak Istennel való párbeszédéről. Isten ugyanis, amikor megjelent Salamonnak álmában, lehetőséget biztosított neki, hogy kérjen tőle azt, amit akar. Salamonnak lehetősége lett volna hosszú életet, gazdagságot kérni, vagy azt, hogy legyőzhesse ellenségeit. Ezzel szemben azonban éber szívet és bölcsességet kért, hogy a rábízottaknak méltó és jó vezetője lehessen. Ehhez pedig a jó és rossz megkülönböztetésének képességét kéri Istentől Salamon, hogy meg tudja ítélni, mi a helyes, és mi a káros a népnek, és hogy a vitás kérdésekben tudjon földi bírójuk lenni. Az Úr örült Salamon kérésének, és megadja neki, amit kért tőle, hiszen látja, hogy Salamon igaz király, mindig azon gondolkodik, hogy lehet a népe javára, hogy tudja helyesen vezetni őket. Salamon felismeri, hogy nagyon sokan vannak azok, akikről gondoskodnia kell, és ezt Isten segítsége nélkül, az ő kegyelme hiányában nem tudja megtenni. Ezért kér olyat, ami csak az Isten kiváltsága, de mégsem akar ő az Isten helyébe lépni. Alázattal elfogadja azt a nagy feladatot, amit Isten az őseinek adott, Ábrahámnak, Jákobnak, vagy apjának, Dávidnak. Az éber szív a helyes látást jelenti, hogy meglássa az igazságot, a valóságot, azt, hogy mi is az, ami az emberek javát szolgálja. Mi az, ami számukra jó, és ezzel szemben mi az, amit kérnek, de nem szabad megadnia nekik, mert nem a jó úton vezeti őket. Ehhez szükség van a valóság teljes látására, az igazság megismerésére és a döntés bátor meghozatalára. Úgy szemlélni a világot Isten jelenlétében, ahogy neki kiszolgáltatottan, bűnös és gyarló emberi voltában, ám mégis legbelső igazsága szerint a tőle telhető legtökéletesebb formában képes az ember. Az éber szív a legnyitottabb, legérzékenyebb a valóság rezdülésére. Saját esetlegességével együtt, Isten lelkével együtt működve, és nem megkerülve őt. Salamon tehát nem saját magának, hanem az emberek szolgálata érdekében kéri Istentől a kegyelmet, hogy tudja őket vezetni. Ez az önzetlenség és alázatosságnak a legteljesebb kifejeződése. Imádkozzunk a mai napon azért, hogy mi is lehessünk ilyen alázatosak, mint amilyen Salamon király volt. S kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy időskorban vagy nagyszülőként is ez lebegjen a szemünk előtt. Hogyan tudjuk önzetlenül, alázatosan segíteni a fiatalokat, gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, átadva nekik tapasztalatainkat, s meghagyva nekik a döntés szabadságát. Az évközi 17. vasárnapi szentmise kezdő könyörgésében ezt imádkozzuk. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó. Árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy már most a maradandókhoz ragaszkodjunk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A vasárnapi szentmise olvasmányáról Antal Zsolt atya elmélkedését hallották.

0: Haydn E-dur szonátájának részletét Jandó Jenő adta elő.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Csak nem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézménye honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és média tudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. 33 embert fogtak el a budapesti közbiztonsági akció első hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a police.hu oldalon közölte, a 30 napos ellenőrzés sorozatban több mint 400 rendőr vett részt. A főváros több pontján 712 embert igazoltattak, 33-at elfogtak, ugyanennyit előállítottak, és 6 esetben biztonsági intézkedést hajtottak végre. A 30 napos közbiztonsági akciót a múlt héten jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a lakossági panaszokra reagálva. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Spanyolország aktiválta az Európai Unió vészhelyzeti mechanizmusát a súlyos erdőtüzek miatt. A madridi térségben, valamint Kasztília és León tartományban pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Az MTI beszámolója szerint a lángok miatt már csak nem 20 ezer embert kellett kitelepíteni, több utat lezártak, és 16 településen a távközlési szolgáltatás is szünetel Spanyolországban. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni az elmúlt két napban, közölte a francia belügyminiszter. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Land megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben az Atlanti-óceán partvidékén. Első ízben lőtt le egy drónt a román légierő Románia légterében, jelentette be Niku Sordán, román államfő, írja az MTI. A légtérbe behatoló drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgépről Buzau megyében lakatlan területen. Az ukrajnai háború kezdete óta 29 alkalommal jelentettek illetéktelen drón berepülést a román légtérben, és mintegy 50 esetben találtak drónokat vagy azok maradványait román területen. Végül az időjárásról. Napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határ szélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 9 órakor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

8 óra 8 perc. A közelmúltban mutatták be az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat legújabb nyári számát az Egri Városháza üvegtermében. A rangos kulturális eseményen, amellett, hogy az irodalombarátok és a városi közéleti szereplők is találkoztak, Homa János újságíró, a folyóirat főszerkesztője Európa érmet kapott, több

0: A kígyót nem engedik.
1: 5 perc séta után letértünk az útról, most egy nedves réten, egy pocsolya mellett állunk.
2: Ez egy mesterséges kis tóka, mélyebb, mint a környezete, úgyhogy felgyűlik benne a víz. Ez azért kell, mert ugye a klímaváltozás miatt itt a Mátrában egyre kevesebb az olyan hely, ahol a sárgahasunka, az alpesi gőte és a szalamandra szaporodni tud. Szalamandrák kevésbé használják, mert ők inkább a folyóvizet kedvelik, viszont az alpesi gőtének és a sárgahasunkának ez kiváló hely. Ezért jó néhányat létrehozott a Nemzeti Park. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt egyébként, és segít is. A baj az, hogy ez valószínűleg még mindig kevés, úgy általában ennek a két állatnak itt a Mátrában. De a lényeg az, hogy azért ez így valamennyire működik, és azt látjátok, hogy most egész sok víz van benne ahhoz képest, hogy asszály van. Viszonylag átlátszó a víz, úgyhogy ha egy kicsit skubiztok, akkor vagy meglátjuk őket, vagy nem, de még lesznek mások, ahol itt egy picit kevesebb szokott lenni, mint a többiekben, majd meglátjuk, hogy ott mit látunk.
1: A békáknak fontos, hogy mi csöndben maradjunk, és úgy nézzük őket?
2: Nem, egyáltalán nem. Igazából megijednek, hogyha mozgunk, és akkor meglátjuk őket, hogyha elkezdenek úszni.
1: Szép éneklő hangja van, ugye? Vagy az a vörös hasú?
2: Mind a kettőnek az övé nem jól hallatszik, neki nincsen belső hanghólyagja, ezért viszonylag halk, tehát csak közelről lehet hallani. A vörös hasunk az messziről hallatszik.
1: Itt látom, hogy fogdossák is a béket kesztyűben. A kesztyű is emiatt, a betegség miatt kell,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: ne
2: igen,
1: tegyünk
2: igen.
1: rá semmit.
2: Igazából most ezt le kéne fertőtlenítenünk, majd azt a hálat a következőnél lefertőtlenít.
1: Tehát ha turistaként megyek az erdőben, és meglátok egy cuki békát, és szeretném megfogdosni, akkor nem teszek jót vele, ugye?
2: Nem. Az most már nagyon nagy probléma lehet, hogyha az emberek fogdossák őket. Megfogják az egyiket, rámegy a kezükre esetleg a kórokozó, és utána megfogják a másikat, és átveszik.
1: Akkor az a jó turista, aki undorodik tőle.
2: Nem az a jó turista, hanem aki felelősen nézegeti ezeket az állatokat, az a jó turista.
1: Van is egy béka a hálóban.
3: Sárga hasú unkák, valószínűleg belülük fogunk békákból legtöbbet látni, talán még erdei békát láthatunk errefelé.
1: Először vagy herptáborban?
3: Nem, nekem ez a 5. alkalmam idén.
1: Keresztneved?
3: Botond.
1: Van kedvenc hüllőd vagy kételtőd?
3: Fú, így magyar fajokból kedvenc hüllőm az valószínűleg az erdei sikló, és kételtőből meg a zöld varangyokat nagyon bírom.
2: Na, visszamehet? Várjál, mutasd meg ott is sárja többéknek.
4: Visszategyem?
2: Aha, mehet vissza.
1: Megálltunk itt egy nagyobb erdei tavacskánál, nem is tónak néz ki, ez ilyen ideiglenes vízgyűjtőhely?
2: Igen, mostanság időleges szokott lenni, de korábban valószínűleg, hogy egész évben volt benne víz. Van egy kimélyített része, amit direkt azért mélyíthetett ki a Nemzeti Park, mert már régóta tapasztalják, hogy a mélyedésnek az egésze az kiszokott száradni, és ezért hagytak egy olyan részt, amelyikben talán megmarad a víz, pont az alpesi gőtéknek, meg az unkáknak.
1: Elég sötét a víz, tele van levelekkel. Hogy vesszük észre az alpesi gőtét?
2: Nem olyan könnyű, fel szoktak jönni levegőért, de nagyon sokszor csak egyszerűen ülnek a zavaron. Itt a gyerekek biztos, hogy észrevennék, hogyha az orruk elé kerülne, mert nagyon jellegzetes, egy kicsit olyan acélkékes háta van, és a háta közepén van egy ilyen csík, amelyik egy fekete sárga. Igazából elég feltűnő, hogyha az embernek van szeme hozzá. A föntebbi részen, az úton, ott van egy átfolyás, és ott nagyon tiszta szokott lenni a víz, ott akár 6-8 példányt is szoktunk látni régebben. Most az a baj, hogy az erdészeti autók rendszeresen átmentek rajta, úgyhogy ez egész vízzavaros, és föl van szántva gyakorlatilag.
1: Az is lehet, hogy elpusztították a gőtéket?
2: Hát ilyenkor biztos, hogy esik áldozatul gőte, akár unka is. Ugye ott vannak a peték is benne, és azokon is átmennek ezek az autók.
1: Ez az emberi zavarás. Mi az, ami még veszélyezteti őket? Most itt a Mátrában vagyunk, azt látom, hogy gyönyörű zöld minden, és nedves a talaj. A szárazodás veszélyezteti őket, vagy a melegedés?
2: Egyértelműen nagyon-nagyon komoly problémát jelent országszerte a kétértőeknek. Egyszerűen a kiszáradás és az, hogy ezek az ideiglenes vizek eltűnnek, vagy pont ezekben a mesterséges képződményekben, mint az erdészeti útakban jönnek létre, és azok is nagyon gyorsan kiszáradnak, ezért van, hogy egyszerűen a szaporulat nem éri meg azt a kort, amikor már elhagyhatja a vizet, hanem kiszárad előtte. Másrészt az erdőirtások nagyon komoly problémát jelentenek. Ugye most az elmúlt években nagyon sok online vita is kialakult, és komoly konfliktusok is kialakultak abból, hogy például a bükkösök egy jelentős részét hordja le az erdészet, és használja fel, és természetvédelmi területeken is

folyik erdő letermelés, már pedig ezek az utolsók, tehát nálunk ezek a bükkösök meglehetősen ritkák, és a magasabb régiókra korlátozódnak, és ezekben ezek a nagyon ritka állatok élnek. Na most, hogyha ezekről lehordjuk a bükköst, akár részlegesen, akár teljesen, az nagyon komoly veszteségeket is jelent ezeknek az állatoknak.

0: Péntek Attila László vagyok, a kétéltő és hüllővédelmi szakosztály titkára. Én biológusként végeztem, kutatási témaként kétéltőekkel foglalkoztam. Táborvezetőként már ebben a HELP táborban évek óta részt szoktam venni. Elsősorban az adott évfajával kapcsolatban szoktam foglalkozást tartani.
1: Megint megálltunk most egy sokkal nagyobb keréknyom pocsolyában itt az úton, és itt én nem látom, hogy mit fotóztak a gyerekek.
0: Ebben a tócsában itt számos sárga alsunkát tudtunk megfigyelni, kifejlett példányokat, kicsit zavaros, valószínűleg az esős idő felverte itt a vizet, de azért néhány unkálbi halat is meg tudtunk figyelni, és azt próbálták itt a zavaros vízben a gyerekek lefotózni.
1: Tud nekem mutatni ebbi halat, mert én egyszerűen nem látom őket ehhez, külön szemfülességgel.
0: Ott van például egy példány.
1: Ja, az a pici, kis pici borsó szemnek a fele körülbelül méretű.
0: Pici, igen, a sárga alsunkák azok viszonylag később szaporodnak, így a tavasz folyamán elhúzódik a szaporodási időszakuk, és éppen ezért az ebihalaik is még kisebbek, kevésbé fejlettek. A felépítésük érdemes megnézni, hogy viszonylag tömzsibb.
1: Itt is jön egy.
0: Farokvitorlájuk magas, ezek a fő jellegzetességeik. Itt már peték is vannak, illetve párzóegyedeket is meg tudunk figyelni a tócsákban, sőt, már bihalak is vannak.
1: Tehát itt három fázis
0: látható. Itt már több fázis is látható, igen, egyszerre.
1: Nézzétek, ott van harapja. Gyerekek nagyon nagy izgalomban vannak.
2: Harapja?
3: Hát fogja a száját.
4: Ó, szétugrottak
3: sajnos.
1: Én madár lennék, ide jönnék és kikapkodnám őket a vízből. Veszélyezteti őket valami?
0: Madarak talán nem is annyira. Elsősorban a különböző vízi ragadozó gerinctelenek, csíkbogarak, szitakötőlárvák, hanyattúszó poloskák. Hogyha ilyenek nagyobb számban bekerülnek egy tócsába, akkor onnan a zebihal állományt elég jól el tudják tüntetni.
1: Mit fotóznak most itt? Megálltunk megint egy pocsolyánál.
5: Egy sárga alsunkát fotóznak, a feje kint van a vízből.
1: Ott van, látom, most már látom, nagyon jó rejtőszíne van. Te mióta jársz ilyen HERP táborba?
5: Ez nekem már az 5. HERP táborom.
1: Akkor ez komoly elkötelezettséget mutat. Valamilyen terved van ezzel?
5: Hát igazából az apukám nagyon szereti a hüllőket. Én csak nézni szeretem őket, de semmi jövőbeli terve nincs, nem velük.
1: Köszönöm szépen a nevedet. Elmondod?
5: Tóth Nóra.
1: Új fajunk van, aminek csíkos a lába, ez micsoda?
6: Ez egy erdélybéka, onnan tudjuk megkülönböztetni a nagyon közeli rokonától, egy epibékától, hogy hegyesebb az orra, és valamivel hosszabb a lába.
1: Nagyon komoly fotóapparát van a nyakadban. Milyen céllal fotózol? Természetfotós vagy?
6: Azzal is szeretnék foglalkozni, igen, de leginkább most dokumentáció céljából.
1: A keresztneved?
6: Kajzer Ákos.
1: Te mióta jársz ebbe a táborba?
6: Most vagyok másodjára.
1: Elég sokat tudsz a békákról, akkor megmaradt ezek szerint.
6: Igen, de már előtte is valamennyire érdekelt, és utána néztem néhány dolognak.
1: Nagy Cecília, a tábor egyik koordinátora, láttam, hogy a gyerekek itt körül dongtak téged, és írogattál valamilyen pontokat. Milyen pontokról van szó, és mire kellenek?
7: Igen, amikor a gyerekek megérkeztek a táborba, szinte rögtön csapatokra lettek osztva, és egy-egy idősebb gyerek lett a csoportvezető mindenhol, és az ő feladatuk a kisebbekre figyelni, az ő felelősségük, hogy minden meglegyen a csoportban, ami kell egy túrához, víz, kulacs, sapka, naptej, hullancsriasztó, úgyhogy kaptak egy kis felelősséget ezáltal az idősebb gyerkőcök. 5-6 tagból áll egy csapat, és pontokat gyűjtenek egészen a tábor utolsó napjáig.
1: Miért lehet pontot kapni?
7: Pontot lehet kapni segítésért, állattalálatért, hüllő találatért.
1: Ezt láttam én itt az erdőben.
7: Így van. Az évfaja az mindig több pontot ér, mint a többi faj. Az utolsó nap részt vesz minden csoport egy vetélkedőn, ahol a megszerzett pontokhoz további pontokat szerezhetnek. Nagyon szoktak rá készülni a gyerekek, mert kamatozik a tudásuk, amit eddig megszereztek a tábor során, és bizonyíthatják, hogy mennyi ismeretet tettek szert. Lehet egymástól pontokat is rabolni, úgyhogy érdekes és izgalmas szokott lenni mindig.
1: Van valamilyen jutalom is, vagy csak a dicsőség?
7: A nyertes csapat minden tagja kap jutalmat, így van, ajándékcsomagot.
1: Valami hüllőkkel kapcsolatos?
7: Természetesen.
1: Cili, te mióta foglalkozol hüllőkkel? Szakmaszerűen, biológusként foglalkozol velük, vagy csak hobbiként?
7: Nem, én abszolút hobbi. Szerintem 4 éves koromban kezdtem a Balatonnál a kockás siklókkal, és azóta csak szélesedett az érdeklődésem ezen a téren. Szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, jól megértem velük magamat, jól megértjük a szót.
1: Hogy látod, hogy mennyire járnak vissza a gyerekek, aki egyszer eljön, akkor itt ragad?
7: Abszolút, nagyjából a 2/3 vagy még több is visszajáró gyerkőc. 10 éves korban jönnek először, akkor érdemes először jönni. És hát egészen 18 éves korig lehet, úgyhogy nagyon szokták élvezni, itt már a nagyobbak tényleg egy összeszokott társaság, minden évben itt vannak, társasoznak, kártyáznak, együtt keresik a kétéltőeket, hüllőket. Nagyon toleráns kis csapat, nagyon aranyos mindenki, tényleg senkivel nincsen gond.
1: Babocsai Gergely, a kételtő és hüllővédelmi szakosztály elnöke a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél. Itt vagyunk most már a táborban, visszajöttünk. Most én részt vehettem egy túrán, itt a Mátrában, de itt a táborban is nagyon sok program van. Milyen programok vannak még?
2: Évek óta megpróbáltunk egy olyan fajta oktatási programot összeállítani, ami nem csak arról szól, hogy itt nézegetünk hüllőket, kételtőeket, meg mondunk nekik okosakat, hanem az úgynevezett felfedezésen alapuló tanulási módszert alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy a tábor elejétől kezdődően kapnak témákat, amelyeket menet közben ki kell dolgozniuk. Megmondjuk, hogy nagyjából mi ez a szempontrendszer, és mi ez a téma, amit várunk tőlük, és akkor ezt menet közben, ahogyan adódnak hozzá a nap, mint nap a tábori ismeretek, azt be kell építeniük. Naponta 2 előadást hallgatnak valamilyen speciális témában, például az előző év kételtőjéről, az év hüllőjéről, kapnak különféle ismereteket arról, hogy hogyan nevezünk el tudományosan élőlényeket. Van egy olyan táborvezetőnk, aki például kameracsapdákkal dolgozik, tehát erről is tanulnak, hogyan működnek a kameracsapdák, hogyan lehet kielemezni őket. Van külön előadás számokra például a kétéltő betegségekről, vagy például a múzeumi gyűjteményeknek a hasznosságáról, tehát elég komoly szakmai tartalmakat kapnak még ezen kívül is. És ehhez csatlakozik egy elég nagy könyvtár, amit fölhurcibálunk minden egyes alkalommal, különböző kétéltő hüllőhatározókat, speciális ezekre az élőlényekre fókuszáló kiadványokat, vagy természetvédelmi célú kiadványokat kapnak. Ezeket mind használhatják a tábor során, tehát amikor ők a kis projektjeikben elkezdik kidolgozni a témáikat, ezeket mind használhatják szabadon.
1: Most például idén milyen projekteken kell dolgozni, milyen témák vannak?
2: Most ezt úgy raktuk össze, hogy mindenki kap valamilyen hüllő vagy kételtű csoportot a hazai fajokból, amelyek itt a Mátrában előfordulnak, és azokra ki kell dolgozniuk, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik ezeket a fajokat, be kell építeniük az ökológiájukat, ugye amikor találunk állatokat, akkor folyamatosan kapják az infókat, hogy egyáltalán hogyan kell felismerni, milyen típusú élőhelyen élnek, kikkel élnek együtt, és így tovább, és így tovább. Ezeket mind szépen föl kell építeniük, és majd erről fognak beszámolni.
1: Nem csak nappal van terep munka, hanem úgy hallottam a gyerekektől, hogy este is van séta.
2: Igen, nagyjából úgy jön ki a dolog, hogy reggel kimegyünk délelőtt, amikor még nincs nagyon meleg, akkor a délelőtti kételtőeket, hüllőket próbáljuk megtalálni. Most nagyon meleg van, nem olyan könnyű, de azért találunk így is. És aztán este is kimegyünk, mert ugye este meg kifejezetten a kételtőek miatt nagyon jó, amikor már sötétedik, rengeteg ásóbéka, varangyok, egyéb békák elindulnak itt, főleg a környékbeli parkokban. Úgyhogy nagyon sok állatot találunk. Ezeket egyébként mindegyiküket felvesszük a herptérkép nevezetű herpetológiai térképezési programra. Ez egy online térképezési program, ahol minden egyes észlelést rögzítünk természetvédelmi céllal, úgyhogy a gyerekek ezt a programot is megtanulják, és rendre használják a táboron kívül is.
1: Mennyire lesznek szakmabeliek később? Tehát volt-e olyan táborozó, aki később biológus, herpetológus lett akár?
2: Abszolút. Most is van, és a korábbi években is van olyan táborvezetőnk, aki itt a herptáborban kezdte, és jó néhányan már diplomát szereztek, ráadásul a szakdolgozataikat hüllős témában írták, sőt, van, aki már hüllős témában doktorál, tehát jó néhányan vannak, akik innen a táborból nőttek ki, és most már gyakorlatilag a legígéretesebb utánpótlást jelentik majd hosszú távon a hazai herpetológiában. Talán egyébként pont ehhez a parádfürdőhöz köthető Volt egy herbtáborozó fiú, aki éveken keresztül járt hozzánk, és borzasztóan érdeklődött a kígyók iránt. És emlékszem, egyik alkalommal, amikor itt voltunk, hát rettenetesen szeretett volna erdei siklót találni, és csak nem talált, már mások találtak, de ő még mindig nem. És a végén a barátfürdői kórház mögött sikerült fogni egy nagyon különleges színezetű szürke erdei siklót, úgyhogy ez egy ilyen top találat volt. Annyit tudni kell erről a fiatal emberről, hogy ma már Malajziában herpetológiai túrákat vezet. Tehát olyanok számára, akik azért mennek Malajziába, hogy különleges hüllőket lássanak, ő a terepi vezetőjük, és ő vezeti őket most már.

Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület herpetológiai táborában jártunk a Mátrában. Kalauzunk a tábor főszervezője, az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztály elnöke, dr. Babocsai Gergely volt. Az MME honlapján sok információt, érdekességet olvashatnak a szakosztály munkájáról, és természetesen a fajokról is. Ennek a riportnak pedig egy hosszabb változatát is megtalálják a Spotify és az Apple Podcast csatornákon, ha a keresőbe beírják a Mesterfogás műsor címet. Zenei szerkesztő kollégám Szabó Ágnes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.

0: a Shadows muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Egyetemi sport határok nélkül. Ezzel a mottóval idén is megszervezték a Kárpát-medencei Egyetemek kupáját, amelyen a pályán zajló küzdelmek mellett kiemelt hangsúlyt kap a jótékonyság. A nemes cél érdekében a szervezők ez alkalommal is összefogtak a résztvevő csapatokkal, támogatókkal, és a KMKS ifjúsági szervezetének javaslatára kárpátaljai iskoláknak gyűjtöttek sportszereket. Dobsa István, a KMKS elnöke.
4: A Kárpát-medencei Egyetemek kupájával már egy több mint 10 évre visszamenőleges pozitív kapcsolatot sikerült kialakítani a KMKS ifjúsági szervezetével, és Simon Gábor vezette csapat már sokadik alkalommal érkezik Kárpátaljára. Sok magyar tannyelvű intézményt kereshettünk már együtt föl, és egy nagyon fontos cél tűztek ki a zászlójukra, mégpedig azt, hogy sporteszközökkel és több esetben pénzügyi adománnyal is segítik ezeket az intézményeket, ezen intézmények működését. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos misszió, amit ők végeznek, hiszen a sport az felül tud kerekedni minden politikai csörtén, és ezekben a nehéz háborús időkben nagyon fontos, hogy a itt tanuló gyermekek azok méltó módon tudjanak sportolni, és ezek a sporteszközök, én biztos vagyok benne, hogy ezt a célt fogják szolgálni. Ezúton is szeretném megköszönni a Kárpát-medencei Egyetemek kupája szervező csapatának, hogy minden nehézség ellenére vállalták, hogy személyesen hozzák el ezeket az adományokat.
3: Idén a Nagydobronyi kistérség a kedvezményezett, ahol 5 iskola működik, 2 közép és általános, valamint egy elemi. Szigeti Séra Natália, a Nagydobronyi kistérség alpolgármestere.
5: Ebből 2 iskolánk rendelkezik csak hivatalos tornateremmel. Egyeztettünk is, hogy milyen eszközökre lenne szükség. Igazgatókkal is egyeztettünk, tornatanárokkal is egyeztettünk, hogy mi az, amire szükség lenne, hogy a tornaórákat megfelelően tudják levezetni a gyermekeknek, hogy legyen sportolási lehetőség. Ugye tudjuk, hogy a sporthoz eszközök kellenek. A sporteszközök pedig, ha használják őket, akkor azok kopnak és tönkre mennek. Tehát mindig kellene őket újítani. Sajnos ebben a helyzetben most nincs olyan lehetőségünk, hogy mi megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben ellássuk iskoláinkat sportfelszerelésekkel. Ezért kifejezetten örültünk annak, hogy a Gáborék sporteszközöket tudnak nekünk hozni. Meg is történtek az egyeztetések, készült kis videó, készült szöveg, bemutattuk a kistérségünket, bemutattuk az iskoláinkat. Segítettem Gáboréknak az adományok áthozatalában is, mert ugye tudjuk, hogy egy adminisztratív eljárása is van annak, hogy hivatalosan a segélyeket be tudják hozni. Zökkenőmentesen át is értek, és itt vagyunk, meg is érkeztek hozzánk ezek a gyönyörű szép adományok, melyet minden iskolába el fogunk juttatni, ahol a gyermekek szeptember 1-én birtokukba vehetik.
3: A Kárpát-medencei Egyetemek kupájának főszervezője, a BEAC igazgatója Nagydobronyban adta át az adományokat. Simon Gábor elmondta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társszervezésében bonyolították le az eseményt. Szakmai partnere pedig a Ferencvárosi Tornaklub, valamint a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség volt. Ezen kívül még számtalan egyetem és iskola csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Simon Gábor, a KEK alapítója, a BEAC igazgatója.
6: Ez az egyik küldetésünk, hogy magát a sportot, a sportolást népszerűsítsük, ezért szervezzük ezt az eseményt, amin határon túli külhoni hallgatók, illetve magyarországi hallgatók is részt vesznek minden év március első hétvégéjén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem 2000 hallgató gyűlik össze Budapesten, Csíkszeredától, Sepsiszentgyörgyön keresztül, Kárpátaljáról, Ingváról, Beregszászról, felvidéki területekről, a Sejé János Egyetem, szabadkai hallgatók is részt vesznek, illetve magyarországi nagyvidéki egyetemek és fővárosi egyetemek hallgatói, közel 10 sportágban mérik össze a tudásukat. Ez egy nagy találkozója az egyetemi sportnak, és ennek az eseménynek mindig van egy jótékonysági programja. Ez most már évek óta kárpátaljai kedvezményezettel, tehát Kárpátaljára gyűjtünk. Az előző évben Beregdédán voltunk, többek között az ottani boxiskolát támogattuk. Most pedig itt vagyunk, és szeretnénk segíteni a Nagydobmanyi Kistérség iskoláinak. Körülbelül egy olyan 2 millió forint értékben osztunk sporteszközöket és támogatást. Ezeket gyakorlatilag mindig megpróbáljuk fölmérni, hogy azt hozzuk, amire szükség van. Ezek labdák, ütők, tehát kosárlabda, röplabda, focilabdák, olyan játékok, amivel szeretnénk fölébreszteni a gyerekekben a sportolás iránti vágyat. Mi az egyesület részéről is, meg mint sportemberek is azt képviseljük, hogy a sport, a sportolás az egészséges életmód a kultúrának, a magyar kultúrának a része, és maga az esemény is, meg úgy általában a sport is, ez egy közösségépítő esemény. Itt Kárpátalján is nagy szükség van arra, hogy építsük a magyar közösségeket, akik itt élnek ilyen nehéz háborús körülmények között, azoknak is nagyon fontos, főleg gyerekként, hogy jó közösségben legyenek, és értelmes dolgot csináljanak, és a mi küldetésünk, a mi hivatásunk az az, hogy a sporton keresztül próbáljuk ezeket a magyar közösségeket építeni és segíteni.
3: A kistérség iskoláinak képviselői átvették a sporteszközöket, amelyeket szeptember 1-től használhatnak a tanulók.

0: Sós Kálmán Kárpátalján, az ukrán-magyar határ melletti Szalókán született. Középiskolába a szomszédos Eszenyben járt, majd történelem szakos lett az Ungvári Egyetemen. 1984-től a Nagydobronyi Középiskolában tanított. 93-ban megvitte kandidátusi disszertációját, melynek témája a 17. századi Magyarország volt. Néhány évig az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa, később igazgató helyettes lett. Neki köszönhető az, hogy a kárpátaljai magyar települések visszakapták eredeti nevüket. A második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar egyetem elnöke.
1: Sokat köszönhet neki Kárpátalja több települése, mert a Hungarológiai Intézet igazgatójaként ő következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy minden településnek, amelyik kéri, vissza kell adni az eredeti nevét. Kálmán volt az, aki előterjesztette, és vette a fáradtságot, és alaposan alátámasztotta történelmileg, és számos olyan település nyerte vissza eredeti nevét, ami a mai napig nem is tudják, hogy így van, például Tiszaásvány vagy Tiszaágtelek.
0: Sós Kálmán 1989 és 94 között történelmet oktatott az Ungvári Állami Egyetem magyar karán is. 1996-ban lett a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos munkáért felelős igazgató helyettese, 2000-ben pedig annak rektora. Neki is köszönhető, hogy ma Beregszászon működik az egyetem, és hogy Kárpátalján még van magyar nyelvű oktatás. Az intézmény megszületésért nagyon sokat lobbizott Kijevben, ismerte az ukrán minisztériumok útvesztőit is. Csernyiskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
2: Azt is megtanultam tőle, hogy lehet jópofizni, lehet ezekkel a kijevi minisztérium alkalmazottakkal úgymond leülni egy kávéra, egy beszélgetésre, de csak akkor van esélyed arra, hogy bármit is elérsz, hogy előtte rendesen felkészülsz. És Kálmán ebben komolyan hitt, komolyan végezte is azt a munkát, amit aztán elismertek ki ebben a főiskola akkreditációjával, szakindításainak elismerésével, stb.
0: Pár éve dokumentumfilm készült Sós Kálmán életéről, melyből kiderül, hogy mennyire fontos szerepet játszott a kárpátaljai magyar közösség rendszerváltozást megelőző és követő életében. Részlet a filmből, ahol Sós Kálmánt, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektorát halljuk.
3: Megpróbálunk segíteni a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák végzőseinek részben a tekintetben, hogy nem állítunk eléjek további anyagi akadályokat, és úgy döntöttünk a főiskolai tanácson, hogy ettől az évtől az első diploma megszerzésére irányuló képzésünk ingyenes lesz a nappali tagozaton.
0: Sós Kálmánt, aki ismerte, azt tisztelte, szerette és felnézett rá. Ugyanakkor végtelenül szerény ember volt. Aki Ócska Zsiguliával minden nap megtette a Szalóka-Beregszász útvonalat annak érdekében, hogy a főiskolán tanítsa a fiatalokat. Szülőfalujából, Szalókáról azonban soha nem akart elköltözni, és sokat tett a helyi közösségért is. Badó Zsolt, a Kárpátalja heti lap újságírója.
4: Nagyon szerette Szalókát, hallani sem akart arról semmilyen körülmények között, hogy innen elköltözzön. A főiskola irányítása elég nehézkesen működött, úgyhogy folyamatosan, akkor még elképesztő rossz utakon minden nap 60 kilométert kellett autóznia egy irányba, majd 120-at egy nap alatt, mert haza is kellett jönnie, úgyhogy nem volt egyszerű itt Szalókáról ezt működtetnie, de eszébe se jutott, hogy innen elmenjen. Fontosnak tartotta, hogy ő szalókai.
0: Sós Katalin, Sós Kálmán özvegye.
5: Még néha most is hallom a hangját. Ahogy itt elhangzott is, ő az az ember volt, aki mindig hazatért, és mindig visszatért a családjához, mindig bármilyen körülmények között. Mindig az volt a legfontosabb, hogy a saját ágyába aludjon, és a családját azt lássa. Milyen családapa volt, a gyereke éppen úgy nézett, mint a tükör képében. Azt mindig megemlegetjük, hogy akárhányszor kísértük le a lányunkat az udvarról, és ment egy zeneiskolába, vagy bárhová ment, akkor lekísérte, ha itthon volt, és a kanyarig, hogy nálunk mondják, ameddig a gyereket látni lehetett, ő addig kísérte a szemével mindig. Nagyon, nagyon jó apa volt, türelmes, néha türelmesebb volt, mint én. Nagyon sokat foglalkozott kisebbik gyerekünkkel és Szabolccsal, és nagyon sokat beszélgettek kicsi korától, és ezt mai napig látom, hogy a fiam is azokat a mozdulatokat, így 15 év eltelte után is ugyanazok a mozdulatok, ugyanazok a kifejezések még mindig előjönnek, amit úgy 5-6 évesen szívott magába az édesapjától. Ő az az ember volt, akivel nem kellett menni messzire nyaralni, akivel nem kellett világot látni, ő hazahozta a világot. Aki mellett soha nem unatkoztunk, akivel egy horgászat kivitt minket horgászni ide a patakra, vagy kimentünk kacsahúzásra, hiszen vadász volt, és ez volt az egyik nagyon szeretett hobbija. Mi ott is nagyon jól éreztük magunkat, hiszen ő tényleg mindent érdekessé is, mindent lelkesedéssel csinált. Egy szalonnasütés, egy séta a faluba. Ezek olyan emlékek, amelyek most is elkísérnek minket és a gyerekeinket is. És úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, ezek a beszélgetések, ezek formáltak, nagyon formálták a gyerekeinket, az életünket. Én nagyon hálás vagyok, amiért ennyien emlékeznek rá még ma is.
0: Sós Kálmán az azóta egyetemmé vált beregszászi főiskola mellett meggyőződéssel, szívvel, lélekkel segítette a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tevékenységét, vezető szerepet vállalva annak munkájában. Tudós emberként nem tűrte a Kárpátaljával kapcsolatos csúsztatásokat, a történelem hamisítást. Arszpoetikája az volt, hogy csak az ügy maga a fontos. 10 éve a Rákóczi Egyetemen szobrot, halálának 15. évfordulója alkalmából szalókai szülőházán emléktáblát avattak a tiszteletére. Halász Kovács Mária, a KMKS szalókai alapszervezetének elnöke.
6: Ehhez kértük a család, az özvegy engedélyét, és aki végül is beleegyezett, hogy elkészülhessen ez a tábla, és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem partner volt ebben, hogy ez a megemlékezés itt létrejöhessen. Mindenképpen büszkeség, hogy dr. Sós Kálmán innen Szalókáról származott, ahogy a nő büszke volt arra, hogy Szalóka az ő szülő faluja, a helyiek is büszkék rá, hogy a munkásságára, a magára, a személyiségére, hiszen tudjuk jól, hogy milyen emberséges volt. Nagyon sokáig járt gyalog, és aztán aki csak lehetett, amikor már személyautója volt, mindenkit fölvett korra nemre és minden egyébre való tekintet nélkül, tehát mindenkihez emberséges, és nagyszerű emberként ismerték a falubeliek is. És mindenképpen nagy vesztesség az, hogy ilyen fiatalon kellett elmennie.
0: Az emléktábla avatáson életútjáról szólva Csenicskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora elmondta, vannak, akik kutatóként, politikusként, tanárként, intézményvezetőként tisztelték. A Rákóczi Egyetem rektora úgy fogalmazott, mi, akik együtt dolgozhattunk vele, mindenek előtt az embert őrizzük az emlékezetünkben.
2: Sós Kálmánnak szerintem az volt a titka, hogy igazán nagy emberként, komoly tudósként, politikusként és intézményvezetőként is megmaradt egyszerű embernek. Közel maradt az emberekhez, közel maradt a tanítványaihoz, a kollégáihoz. Mindenkihez volt egy kedves szava, és mi sem jellemzi jobban azt, hogy milyen ember volt, hogy amikor a szolgálati autóján, amit sok-sok év után kezdett el vezetni, és már végre nem gyalogolt a vasútállomástól hazáig, akkor útközben minden stoppost felszedett. Én arra emlékszem, hogy mindenkit ismert a Szalóka, Beregszász, illetve Beregszász-Szalóka útvonalon, aki valahova is bejárt dolgozni. Mindenkit ismert a Szalóka-Ungvár és Ungvár-Szalóka útvonalon, aki mondjuk Ungvárra járt be dolgozni, és mindenki ismerte őt, és mindenki szerette őt. Azt hiszem, hogy emberi nagyságban ez az egyszerűség, a tisztesség és az emberek iránti nyitottság jellemezte őt. Hihetetlenül alapos ember volt, nyilván nem tudott mindent, nem tudhatott mindent, de mindennek utána járt. Nagyon-nagyon részletekbe menően, körültekintően fogalmazta például a minisztériumnak írt beadványokat, leveleket. Felkészülten érkezett egy-egy minisztériumi megbeszélésre, tárgyalásra. Nem tudtak tőle olyat kérdezni, amire nem tudott válaszolni, de ha esetleg olyannal találkozott, akkor mindig azt mondta becsülettel, hogy na, ezt nem tudom, ennek utána kell járni. Nem kezdett el improvizálni és esetleg olyan tévutakba vinni az intézményt, a mögött álló embereket, ahonnan aztán nehéz kikeveredni. Tudósként pedig a hihetetlen érdeklődés az, ami engem megragadott. Amikor én tanítványa voltam, meg aztán bejártunk hozzá a Hungarológiai Központba, akkor elsősorban engem az fogott meg, hogy milyen hihetetlen lelkesedéssel tud beszélni, mondjuk arról,
7: hogy mit ettek 16. században Kárpátalján, hát akkor még Kárpátalja nem volt, Szalókán, Ung megyében, vagy éppen Szabolcs megyében az emberek, hol volt a Tisza medre, a kastélydombon mi fenéket talált, szóval olyan lelkesedéssel tudott olyan dolgokról beszélni, amiről az ember azt hinné, hogy nagyon apróság, de azt mondta mindig, hogy tudod, a nagy épületek is mindig egy apró kövecskéből indulnak el, és hogyha nincs helyén egyetlen pici kis alkatrész, már is gond van az autó működésével. Úgyhogy ő minden olyan dolgot, amit talált a levéltárban, amit emberek elmeséltek neki, vagy amit a szakkönyvekben olvasott, azt hihetetlen lelkesedéssel rakta össze, és építette fel azt a tudományos életművet, amely sajnos befejezetlen maradt. Én sok-sok ezer kilométert megtettem vele Kijevbe oda-vissza. Sok-sok megbeszélésen, tárgyaláson, egyeztetésen vettem vele részt, és az, hogy milyen türelemmel tudott részt venni ezeken, hogy amikor én már elvesztettem a fejem, és azt gondoltam magam, hogy fel kell rúgni az asztalt, és itt kell hagyni ezt az egész bagást, hát ezek át fognak minket verni, akkor Kálmán vett egy nagy levegőt, és újra kezdte az egészet, mindaddig, amíg el nem érte azt, ami az intézmény számára legjobb volt. Soha nem magáért dolgozott, soha nem magára gondolt, mindig azt mondta, hogy az ügy fontosabb, mint mi vagyunk, és mi azért vagyunk, hogy az ügyet szolgáljuk, és ha az ügy megy előre, akkor tulajdonképpen mi is megyünk előre. Szóval azt hiszem, ez volt az a példa, ami előttem ma is ott áll, és próbáljuk tenni azt, próbáljuk továbbvinni azt, amit ő elkezdett.
0: A rektor hozzátette, ez az emléktábla nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Arról, hogy a következő nemzedékek is tudják, ebben a házban egykor egy olyan ember élt, aki egész életét annak szentelte, hogy a kárpátaljai magyar fiataloknak legyen jövője, főiskolája, egyeteme.
8: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Margaret Island, a Simon & Garfunkel, valamint Orosz Zoltán is együttese muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segítené a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézmény a honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és média tudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia a képzésekre is. 33 embert fogtak el a budapesti közbiztonsági akció első hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a police.hu oldalon közölte, a 30 napos ellenőrzés sorozatban több mint 400 rendőr vett részt. A főváros több pontján 712 embert igazoltattak, 33-at elfogtak, ugyanennyit előállítottak, és 6 esetben biztonsági intézkedést hajtottak végre. A 30 napos közbiztonsági akciót a múlt héten jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a lakossági panaszokra reagálva. Több ezer bála gyulladt ki pénteken, kora reggel Szent István külterületén, Mező Nagy Mihály határának közelében, ahol 16 órája oltják a lángokat a tűzoltók, tájékoztatta a katasztrófa védelem péntek este az MTI-t. A közlemény szerint az egységek folyamatosan oltották és mentették a bálákat, illetve védték a gazdasági épületeket. A telepről sikerült időben kimenteni csaknem 200 lovat és 30 sinkát, megsemmisült viszont nagyjából 3200 nagyméretű bála. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni az elmúlt 2 napban, közölte a francia belügyminiszter. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Lánt megyében 31 ezer embert evakuáltak, így legalább 141 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a délnyugati országrészben az Atlanti-óceán partvidékén. A 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett az élen a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj pénteki második szabad edzésén a magyaródi Hungaroringen. A 41 éves pilóta mögött csapattársa az első tréningen leggyorsabb kört autózó monakói Charles Leclerc zárt másodikként. Végül az időjárásról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz. 10 óra 4 perc. Következik az iránytű.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Egy valódi műfajteremtő ül velem itt a stúdióban, aki másodmagával megalkotta a kabaré szociográfiát. Ez a mindenki által jól ismert világ olyan fénytörésben való bemutatása, amelyet hallgatva, látva valójában magunkon és a minket körülvévő környezeten mulatunk. Amikor mi hétköznapi emberek műveljük ezt, akkor talán észre sem vesszük benne a komikumot, de amikor Nádas György és a jelenlévő a napokban a 80-at töltő Markos György tette ezt, akkor azzal megrengette a korabeli világot. Hogy hogyan jutott el a kőbezárt lélekig, és mi történt azóta, arról kérdezem a karinti gyűrűvel kitüntetett színészt, humoristát. Szia Gyuri, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szép jó reggelt mindenkinek.
0: Köszöntelek a 9. X-ben.
1: Tessék, nem értem ismét, nem hallottam hanyadik. Hogy mondjam neked, igen, érdekes.
0: Július 22-én elmúltál 80 esztendős. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen, igen, érdekes érzés, de hát ez így először ugye nem hiszed el, de amikor reggel benéztem a tükörbe, akkor azt mondom, elnézést, a bácsi szintén az emeleten lakik. Tehát tudod, nem ez ilyen, hát ezt, igen. Ezt meg kell próbálni együtt élni, ahogy apám mondta, is kezelni. Tehát.
0: Ja, az utóbbi években azért lehetett hallani, olvasni róla, hogy nem minden tökéletes az egészségeddel, de most így a hallgatók kedvéért elmondom, hogy így ránézésre remek formában vagy. Tehát én biztos, hogy nem mondanám meg rólad, hogy a minap 80 voltál.
1: Köszönöm szépen. Nézd, úgy követtem el olyan apró baklövéseket, hogy nem figyeltem oda a dolgokra. Egy időben, mivel ugye sportoltam versenyszerűen, és én azt hittem, hogy én egy kemény srác vagyok. 10 évig nem mentem orvosi kontrollra. Fölszedtem egy csomó kilót, és aztán a szervezet azt mondta, hogy enough, na itt a vége. És akkor jöttek a dolgok, és akkor közölték a doki bácsik, hogy na édes uram, akkor 180 fokos fordulat, mert különben mentőautó hozza, ha mázlia van. És akkor vártani kellett. Életmód, táplálkozás, rendszeresség, stb. Ez nem csak szólom, azt nem teszem, már nem ülök itt. Az mentett meg. És én, aki nem voltam soha...
0: Ja, voltál krízis helyzetben is, ugye?
1: Hát persze, 4-szer jöttem ki az intenzív
0: szobába. Szóval a teremtővel már majd kezet
1: fogtál. A teremtő megkegyelmezett.
0: Visszaküldött hozzánk.
1: Büntetésül. Igen. Igen, nem tudok mit mondani, csak azt, hogy változtatni kellett, és hát... Ennek egy módja van, a mozgás. Kardiológus barátom is mondta, amikor megkérdeztem a beavatkozás után, hogy mit csinálok? Mozogni. Nem leállni, mozogni. És követem az utasítást keményen. Ez napi másfél óra, tehát...
0: Napi másfél óra?
1: 5 kilométer plusz a kis küzdősport, amit üztem vele. Egy kis mozgás mindenképpen. Ezt kell. Mert ezt nem teszem, akkor ugye jön az, amikor a szervezet önállóan eldönti, hogy mit akar. És az nem mindig ő. És hát tisztelettel próbálom magamat karbantartani a teremtő segítségével.
0: És az, hogy így telnek az évtizedek, ez nem szegi kedvedet? Tehát ugyanígy tudsz mozogni ezek szerint a küzdősportos múltad nem
1: szűnik meglétezni? Ez tulajdonképpen a küzdősport, igen, sokan összetévesztik tehát sokan azt mondják, akik bár... kiokosinkái, vagy bármilyen tekvando, vagy bármilyen foglalkozó, arról szól, hogy keményen, odán is agyon. Nem. Tulajdonképpen a karate, az tiszta kezet jelent magyarul, az önmagunk legyőzése elsősorban. Tehát először magadat kell legyőzed. És tulajdonképpen ez egy valóban olyan technikák, amiket föl tudsz használni védelembe is, de ennek elsősorban a funkciója, a tested uralása és az önmagad legyőzése, és lehetőleg itt levezetni az edzőterembe a feszültséget. Nem másik emberen, tehát nem az a cél, hogy az edzőterembe agyonverd a másik, ez szó nincs erről, hanem levezesd azokat a dolgokat, és ami egy érdekes dolog, tehát mikor megismered az egész karaténak a filozófiáját, mert ennek van egy lágyabb része is. Az úgynevezett a judo például az a sportosabb. A karate van, ami no contact, tehát nem érint, és van a full contact. Tehát aztán vannak ketrecek, tehát vannak különböző dolgok.
0: Hát te birkózó voltál, nem?
1: Valamikor azt is csináltam, kötött fogású birkózó voltam, igen, és teljes véletlenül azért 75-ben ismerkedtem meg Sihán Furkó Kálmánnal, Isten nyugosztalja a nagymestert,

0: és Okinawán keresztül jutott el Kínába a Shaolin papokhoz. Abban az időben nem volt fegyveres kísérlet a karavánoknak, és ezek a papok megtanulták ezt a technikát, és ők védték a karavánokat. Na, innen indult el a kung fu. Ügyes ember, ezt jelenti kínai jó.
1: De a te technikád az ugye a humor. Tehát te ezzel uralod az életet, és ez az, amit téged jellemez az utóbbi jóni. Hát most már 80 esztendeje, ha mondhatjuk így, bár mondjuk nyilván az első egy-két évtizedben még csak a körülötted lévők ismerték. Én most akkor mondok néhány karaktert, ami nagyon jellemez téged, aki ismer, azt tudja például. Tehát a kőbezárt lélek, a kabaré színpadon való mozgás, aztán az Alfonzó Világszínházában azok a jelenetek elképesztőek, aztán...
0: Az Alfonzó az aputa volt.
1: Igen. Aztán van az a jelenetetek, a rögtönzés az aluljáróban,
0: igen.
1: Amikor Bajor Imrével, Usztics Mátyással, Nádas Gyurival, és talán Boncz Géza ott árul valami csecsebecse hülyeségeket.
0: Katona Jani, igen.
1: Elképesztő. És most eszembe jut még egy, amikor Fábri műsorban voltatok vendégek.
0: Igen. Egy kicsit megnevettettük.
1: És aztán Frey Tamás próbált közép-ázsiai utazásairól beszámolni, és hogy a mai szóval érve meghekkeltétek a műsort. Tehát mindegyikről beszéljünk egy pár szót, mert szerintem ezek annyira jellemzőek, ha ezek külön-külön egyet teszel le ezek közül az asztalra, szerintem akkor is benne vagy a köztudatban, de ez mind vagy. Szóval ezek hogy alakultak ki?
0: Hogy Boncz Gézát idézem, 1000 arcú vagyok, csak a határom, csak 400 arcomat engedik át ott. Na, ez nem, mikor valaki művészek, mondja, tulajdonképpen a koncepció, nincs koncepció, vagy jön belőled valami spontán, és van hozzá partner, vagy nem jön. Ez a 80-as évek elején, ez egy olyan helyzet állt elő, amikor olyan emberekkel voltam körülvéve, akik vevők voltak erre a spontán, jókedvű dologra. És mi egymást is megrögtettük a színpadon.
1: Látszik, nem érdekel, hogy jól éreztétek magatokat.
0: Persze, és akkor szegény megbodogult Marton Frigyes, a színház igazgató, olyan papírt írt, amit életében soha. Arról írott Marton Frigyes, színház igazgató.
1: A mikroszkóp színpad.
0: Én még engedélyezem, ha Markos György, Nádas György és Boncz Géza van a színpadon, hogy ne vessenek, mert ha visszafogják, infarktus kaphatnak. Ezért védelemből meg... Tehát ez egy állat, borzasztóan fegyelmi dolog, hogy Alfonzó édesapám soha nem nevetett. Tehát ő nevette, de ő nem... Itt arról szólt, hogy hogyan, ezt a közönség érvezte, hogy egymást hogyan szivatjuk. Ez erről szólt. És a Bonzikó látta, hogy már sírunk, tehát már üvölt, kodolt elnézést, csak nem valami hatás érte az elvtársat, és akkor bám! Gyuri Nádas nem egyszer kirohant a színpadról sírva, hogy bírom, és kirohant. Büntetést fizetett a nagy rög. Tehát ez egy jó hangulatú, jó kedvű, spontán ebatta, tehát adjunk neki. Aztán ugye, ami ez tizenvalány évig, mert aztán az élet kemény, tehát itt nem arról volt szó, hogy mi meguntuk, vagy összevesztünk, sok volt a haláleset. Tehát amikor édesapám 87-ben elment, azt nagyon kötöttem hozzá, már kölyökkorom óta. Tehát ez durván, tehát mélyütés volt, nem számítottam rá, sokkal jobb kondiba volt, mint én, pedig idős, mindegy, egy kőkemény ember volt. Hazajött a donkanyarból, súlyveszteség, nekül mondjam tovább, tehát én a tizedét ott halok meg. És egyszer csak kidőlt mellőled a tölgyfa. Na most ezt nem lehet úgy elintézni, hát az élet megy tovább, ez nem így működik. Nálam az egy durva duranás volt, és nagyon rendes volt a Sas Józsi, az igazgatóm, és te nyugosztalja, mert látszott rajtam, hogy baj van. Most nem azt mondtam, hogy színészkedtem, ne, belülről baj volt. Nem tudtam, tehát ugye, és akkor azt mondta Gyuri, a belépő egy áráért a közönség nem biztos, hogy kíváncsi a gyászodra, maradj otthon. És jót tett velem, mert itt nem lehet. Tehát én apám ezt biztos, hogy sokkal jobban megoldotta. Én valószínűleg nem voltam abban a helyzetben, hogy fölmenjek a színpadra és önfeledten. Tehát ez nem.
1: És ez mennyi ideig tartott?
0: 3 évig biztos. Ez durva volt, persze. Hát én gyerekkorom óta aputa, az volt a legfelsőbb hadúr. Ő engem soha nem bántott. Irtorosztos rossz gyerek voltam. Édesanyám megőrült, tisztába tett. Mind kaja üvöltött,

0: üvöl se. A szomszédok már minden baj volt. Hajnal fél ötkor apukám megjött a melóból, gyalog föl, ahol laktunk albérletbe, addig üvöltöttem. Kinyílik az ajtó, anyámmal könyörgött Gyurika, de hát ahogy apám megjelent az ajtó, így fülig ért a szám, de anyám berágott, azt mondta, na innentől kezdve lehet, te adsz neki kaját, te teszed tisztába, viszontlát, és becsapta az ajtót. De ez nem tudatosult, a aputa. Igen. Ő világ életében iszonyatos türelme volt. Még a Makorenkónál is. Tehát, akkor csináltam valamit, nem nyakonvágás, meg akkor leült velem, és a következőt mondtam, már voltam 12-13 éves. Semmi baj. Minden ingyen van. Ellátás. Játék esetleg. Megyünk, kirándulunk. Viszont van egy vonal, fiam. Nem szeretném, ha túllépnéd, mert akkor a rosszabbik oldalam fog előjönni. Egy kérésem van, anyáddal szembe vigyázálás. Ha kér valamit, értjük egymást? És egyszer kért anyu valamit, és mondtam, hogy randim van, nem? Voltam 17 éves. És hazajött, és én eljátszottam, hogy alszom. Na, akkor mesterébresztő. Mi állapodtunk meg 5 éve? Hát, hogy a... Ne. Most én nem akarom magam ismételni, de lehet albérletbe is élni. Tehát gyengét, nem bántott. Vettem alapot, és tulajdonképpen halálnyugodtan, Gyuri nevvel nem értek, mikor csináltam egy hülyeséget. Kirúgtak a Színház és Filmművészeti Főiskolát teljes joggal. Nem jártam órákra, keretedzésre jártam, udvaroltam, tehát nem, 18 évesen nem tudtam felfogni, hogy mi folyik. Koltai Robi, Bolnár Piroska, Vencelvere osztályban jártam, Pártos Géza. Jó, hogy szeretjük egymást, jó szórakozunk, de én nem tanultam meg a verseket, tehát én abszolút nem abba vilá. Teljes joggal másodévén eltanácsoltak, hogy milyen varga betűk vannak az életben. És akkor nem tudtam, hogy mi legyen, katonai behívóm autót, és akkor lementem a Erzsike Presszobot, egy filmrendező, aki már nem él, azt mondta, most mit keresz, kefejed fel? Egy kicsit pefe volt. Hát remekül beszélt franciául, hát sokáig éltünk Belgiumban, apó dolgozottként és artistaként, és történelem mindig jó voltál. És jelentkeztem a bölcsészkarra, kínomba, nem tudtam mit sem. És fölvettek. Francia történelem szakra, és akkor vizéváltás. Teljes fordulat, 180 fok. És akkor ott nem volt már mese. Apu mondta, hogy ez az utolsó sansz, több dobás nincs. És akkor végig elvégeztem a történetet, az egyetemi színpad...
1: Ott francia történelem szakos
0: tanárként. Igen, igen, persze tanítottam is egy darabig, igen. Kossuth Zsuzsában meg a Markó, a Marek, nem tudom, hogy volt a Kossuth, a Izé utcában, Markó utcában volt még egy technikum, ott is tanítottam franciát és történet. Nem ez a lényege, hanem de az egyetemi színpadon azért időnként én ott próbálom, de aztán úgy nem. Tehát úgy döntöttem, hogy ha már színművészeti nem, akkor ezt hagyjuk abba.
1: És nem akartál édesapádnak az árnyékában élni? Tehát a színpadot
0: nem, ez nem
1: el akartad
0: kerülni? Imádtam
1: kerülni.
0: Az apámat, áldan mentem, engem, én nem akartam, hát ő egy...
1: Tehát azért akartál másik
0: de hát bocsáss választani. Meg, ő egy dóroszlop volt, minek legyek mellette sufni? Hát ez szó nem lehet erről. Tiszt, én halálosan jól szórakoztam, én nem akartam. És akkor adódott egy helyzet, amikor a Kálai Pista bácsi, a tévész főszerkesztője, mondta apunak, a Mozartot megcsinálta ezt a hegedülős dolgot.
1: Na, erről majd azért beszélünk.
0: Azt mondta, hogy te figyelj, Józsi, vedd be, ezt nem szoktuk kérni egyébként, hogy apafia, de vedd be a fiadat, mert hallottam sztorizot itt a társalgóban, embertelen jó ötletei van. Az apu nem kell, hogy itt azt higgyék, hogy de bevett, és akkor bejött Kleiner Fögezing, nem ez a lényeg, és elhatároztam, hogy kitolok vele, nem jeleztem neki előre. Én nekem volt dolgom, ilyen Schubertnak álcáz, vagy egy eldült széken ültem, nem tudom, láttad a izét, talpik szemüvegbe, és
1: rizsporos
0: és
1: parókában.
0: Nem, semmit, ültem.
1: Hát a lényeg az csak azért tehát, hogy édesapád volt a hegedűs, igen, Mozart, igen, és néhány zenész mellette.
0: Azok komoly zenészek, de nem készültek. A MÁV szimpatikusoknál voltak, hogy bonzott, nem készültek, hogy szétrőjük magukat. Apám, ugye megjutott a gyertet, azt a kottát.
1: Fölgyújtott a kottát is.
0: És majd odajött hozzám.
1: Zenebohóc volt ebben
0: hát
1: a
0: persze, darabban. Odajött hozzám, és ugye körbe kínálta azt a tubákos szelencét.
1: Hogy még mindenki
0: egy kicsit föl kell szívni, persze. És mikor odaért hozzám, én nem jeleztem meg, hogy disznókodni fogok, és nyújtott a tubákot, belenyújtam, és megkóstoltam. És rácsapottak egy nein, majd félrement, és ő is megkóstolt, és eltorzult az arca, és visszajött, mert én ferdén ültem a széken, egyik láb rövidül. Fölállított, és persze németül lát, hogy kell módszert. Szóval nein, das ist unmöglich, hogy das sitzen, das.
1: Zitz,
0: igen, várja, megemelte a széket, és oda tette azért, ahol nem kell, még jobban eldültem. Ott már rám szólt, hogy fejezd be. De akkor már is rögött.
1: De ha jól emlékszem, még a kottát is alátette, hogy azzal támaszta ki a...
0: Hatalmas rögés, és
1: akkor... ez mind, ugye ez egy stúdió TV felvétel volt, tehát nem az, hogy a közönség előtt megy
0: igen,
1: tovább
0: igen,
1: a poén. Ez egy TV felvételen
0: igen, közönség
1: alakult
0: előtt.
1: Ki ezek
0: és
1: szerint.
0: Igen. És akkor apu már kezdett félni, hogy átveszem a hatalmat, tehát hogy elrontom a jelen. És akkor rácsapott a kezemre, és akkor Wendy Kleinem fölge, zingen, és mögé, hamisad, das war dies vom... És akkor próbált átverni is. Tehát egy állati jó, spontán, jópofa dolog volt. Na, itt mondta Kála, hogy talán kéne Gyuri ebben foglalkozni. Mondom, Alfonzó mellett mit csináljak? Ezt csak úgy vicceltem. És akkor itt az Alfonzó Színház, ahol már én voltam a görög tragédiában.
1: A néma hírnök.
0: A néma hírnök.
1: Ez kifejezetten neked valószínűleg volt.
0: De ez 78. És akkor csináltuk az Alfonzó cirkusz, de én nem akartam, tehát értsük meg, apámat imádtam, szó nem volt arról, hogy amit ő, szóval én csak jó kedvű vagyok. Na és itt jött az érdekes, lett egy zenekar, aki a dolgozni kezdtem, és a Nádas Gabi Isten nyugosztán Gyuri édes apját megkerestem, akkor mondom, figyelj Gabi, a basszusgitárosom elment külföldre, kéne. Itt a fiam, akkor ott a Gyuri 18. Hát tud, basszus, ne viccelj, ő óriási. Jött a Nádas Gyuri, 60 kilós, 70 kilós, hozott magával egy basszusgitárt, és akkor próbálunk a zenekarra, mondom, Gyuri, ez most G, ez nem C, az enyém azt fogok rajta, amit akarok. Végül is együtt kezdtünk ki a zenégetni, és ő elindult a Humor Fesztiválon 81-ben a Solaris együttessel, ilyen zenei paródiák, hogy hogyan dolgozták fel a homokórát különböző. És a közép döntőre nem elfogyott az ötlete, és így jöttünk össze, tehát így indult el ez a véletlenszerű robbanás, és amikor megnyertem a Humor Fesztivált a Gyurival, hazarohant, apám otthon olvasott, és berobbantam, mint kocsubai, pabjéda, megnyertük, azt az apám, mi van, fiam? No, megnyertük a Humor Fesztivált, mire az apám. Nézd ki, az ablakon megy a hatos villamos? No, igen. És a vegyipar termelik, akkor végezd a dolgod, jó? És igaza volt. Tehát tudod, mindent a maga
1: szedsz. Hát ez volt az első, vagy humorfesztivál volt, nem?
0: Tehát, második, hogy, nincs jelentőség.
1: De a lényeg az, hogy valami hatalmas dolog volt, és akkor, hát szerintem ezt a humorfesztivált, ez 82-ről beszélünk.
0: 82. június 6-án a partaszállás napján.
1: Na, tessék,
0: D-Day. Az Overlord.
1: Tehát, hogy akkor ezt mondjuk 3 millió ember követte.
0: Hát
1: nem?
0: Abszolút, tehát mindenki. Hát a hétfőn elnéptentek az utca parádiókkal.
1: Ez azt jelentett, hogy mindenki azonnal tudták, hogy
0: és akkor apu jelezte, hogy...
1: És ez Alfonzónak akkor az még mindig nem verte ki a
0: és az nem, apu azt mondta, kicsi fiam, arra figyelj, hogy a tegnapi sikere ma már nem tudsz fölülni. Tehát minden nap hozni kell ott. És akkor bejött a mikroszkópra, akkor már a Hofi Géza, az én drága imádott isteni barátom elment, és a közönség már ránk meg a Nádasra jött be. És mondta Marton Fritz, Józsi, nézd meg a fiadat, az, hogy nyugalom majd egyszer, ha erre jár. És a barátnőjével beültek a mikroszkópon, és a tomboló siker, jön ki a Marton, na, és mondom, fog ez majd menni. Szándékosan, de jól csinálta. Jelezte, hogy vigyázat mázolva. Ugye? Tehát el kell tudni viselni azt is, hogy és aztán ez elindult, és akkor ugye ment ez a dolog sokáig, és aztán jó 87 édesapám ugye eltávozott az örök vadász, mert itt volt egy kis recs, nem szégyellem, tehát annyira kötöttem kicsi koromtól, hogy ez nem lehet, hát az élet, ez nem megy tovább, hagyjuk, nem, ez nem így működik. Na, erre jöttek a többi, meghalt a Marton Frici bácsi, a rendezőnk. Akkor ugye a Nádas Gyuri édesapja is meghalt, a nagyon fiatalon, a Nádas Gabi 50-valány évesen, akkor elment a Hofi, elment a Géza, elment a, ne haragudj, elment az inspiráció, nem, mire jó pofizzak, érted? És én nagyon nehezen tudtam ezt a dolgot úgy tovább lépni, és éreztem magamban, hogy nincs meg az a töltet, és egy világbajnok ökölvívó akkor menjen el, mikor még nem verték félig agyon, mondjuk. Tehát nem lehet úgy kimenni a színpadra, hogy te mi van ebben, ez izé? Nem lehet. Tehát döntenem kellett, hogy vállalom azt, hogy van egy szint, vagy alá megyek. És abba kellett hagyni, és nem akartam a Gyurit, a Nádas Gyurit gátolni, hogy ő menjen tovább, ő fiatalabb, nálam 16, menjen tovább. Ő most is csinálja, és rádiókab. Én leálltam, mert éreztem, hogy nincs töltet. Nem jó dolog úgy kéne, hogy föl kell venni a gázsit, és jókat kell mondani. Most mostanában ez a stand-up comedy, elmondtam, nem is tudom, hogy hol, hogy ja, az egyik tévének, hogy kitaláltak a humormentes kabarét. Ez a stand-up egy jó pofa dolog, tudod, Amerikába jött, és nem biztos, hogy Amerikába jön az jó, de with your car, altesti ilyen, össze-vissza, semmi, se vége, se eleje. És nem kritizálok senkit, de ez, köszönjük szépen. Tehát én azon, abban a korszakban lehettem ezen a színpadon, ahol Hofi Gézák, és egy csomó tehetséges ember volt, aki imádtam nézni, és hatalmasakat röhögtem. Én minden Hofi műsoron rajongtam. És az a megtiszteltetésért, a Gézához nem lehetett csak úgy leülni az asztalához, mikor volt a rádió kabaré felvétel. Az nem úgy, valaki oda, mert nem mondom a nevét, nem hallázok meg. De figyelj, de az ül ide, akit én hívok. Nagy ember volt, és én, amikor megnyertük a humorfesztivált, nem kezdtem ott az agyamat játszani, megálltam az asztal előtt, meghajoltam, mester, megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és azt tudom, mindig ott állt el a mikroszkóba, függönyugatom, igen. Ez annak a jele, hogy tanulmányoztál? No, nem, néztem, hogy mi újság, hogy kell úgy embereket nevetetni, hogy közben a szemed nem rezdül. Tehát nem mondom, ezt én figyelj. Egyébként a Hofer nagyon szerette édesapámat, nagyon jóban is voltak. És akkor azt mondta nekem, hogy hogyne, tessék helyet foglalni, Markos úr, hívja a tettestársát. És nekünk ott állandó helyünk volt. De ő tudta, hogy imádjuk őt. Tudta, hogy nincs az, hogy most én vagyok az alázattal, szeretettel. Ő egy nagyon-nagyon csoda ember volt. Sajnálom, hogy mostanában nem játsszák. Azok ma is érvényes dolgok, maradjunk ennyibe. No, hát így alakult ez a dolog, abba hagytam, és aztán mást irányt vett az életem, ami mondjuk nem az előadó művészete kapcsolatos.
1: És ez azért érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye, ami Amerikából jött, a stand-up comedy, ugye ottan tarolni, hogy azért a pesti humor, hát azért az sokkal mélyebben gyökerezik, persze, mint az amerikai stand-up comedy. Tehát nekünk azért lenne mihez nyúlni.
0: Nekem nem humor az, hogy a postás, leveles postás elesik a pocsolyába. Ez érted ezzel?
1: Hát meg ugye nagyjából, hogy celebeket utánoznak. Meg
0: egyszer egy érdekes dolog
1: történt. És én nem ismerem ezeket, tehát én például nem is tudom, hogy miről beszélnek igazán.
0: Kérlek szépen, egyszer a Zorán Sztevan, akit én nagyon kedveltem, világ egy végtelen jó srác, együtt dolgozhattam vele 65-ben, ő zenélt, és én is fölléptem, mindegy. És mindig úgy, amikor ott megvolt a 68-as táncfesztivál, a Fehér Sziklák, tudod, Fehér Sziklák, még jámli, és elkezdtem az Orán előtt ezt csinálni. És oda jött az Orán át, azt mondta, hogy Gyuri, ez nagyon jó, csak mikor fognak már egyszer téged utánozni, hogy mindig az eredeti a jó. Énekelhetek úgy, mint Tom Jones, akkor is ő a jó. Érted? Lehet utánozni. És itt az Orannak abszolút igaza volt. Tehát van vagy egyeniséged, vagy nem kell ezt erőltetni. Ez ilyen egyszerű történet. Na, hát abba hagytuk a történetet, azt a színpadot 90-es években, és utána jött egy változás az életben.
1: Na, és akkor erről a változásról, ami akkor következett be, egy kis zene után fogunk beszélgetni. Vendégem a stúdióban a 80 éves Markos Gyuri.
0: Mennyi? Az nem lehet.
1: Már a 81-ben van.
0: Én azt átolultam akkor.
1: Karinti gyűrűvel kitüntetett színész, humorista, és tehát egy kis zene után folytatjuk majd a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban a 80 esztendős Markos György, és hát ott tartottunk az előbb, hogy a 90-es évek elején váltottál egy kicsit, az addigi humorista színészi pályád megtört, illetve átalakult egy másik világgá.
1: Egy végtelenül nehéz helyzet volt a úgynevezett rendszerváltás környéke, amikor megnyíltak a határok, megszűntek bizonyos fékek, ugye eltörölték a lakónyilvántartást, megszűnt egy csomó olyan dolog, ami kicsit visszafogta itt a bűnözési hullámot. És elindult egy embertelen káosz, a rendőrség is
0: általában. Gangsterváltásnak is szokták
1: úgy,
0: mondani.
1: Úgy, igen. És kérlek szépen elindult a rendőrségnél is egy változás, és itt elindultak olyan bűncselek, a napi 6000 autót loptak el, vagyon elleni bűncselek, utcai erőszak, stb. És ugye mivel sportolók voltunk, küzdő sportosok, azt mondtuk, az nem lehet, hogy leütnek valakit az aluljáróba büntetlenül a pénztár, tehát ez ne. És akkor 3-4-es csoportokban ezek úgynevezett önvédelmi szervezetek voltak. Nem kerestük a baj, de volt erőszak, akkor próbáltunk megfékezni. És ez jó is lett volna, csak ennek a törvényi háttere nem volt letisztázva. Mi nem voltunk erőszakos, csak akkor láttuk, hogy...
0: Tehát így néhány barátoddal?
1: Nem barátok, ezek nem annyira barátok voltak, mint sportkollégák.
0: Sportlások.
1: Igen. Uh-huh. És egy a lényeg a történetnek, hogy ezen a helyzeten változtatni kellett, mert már nem volt elviselhető. És akkor megalakult az Önvédelmi Szervezetek Szövetsége, mint alapítóban benne voltam. Igen, de az még kevés volt. És az új kormány is érezte, hogy van egy hiátus. És most nem akarok itt órákig belemenni, végül is 91-ben létrejött az Országos Polgárőr Szövetség, és ebből elindult. Pár százan indultunk, aztán most 70 ezeren vagyunk már, aztán Közép-Európa egyik legjobb bűnmegelőzési szervezete, aki a mindenkori magyar kormányzattal igyekezett úgy kapcsolatban, hogy politizálás nincs. Hát a urnánál lehet, de a polgárőrségen belül ilyen nincs. És akkor elindult a fejlődés, főleg 97-től egy új vezetés jött, aki kézbe kapta a dolgot szakmailag, tehát alapképzés, képzés, most már van Polgárőr Akadémia, szakosodások vannak, polgárőrtörvény 2005 óta be van szabályozva. Mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, aki a közterületen bűnmegelőzést végezhet. És megkaptuk a közfeladatot ellátó védelmet szolgálatba. Ha rendőrrel vagyunk szolgálatban, akkor hivatalos személy támogatójaként ugyanaz a jogi védelem élet. Tehát kialakult, több mint 2000 szervezetünk van Magyarországon. Ilyen, ez unikum, ez a magyar polgárőrség, mert a világon vannak ilyen hasonló szervezetek, például Amerikában a Civil Guard, de az egy az egyben rendőr, egyenruha, igen. A Guardia Civil Spanyolországban. De tudnám, de tehát ez társadalom, munka, önkéntes. Tehát egy érdekes dolog, nem könnyű helyzet, de próbálunk, főleg a közterületen és egyéb részek a jelenléttel, tehát egyfajta visszatartó erő is lehet talán, de a lényeg az, hogy nincs hatósági jogkör, igazoltatási jogkör, de azt meg lehet kérdezni, hogy uram, jól van, miért hadonászik javar a baltával? Jól van, segíthetünk? Tehát egy jelzés. És tehát gyakorlatilag volt egy ilyen statisztikai felmérés egy pár éve állítólag, hogy a magyar polgárőrség elismertsége a társadalomban 80-85%-a azért jó, mert nem arról vagyunk híresek, hogy fontoskodunk, tehát inkább egy ilyen karitatív. Vannak közöttünk is elmebetegek, hát minden közül, de ezt a polgárőrség magából kidobja percek alatt, tehát itt nincs mese. Tehát, és hát ugye próbálunk ebben a világban valamilyen szinten segíteni a tisztelt lakótársaknak, vagy állampolgártársaknak, és nem egyszerű a helyzet, egyébként meg kell mondjam, mert nagyon sok gond van, látjuk, hogy mi van, hogy van. Tehát mindig el szoktam mondani, hogyha valahol meghívnak beszélgetni, hogy a nap a polgárőrség nélkül is föl kell, nehogy félreértsük, de azért jól esik, mert most már nem ott tartunk, mint az elején, mikor a rendőrök megkérdezték a polgárőrt, akivel ment szolgálatba jelentkezni, mi van, nem tudsz aludni. Tehát ez most már nincs, tehát a kollégáknak tekintenek, van egy jó együttműködés, és a rendőrök pontosan tudják, ha nekik szólunk, akkor ott már komoly baj van.
0: Hát meg a polgárőr biztos, hogy sokkal jobban ismeri azt a területet.
1: Persze, hát ott lakik.
0: Napról napra.
1: Van olyan terület, ahol csak polgárőr van.
0: Házról házra.
1: Nincs rendőrös, olyan kis terület. Tehát igen, sok válasz van, sok kérdés van.
0: A vidéken
1: van.
0: Meg különösebb fontos.
1: Igen. Tehát itt a terményvédelem, a tanyavédelem, van az a füstölőkémény program, hogy egyedül idősebb. Tehát próbálunk, ez egy érdekes helyzet, hogy próbáljuk. Hát mind, amit tudunk természetesen a jogi keretek között, azt megteszünk. Tehát ez a változás történt, és tulajdonképpen mindig meg kell, nem hiányzik a színpad. Mondom, azért nézek tükörbe, édes drága barátaim. Tehát nem biztos, hogy nekem vissza kell menni színpad, de ez olyan dolog, mint amikor a Rocky 18, amikor egy 70 éves Sylvester Stallone visszamegy a szorítóba balé, tehát ez nevetséges. Tehát én most nyilvánvalóan, hogy pontosan tudom, hogy na akkor nem vagyok zenekar, ami évente elbúcsúzik, hogy tudod, hogy most na még, ez nem erről szól. Ha nincs benned töltet, akkor ne szóljon senki könnyelműen a húrok pengetéshez, Petőfit idézetet. Ha nincs egy olyan átütő mondani volt, akkor ne hozz magad olyan helyzetbe, hogy rosszabbat csinálsz, a saját színvonalad alá mész, az végtelen rossz húzás. Én nekem avval biztatok, bár én nem vagyok rajta a Facebookon, meg nem internet, az nagyon fontos, de én nem veszek benne részt, hogy nagyon sokan kattintanak még mindig ránk, és nézik, hál' Istennek.
0: Hát egyébként, hogyha már így a vidékről beszélgetünk, és említettem az elején ezt a kabaré szociográfia nevezetű, nem tudom, hogy ezt valaki, én most magam írtam le ezt a szót, de ez leírt titeket tulajdonképpen a ti működéseteket, és én úgy tudom elképzelni, hogy ti mondjuk annak idején, nem tudom, 80-as években, ahová, ugye a klasszikus mondja, hogy ahová a villany bevezették, ahol volt egy művelődési ház, ott mindenhol jártatok, igaz?
1: Így van.
0: És milyen volt az a világ? Hogy fogadtak titeket, hogy na, itt megjöttek a pesti művészek?
1: Nem, ez nem az a hoknizás volt
0: annak idején, ahol volt egy operettista, egy nem tudom milyen színész.
1: Fölrúgtuk a hagyományt, nem az volt. És akkor most következik.
0: Hogy mentek ezek a fellépések?
1: Mondtuk a konferenciának, hogy semmit nem mondjuk. És a két, nem
0: kell,
1: semmi, nincs semmi. És mit fognak előadni? Mondom, a lopott holmi. Tehát mindig a kultúrás, hogy mit fogunk előadni. Bizaránk. És akkor én minden bejelentéstől bementem a színpadra, megálltam, volt egy tapsai nevetés, csak annyit mondtam, Fater, hol van? Nem tudok bejönni, mert elromlott a bicikli, apa, ne szóra. És én így indultam.
0: Tehát élő, az
1: élő szituáció. És volt, emlékszem, egy hát apuka, ugye, hogy apuka, most ne szórakozzon, itt kezdjük el a műsort, maga szépen elénekle, amit megbeszéltük, itt vannak a népek, édesfiam, a fehér népek, meg a fekete népek, Fater, milyen fekete népek, hát a Dél-Afrikában, édes apuka, ott van az a sofőrnek, az a papaki sofőrnek öltözött, teherautósofőr, kicsoda, a Desmond Tutu, az nem Desmond Tutu papuka, az Desmond Tutu, nem, az a Josip Broz Tutu, nem apuka, az nem, az Tito, Sán Tito, tehát elindult a spontán politizálás is volt, és de nem fölkonsakoztam, bejöttünk, és előadtuk a nép hangulatát, hogy miről beszélnek. Édesfiam, láttad a tévében ezt a nagyon híres embert, nem tudom, hát miről, az izében volt a, hogy hívják, ilyen K-betűvel van a neve, mondom, apuka K-betűvel? Igen, hát K, mint kalasnyikon, ne apuka, ne, volt egy, az volt a, ki az az ember, aki vigyáz a másik emberre? Hát mondom, a bőrgyógy, hát nem, több, mint testápoló, nem, több, mint testőr. Ja, igen. Tehát egymást gerjesztve beindult a Bonccal hármasba az improvizáció. Nem volt útszéli, nem volt altesti, nem az, az volt a lényeg, hogy a valós életből mutassunk tükröket, hogy hol. És hát a televízió kapott persze. Meg volt ez a last minute, akkor vezették be. Maga volt, igen, voltam last minute-be. Igen, persze. Hol voltak? Panyolba. Voltunk Panyolba.
0: Igen, a Bonc azt mondta, hogy sportugál.
1: Azt mondja, voltunk aztán izében, Afrikában is, egy majom kenyérfán aludtunk, mert leégett a szálloda, volt ott aztán minden, és kérem szépen, tehát egy olyan fajta improvizáció indult.
0: A piramidonokat.
1: A piramidonok, azaz. Tehát az, igen. És nem akartunk úgy poénokat mondani. A poén maga, tehát a legjobb humor a szituációs humor. Tehát az elesik a postás a pocsolyában. Nekem az nem humor, de amikor a Nádassal kitaláltuk 80-as években, tudod, a pornóság, a gázpisztoly, meg a mit tudom én, mit kellett onnan Bécsből behozni. És akkor volt ez a Hallo, Hotel Wien, ja, ich bin. Hát emlékszel. Na figyeljen ide, figyelj ide, akkor most mit hozzak, várja, most mondom. Ha kimész a Stefán Kirén, ott van egy, tudom, egy fegyver, nem, ott van egy hangszerbolt, ott nem, ott fegyver, hangszerbolt, ott van a hangtompítós obolya, tudod? Tehát ami volt abban a helyzetben valóság, kornavinóra, orkánkabát, meg a pornó. Tehát lényegében valós dolgokról próbáltunk beszélni, és nem poénokat mondtunk. De egy biztos, hogy jó kedvet csináltuk. És aztán Sic transit gloria mundi, váltás, sok minden megváltozott, tehát lényegében elindult a másik véglet. Tudom, a proletár diktatúrában minden tilos, kivéve ami szabad, az kötelező. Ez tehát ott érdekes dolgok voltak. De végül is én éreztem, hogy annyi volt már a haláleset körülöttem, meg annyira én egy kicsit merre szívtam ezeket, és nem akartam a kollégától a helyzetbe hozni, ott állok, és tehát nem, és akkor ő ment, és végezte a dolgát, és akkor 97-ben én abban hagytam a mikroszkóp színpadot is, és akkor jött ez a...
0: Még térjünk vissza egy leges-legelső próbálkozásodra, ezt te mesélted nekem, igen, hogy volt a Karambol című film, mikor volt az 1960...
1: Várj egy picit, ne, pillanat, várja. A Vittorio Gassman és a Jean-Louis Trintignant játszotta nem a Karambol. Ja, Karambol.
0: Nem az a bújtó, igen.
1: Hát az érdekes
0: nem, volt. Nem arra.
1: Kérlek szépen, de akkor...
0: Mikor volt 60?
1: 63.
0: 63.
1: Akkor én már egy jó sikeresen voltam a nehéz atléta, és kerestek egy kigyúrt srácoltam, valakit erre a szerepre.
0: Hát te voltál akkor 17-18 éves.
1: 17-ben jó kigyúrt srácoltam akkor már, és kerestek erre a szerepre a bújtor is ott volt, és halálpipa voltam, mert őt választották, és mondom, hát neki ott indult el a karrierre, Isten nyugodta.
0: Egyébként Latinovics volt a másik
1: főszereplő. Hát az valószínű, vitte be az öcsét, de ebben nincsen semmi baj. És most a napokban megnéztem a Karambol című filmet 60 év után.
0: Igen, mondtad, hogy nézzem meg, és én is megnéztem és ajánlom mindenkinek.
1: Le a kalappal, amit a bújtorot csinált, színészileg, teljesen amatőr volt.
0: Igen, első filmje volt.
1: Első film volt. Egy olyan, hogy fölüzentem neki az égben, István, én őszintén megmondom, ezt én így nem tudtam volna megcsinálni, hogy te. Hiába bántott akkor a csőrömet, a hiúsom, miért nem én? Ezt úgy csinálta meg, hogy le a kalappal. Tehát úgy ültem le a filmre, na, de hát ez jó. Hát hiteles. Hát, és őszintén, és gyönyörűen volt megcsinálva a Balogh Zsuzsával való, hogy szerelmes volt abba. Rettetesen, hát a rendezés is zseniális volt, hát ez óriási a film. És a bújtor, amit alakított, az le a kalappal, és azt mondta, na álljunk meg. Teljesen jogos volt. És aztán jött a válasz, ahogy a színművészetéről is másodév végén, ugye, hát az nem lehet, hogy van egy jelentett szegény Munk Magdiba, volt a Patikus című szépen nőből egy komoly, a Munk Magdának volt a vizsgája, én nekem csak és nem tudtam végszót adni, és a 20 perces jelentből lett 2 perc, hogy bementem, és nem tudtam a végszót, és azt mondom, ki kell menjek a Hegedűtokért, és függöny. És akkor a Gáti József az egy vizökelni. Hát ez így ebben a formában, ezt így nem látjuk lehetőségnek. Menjen le Békés Csabára, mondom, elnézést, akkor inkább megyek a keleti perdvara vagont rakodni. Teljes joggal rúgtak ki. Nagyféri, nem sipákolok. Teljesen jól tették. És a sors milyen kegyetlen, tehát kirúgtak, mint színész, és 82-ben egy a színész kategóriával Sztár Gázsiba szerződött a mikroszkóp, hogy az élet azt mondta, akkor is a humorvonalon mész, ha bármi történik, mondom, de ott aputa miatt ne. És erre megnyerek, tehát, és apám azt látta, hogy eszemágában nincs. Egyrészt nem tudtam volna őt utánozni, mert ő tudott, senki nem tudta utánozni, az egyedülálló. Kettő, teljesen más irányba indultunk el a Nádassal. Egy tükörkép voltunk a társadalomnak. Nem a kritika, hanem tükörkép. És azok röhögtek a legjobban, akikről szólt. Ennyi.
0: Hát ez volt a siker egyébként. Egyébként például a Kemény Kalap és Krumplival, ugye, hát édesapádnak az
1: hát
0: egyik...
1: Az le,
0: hogy te abban nem szerepeltél?
1: Nem.
0: De hogy nem szerepeltél?
1: Azért,
0: hát
1: mert
0: annyi fiatal
1: de,
0: gyerek,
1: de nem,
0: olyan,
1: nem.
0: Annyi, abban minden karakter megjelent.
1: De én
0: 75-ben
1: már ne felejtsd el, meg a barátom, én 30 éves voltam már. Mit kerestem volna a taputánál?
0: De minden karakter benne volt.
1: Nem, ő szándékosan. Nem akart, hogy az öreg bakancsos meg a fia. Nem akarta. Ő, mondtam neki, azt mondja, kicsi fiam, így is nehéz dolgod van miattam, én tudom, de édes kicsi apám, vagy megállsz a saját lábadon, mert nem tudok mindig ott lenni, vagy nem jön be. És én azt mondtam, jó, rendben van, nem, Isten őriz. Erre milyen a sors? Egy humorfesztivál, ahol azért apu is föllépett azon a fesztivál június, ha csak ő hazament. Azt mondta neki a Marton Frici bácsi, hogy Józsi, maradj itt. Tudom, zseniális, hogyne, persze, de majd én ezt alkalmasítom, és hazament. Ő föllépett és hazament. Tudta, hogy biztos lesz valami. De amikor ugye, szóval akkor mondta nekem az apu, amikor megnyertük a humorfesztivált, hogy véletlenül ne szálljon a gőz a fejem, hogy figyelj, Gyuri.
0: Ezzel a 4-es-6-os villamosos dologgal.
1: A tegnapi sikerre ma már nem tudsz fölülni, tehát, hogy készenlét. Tegnap nagyon, nem, azt minden nap meg kell érte.
0: De ez akkor volt, és a mai világban, ahogy mondtad is, hogy a világhálón vissza lehet nézni bármit.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Én nézegettem most így a napokban, hát minden egyes megtalálási lehetőség, ahol meg lehet nézni titeket, az, hogy 10,000, 100,000-es milliós nézettségük
1: van. És van egy rossz hírem, ha nézd meg, hogy Markos György énekel ott, kiadtunk egy lemezt 30 éve, meg nem mondott, hogy én énekelek. Nem magyarul ének. Nem azóta lények. Ez az igazi retro volt, 50-es, 60-as év. Nem akartam ebből én, csak szerettem a zenét, és ezt kiadtuk. Csak kattints rá Markos György éneke. És nagyon sokan hallgatják, mert ez nem a tudsz, a hormonzavaros zene, hanem...
0: Dallama is van.
1: Ez még tudod, I remember, tudod, ez a Pat Boone, akire mi még táncoltunk, és zene volt. Ez már nem, ez már hormoz. Jó, mindegy. Ekkor változik, és tudomásokat van, és kérdezték, hogy nincs kedvem esetleg, nincs színpad, mert ott virítani kell. Ott nem lehet, én vagyok a Markos Gyuri, szevattok, hol vagyok, gyerekek? Tárgulcok, gyerekek? Én vagyok a Vitéz László, de ezt nem lehet. Érted, ezt nem lehet. Vagy hozol valamit, vagy mutatsz valamit, vagy szépen maradsz nyugtona. Nem kell tényleg azt meg, hogy nincsenek pótolhatatlan emberek, szerintem azért vannak.
0: Ha a hiányokat azt érezzük.
1: Besenyei, Rutka Éva, Őze Lajos, mondjam, Kálai Feri bácsi, érted már? Te! Szóval, hogy csodák, ezek Latinovics. Hát szóval, ez pótolható? Szerintem nem. Nem lehet.
0: Tehát miután beszélünk róluk, ezek szerint...
1: Charlie Chaplin nem lehet pótolni.
0: Köztünk vannak még szerencsére.
1: Kofi Gézet lehet, nem lehet. Tehát lényegében igenis vannak pótolhatatlan emberek, tudomások kell, de most másak az igények. Tehát a Hoffi stand-upot csinált, tudod, csak abba volt Gógyi. Tehát nem arról mesélt, hogy a vladivosztoki vonaton hogyan lett hasmenése. Tehát ez kit érdekel, érted? Tehát a Géza olyan dolgokról beszélt, amit téged érdekelt. Aranyos szíveim, itt jó vagytok, minden rendben. és kérlek szépen, és még itt egy zenjárnésen muzikális ember volt a Géza. Hallgass meg, például van neki ez a szám.
0: Gondolj apádra.
1: Shaprik, az tiszta récsász paródi, az arról szól. Shaprik, vagy például felmegyek hozzá. Tehát és azért, hogy zseniális a muzika, iszonyatos muzikalitása van, embertelen. És ez az ember úgy nem játszák most, nem tudom miért nem.
0: Na látod, ezért is hoztam vissza ezt a bújtoros témát, hogy azért ebben a szakmában, most akárhogy is mondod, hogy te már nem vagy ennek részese, de mégis téged így tart számon mindenki, hogy azért ritka az, hogy a másik sikereiről beszél valaki, amikor mondjuk éppen a születésnapja alkalmával róla készül egy interjú, te pedig annak idején ezt a Bújtor-féle esetet, igen, amikor őt választották, igen, helyetted, igen, és te azt mondod, hogy milyen jó volt a Bújtor, és tulajdonképpen ez a film, ez így lett jó.
1: Maradjunk annyiban, még egyszer nem mondom. Nem vagyok állítólag nagyon tehetségtelen színész, de ezt a Bújtor isteny úgy csinálta meg, hogy én ezt nem tudtam volna így megcsinálni.
0: Egy ilyen nagy lakli, aki az életbe itt jobbra-balra kallódik.
1: Emberte, ő egy amatőr volt, ő nem volt, nincs, nem volt színét múltja, mint nekem. Egyszerűen belecsöppen, és a tehetsége folytán azt hozta, amit játszott. Ott nem volt Bújtor István. Ott az a szereplő volt, akit ilyetten néztem, te jó Isten. Hát ez hogy fog ebből kijönni, érted? És a feelingje, és bocsánatot kértem Istvánnak, akkor azt hittem, hogy nem tudtam volna, így a jó.
0: És elindult. Ritka az, tehát ezt nem szokták bevenni.
1: De miért nem? Hát én nem tudni tudom. Kell valaki mögé állni, aki jobb. Az nem szégyen. Nem egyszer volt, hogy figyelj öreg, vezetest a rohadt autót, miért? Mert jobban vezetsz, mint én. Ezt tudni kell, nem én vagyok a legjobb mindenben. A mögé kell állni, aki jobban tud, és tanulni kell tőle, lehetőle. Most nem bölcselkedem, de tudni kell, hogy mik a hiányosságaid. Amikor a szorítóban engem félig hülyére vert egy nálam sokkal rosszabb képességű ember, mert ő hitt abba, amit csinál, tudod? Én meg bementem lazán, én vagyok a klassz fiú. Rongyá vert. Nem volt bennem az a töltet, ami benne volt ő. Tudod, ez egy furcsa dolog, tehát ha nem hiszel abban, amit csinálsz, akkor annak. És ezért kellett abba hagynom a színészetet, mert éreztem, nem léphetek minőségileg hátra, mert akkor, amit addig építettem, akkor azt elveszítem.
0: És te mindig hittél benne? Tudtad, hogy ez menni fog, ez a rögtönzés, ez a slágfertigség,
1: amíg jó kedvünk volt,
0: tudtad, addig hogy ez kijön az a szó.
1: Ha leültünk, kérlek szépen még ezt, a Fészeklubba este a 70-es évek végén, akkor még nem voltam közismert, a Géza volt akkor a Humorfesztiválon, akkor ismert. Nem volt rendőrszolgált, mentő tűzolt, a Fészeklubba összejött az esti ügyelet. Géza elkezdte, és akkor szóltak, Folyondár jelentkez, hagyjál még! Géza olyan, tehát megszűnt az élet, a Fészeklub színe javad, híres, ott ültek reggel négyig, és a Géza nyomta, és sírtunk, és dőlt belőle. Érted? Na ez a zsenialitás.
0: Azt hiszem, hogy jobb végszót talán nem is találhattunk volna. Ez vagy te, Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. 80. születésnapod volt a héten. Isten éltessen még sokáig, egészségben, erőben. Szeretnénk még hallgatni téged.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó egészséget kívánok én is mindenkinek. Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra. Jani.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok. Leó pápa a Krisztusról tett hiteles tanúságtételre buzdította az amerikai férfi szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A Szentatya levelét az Egyesült Államok férfi szerzetes előjáróinak Phoenixben rendezett tanácskozásán olvasták fel, amelyen a szervezet alapításának 70. évfordulóját ünnepelték. 14. Leó megköszönte a szerzetesek szolgálatát, és arra kérte őket, hogy közösségeikben továbbra is egységben, örömmel és hitelesen tegyenek tanúságot Krisztusról. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határidő ideje augusztus 20-a. Csak nem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézmény a honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és média tudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. 33 embert fogtak el a budapesti közbiztonsági akció első hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a police.hu oldalon közölte, a 30 napos ellenőrzés sorozatban több mint 400 rendőr vett részt. A főváros több pontján 712 embert igazoltattak, 33-at elfogtak, ugyanennyit előállítottak, és 6 esetben biztonsági intézkedést hajtottak végre. A 30 napos közbiztonsági akciót a múlt héten jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a lakossági panaszokra reagálva. Eltávolították péntek délután az egy nappal korábban talált szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatta a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság PR munkatársa az MTI-t. Pozsárné Kackó Zita elmondta, a teljes úszadékot eltávolították a folyóról. Hozzátette, a szakhatósági víz mintavételek eredményeire valószínűleg hétfőig várni kell. Pénteken 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-körös teljes magyarországi szakaszán. A Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtüzek miatt mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni az elmúlt 2 napban, közölte a francia belügyminiszter. Gironde megyében 110 ezer embert menekítettek ki, és 53 lakóház égett le, mondta Laurent Nunez belügyminiszter péntek este a TF1 kereskedelmi televízióban. A szomszédos Land megyében 31 ezer embert evakuáltak. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 123 éve ezen a napon született Vaszi Viktor zeneszerző, karmester, érdemes és kiváló művész. A Hangolóban először Verdi Aida című operájából csendül fel a finálé a második felvonásból, majd a kettős a harmadik felvonásból, Takács Paula, Simándi József, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Vezényel Vaszi Viktor.

A hangolóban a ma 123 éve született Vaszi Viktor zeneszerző, karmester, érdemes és kiváló művészre emlékeztünk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.

0: Brahms Opus 73-as numeró 2-es D-dur szimfóniájának második tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: A reformmozgalom kevéssé ismert alakja. Felnőttként tanult meg magyarul, az oktatást, a hazai mezőgazdaságot és ipartámogató főúrként lett Kossuth Lajos támogatója, az emigrációban kezdetben társa. Batthyány Kázmérről beszélgettünk Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
4: Az a benyomásom, hogy hányszor reformkori főurakról, magyar politikusokról beszélgetünk, akkor szinte mindegyiknek az életében szerepel egy olyan szakasz, amikor bejárták Nyugat-Európát, és hatással volt rájuk azok a politikai, szellemi áramlatok, amelyek ott voltak, és hát ez Batthyány Kázmérre is igaz. Sőt, ő is azon nemesek közé tartozott, aki egy ilyen út után tanult meg magyarul, mert hiába volt magyar főnemes, azért magyarul nem beszélt. Mi lehet az oka annak, hogy a reformkorban ez egy ennyire elterjedt életstílus volt? Tehát, hogy mi vette őket rá, hogy nyugatra menjenek, miért mentek, miért jöttek vissza, mi volt, milyen változások az, amik érték őket ekkor?
5: Annyival kiegészíteném, hogy ez nem csak a magyar arisztokrácia körében volt egy bevett szokás, mármint a nyugati és itáliai utazás, hanem általában ez hozzátartozott a 18. század, vagy akár éppen a 17. század óta az európai arisztokráciának a mindennapjaihoz. Ennek leginkább Itália volt a célpontja, Milánó, Velence, Róma, Nápoly, de hát természetesen a Magyarországon élő arisztokraták, azok felfedezték Nyugat-Európát is a 18. századtól. Nyilván Franciaország volt a nyugati kultúrának a szíve, de ugyanígy a német területeket, és sokan eljutottak Angliába, sőt, hát ismerjük Szemere Bertalant, hogy ő eljutott Anglia, idézőjelben mondom, hátsó udvarába, Írországba is, és megdöbbentette, hogy amióta elhagyta a Magyar Királyság területét, hogy igazán nagy kézzelfogható nyomorral ott találkozott, és ez jelentősen árnyalta az Angliáról való benyomásait. Tehát összefoglalva, ez az utazás, ez a Grand Tour, ahogyan nevezték, ez hozzátartozott a korabeli arisztokrata neveltetéshez, és hát nyilván egy Batthyány, a nagyon sok jeles hadvezért, törökverő vitézt, egyházi személyiséget adó Batthyány családnak a sarja életéből ez szintén nem maradhatott ki. Ráadásul Batthyány Kázmérről nagyon keveset beszélünk, vagy beszéltek, tehát nagyon sokáig ő a másodvonalba szorult a Széchenyi, Veselényi, Deák, Kossuth vonal mögött, holott rengeteg módon hozzájárult a reformkor kultúrájának az előmozdításához, és nem véletlen, hogy ő volt a Védegyletnek az elnöke. Tehát mindenki a köztudatban Kossuth nevéhez köti a Védegyletet, tehát hogyha kimennénk és megkérdeznénk az embereket, hogy a Védegyletet kössék egy névhez, valószínűleg 10-ből 10, akik tudják, hogy mit jelent, Kossuth nevét mondanák, de hát Batthyány Kázmér volt ennek az elnöke. Ez mondjuk nem véletlen, hogy egy vagyonos, előkelő mágnás lett ennek a társadalmi szervezetnek az elnöke, és ugye a kisnemesi Kossuth pedig az igazgatója, de hát még számtalan újítás és reformterv kötődik Batthyány Kázmér nevéhez. A magyar nyelvújítás, a tudományos magyar nyelvűség terjesztésének az ügye, de alapított ő Rohoncon mezőgazdasági intézetet, Bicskén csillagvizsgálót, támogatta Vörös Marti Mihályt, tehát kicsit méltatlanul szorult háttérbe a neve. Ő egyébként viszonylag korán meghalt, 47 évesen, ami azért már a korabeli átlag életkor tekintve sem volt általános, ha arra gondolunk, hogy mondjuk egy Kossuth Lajos 92 éves korában halt meg, meg egy Görgei Artúr 98 évet élt, meg egy Deák Ferenc 73 évet. Batthyány Kázmér talán emiatt is, a viszonylag korai halála miatt is, ő egy kicsikét háttérbe szorult az utókor emlékezetében, de hát, ahogyan említettem, számos jelentős alkotása volt, amivel hozzájárult a reformkori műveltség terjesztéséhez.
4: Ez miért volt számukra fontos? Tehát úgy beszélünk ezekről a reformkori főnemesekről, Széchenyikről, Batthyányiakról, akiknek a nevéhez iskolák, tudományos akadémiák, ilyen-olyan újítások fűződnek, hogy ők hoztak magukkal egy olyan fajta új nézőpontot nyugatról, amelyeket itthon szerettek volna megvalósítani, de ők ilyenkor viselték annak a felelősségét, hogy nekik megvan a vagyonuk és a befolyásuk ahhoz, hogy megváltoztassanak dolgokat Magyarországon, és úgy érezték, hogy ezek jó változások lesznek. Nem féltek attól, hogy ezek a változások éppenséggel nem azt az eredményt hozzák majd, amiben ők bíznak?
5: Ez nagyon érdekes kérdés Batthyány Kázmér életét tekintve, mert ő eleinte azon mágnások közé tartozott, akiket konzervatívnak mondanánk ma, meg nem csak ma, hanem a 19. század elején is konzervatívnak mondanánk. Eleinte pontosan, hogy félt a túlzott változásoktól, a túl sok újítástól. Nyilván nem mögött azért ott volt az, hogy őt meg a családját nagyon sok minden kötötte a Lajtán túli osztrák-örökös tartományokbeli arisztokráciához. Eleinte ő is németül beszélt. Egyébként ugye ő maga is tanulta a magyar nyelvet, ugyanúgy, ahogyan távoli rokona, távoli unoka fivére Batthyány Lajos, vagy Széchenyi István lassan eszmélt rá arra, hogy Magyarországon meg kell valósulnia egy átalakulásnak. Nem véletlen egyébként, hogyha megnézzük az ő életét, meg tetteit, akkor az első időkben a tudomány, művészetek és a gazdaság fejlesztése állt az előterében az érdeklődésének, mert hát nyilván ezek voltak azok a kérdések, amelyekben a legnagyobb közös többszörös lehetett elérni, tehát ez úgymond átvágta a politikai, identitásbeli kérdéseket, törésvonalakat, és aztán az 1839-40-es országgyűlés volt az a pont, amikor ő fellépett, és végleg odaállt a liberális ellenzéknek a programja mellé. Nyilvánvalóan ő sem akart egy radikális átalakulást, nem akart egy forradalmat Magyarországon, ezt egyébként senki nem akarta, tehát ellentétben a utólagos visszavetítésekkel Kossuth Lajos sem akarta, tehát mindenki egy békés polgári átalakulásban gondolkodott. Titkos rendőrségnek a jelentése is fönnmaradt Batthyány Kázmérről abban a tekintetben, hogy kiemelték, hogy ő is tagja annak a mágnás körnek, ennek a kis hálózatnak, amelyet a reform ellenzékhez soroltak. Körülbelül ugye 33 arisztokratát soroltak ebbe a körbe, akiről azt írta a bécsi rendőrség, hogy ők azonosulnak az ország átalakulásával, és potenciálisan veszélyt jelentenek ilyen módon a birodalomnak az egységére és békéjére. De persze sem Batthyányinak, sem a társainak nem volt célja az, hogy forradalom legyen, az meg végképp nem volt céljuk, hogy elszakadjanak bármilyen módon a Habsburg dinasztiától. Ez ugye fel sem merült 1849. április 14-éig senkinek a fejében, legfeljebb ilyen rossz álmokban. A gyakorlati tevékenységre rátérve Batthyány Kázmér támogatásával például Bécsben kiadtak olyan tudományos műveket, amelyek a magyar, mint tudományos nyelvnek az előmozdítását kívánták elősegíteni. A kis magyar nyelvtan, meg a kis geometria című műveket például, aztán Batthyány Kázmér alapított Rohoncon egy mezőgazdasági tanintézetet, ez volt a negyedik ilyen jellegű felsőoktatási intézmény az országban, Szarvas, Keszthely és Magyaróvár után. Ő a vagyonát tényleg a kultúra és tudományművészetek előmozdítására fordította, és mindemellett azért a jobbátságnak a sorsa sem került el a figyelmét. Azt mindenki tudja, hogy Magyarországon Veselényi Miklós volt az, aki felvetette az örökváltság gondolatát, tehát hogy a jobbágy megválthassa magát pénzzel a jobbágyi terhektől. Na most ez a szándék termékeny talajra hullott Batthyány Kázmérnál. Tehát ő volt a magyar birtokosok közül az, akinek a nevéhez a legtöbb ilyen önkéntes örökváltsági szerződés kötődik. A borostyánkői uradalmában lévő felső lövő, mai nevén Obersützen lakosai így módon megváltották magukat a batyányiaktól, illetve megváltották magukat a jobbátság alól, később a Siklós mezővárosával szintén kötött Batthyány Kázmér egy ilyen szerződés. Tehát, hogy ő nem csak az anyagi gyarapodást szorgalmazta, hanem felismerte a mizeraplebs, a nyomorult adózó nép sorsának a kilátástalanságát, és ez egy szép példája annak, hogy valaki tényleg egy előkelő dinasztiából származva is szolgálhatja széles elnyomott rétegeknek az ügyét.
4: Rajta kívül ugye azért még voltak mások is, de térjünk vissza arra a rémálomra, amit már csak úgy érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy senki nem akart ugye forradalmat, ellenben bekövetkezett. Batthyány Kázmérnek akkor nem volt kétsége afelől, hogy ebbe akár fegyveresen is beleszálljon, hiszen az ő nevéhez fűződik a Mohács környéki népfelkelés megszervezése és Jelasics kiűzése a környékről. Tehát amikor bekövetkeznek ezek a fegyveres támadások, és ez a fajta lassú polgári átalakulás, amiben reménykedtek, az sajnos nem valósult meg, akkor számára ez nem okozott lelkiismereti problémát, hogy akkor akár fegyveresen is megvédjék azokat a vívmányokat, amelyeket ugye az áprilisi törvényekben már megfogalmaztak.
5: Tulajdonképpen ez az egész szabadságharc elkerülhető lett volna, hogyha a bécsi udvar nem játszik rá az ellentétekre, és nem próbálja meg felszámolni a magyar alkotmányosságot. Tehát most, hogyha Batthyány Kázmér és más 48-49-es szabadságharc mellé állt arisztokraták fejével gondolkodunk, akkor az ő szemükben az udvar követte el a törvénysértést, a törvénytelenséget, és hát ez azért objektíve nézve is így van, úgyhogy ő teljes mellszélességgel odaállt a szabadságharc mellé. Viszont még mielőtt a szabadságharcba bekapcsolódna, sőt, mielőtt még forradalom utáni Batthyány kormány tevékenységében részt venne helyi szinten, mint Baranya vármegye főispánja, előtte még az ő magánéletében volt egy ilyen nagyon érdekes szál, ami megint csak összefonódik a polgári átalakulás ügyével, ugyanis beleszeretett egy férjes asszonyba, Keglevics Augusztába. Maga a férj is hajlandó volt szemet hunyni e fölött a viszony fölött, és végső soron elválni, csak hát ugye ezt Magyarországon nem lehetett ilyen egyszerűen megtenni, úgyhogy Poroszországban következett be a vállás, és aztán mind Batthyány Kázmér, mind pedig Auguszta áttértek a református hitre annak érdekében, hogy összetudjanak házasodni. Ez óriási botrányt keltett. Most gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy a katolikus egyház körei és a Batthyány tág nemzetség klánnak a tagjai hogyan viszonyultak ehhez, de maga Széchenyi is arról írt, hogy ez a Batthyány Kázmér megbolondult teljesen. Volt, hogy nem hívták meg őket bálokra, estélyekre, tehát például István Nádor nem hívta meg a párt a báljára. De egyébként nagyon sokan úgy álltak ehhez a kérdéshez, hogy úgy gondolták, hogy túl a magánéleti boldogságon, amihez mindenkinek joga van, Batthyány ezzel is letette a garast a polgári átalakulás mellett, hiszen ugye az egyház és az államnak a viszonya szintén egy eléggé fontos központi téma volt a reform ellenzék számára. Visszaugorva 1848-hoz, ugye Batthyány Kázmér az unokafivére által alapított kormányt támogatja, 48 tavaszán, nyarán Baranya megyének a főispánja, és valóban, amikor kitör a szabadságharc, akkor névfelkelő alakulatot szervez, az eszéki vár őrségét a magyar kormány iránti hűségre inti. Persze Baranya megye elesik végső soron, tehát ugye a császáriak elfoglalják nagy részét, és akkor Batthyány Kázmér átteszi a székhelyét Debrecenbe, majd pedig Debrecenből a magyar kormánynak, ugye ekkor már a Országos Honvédelmi Bizottmány tekinthető egy magyar kormány szervnek, tehát a magyar kormánynak a megbízásából a délvidékre megy, Perczel-Mór mellett harcol a délvidék harcaiban, csatáiban. Batthyány Kázmér nem katonatisztként, hanem kormánybiztosként, tehát kormánytisztviselőként van jelen. Élete akkor vesz megint egy fordulatot, amikor megtörténik a függetlenségi nyilatkozat, és Szemere Bertalan vezetésével kormány alakul, amelyben ő a külügyminiszteri tárcát kapja meg, de ezen kívül még az ipar, mezőgazdaság ügyet is rá testálják, de alapvetően tehát ő a külügyekért felel ebben az időszakban.
3: A szabadságharc leverése után pedig Szemre Bertalannal együtt menekül Kossuthot követve Törökországba. Ha jól tudom, van is egy olyan visszaemlékezés a Szemre Bertalannak, hogy együtt mennek át a határon, és Szemre Bertalan oldalát égeti a korona, és a titok, hogy nála van. És majd amit tegyen vele, és hatalmas megdöbbenésére Batthyány Kázmér azt válaszolja neki, hogy mit bánja, ő törje össze, dobja a Dunába. Tehát, hogy még Szemre Bertalannak ez ilyen lelkiismereti problémát okozott, hogy a Szent Koronát hurcibálja titokban a határon, addig úgy tűnik, hogy Batthyány Kázmért ezt annyira nem hatotta meg.
5: Ami azért érdekes, mert a kis nemes származású Szemere Bertalanról és a legmagasabb arisztokrácia körébe tartozó Batthyány Kázmérról, úgy elsőre pont fordítva gondolnánk sztereotípiánk alapján. Nyilván ez egy nagyon sajátos lélektani helyzet volt, hiszen mindaz, amiért Batthyány Kázmér meg a többiek is harcoltak, az megszűni látszott, tehát úgy nézett ki, hogy tényleg minden elveszett. Nem csak a szabadságharc, hanem sokan úgy is gondolhatták, hogy ami előtte volt. Tehát, hogy a reformkornak az eredménye is megsemmisülnek. Na, ezt a lélektani helyzetet kell megérteni ehhez a mondathoz. De hát aztán végül is ugye nem törik szét a koronát természetesen, hanem elássák Orsovánál. Csatlakoznak Kossuth táborához, Vidinben. Egyébként ekkor már nagyon nagy az ellentét a volt miniszterelnök és a volt, igen, magát még kormányzónak tartó, de azért nyilván praktikus szempontból volt kormányzó között, és Batthyány e tekintetben Szemeréhez áll közel.
3: Mi volt ennek a ellentétnek az oka?
5: Már 1849 nyarán ez elkezdődött, mert Batthyány Kázmér külügyminiszterként azt érzékelte, hogy kezd elfordulni az európai elit, hangsúlyozom, hogy az elit, a politizáló réteg a magyar szabadságharc megértésétől. Ugye ebben az időben már lezajlott egy ellenforradalmi fordulat Európa minden országában, Magyarországon kívül, és Batthyány Kázmér érzékelte azt, meg érzékeltették vele. Teleki László párizsi követ is megírta, hogy a lengyel emigráció szemét nagyon szúri az, hogy a szláv és román nemzetiségi kérdés nem oldotta meg méltányosan még a magyar kormányzat. Emellett Batthyány Kázmér még azt is megírta, hogy egyre inkább egy ilyen forradalmi, szélsőséges mozgalomnak látják ezt a magyar szabadságharcot Párizsban meg Londonban. Tehát ugye Kossuthot egyrészt arra intette, hogy a román felkelőkkel egyezzen ki. Ez végül is aztán tető alá is jött, meg a nemzetiségi törvény, amit tekinthetünk részben Batthyány Kázmér alkotásának. Nem csak ő járult hozzá, de ő is. Másrészt pedig igyekezett Kossuthot arra is inteni, hogy mérsékeltebb belpolitikát kellene folytatni. Ugye az, hogy Kossuth lemondott, átadta hatalmat a Végnapokban Görgeinek, ez meg egy olyan alkotmányos válságot idézett elő Batthyány Kázmér szemével. Ezt nem tartotta jónak, és ugye azt szerette volna, hogyha Kossuth lemond a kormányzói tisztségéről az emigrációban, de hát mint tudjuk, Kossuth ezt nem akarta megtenni, és olyan szempontból jogosan, hogy még itt csak külföldön meg belföldön vele azonosították a szabadságharcot. De ugye innentől beállt egy szakadás az egykori külügyminiszterével, meg persze Szemere Bertalannal is, és ugye Batthyány Kázmér végül Párizsban élte le az utolsó éveit. Tehát ő nem követte Kossuthot a nagy észak-amerikai, előtte angliai körútján, hanem Franciaországban igyekezett az emigrációt egyben tartani.
3: És hogyan teltek ezek a párizsi évei? Jól tudom, neki állt az emlékiratait megírni, ami így töredékekben maradt fent, ennek vajon mi lehet az oka, illetve hát ugye nem tért haza, mert hogy a távol létében őt elítélték.
5: Így van, ő is azok között volt, akiket jelképesen fölakasztottak, mint Táncsics Mihályt, Andrássy Gyulát, magát Kossuthot, és még, ha jól emlékszem, egy jó 40-50 embert, úgyhogy igen, tehát rá is ez a sors várt volna. Ez egy nagyon mély érzelmi válságba sodorta, hogy nem térhetett haza Magyarországra. Valóban nekiállt az emlékiratai megírásának, de ugye egyre betegesebb volt, és nem igazán tudta ezt befejezni. Később Tóth Lőrinc, akivel szintén jó kapcsolatban volt, ő jelentetett meg belőle részleteket. Tulajdonképpen az 1850-es években már nem igazán játszott ő szerepet. Hát erre az időre egyáltalán ez az emigráció, ez nagyon szétesett. Ugye ennek az emigrációnak most már legalább három lába volt, mert volt egy angliai központ, egy londoni, ha úgy tetszik, volt egy párizsi központ, meg ugye néhányan maradtak az Oszmán Birodalomban, akik vállalták, hogy áttérnek muszlim hitre, és ezáltal be tudtak lépni az oszmán haderőbe. Tehát ez az emigráció azért kezdett most már szétesni, szétforgácsolódni. Batthyány Kázmér ilyen módon ki is esett a köztudatból sokáig. Údor Imre történész volt az, aki sok tanulmányt írt Batthyány személyéről, politikájáról, illetve 2006-ban volt egy konferencia, meg tanulmánykötet Batthyánynak a szerepéről. Azt lehet mondani, hogy máig azért nem került az őt megillető helyre, holott akár a Védegyletnek az elnökeként, akár külügyminiszterként 49-ben egy nagyon viharos időszakban ő tevékenyen hozzájárult a magyar érdek képviseletéhez.
3: Az elmúlt percekben Batthyány Kázmérről beszélgettünk Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A bővebb menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el, tette hozzá Vitézi Dávid. A Duna Aszfalt ZRT afrikai projektjeinek pénzügyi kockázatait teljes egészében a ZRT és a cégcsoport viseli. Mivel 3 évig nem találtak kereskedelmi banki partnert, ezért az Exim Bank és az MFB jóváhagyásával valósult meg a kötvény finanszírozás, közölte a cég szombaton az MTI-vel, azt követően, hogy a gazdasági tárca feljelentést tett az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. Meggyőződésük szerint a projekt szakmailag indokolt és minden szempontból törvényes, közölték. Ismertetik, az afrikai kezdeményezés 2 ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Zambiai Köztársaság közötti határ, infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó 184 kilométernyi úthálózat fejlesztésére irányul. Hozzátették, a projekt már 2014 óta zajlik, a nyílt közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőkhöz csatlakozott szakmai befektetőként a Duna Aszfalt ZRT 2017-ben. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légi erő szombat reggel 10 kilométerre Szent György településtől, jelentette be Nikos Ordán, román államfő, akit az MTI idéz. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légi erő pilótája Buzău térségében, Padina település mellett. Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahid típusú drón volt. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénár-Darócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Bővebben az időjárásról. Napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak az anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy kiüljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 20. fejezetéből a 20-tól a 28. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira,

hatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az ön által képviselt olasz néppel egyesíti. Az Olaszország és a Szent Szék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szent Szék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt,
néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét.

0: végét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát, és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a második János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fabio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című kiállítás a II. Albert monakói herceg alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik, fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monakói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Gázsa zenekar felvételei szólnak.

0: Buzsajas című népzenei összeállításunkban a Gázsa zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Leó pápa a Krisztusról tett hiteles tanúságtételre buzdította az amerikai férfi szerzeteseket, írja a Magyar Kurír. A Szentatya levelét az Egyesült Államok férfi szerzetes előjáróinak Phoenixben rendezett tanácskozásán olvasták fel, amelyen a szervezet alapításának 70. évfordulóját ünnepelték. 14. Leó megköszönte a szerzetesek szolgálatát, és arra kérte őket, hogy közösségeikben továbbra is egységben, örömmel és hitelesen tegyenek tanúságot Krisztusról. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán szombaton. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A bővebb menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el, tette hozzá Vitézy Dávid. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a résztvevők figyelmébe, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott szombati beszédében az erdélyi Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke, írja az MTI. A korábbi Királyhágó melléki református püspök volt EP képviselő, a Tusványos 35 veled teljes című panel keretében mondott helyzet értékelésének bevezetőjében az erdélyi magyarság fogyására irányította rá a figyelmet. Elmondta, az erdélyi református egyház kerület tagsága évtizedenként mintegy 100 000 fővel apad, és nagyságrendileg hasonló mértékű fogyás megy végbe Erdélyben, a római katolikus, evangélikus és unitárius egyházban is. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord. A Borsod-Abaüzemplén vármegyei Lénárd-Darócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Bővebben az időjárásról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett. Legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mai összeállításunkban mit is hallhatnak. Elsőként a szószóló jelentkezik, utána a lélekszavában Kormos Csaba atya arról elmélkedik, hogy hogyan imádkozott Jézus. Ha tehetik, maradjanak velünk.
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Mai műsorunkban Huma János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Szó lesz szakmai, közéleti pályájáról, családjáról és a hitéről. A riporter Bércesi András.
5: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Huma János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulus lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
6: Köszönöm szépen.
5: Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó, Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Millenniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik, a rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított. Ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
6: Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis falu Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi paraszt családban nőttem fel, édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is, így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat. Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az én falum volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam az iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam. Mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam A-tól Z-ig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
5: Hogyan vezetett az utad a Ferences gimnáziumba? A minisztrálás, a templomi lét természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát azért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
6: Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményém alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből 5-ös voltam, kivétel a testnevelés, amiből 2-es voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem. Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam. Ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból, vagy történelemből 5-ös, testnevelőből simán 2-est adott.
5: Mit adott neked a ferences lelkiség? Az ugye egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
6: Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő azt szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek. Talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz,

0: beépült az én személyiségembe.
1: Aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
0: Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára. És az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. Ez sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Most ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be, népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet, életem népművelés, történelem szakos.

0: És akkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkoriban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól a rendszer emberei, a Xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
1: Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek föl a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresték, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelési szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkakat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
1: Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam, nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit továbbvittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk az Egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a várral, majd az Egri csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
0: a rádió mellé a televízió is becsatlakozott, a egri helyi televíziózás bölcsőjénél is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az egri tévé?
1: Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit másabb azért, mint a rádiózás, és tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
0: Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
1: Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap, annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterjedt, éljesedett másutt.

0: És ugye ebben az időszakban ugye mondtam, hogy két napilap, de talán kettő televízió is működött, illetve rádióból is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
1: Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vittek az újságíró kollégák is, mint kollégát is, mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális, szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket, és úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemer állni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy ő akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akadt senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként, és én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem el 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
0: És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
1: Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, Vármúzeumban átvették ezeket a fotókat a hírlaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyék közgyűlési elnök, de hát ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
0: Tagja voltál, sőt a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, ugye a Millennium évét, ha felidézzük 26 esztendővel ezelőtt, a 1000 éves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvénnyel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
1: Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem, és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe, és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket, tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másút pedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
0: Ez egy kicsit előképe volt a keresztény konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációjának, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri Főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek a, nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy-egy napilapba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon, ez is egy ember próbáló feladat.
1: Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízná ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
0: És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
1: Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkal bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbesz Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldoggá tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában, és fantasztikus tanulmányokkal láttak el, az ő kapcsolataik révén pedig a Debreceni, a Miskolci, a Egyetem, a Pesti Egyetemek, az ELTE és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt az idő alatt.
0: És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
1: Hát 4 gyermekem van, Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgona szakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom, Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában. És hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokainak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
2: Homa János újságírót, szerkesztőt, közéleti szereplőt hallották, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. A szerkesztő Bércesi András volt.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon, egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium, a 10. fejezet, 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium, a 22. fejezet, 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium, a 11. fejezet, 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium, a 14. fejezet, 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács, 23. fejezet, 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírtad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ideje elköszönnem. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Sinkovics Andrea és Bércesi András nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Dario Marianelli szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a résztvevők figyelmébe a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborban mondott szombati beszédében, az erdélyi Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A korábbi királyhágó melléki református püspök, volt EP képviselő elmondta, az erdélyi református egyházkerület tagsága évtizedenként mintegy 100 000 fővel apad, és nagyságrendileg hasonló mértékű fogyás megy végbe Erdélyben a római katolikus, evangélikus és az unitárius egyházban is. Emlékeztetett, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett. Szorgalmazza Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Tőkés László úgy érvelt, hogy az előző magyar kormány a nemzeti összetartozás törvényével, a külhoni magyarok honosításával Trianon jóvátételére vállalkozott. Rámutatott, a mai globális válságban Erdély és a magyar nemzet ügye eltörpülni látszik a nagyhatalmi erők és a bennünket messze meghaladó geopolitikai érdekek szorításában, és az erdélyi magyarságot ismételten az a veszély fenyegeti, hogy beleroppan az őt övező történelmi politikai megpróbáltatásokba és cselszövényekbe. Az országgyűlési választási vereség óta először mondott beszédet tusványosan Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. A volt miniszterelnök szerint a politika természete olyan, hogy aki a szabadságellenes politikát hozta, az is viszi. És ez így lesz a Tiszával is. Úgy látja, a Fidesznek ma az a dolga, hogy szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást, amelynek célja a szabadság helyreállítása. A Fidesz elnöke hozzátette, cél, hogy hazánk továbbra is Magyarország maradjon. Orbán Viktor elmondta, láthattunk már Magyarország történelmében analógiát a jelenlegi helyzet kapcsán, amely nyomokban a Rákosi korszakot idézi. Majd felidézte, hogy az elmúlt időszakban folytatott nem hivatalos amerikai tárgyalásai során tárgyaló felei elmondták neki, hogy Dél-Amerikában, Venezuelában működnek hasonló rendszerek. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. Közölte a tárca pénteken az MTI-vel. Ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Az anyagokat e-mailben a közmedia@tkkm.gov.hu címre várják. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A délire, délnyugatira forduló szelet a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: Tizennégy óra négy perc. Nyelv édesanyánk. A Magyar Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora következik.
4: A nyelv és a tudatalatti interjú. Tematizálunk? Jegyzet. Játékunk még szünetel. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszédek, reklámok, dalszövegek, történetek, vagyis a mindennapi retorika, ahogy egy kötet állítja egymás mellé a fogalmakat. A könyv egyik szerzője, Tótem Zsombor, maga is szembesült a szövegek pozitív és negatív hatásaival, a manipuláció és az irodalom lehetőségeivel. Az ELTE tanító és óvóképző karának nyelvésze volt a vendégem. Nemrégiben egy magyar nyelvész delegáció Skandinávia bevételére készült, és hát tulajdonképpen a siker garantálva volt, hiszen hogyha rád néz valaki, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy egy viking jön vele szembe.
5: Ezt nagyon sokszor megkapom, még a skandináv nyelvterületeken is, és mindenhol el kell magyaráznom, hogy én csak egy úgy kinéző ember vagyok, mert általában azzal vádolnak meg, hogy egy ilyen faragatlan svéd fickó, vagy még aki nem akar válaszolni a neki feltett kérdésekre, és próbálom kézzel-lábbal elmagyarázni, hogy nem. Értem, hogy engem szólítottak meg, de nem beszélem a nyelvüket, vagy csak nagyon minimálisan. Úgyhogy igen, valóban a külső az megtévesztő lehet, és azt gondolom, hogy a belső is néha nagyon vikinges, és nagyon-nagyon nagy hatással van rám az egész skandináv régió, és a viking kultúra, minden. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy egy pár éve a barátaimmal, kollégáimmal a skandináv országokat járjuk.
4: Ha már ennél a témánál tartunk, hogyha az ember azt a címet olvassa, hogy gondolatok a magyarországi közbeszédről, akkor nem biztos, hogy elsőre is feltétlenül nyomdafesték tűrő mondatok jutnak az eszébe.
5: Pedig annak kellene. Amikor ezt a témát választottam annak idején, akkor dr. Adamiknél dr. Jászó Anna, a mentorom, a legnagyobb tanítóm, tőle azt kérdeztem, hogy nem túl merész-e ez a választás, és azt mondta, hogy ha tudományos alapon, objektív módon közelítünk, akkor mindenféle eredményeket ki lehet hozni, és törekedjünk arra, hogy a nyelvhelyesség mindenek előtt és a stílus mindenek fölött, de hát veszélyes terep, de az ő irányításával igyekeztem ezeket a nagyon veszélyes egzókat elkerülni, és törekedni arra, hogy a nyomdafestéket tűrő résszel foglalkozzak. Sajnos napjainkban az egyre nehezebb. Ez egyre nehezebb a közbeszéd és a közéleti beszédek. Ez a kettő nagyon szoros kölcsönhatásban van egymással, kapcsolatban állnak, mind a kettő oda-visszahat a másikra. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben félelmetesen eldurvult az eddigi évszázadokhoz képest. Tehát nem csak az eddigi évekhez, hanem messze menőleg a reformkortól nem találunk ilyen szintű mélységet, mint ahova napjainkra eljutottunk.
4: Igazság szerint én azért a 19. századból is tudok olyan példát, ahol nagyon érdekes jelzőkkel és érdekes kontextusban emlegették a másik politikust, de ez úgy volt létrehozva, hogy egy irodalmi alkotást egy versbe helyezték ezt, és másként festett.
5: Igen, az egymás piszkálása, úgy tetszik mai modern szóval a beszólogatás, vagy a személyeskedő érvelés, az ad personam érvelek, az ember személyének a támadása, esetleg keresetlen szavakkal, ez megvolt. De mégis egy olyan stílusban, ami hát lehet, hogy egyeseknél kiverte a biztosítékot, vagy bicskanyitogató volt, de eltűrte a nyomdafestéket, és élmény volt hallgatni. Shakespeare annak idején, és a fordításokban is meg fajtalan tükörmászó, és ilyen szavakkal illették, olyan válogatott káromkodásokat olvashatunk, hogy a fal adja a másikat. És hát igen, ott van a két legnagyobb alak a reformkorból, Széchenyi és Kossuth. Oda-vissza ment a pengeváltás, a legnagyobb magyar elnevezés ugye hát Kossuthtól származik, de nem feltétlenül pozitív értelemben volt ez először. Aztán Széchenyi belenő ebbe a cipőbe, de a kölcsönös tisztelet meg volt, mert volt egy közös cél. És a közös cél érdekében félre tudták tenni a személyeskedést, és a személyeskedésnek is megvolt az a határa, hogy pedig, amikor a disszertációmat írtam, akkor már nagyon sok forrásban lehetett azt olvasni, hogy a reformkor végére azért a stílus az már tenetes, az szörnyű, és szégyeljék magukat, hát azt összehasonlítva a 2000-es évek, vagy főleg a 2020-as éveknek a közéleti beszédeinek stílusával ég és föld, valami egészen mély pontra zuhantunk.
4: Miért kezd el valaki egyáltalán a retorika iránt érdeklődni, mert ez így elsőre, ugye azt szokták mondani, hogy ókori és poros, és persze mindenki tiltakozik ezzel ellen, aki ezzel foglalkozik, de hát azért nem az, ami egy fiatalt, egy tizenévest vonzana.
5: Tizenéves koromban valóban nem feltétlenül vonzott, talán annyiban, hogy akkor is szerettem beszélni, és akkor is érdekelt, hogy hogyan lehet a beszéddel hatást elérni, hogyan tudok mások úgy kommunikálni, nem irányítani a kommunikációt, hanem megértetni magam és megérteni a másikat. A középiskolában egy fantasztikus magyar tanárom volt, aki igaz, hogy az irodalom felé, de nagyon erőteljesen elültette bennem a magyar nyelv és irodalom szeretetét, És aztán az egyetemen megismerkedtem először a tanárképző főiskolán egy olyan fantasztikus oktatói csapattal, akiktől egyszerűen nem lehetett semmilyen módon elszakadni, és ennek az egész nyelvészetnek, és azonban is az alkalmazott nyelvészetnek a szeretetét ők ültették el bennem, a már említett dr. Adamikné, dr. Jászó Anna, Rácz Judit és Acél Petra tanárnők.
4: Igen, csak hát ugye ennek a terepnek van egy másik oldala is, ami mondjuk még a hatáskeltés belefér, a befolyásolás már határeset, és a hazugság elálcázása pedig már egy csúnya dolog, és hát ez is a retorikához hozzátartozik.
5: Abszolút, hát a meggyőzés és a manipuláció között, vagy a nagyon komoly befolyásolás között még hogy a határ, az etikus határ. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a klasszikus retorika például, a klasszikus retorika értelemben Hitler nem volt jó szónok, mert hiába uralta maximálisan ezeket a készségeket, bár nagyon sok olyan kommunikációs és retorikai készsége van, ami tanítunk, hogy tilos, tehát a túlzottan heves gesztusok, a kiabálástól kezdve bármi.
4: Pedig ő ezt gyakorolt a tükör előtt a történelmi fejezések szerint.
5: Igen, abszolút, de ezt tanítjuk, hogy ez túlzás. Ő mégis ezeket mesteri fokon űzte, de amiért őt nem tartja a klasszikus retorika, vagy egy páran nem tartjuk a klasszikus retorika értelme jó szónokra, hogy amit ő el szeretett volna érni, az nem becsületes ügy volt. És a jó szónok, és évezetek óta megy elvégte, hogy ki a jó szónok, aki birtokában van a képességnek, hogy meggyőzze a másikat, aki rávegye bármire, ez fantasztikus dolog. De ha ráveszem a rosszra, akkor én jó szónok vagyok. És itt a hazugság itt jön a képbe, hogy az mitől jó beszéd, ami hazugságra épül, vagy hazugságra próbál rávenni valakit, vagy a hazugságot próbálja megvédeni, az nem jó beszéd, az nem jó szónok. És azt gondolom, hogy valamikor, amikor ilyen nemes gondolatok, hogy már fiatalkorunkban arról álmodozunk, hogyha nekem van valami olyan motiváció, ami miatt ezzel foglalkozom, az pontosan az, hogy az emberek lehetőleg felismerjék az igazat, és felismerjék a hamisat, ezután döntsenek, tehát ezután még mindig szabadon dönthetnek, csak ismerjék föl, hogy mi az, hogy igaz, mi az, hogy hazug, és lehetőleg lássák azt, hogy hogyan próbálják ezt nagyon-nagyon ügyesen sajnos eltitkolni, vagy leplezni.
4: Hát akkor evezünk át egy könnyedebb területre, gondolom azért fiatalon is már hallgattál dalszövegeket, de hát azért nem gondolná az ember feltétlenül mindig ezeket mély irodalmi alkotásnak, viszont az tény, hogy hatnak.
5: Ez is igaz, ennek a gyökere pedig azt hiszem, hogy a családomon belül keresendő. Én úgy nőttem föl, hogy a szüleim éjjel-nappal zenét hallgattak. Nem volt tulajdonképpen kategória, hogy most könnyű zene, komoly zene, milyen zenei stílusok, jó zene, vagy nem hallgatunk zenét. A családban volt zenész, könnyű zenész. Az elejétől fogva engem nagyon érdekelt, hogy miről szólnak a dalok. Még azok is, amelyeknek nem értettem a szövegét, mert idegen nyelven volt. Ez motivált abban, hogy minél jobban megtanuljam ezeket a nyelveket. És aztán a már említett magyar tanárom középiskolában, Hajdu Zsolt, ő nagyon sok dalszöveget hozott be nekünk, nagyon sokat mesélt, és egészen érdekes szövegkörnyezetekben bukkantak fel dalszövegek. És az meg a másik, hogy engem mindig is az élő zenében, a rock zene, vagy kicsit keményebb dallamok és keményebb világ fogott meg, ragadott meg, ott pedig alapvetően nagyon komoly tartalmú szövegek voltak mindig is.
4: El lehetne téged képzelni egyébként nyugodtan színpadon és egy valamilyen hangszerrel a kezedben?
5: Hát a hangszerrel nem is, de mikrofon mögött elég sokat voltam vagyok, hál' Istennek. Nagyjából a középiskola vége óta foglalkozom azzal, hogy egyesek szerint ez pozitív, másokat inkább elriaszt, de hogy énekelek, illetve még a középiskolának köszönhetően egy ilyen színi társulatban

0: Jelk és Artisius díjas dalszövegíró, és hát ő neki a dalszövegekről szól a disszertációja, de nagyjából vagyunk egy páran azért az országban, meg szerintem a határokon túl is, akik ezekkel foglalkoznak, de nagyon nagy örömmel vetjük bele időnként magunkat abba. Az érdekes, hogy máshogy látjuk a dalszövegnek és az irodalomnak, vagy a retorikának a kapcsolatát.
1: De hát ugye ez eléggé régi, mert ha azt nézzük, 16. század környékéig gyakorlatilag minden vers dallamra született, sőt, ez nem csak a lírára volt igaz, hiszen az epikában a ritmus adta meg azt, az előadhatóságot egyáltalán, hiszen így emlékeztek arra borzasztóan sok szövegre a történetmesélők, amit be kellett mutatniuk.
0: Igen, ez a prózaritmus, és ez egy rendkívül fontos dolog, és akkor egy nagyon picike ilyen gondolatkötés, hogy ez pedig Jókainak egy nagyon nagy sajátja, főleg a novelláiban, hogy szinte énekelhető egyik-másik rész, annyira lírai. De visszakanyarodva a dalszövegekre és az irodalom kapcsolatára, én azt vallom, hogy a dalszövegek napjainkban, a kortárs igényes dalszövegek, az igénytelenek is, de talán az irodalomnak az a szegmense, ami a mai fiatalokhoz a legközelebb áll. Ez az a műfaj, amit, ha megkérdezünk egy most érettségiző fiatalt, akinek elvileg kötelező lett volna a középszintre készülő érettségizőnek is bizonyos mennyiségű memoritárt elsajátítania. Hát maximum azt a számot tudja csak megmondani, hogy igen, ezeket talán tudom. Ha azt kérdezem tőle, hogy hány dalszöveget ismer, a szám sokszorosa ennek, dallammal együtt tudja, zenekarral, előadóval együtt, videóklipből mond részleteket, koncerthez köti, és igen, vannak olyan dalszövegek, amelyek nagyon is igényesek irodalmi szempontból és tartalmi szempontból is.
1: Tanárként, osztályfőnökként milyenek a tapasztalatok, hogy úgymond a mai fiatalok, mert ugye ezt mindig elő szokták venni, ezt a toposzt, hogyan állnak a magyar nyelvhez, vagy annak a régebbi rétegeihez is akár?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert föl szoktam tenni egy ilyen vitaindító kérdésnek azt, hogy egyetemen is, középiskolában is, hogy romlik-e a magyar nyelv. Van egy ilyen közhelyes állítás a nyelvhelyességgel kapcsolatban, hogy romlik a magyar nyelv, romlik az angol nyelv. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz, változik. Az a nyelv, amelyik nem változik, az szép lassan kihal. Minden nyelvnek szüksége van változásra, és utána azt kell eldöntenünk, hogy ez a változás, ez javarészt pozitív vagy negatív, és ha ez jó, ez pozitív, akkor jó irányba változik a nyelv. Ha pedig inkább negatív tapasztalataink vannak, akkor lehetséges, hogy negatív irányba változik, és már-már romlik, de ez egy nagyon szubjektív dolog. Mert ha megkérdezek egy mai 14-15 évest, hogy őt mennyire zavarja, hogy mindenki tegeződik mindenkivel, hogy a magázódást, mint olyat már nagyon nehezen rakja össze valaki, ezzel neki semmi baja nincs. Ő nem érzi azt, hogy ez a tisztelet hiánya lenne. Pedig elmondom neki, hogy tiszteletet adni lehet tegezve is, és lehetünk nagyon tiszteletlenek.
1: Hiszen Istent is tegezik, és az uralkodókat is tegezték annak idején.
0: És hát az angol nyelvnek a változása mutatja, hogy maga a tegeződő formula, mint olyan, az nem feltétlenül a legrosszabb, mint olyan. Visszakanyarodva ehhez, a mai fiataloknak azt gondolom, hogy a nehéz dolga abban van, hogy szokták mondani, hogy keveset olvasnak, nem, nagyon sokat olvasnak, csak más platformokon, és ezeken a platformokon, az online, digitális térben a nyelv nagyon-nagyon durva tempóban fejlődik, változik, ők ezt próbálják követni. Sajnos ez a nagyon összetett világ, ez nagyon nagy ellenfél, ha úgy tetszik, vagy rivális a szép irodalomnak, a leírt szövegnek, a klasszikus nyelven megfogalmazó dolgoknak. Én nem bántom őket, nem kárhoztatom őket azért, mert hogy ez nekik tetszik. De sajnos kevesebbet olvasnak. Édesapámnak van egy zseniális hasonlata, ő mindig azt mondja, vagy egy ilyen kis allegóriája, hogy annak idején, aki elolvasta Fekete Istvánnak a Kelet című regényét, amelynek ugye főszereplője egy gólya. És az a szó, hogy gólya, nem is tudom, hogy hányszor van benne leírva. Ha valaki ezt elolvasta, biztos, hogy utána soha nem rontotta el a gólya szónak a helyes írását. Mert ott volt előtte a szókép. Látta, használta, olvasta. A mai fiatalok nem olvasnak ilyeneket. Ők tisztelet a kivételnek, nagyon sokan vannak kivételek, az osztályom természetesen az, és az általam tanítottak is, hogy ők inkább azon gondolkoznak, hogy tetszik, az hány C-vel irandó. És nem azon, hogy most elipszilon vagy pontos, mert ők ezt hallják, látják, így üzennek egymásnak. Kérdezgetem őket, kutatgatjuk ezt a témát, hogy őket mennyire zavarja ez, nem zavarja őket feltétlenül. Vannak bizonyos részek, amelyek zavarják őket, arra szólnak is. Tehát nem teljes, az is egy rossz, ilyen előítéletszerű billog rajtuk, hogy ők igénytelenek a nyelvhasználat. Nem. A javarészük törekszik az igényes nyelvhasználatra.
1: Ugyanakkor az is megjelenik, hogy a nyelvrontás, vagy a direkt rossz helyesírás, vagy a, mondjam, hogy is mondjam, a butaságnak az ilyen témaló kifejezése egyfajta divattá válik.

0: Igen, több ilyen, szándékosan nem is szeretném a nevüket mondani, vannak ilyen mém oldalak, és vannak olyanok, akik ebből csináltak maguknak hírnevet. Én ezt a fajta humort nem feltétlenül tartom humorosnak. Persze vannak nagyon érdekes mémek, amelyek megmosolyogtatnak, amelyen nevet az ember, de hogy valaki tényleg abból üzzön sportot, hogy szándékosan minden helytelenül van írva, nem azért, hogy egy fricskát, egy görbetükröt mutasson, hanem ez egy folyamatos jelenlét. Akkor, amikor egy olyan generáció használja ezeket a felületeket, akik nem a hírt olvassák el, hanem a kommentet, egy általam sokra tartott ember, komment generációnak hívja ezt a generációt, ők nem tudják megítélni, hogy ez most csak vicc, vagy ez így jó, és ez tényleg vicces. A legtipikusabb példája ez a 6-7-ös, ez a 6-7. Most azon nevet egy generáció, hogy két egymás mellett lévő szám, kimondjuk, és őrület van. Megéltük ezt, hogy ez a vicc. De ez olyan, mint a humorban, hogy azon nevetünk, hogy valaki ki tud nagyobbat orra esni, ki tudja a tortát a másiknak a pofájába vágni, vagy ennél egy kicsikét árnyaltabb és összetettebb a humor. Azt gondolom, hogy az árnyaltabb és összetettebb egy picikét közelebb áll az én szívemhez, de ez meg személyes dolog.
1: És nyelvészként hogyan lehet azt kezelni, hogy ezeknél a felületeknél és ennél a generációnál tartunk, hogy gyakorlatilag itt a nyelv, legalábbis abban az értelemben, hogy a gondolatokat szavakba öntjük, háttérbe szorul, képek, mozgók is, bigyók, videócskák és egyebek jelentik a reakciót a másiknak a szavaira, vagy esetleg már képeire és egyebeire.
0: Azt gondolom, hogy amikor ez csak ezen a felületen van, tehát csak az online felületen jelenik ez meg a különböző platformokon, okos eszközökön. Ezt el kell fogadnunk, ez egy ikonikus fordulat, minden velejárójával. A nehezebb helyzet az, hogy ez beszivárog az élő szóba. És amikor ahelyett, hogy nevetne valaki, önfeledten, mosolyogva használná ennek a hanghatásait, a mimikáját, a gesztusait, azt mondja, hogy lol. Azt mondja, hogy haha, azt mondja, hogy XD. Ezt tartom rossznak, ez egy nagyon rossz végkifejlethez vezethet.
1: Talán kicsit a szakma és a személyes dolgok összefoglalása az a mondat, hogy idézem, amikor Petőfi a húrok közé szorul.
0: Igen, sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne egy frappáns, figyelemfelkeltő címet adni annak a tanulmánynak, ami Petőfi versekhez kötődő dalszövegek retorikai elemzéséről szólt. És hát abban az évben, azokban az években minden Petőfiről szólt, hogy ez a Petőfi emlékév. Remélem, hogy ez kicsit talán figyelemfelkeltő. A megtekintések alapján és az idézések és letöltések alapján azt hiszem, hogy sikerült. És azóta is törekszem arra, hogy keresem azokat a dalszövegeket, ahova beszorul valaki a nagy költők közül, beszorul valami olyan téma, amit nem lehetne iskolai keretek között kibeszélni, és ott van a dalszövegben, valahogy ott rejtőzik. Erre törekszem, mindenhol megtaláljam az oda beszorult nagyokat.
1: Bótem Zsombor fontosnak tartja, hogy a diákok összekapcsolják például az irodalmi alkotásokat a történelmi eseményekkel, megtanuljanak helyesen beszélni és gondolkodni, illetve képesek legyenek megfelelően kifejezni magukat, és persze mindezt továbbadni a következő generációnak. A tematizálás az utcán hever. Ennyi pontosan elég Hátót Tibornak.
2: Igék tárgy nélkül. Szakkifejezések vagy zsargonszavak gyakran úgy jönnek létre, hogy sajátos, egyértelmű szöveghelyzetből a nyelvi szerkezetek egyes elemei elmaradnak, például utótagok vagy igék esetében egyes bővítmények. E csonka formák szűkebb jelentésben válnak azután használatossá. Ma is sokszor találkozunk a jelenséggel, például a módosító vagy a törlesztő főnév a módosító indítvány, illetve a törlesztő részlet rövid alakja a politikai és a banki zsargonban. A híradásoknak gyakran kell a nyilatkozók szavait tömören idézniük, ezért az idézetek után sokszor élnek a vélekedik, fogalmaz, vagy újabban az összegez, értékel igével. A vélekedik vagy a fogalmaz tárgyas ige, de bővítmény nélküli használata már jó ideje megszokottnak számít. Íme egy példa, a szolidaritáson alapuló fejlesztéseket kell támogatni, vélekedett a politikus. Értelmező szótárunkban is találhatunk példát a tárgyatlan használatra, bár a szótár ritkának jelzi ezeket az előfordulásokat. Az összegez és az értékel szintén tárgyas ige, valaki értékel valamit, valaki összegez valamit, valamiben, valahogyan. A híradásokban igen kedvelté vált ezeknek az igéknek a tárgy nélküli használata is, értékelést ad, nyilatkozik, összegzést ad értelemben. Íme néhány jellemző példa. Az internet nem forradalmasította a demokrácia képünket, összegzett a politikus. Bethlen Gábor nagyságának és elveinek serkenteniük kell minket, összegzett a református püspök. Adenauer nemzeti és európai politikus volt, összegzett a miniszterelnök. A politikus úgy összegzett, ez a megoldás a legrosszabb. Igen sokszor halljuk az értékel igét is efféle szerepben. Például a találkozó után a szövetségi edző értékelt az MLSH-nak. Ez a jövő útja, értékelt a kapitány elégedetten. Értékelt a szakmai bizottság, s ugyanúgy értékelt a fogyasztó. Nem volt sikeres az üzenet átjuttatása, így értékelt a pártelnök. Az összegez és az értékel igének efféle a hírszövegekben mindennapossá és szinte kizárólagossá váló tárgyatlan használata más igékre is átterjedt. Az egyik híroldalon például az indokol ige hasonló alkalmazására figyelhetünk föl, íme a javaslatot a frakcióvezető helyettes jelentette be, a sajtótájékoztatón azzal indokolt, szeretnék átláthatóvá tenni a közszereplők bevallását. Vagyis ezzel indokolta a javaslatot. Az összegez, értékel, különösen pedig az indokol, efféle tárgyatlan használata, sajtónyelvi modorosság, s egyben pongyolaság. Értelmező szótárunk sem ismeri még ezt a használatot. Teret és időt nyerhetünk ugyan a szótakarékossággal, ez azonban legfeljebb címekben lehet jogos. De ott a megszokottabb főnévi formákkal is élhet a szakközlő, például az értékelés, összegzés, indoklás főnévvel. Másutt azonban nincs helye ennek a megoldásnak, mert fogalmazásunk a szükséges tárgyi bővítmény elhagyásával nem csak modorossá, de homályossá is válhat. Szabatos fogalmazásban tehát az említett igék vonzatait nem hagyhatjuk el.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Játékunk ebben a hónapban szabadságon van, nyaral, de nem sokára visszatér és újult erővel jelentkezik feladványokkal, számítsanak rá. Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk, addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
3: Elhangzott a nyelv édesanyánk.

0: Henry Mancini és zenekara felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mark Twain, a lóvá tett város. 6. befejező rész.

0: Az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett. Szeretnék néhány szót szólni, és valamit kérni önöktől. Ritkaságokkal ügynökösködöm, és kapcsolatot tartok fenn a numizmatákkal szerte a világon. Ezen a vételen a mostani körülmények között is kereshetek, de ha megkapnám az önök hozzájárulását, el tudnám ezeket az ólom 20 dollárosokat adni a névértékükért, s talán még többért is. Adják meg nekem hozzájárulásukat, s én nyereségem egy részét átadom az önök Mr. Richardsának, akinek rendíthetetlen tisztességét önök oly igazságosan és szívélyesen ismerték el ma este. Legyen az ő osztály része 10 000 dollár, s én átnyújtom neki a pénzt holnap. Nagy tapsateremben. A rendíthetetlen tisztesség azonban jócskán Richardsék arcába hajtotta a vért. De ezt a hallgatóság a szerénység jelének tekintette, s átsiklott rajta. Ha jókora többséggel elfogadják a javaslatomat, a szavazatok 2/3-át szeretném megszerezni. Én azt úgy tekinteném, mint a város beleegyezését, s mindössze ennyit kérek. A ritkaságok értékét mindig emeli valami cselfogás, amely fokozza a különlegességet és felhívja a figyelmet. Na már most, ha én megkapom önöktől az engedélyt, hogy ezekre az állítólagos érmékre felvésessem a 18 úriember nevét, akik... A hallgatóság 9/10 része egy pillanat alatt talpon állt, kutyástul, mindenestül, s a javaslatot fergetegesen helyeslő tapssal és nevetéssel fogadta el. Utána leültek, s a példaképek Dr. Clay Harkness kivételével felpattantak, és szenvedélyesen tiltakoztak a javasolt sérelem ellen, fenyegetőztek, hogy... Kérem, ne fenyegessenek, mondta az idegen nyugodtan. Ismerem törvényes jogaimat, s a handabandázástól nem szoktam megijedni. Taps. Leült. Dr. Harkness valami lehetőséget látott. 2 gazdag ember volt a városban, ő és Pinkerton. Pénzcsinálással foglalkozott, vagyis egy népszerű szabadalmazott orvosságot gyártott. Egyik párt részéről ő pályázott a törvényhozó testületi tagságra, a másikéről Pinkerton. Heves fej-fej melletti versenyfutás volt, s napról napra hevesebb lett. Mindketten nagyon szerették a pénzt. Mindegyik vett számításból egy-egy jókora földterületet. Új vasútvonal készült, s mindegyik benne akart lenni a törvényhozó testületben, hogy az útvonal irányát a saját érdekeinek megfelelően módosítassa. Egyetlen szavazat is döntő lehet, s óriási vagyont hozhat a házhoz. Nagy volt a tét, s Harkness merészen szokott spekulálni. Közelült az idegenhez. Míg egyik vagy másik példakép tiltakozással és fenyegetőzéssel szórakoztatta a gyűlést, ő odahajolt és suttogva megkérdezte, mennyiért adja a zsákot? 40 000 dollárért.
1: 20-at adok.
0: Nem.
1: 25-öt.
0: Nem.
1: Legyen 30.
0: 40 000 dollár az ára, egy pennivel sem kevesebb.
1: Rendben van, megadom. Délelőtt 10-kor felmegyek a szállodába. Nem akarom, hogy megtudják. 4 szem közt szeretnék beszélni önnel.
0: Jó. Az idegen felállt, s így szólt a hallgatósághoz. Azt hiszem, késő van már. Az urak beszédei nem érdektelenek, nem oktalanok, s nem unalmasak, de ha megbocsátják, én mégis el fogok búcsúzni. Köszönöm a jó indulatot, melyet kérelmem jóváhagyásában irántam tanúsítottak. Kérem az elnököt, őrizze meg számomra a zsákot holnapig, s adja át ezt a 300-500 dolláros bankjegyet Mr. Richardsnak. A pénzt kivitték az elnöknek. 9-kor elmegyek a zsákért, és 11-kor személyesen nyújtom át otthonában Mr. Richardsnak a 10 000 hátralévő részét. Jó éjszakát. Kicsúszott az ajtón. A hallgatóság továbbra is nagy zaj csapott, amelyben éjjelzések, a mikádó, kutyatiltakozás, s a te nem vagy gonosz ember kezdetű templomi dallam keveredett össze. Otthon Richard Céknek éjfélig szerencse kívánatokat és bókokat kellett elszenvedniük. Végre magukra hagyták őket. Kissé bánatosnak látszottak, s csendben töprenkedve ültek. Végül Méri sóhajtott egyet, s megszólalt.
2: Gondolod, hogy hibáztathatók vagyunk, Edward? Súlyosan hibáztathatók?
0: S szeme az asztalon fekvő három nagy bankjegyre vándorolt, melyeket a szerencse kívánók hada megbámult, és tisztelet teljesen megtapogatott. Edward nem felelt azonnal. Kis idő múltán felsóhajtott, s habozva mondta,
2: mi nem tehettünk ellene semmit, Méri. Meg igen, meg volt írva a sors könyvében, mint minden.
0: Méri feltekintett, s hosszan nézett rá, de ő elfordította a fejét.
2: Azt hittem, a szerencse kívánatok és dicséretek mindig kellemesek,
0: bökte ki hirtelen az asszony.
2: Most azonban úgy tűnik, Edward.
0: Tessék, ott maradsz a banknál?
2: Nem. Lemondasz?
1: Reggel írásban.
2: Ez lesz a legjobb.
0: Richard tenyerébe hajtotta a fejét.
2: Régebben nem ijesztett meg, hogy idegen pénztengere folyt keresztül a kezemen, motyogta. De most, Méri, olyan fáradt vagyok, olyan fáradt. Feküdjünk le.
0: Reggel 9-kor az idegen elment a zsákért, s kocsin vitte el a szállodába. 10-kor Harkness beszélgetett vele 4 szem közt. Az idegen 4 csekket kért, és kapott az egyik fővárosi bankhoz a felmutató részére kiállítva. 4 egyenként 1500 dollárra szólt. 1 34 000-re. A kisebbek közül egyet a tárcájába tett. A fennmaradó 38 500 dollárra szóló lapokat pedig egy borítékba. Harkness távozása után néhány sort írt, s a csekkek mellé tette. 11-kor Richardsék házához ért és kopogtatott. Mrs. Richards kikémlelt a kukucskálón, átvette a borítékot, s az idegen szó nélkül eltűnt. Az asszony kipirulva és kissé reszkető lábakkal érkezett a szobába.
3: Biztos vagyok benne, hogy felismertem. Tegnap este azt gondoltam, hogy már láttam valahol,
1: liegte.
3: Ő hozta ide a zsákot. Esküdni mernék rá. Akkor ő az állítólagos Stevenson is, s a város minden fontos polgárát becsapta a hamis titkával. Ha most csekkeket küldött pénz helyett, mi is be vagyunk csapva, miután már azt hittük, megmenekültünk. Csak nem jól éreztem magam ismét az éjszakai nyugalom után, de a boríték formája beteggé tesz. Nem elég vaskos. 8500 dollár még a legnagyobb bankjegyekben is vastagabb paksamétát jelent.
2: Edward, miért tiltakozol a csekkek ellen?
3: Stevenson által aláír csekkek. Én hajlandó vagyok átvenni a 8500 dollárt, ha bankjegyekben érkezik, mert úgy látszik, így van megírva a sorskönyvében, Méri. De sohasem voltam bátor ember, s nincs elég kurázsim, hogy beváltsak olyan csekklapokat, melyeken ez a baljósatú név szerepel. Csapda lenne. Ez az ember meg akart fogni engem. Nagy nehezen megmenekültünk, most valami új ravasságot módolt ki. Ha csekk... Ó, Edward, ez szörnyű.
0: Méri előhúzta a cseklapokat, és zokogni kezdett.
3: Dobd azonnal a tűzbe, gyorsan! Kerüljük el a kísértést. Ez cselvetés. Azt akarja, hogy a világ rajtunk is ne vessen, mint a többieken, és áld ide nekem, ha nem tudod megtenni.
0: Megmarkolta őket, és öklét megfeszítve igyekezett a kája felé. De ember volt, pénztáros volt, és egy pillanatra megállt, hogy az aláírás felől megbizonyosodjék. Ránézett, és csak nem elájult.
3: Csíp meg, Méri, csíp meg! Olyan ez, mintha színaranyból volna. Ó, milyen remek, Edward! Miért?
0: Harkness írta alá. Miféle titoklappankat mögötte, Méri?
3: Edward, azt gondolod, nézz ide! 1500, 1500, 1500, 34000, 38500. Méri, a zsák nem ér 12 dollárt, és Harkness úgy látszik kifizette a névértékét. És gondolod, hogy ez mind a miénk? 10000 helyett?
0: Hát úgy néz ki. És a csekket a felmutató részére állították ki.
3: Jót jelent ez, Edward?
0: Ha jól sejtem, célzás, hogy valami távoli banknál váltsuk be. Talán Harkness nem akarja, hogy a dolgot megtudják.
3: Mi ez?
0: Egy levél?
3: Igen, a csekkek mellett volt.
0: Fel lehetett ismerni Stevenson kézírását, de aláírást nem találtak, így szólt. Csalódott ember vagyok. Az önbecsületessége erősebb, mint a kísértés. Én másképp vélekedtem, s ezáltal megrágalmaztam önt. Most őszintén bocsánatot kérek, és ugyancsak őszintén tisztelem önt. Ez a város nem méltó, hogy az ön ruhájának szegélyét megcsókolja. Drága uram, én fogadtam magammal, hogy öntudatos városukban 19 elcsábítható ember van. Feszítettem. Vegye át az egész nyereséget, megérdemli.
3: Richards mélyet sóhajtott. Mintha parázssal írták volna. Úgy égett, Méri. Megint nyomorult vagyok. Én is. És drágám, szeretném. Gondolj csak el, Méri. Hisz bennem. Ó, hagyd, Edward. Nem tudom elviselni.
0: Ha kiérdemeltük volna ezeket a szép szavakat, Méri, s Isten látja lelkemet, azt hittem, valamikor kiérdemeltem, odaadnám értük a 40000 dollárt, és eltenném a levelet, mert aranynál és drágakőnél többet ér, és örökre megőrizném. De most nem élhetünk vádoló jelenlétének árnyékában, Méri. Beledobta a tűzbe. Küldönc érkezett, és átadott egy borítékot. Richards felbontotta, és olvasni kezdte. Burgess-től jött. Ön megmentett egyszer szorult helyzetemből. Én megmentettem tegnap este. Nagy hazugságba került, de könnyen és hálás szívvel tettem. Senki sem tudja a városban, úgy, mint én, milyen derék, jó és nemes ön. Szívem éjjén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, amelyben egyhangulag elmarasztaltak, de kérem, higgye legalább azt, hogy hálás ember vagyok. Könnyebben viselem így a terhemet. Burgess.
3: Ismét megmenekültünk. És milyen feltételekkel?
0: Tűzbe dobta a levélkét.
3: Bárcsak halott lennék, Méri. Bárcsak ne tudnék semmiről.
2: Bizony, keserű, nagyon keserű napok ezek, Edward. Olyan mély sebeket ejt a nagy lelkűségük, s olyan gyors egymás utánban.
0: Három nappal a választások előtt mind a 2000 szavazó értékes emlékeztetőt kapott egyet-egyet a hírhet hamis 20 dollárosokból. Egyik felére ezt a szöveget vésette valaki. A következő megjegyzést tettem a szegény idegennek. A másik felére. Menj és javulj meg, Pinkerton. Így egyetlen fejre zúdult a nagyhírű tréfa minden maradék szemete, és pedig gyászos eredménnyel. Felelevenítette a hatalmas gúnykacajt, s Pinkertonra irányította. Harkness lóhosszal győzött a választáson. 24 órával azután, hogy megkapták a csekklapokat, Richard cég lelkiismerete lecsillapodott, elbátortalanodott. Az idős házaspár lassacskán összebékült bűnével. De megtanulták. A bűn új és új rettegéssel jár, ha egy szikrányi lehetősége is van, hogy kiderül. Ez új, fontos, lényeges sajátosságot kölcsönöz neki. A reggeli szentbeszéd a templomban a megszokott kaptafára készült. A pap ugyanazokat az elcsépelt dolgokat mondta, ugyanolyan elcsépelt kifejezésekkel, ezerszer hallották már, s ártalmatlannak, majdnem tartalmatlannak találták. Szinte elaludtak alatta. Most azonban más volt. A prédikációból vádaskodó tüskék borzolottak elő, mintha egyenesen és kizárólag azok ellen irányult volna, akik halálos bűnöket rejtegetnek. Isten tisztelet végeztével elmenekültek a gratulálók tömegétől, mihelyst csak lehetett. Bizonytalan, homályos, meghatározhatatlan félelmektől a velejükig átfagyva siettek haza. Véletlenül észrevették Mr. Burgess-t, amint befordult a sarkon. Nem válaszolt üdvözlő biccentésükre. Nem vette észre. De ezt ők nem tudták. Mit jelenthet ez a viselkedés? Azt jelentheti, ó, egy tucatnyi szörnyű dolgot. Talán tudja, hogy Richardék akkoriban tisztázhatták volna az ő szerepét, s most aztán a kedvező alkalomra vár, hogy ezt a számadást elintézze velük. Otthon, nyomorúságukban azt képzelték, hogy a cseléd hallgatózhatott a szomszéd szobában, mikor Richards elárult a feleségének a titkot, mellyel Burgess ártatlanságát bebizonyíthatta volna. Később Richards úgy emlékezett, hogy akkoriban hallott is valami ruhasusogást. Nem sokára biztos volt benne, hogy hallotta. Valami ürüggyel behívták Sarah-t, s figyelték az arcát. Megmutatkozna a tekintetében, ha elárulta őket Burgessnek. Kérdéseket tettek fel neki, kérdéseket, melyek olyan szeszélyesnek, összefüggéstelennek és céltalannak látszottak, hogy a lány biztosra vette, az öreg házaspár esze megsínlette a váratlan jó szerencsét. Az éles, vizsgáló tekintet, melyel minden mozdulatát kísérték, megijesztette, s ez betetőzte a félreértést. Elpirult, ideges és zavart lett, s a két öreg szerint mindez valami szörnyűséges bűn félreérthetetlen jele volt, s a lány kétségkívül kém és áruló. Mikor egyedül voltak, rengeteg összefüggéstelen eseményt próbáltak egymásba illeszgetni, és iszonytató eredményekre jutottak. Mikor a dolgok nagyon elfajultak, Richards hirtelen levegőért kapkodott, és a felesége megkérdezte, mi az, mi az? A levél, Burgess levele. A hangja gúnyos volt, most már látom, idézte. szívem mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, melyben egyhangulag elmarasztaltak. Ó, Istenem! Most már teljesen világos. Tudja, hogy én tudom. Figyeled, milyen ügyes fogalmazás? Csapda volt, és én bolondmód belesétáltam, és Méri... Ó, ez rettenetes. Tudom, mit akarsz mondani. Nem adta vissza a leveledet, melyben az állítólagos megjegyzés volt. Nem. Megtartotta, hogy ártalmunkra lehessen. Méri, valakinek már el is árult bennünket. Tudom, biztosan tudom. Egy tucat arcon láttam az Isten tisztelet után. Nem fogadta a köszönésünket. Tudta, mit csinál. Éjszaka felébresztették az orvost. Reggel híre ment, hogy az öreg házas pár meglehetősen beteg. Az orvos szerint kimerítette őket a váratlan szerencsével járó izgalom, a sok jó kívánat és a virrasztás. A város őszintén bánkódott, mert Idestova már csak ezzel a két öreggel büszkélkedhetett. Két nappal később még rosszabb hírek szállingóztak. A két öreg félrebeszélt és különös dolgokat mívelt. Az ápolónők tanúsága szerint Richards csekkeket mutatott fel, $8,500, nem, bámulatos összegről, $38,000. Mi lehet a magyarázata ennek az irdatlan vagyonnak? Az ápolónőknek másnap újabb híreik voltak, mégpedig csodálatosak. El akarták rejteni a csekkeket, nehogy valami bajuk történjék, mikor azonban keresték őket, már eltűntek a beteg párnája alól. Hagyják békén a párnát, mit akarnak? Kérdezte a beteg. Azt gondoltuk, legjobb, ha a csekkeket... Nem fogják őket többé látni, megsemmisültek. A sátántól származtak, éreztem rajtuk a pokolszagot, s tudtam, hogy bűnre akarnak csábítani. Aztán furcsa és ijesztő dolgokat kezdett össze-vissza hadarni, melyeket nem lehetett világosan megérteni, és az orvos figyelmeztette a nővéreket, hogy ne meséljék el. Richardsnak igaza volt, a csekkeket senki se látta többé. Alig, ha nem álmában fecsekhetett valamelyik ápolónő, mert két napon belül az egész város ismerte a meséket, és ezek ugyancsak meglepőek voltak. Olyasmi derült ki belőlük, hogy Richards maga is pályázott a zsákra, s Burgess elrejtette a levelet, aztán meg rosszindulatúan elárulta őt. Burgess-t faggatták, de ő mereven tagadott. Azt mondta, méltánytalan dolog jelentőséget tulajdonítani egy beteg öreg ember lázas kotyogásának. A levegő mégis tele volt gyanúval és szóbeszéddel. Egy-két nap múlva híre ment, hogy Mrs. Richards lázálmában ugyanazt hajtogatja, amit a férje. A gyanú meggyőződéssé sűrűsödött, s a város egyetlen fontos, becsületben maradt polgárának tisztaságába vetett hite megingott, büszkesége lelohadt, szinte már elhanvadt. 6 nap múlt el, s új hírek jöttek. Az öreg házas pár haldokolt. Richards agya kitisztult utolsó órájában, s Burgessért küldetett. Hagyják el a szobát, mondta Burgess. Azt hiszem, négy szem közt akar valamit mondani. Nem, szólt Richards. Tanúkat akarok. Hallják mindnyájan a vallomásomat, hogy férfi módra hallhassak meg, nem mint egy kutya. Tiszta voltam, mesterségesen, mint a többiek. És mint a többiek, én is elbuktam, mikor a kísértés jött. Vállaltam a hazugságot, s pályáztam arra a nyomorult zsákra. Mr. Burgess emlékezett, hogy egyszer valami szívességet tettem neki, és hálából és tudatlanságból elrejtette a levelemet, és megmentett. Emlékeznek, mivel vádolták Burgess néhány éve.
2: az én tanúságom, csak az enyém védhette volna meg, de én gyáva voltam, s hagytam, hogy igazságtalanul elítéljék. Nem, nem, Mr. Richardson, a cselédem elárulta neki a titkomat. Senki sem árult el semmit nekem. És ő természetesen és méltányosan cselekedett. Megbánta nagy lelkűségét, mellyel megmentett, s kiadott. Megérdemeltem. Soha. Esküszöm. Tiszta szívemből megbocsátok neki. Burgess szenvedélyes tiltakozása süket fülekre talált. A haldokló eltávozott, soha nem tudhatta meg, hogy ismét kárt okozott szegény Burgessnek. Éjszaka az öregasszony is meghalt. A Szent 19-ek utolsó tagja is áldozatul esett az ördögi zsáknak. A városról régi dicsőségének maradék rongya is leszakadt. Gyásza rejtett, de mély volt. Törvényhozó testületi engedéllyel, hosszas rimánkodás és könyörgés után megengedték Heddleburgnek, hogy nevét megváltoztassa, mindegy mire, nem árulom el, s kihagyhasson egy szócskát a mottóból, amely nemzedékeken át díszítette a város hivatalos pecsétjét. Ma már ismét becsületes város, s korán kell annak felkelni, aki csaláson akarja fogni. A régi pecséten ez állt. Ne vígy minket a kísértésbe. Az újon pedig vígy minket a kísértésbe.

0: Mark Twain, a lóvá tett város. A hatodik befejező rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Kornides Tamás. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ERTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott, Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően került sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. A jogvédő szervezet úgy véli, a 60 napos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron, egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta a résztvevők figyelmébe a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott szombati beszédében az erdélyi Tusnádfürdőn, Tőkés László az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Orbán Viktor a Fidesz elnöke tusványosan mondott beszédében kiemelte, a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. A volt miniszterelnök úgy látja, a Fidesznek ma az a dolga, hogy szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást, amelynek célja a szabadság helyreállítása. Elmondása szerint, idézzük, a mai AVH felidézi a kommunizmus állami rendőrségét, ilyet eddig csak a kommunisták meg Hitler csinált, tudjuk mi lett a vége, mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a világban ezt a jelenséget neokommunizmusnak, New Age kommunizmusnak, liberális autoriter rendszernek, mások államcsínynek nevezik. A volt miniszterelnök azonban az önkény és az önkényuralmi rendszer jelzőknél marad Magyarország jelenlegi új kormánya kapcsán, amely véleménye szerint úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett, legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 15 óra 5 perc. Kvaterka. Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztő mérnök Mári Szabó Eszter vendége.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Fülöp Csaba technikus kollégám nevében is Isten hozott nálunk Gábor.
1: Örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
0: Többet tenni, mint prédikálni. Egy szót több tett kövessen. Nos, ezzel a gondolattal fejeztük be múltkori beszélgetésünket. Hát te így teszel, Gábor, mondhatjuk, hogy életed minden területén. A kutatás, meg a termékeid, a könyvírások, és most még jön egy nagyon fontos, amit szeretném, ha beszélgetésünk elején említenél, ezt a segítő csoportodat, mert ezt szeretnénk úgymond reklámozni, hogy a hallgatóink is be tudjanak kapcsolódni ebbe a adományozó csoportba. Mert még lehet, ugye? Tágul a kör.
1: Bármikor lehet. A mikroadományozók csoport egy néhány hónapja alakult kis közösség, önszerveződő közösség, ahol azt a célt tűzzük ki, hogy egy-egy olyan családot, vagy akár egyedülálló embert, vagy elvált asszonyt, aki több gyermeket nevel, megsegítjük, itt főleg pénzadományról van szó, és ilyen néhány tíz vagy néhány százezres összeggel. Az a feltételünk úgymond, hogy olyan embert keresünk, aki a saját környezetünkben van. Ismerjük a helyzetét, még lehet, hogy segítettük is. Nagyon sok esetben olyan embernek gyűjtünk, akin már segített valaki, vagy éppen az illető, aki fölajánlja a helyzetet a csoportunkba, ő rendszeresen támogatja, tehát ugye egy ember nem tud sokat adni, egy 2500 fős közösség viszont igen.
0: Itt akár 500 forinttal is lehet támogatni, 1000-rel, vagy hát ki mennyit gondol, és érdemes ugye elolvasni az élettörténetét annak az embernek.
1: Mi magunk is körbejárjuk ugye adminként, vagyunk hárman vagy négyen adminok, és közé tesszük, tehát leinformálhatóak az egyes helyzetek, és úgy kezdünk gyűjteni. Igen, a lényeg a mikroadományozás, tehát a csoport neve is az, hogy mikroadományozók, tehát 300-400-500 forinttal. Én mondjuk egy olyan 1000 forintot szoktam rendszeresen átutalni, és általában össze szokott jönni a gyűjtés a cél.
0: Cselekvő hit című sorozatunkban vagyunk, még mindig is leszünk is még sokáig, és Gábor, azt mesélted a múltkori beszélgetésünk után, még több adományozó volt, hogy
1: igen,
0: lehet, hogy a műsorunk
1: annyira
0: hatására?
1: Örültem neki, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Igen, ahogy befejeztük a műsort, és ahogy leadtad a műsort, adásba került szombaton, fantasztikus, tehát rögtön nem kevesen csatlakoztak, talán 50-60-70 ember, ami nálunk nagy dolog, mert ugye naponta egy-két ember, ha csatlakozik, vagy három, vagy öt, már annak külön örülünk, de az, hogy egyszerre ilyen sokan, látványos volt a műsor eredménye is, nagyon örültem neki.
0: Először is hálát adunk a Jóistennek, és meg neked is, meg a rádiónak is, hogy ezt mi ugye közvetíthetjük. És hát ugye Jakab leveléből idézünk minden egyes beszélgetésünk közben, vagyis, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. És ugye sokan olvastuk, hallottuk, de vajon tesszük-e, vagy csak hirdetjük a jót? Nos, hát most éppen tesszük Gáborral együtt. Kérlek, mesélj erről a cégről, ami most már 10 éve működik, és egyre bővül és gazdagodik, és hogy jutottál ez a felismeréshez, hogy neked ezzel kell foglalkozni. Hát ez egy embermentő, életmentő hivatásod van.
1: 2016-ban összetalálkoztunk néhányan egy budapesti kávézóban, ahol arról beszélgettünk, mit lehetne tenni a hazai egészségi állapotért, melyek azok a pontok az élelmiszer fejlesztésben, amiben mi összefoghatunk és segíthetünk. Voltunk 4-5-en, és megalakítottunk egy Belenz projektet, Belenz mint egyensúly, vagy balansz, ugye magyarul is van ilyen érthető kifejezés, csak ugye szoktuk fordítani egy egyensúly. Szóval megalakítottuk az egyensúly projektet, aminek az a célja, hogy valami újat hozzunk, ami az embereknek főleg a modern problémáikban, tehát a fogyásban tud segíteni, az inzulin problémák kezelésében, a koleszterin szint vérnyomás kérdésben, az immunvédelemben, főleg a bélflórában, mivel nagyon sokat kutattam magam is a mikrobiom a bélműködés tekintetében, hiszen a táplálkozás elsősorban ugye a gyomorra és a bélrendszerre van hatással, csak utána jut ugye a keringésbe a tápanyag. Először magát a rendszert kell helyrehozni, és kialakult egy olyan termékkör, probiotikus élelmiszerek, főleg shake alapok, tehát turmix alapok, amiket naponta elfogyasztva nagyon szépen elindul ez a pozitív folyamat.
0: Pisztáciás shake-et szoktam inni, és elárulom a hallgatóknak, hogy én nagyon szeretek főzni is, meg enni is, de amióta ezt fogyasztom, ez ugye egy étkezést ugye kivált, nem érzem az éjséget, és úgy kitolódik az egész. Tehát ahogy már, ilyenkor már szoktam ebédelni, de megittam ugye délelőtt ezt a pisztáciás séket, és nem érzem az éjséget, könnyűnek érzem magam, az nem azt jelenti, hogy majd nem fogok vacsorázni, de ezt csak így szerettem volna egy saját tapasztalatot átadni a hallgatóknak. De emellett tessék szíves elmenni a piacra nyilván, meg

0: joghurt kultúrákkal, de ebben nincs tej vagy tejtermék, és úgy lehet ezt elképzelni, hát ha egyáltalán el lehet képzelni valahogy, hogy a magvak, az apró pici biomagvak, ahogy bújnak ki, és hoznak létre ilyen kis csirakezdeményt, ezek a probiotikus kultúrák bevonják, és elkezdenek rajta szaporodni. És kialakul egy kölcsönös megértés közöttük. Szimbiózis ugye a biológiában, ahogy a talajban is kialakul egyébként, hogy egy magot elvetek, a talajban is van probiotikus kultúra, és van a magkezdemény, és ott is egymással kommunikálnak, egymást védik. Mi ugyanezt modellezzük le a mikroüzembe, és lényegében egy probiotikusan fermentált magcsíra jön létre, amivel semmit nem kell utána csinálnunk, csak vákumban beszállítani. Másodszor is a végén beoltjuk, hogy jó sok probiotikum legyen benne, vitaminokkal, nyomelemekkel dúsítjuk, és picit ízesítjük gyümölcsporokkal, és adunk hozzá rostokat, hogy jó sűrű legyen. Úgyhogy örülök, hogy kóstoltad te is, Eszter.
1: Most már fogyasztom rendszeresen, nem csak kóstolgatom.
0: Tömény, azt hiszem, azt mondtad is, hogy nagyon tömény. Ez étkezést helyettesítő, vagy napi egy vagy két étkezést helyettesítő. Tehát rengeteg vitamin, nyomelem, rost és fehérje van benne. Mellette van-e benne energia, lassú szénhidrátok vannak benne, tehát a vércukorszintre jó hatással van, mert azért van benne energia, de nem gyorsan emeli a vércukorszintet.
1: És még azt szeretném hozzátenni, Gábor, és ezt ajánlom a kedves hallgatóknak és kollégáimnak is, és mindenkinek, aki napközben csak úgy gyorsan bekapna valamit, mert ugye nagyon-nagyon sok a munka, vagy utazás alkalmával, hogy tényleg érdemes akkor reggel vagy délelőtt meginni egy bármilyen ízesítésű séket, vagy turmixot, és utána órákig, tehát tényleg, mintha nem is lenne gyomor, már bocsánat, hogy így mondom, de hogy érdekes, mert még a nassolásra sem vágyik az ember. Így mi most egy ideje így összefogtunk, hogy segítjük az embereket okosan és jól élni, és jól táplálkozni, és itt nagyon fontos a lelkiismeret, amiről beszéltünk már Gábor múltkor is, hogy bocsánat, de gyárthatnátok bio gumicukorkát, ez most szándékosan kicsit provokatíva ez a szó, de hogy olyan sok cég van, nem nevezzük meg, olyan sokféle táplálék kiegészítő van, nem tudjuk, hogy mik vannak benne.
0: Élelmiszeripari mérnökként valóban mindent és mindennek az ellenkezőjét egy mérnök le tud gyártani. Minket arra képeznek ki, hogy amire igény van, amire megrendelést kapunk, azt mi legyártjuk, hatodik, ha szakad, mert gép mindig van hozzá, technológia mindig van hozzá, ennél többre van itt szükség. Személyes meggyőződésem az, hogy a élelmiszeripari szakember mindenképpen igyekezzen egészségeset gyártani. Mert az egészségtelen élelmiszer fogalma önmagában nekem ellentmondásos. Mert az élelmiszer maga nem lehet egészségtelen, mert azért esszük, hogy egészségesek legyünk.
1: Ételed legyen az orvosságod, és az orvosságod legyen az ételed. Mondták a régi bölcsek.
0: Tehát a régiek szerintem nem is ismerték azt a fogalmat, hogy egészségtelen élelmiszer, hanem vagy méreg volt valami, vagy élelmiszer.
1: Igen.
0: Az élelmiszer önmagában hordozza, hogy az jó. Tehát ki az, aki rosszat gyárt egy másik embernek? Hát jól felfogott érdekünk az, hogy egymásnak jót gyártsunk, mert hát egymást szeretnénk támogatni. Ezért egy furcsa világban élünk, és itt most pontot teszek a mondat végére, visszatérve fejlesztésre.
1: Bocsánat, mert itt tegnap, amikor készültünk a mai beszélgetésre, mondtál egy nagyon fontos igét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Példabeszédek könyvéből idéztél. Hát itt a lelkiismeret, mindennapi megtisztítása. Igen. Tehát, hogy te nyugodtan alszol, nyugodtan nézel a tükörbe, és teljes szívvel és nyugalommal adod nekem vagy másoknak a termékeidet, és abba biztosak lehetünk nekem, ez egy nagyon fontos dolog.
0: Igen.
1: És nem a meggazdagodás a cél minden áron, mert akkor nem ilyeneket készítenél, valljuk be.
0: Igen. Ha már az ember valamit készít, valamit gyárt, akkor az legyen jó. Én ezt a fajta maximalizmust vallom a szó pozitív értelmében, hogy a gyártó, az élelmiszer készítője legyen önmagával szemben maximalista, igyekezzen vitaminokban és minden szempontból magas tápértéket létrehozni. Ha valamiről valaki tudja, a gyártó tudja, hogy az nem jó, akkor ne tegye bele az élelmiszerbe, pusztán azért, mert az olcsó vagy gazdaságos. Fordítva is, vagy a másik oldalon, a fogyasztó, a vásárló, ő egy ember. Tehát ő nem egy statisztikai adat, hanem a vásárló, minden egyes vásárló egy családban élő anyuka, apuka, gyermek. Ő egy ember, akit nagyon szeretnek abban a családban, és nincs hozzá hasonló, mint neki gyártunk. Minden embert

0: a maga egészében tisztelve, szeretve és neki úgy adva élelmiszert, mint hogyha magamnak, vagy inkább a saját gyermekemnek.
1: Mint ha megáldanád.
0: Lényegében erről van szó. Hát amikor a biomagvakat csiráztatjuk és fermentáljuk a csapattal, illetve a partnerekkel, akkor tényleg úgy végigmegyünk, és úgy megsimogatjuk őket, szeretjük a biomagvakat, és nem bántjuk, hanem egyszerűen életben hagyjuk őket a szónak ebben az értelmében. Nyilván növényekről van szó, mégis azt mondom, hogy valahogy az a rezgés, az a millió, ami körbeveszi ezt a pici kis üzemet a Balaton alatt, ez olyan szeretetteli üzem, ahol élet van, ahol csirázó magvak vannak, élő probiotikus kultúrák. Hát ha régen valaki kiment egy legelőre, mondjuk 200-300 évvel ezelőtt, azon a legelőn élet volt. Azon a fűszálon probiotikus élet volt, a talajban is élet volt. Amíg nem volt kémiai anyakemizáció, addig a természetben élet volt, és egymással összehangolt szimbiózis. Most már ugye fölborult egyensúlyi helyzetek vannak, most már ha kimegyünk egy zöldövezetbe, most már így nevezzük zöldövezet, akkor ott, ha megvizsgálnánk a talajt, már más találnánk benne felborult mikroflórát, vegyszereket, stb. A lényeg, törekedjünk jót adni, és a fogyasztó, a vásárló, amikor megveszi, amikor beszerzi, amikor elfogyasztja a terméket, akkor ő is azzal a nyugalommal, és ezt emelném ki, azzal a nyugalommal fogyaszthatja a terméket, hogy mi utána jártunk saját kézzel, saját kezünk, saját szeretetünk benne van, és itt mindjárt eszembe is jutott valami, amiről beszéltünk nemrég, és tudjuk, hogy jót adunk, és a fogyasztó pedig tudja, hogy jót kap, és nyugalommal eszi, és itt majd szeretnék elmondani egy történetet, amit együtt beszéltünk, és nagyon megfogott. Nemrég beszéltünk, ugye Eszter, cseten, és jegyeztettük a műsort, és azt, hogy jó volna megint találkozni, és írtál egy fantasztikus mondatot, amit lehet, hogy nem is észleltél, hogy mekkora jelentősége volt, és azt írtad, hogy éppen tökfőzeléket készítettél, és belefőzted minden szeretetedet, minden örömödet, és volt még talán egy szó.
1: Békémet és nyugalmamat.
0: Minden békédet és nyugalmadat. Hát azóta is ezen gondolkodom, hogy egy tökfőzelékbe te belefőzted a személyes pozitív gondolataidat, hogy ez milyen fantasztikus, hogy erre
1: életem
0: szerintem
1: legjobb még tökfőzeléke, azt elárulhatom most így a
0: hát abból hallgatom. Még enni is kellene, igen, mert azt hiszem, hogy igaz, hogy milyen hangulattal, milyen gondolatokkal, igen, hogy veszekedés közben készítek egy ételt, abban benne van az, hogy lehet, hogy még nem is sikerül olyan jól. És ahogy te ezt így megírtad, hogy éppen egy tökfőzeléket készítettél, és benne van mindened, amit csak kívántál, és hogy mennyire jó leső volt elkészíteni az ételt.
1: Hát még megenni
0: tehát
1: is
0: ebben szeretet volt, igen, ebben a tökfőzelékben. Hát fantasztikus, ezt szeretném megerősíteni, hogy bárcsak így készülne a legtöbb családban az étel, a vacsora.
1: Hát köszönöm, Gábor, de akkor még egy kis történet hozzá. Én a Magyar Katolikus Rádiót hallgattam meglepő módon, és gyönyörű zenék és versek szóltak egy műsorban. Olyan békét és nyugalmat és teljes boldogságot árasztottak ezek a versek és muzsikák, hogy én ettől lettem nagyon jól, és ez került bele a tökfőzelékbe. Ez itt most megint, bocsánat, de megint a reklám helye. Szeretjük a Katolikus Rádiót, szeretünk benne dolgozni, és szeretjük hallgatni, és tovább ajánlani. Szóval nem mindegy, hogy milyen állapotban, és milyen körülmények között főzünk, és étkezünk, és most még térjünk rá egy következő témára, ami szintén fontos, amit én kértem, hogy beszéljünk róla, hogy hiába finom az a főzelék, és hiába van benne az összes szeretet, nyugalom, de én közben úgy étkezem, hogy telefonálok, levelezek, közben megnézem az e-mailjeimet, 3-4 dolgot csinálok egyszerre, néha ez a multitasking, ugye, jól mondom?
0: Igen, igen.
1: Ami teljesen ki kell írtani az életből. Nem tudom, Gábor, te ezzel hogy vagy, de ez nem jó.
0: A fókuszált figyelem. És még Eszter, ha szabad hozzátenni, én arra jöttem rá a mondatot kapcsán, hogy lényegében az élet egy nagy főzés, igen, vagy sok kis főzés, csak nem mindig ételt főzünk. Mert amikor valakivel beszélgetünk, akkor is keverünk, összekeverünk szavakat, betűket.
1: Érzelmeket.
0: Érzelmeket, ugye? Igen. Igenis. És a szavakhoz érzelmeket, tehát az élet minden dolgában benne van az, hogy örömmel, szeretettel, nyugalommal, békével csinálom, vagy nyugtalanul, békétlenül, és ahogy szokták mondani, hogy van benne köszönet, vagy nincs benne köszönet, hogy a magyar nyelven is, hogy a náhátában nem volt köszönet, mert hiába kaptunk valakitől valamit, valamit látszólag jót, ha nem jó szívvel, nem szeretettel adta, akkor azt mondjuk, hogy hát ebben nem volt köszönet. Mennyire fontos, hogy az életben ezeket az apró főzéseinket ilyen örömmel csináljuk, úgyhogy a tökfőzeléked nekem egy ilyen jelképes étellé vált, és ez szerintem így is marad már.
1: Köszönöm, Gábor, és igen, ahogy mondod, én is így gondolom, vagy így érzem, és hogy azért is szeretek veled beszélgetni, Gábor, mert mindig ott van az ige. Tehát Isten igéje nélkül mi még nem beszélgettünk soha, igen, akár műsoron belül, vagy műsoron kívül is, és tegnap is sok bölcsességet mondtál, és most akkor a Máté evangéliumának 13. fejezetéből idézek, mert azt is te juttattad eszembe, mert kapcsolódik a műsorunk témájához. Azért minden írástudó, aki megtanulta, hogy milyen a mennyek országa, hasonló egy olyan házigazdához, aki kamrájából újat és ót hoz elő. Eddig a bibliai idézet. Hát az új a régi nélkül, vagy a régi az új nélkül nem igazán jó, nem működik. És ott is újat előhozni az éléskamrából egy mély bölcsességet hordozó gondolat. És te ennek kapcsán is írtál egy könyvet, amiről kérlek, hogy mesélj majd, de előbb ezt az igét fejtsük ki, mert ez nagyon-nagyon fontos.
0: Régit és újat, sőt van ilyen szó, hogy régi új a magyar nyelvben. Igen, amikor viszonyítjuk a jelent a múlthoz, hányszor hallottuk, hogy régen milyen jó volt, régen sem volt jó, sok esetben, vagy sok minden nem volt jó, de az emberek szokása, szokásrendje, az a fajta időbeliség, amiről a korábbi műsorban is beszéltünk, hogy volt az embereknek egy menetrendje, egy időrendje, a természettel összhangban az jelen volt. Ugye a mesterséges fény és az éjszakai fentlét miatt az embereknél, és nálam is, megszűnt, vagy megszűnik, mintha a természet rendje, és tyúkokkal kelni és feküdni, ehelyett bármikor az ember képes dolgozni, csak felkattintja a villanyt, ugye a mesterséges fényt, és ő akár éjszaka is dolgozhat. Nos, igen, ebben a könyvben a régiekről emlékezem, és ami régen jó volt és működött, és tudjuk, hogy nagyon jól működött, azt hozzuk vissza, ami régen nem volt jó, vagy nem működött, azt felejtsük el, mert számos új dolog van, amiről tudjuk, hogy új kutatási eredmények nyilván, amelyek fellebendik a fájtlet a szervezetünk működéséről. Úgyhogy ez a régi és az új. Én abban hiszek, hogy voltak régen is jók és rossz dolgok, itt a jókat elhozni, erről mindjárt említést is teszek, hogy mire gondolok, és nagyon sok értékes új információnk van, amit viszont a régiek nem tudtak. És azokat meg mi most már ismerjük, hála jó Istennek, úgyhogy egy nagyon szép egészségtudatos életvitelt lehet most összegyúrni a régmúlt és a mai eredmények pozitívumaiból.
1: Erről is beszéltünk már, hogy a tudatos táplálkozás, tehát az észszerű táplálkozás nem egy divathullám, hanem egy életmentő fordulat. Az életmentő fordulatról fogunk hamarosan beszélgetni, és a könyvet kapcsán.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják, kedves hallgatóink, Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztő mérnök, vagyis Bio Gabi a vendégem. Cselekvőhit című sorozatunkban vagyunk, és most ott tartottunk, hogy életmentés zajlik. Tudnélik, Gábornak a termékei mind-mind segítenek nekünk jobban vagy tovább élni. Ez az egyik, amiről még fogunk beszélgetni. A másik vonal pedig, hogy most készült el a legújabb könyved, ami azért már egy picit bonyolultabb, tehát az kell magyarázat majd, és most arra kérlek föl, hogy magyaráz is el, hogy vannak ott majd ilyen kis összefoglalók, de hogy kiknek ajánlod ezt a könyvet, hogy ki vegye meg, aki már egy magasabb szinten van itt táplálkozástudományban, vagy akár én is megvettem. Tehát, hogy szerinted mennyire bonyolult ez a szöveg?
1: Részben szakmai jellegű, de közérthető a könyv, sőt minden oldalon elhelyeztem olyan kis szövegdobozokat, hogyha valaki csak ezeket elolvassa, 2-3 mondatos, akkor képet kap a könyvről, tehát közérthető szövegdobozokkal láttam el, de ez egy olyan téma, mégpedig az emberi szervezetnek az anyagcseréje. Ugye ezt szakmai szóval metabolizmusnak hívjuk, anyagcsere, ami érinti a fogyás-hízás kérdést, érinti az inzulin rezisztenciát, az 1-es és 2-es típusú cukorbetegséget, a magas vérzsírszintet. Tehát végül is az anyagcsere betegségeknek a megelőzésével, elkerülésével foglalkozom ebben a könyvben, és kidolgoztam egy új táplálkozási rendszert, ami nem egy irányzat, hanem ez egy régről, tehát ót és újat előhozni, ez egy régi időkből, megfigyelésekből, több évezredes tapasztalatokból táplálkozó vagy származó modell, ami egy kétpólusú modell, erre építem rá az egész stratégiát, és én 30 éve dolgozom ezen a témán, nyilván nem folyamatosan, hanem a fejemben van ez már az 1995-ös évektől, hogy hogyan lehet egy dinamikus rendszert kidolgozni. Ugye a dinamikus rendszer azt jelenti, hogy nem monoton, tehát nem minden nap fölkelek, és akkor ugyanazt a zapkását megeszem, ugyanazt ebédelem, ugyanazt vacsorázom. Tehát a monotónia, arra kell figyelni, hogy a rendszer szemlélet az borzasztó fontos. Tehát én most a monotóniáról beszélek, ami nem rendszertelen. Tehát egy rendszeres, de dinamikus modell. Úgyhogy kidolgoztam egy olyan étrendi stratégiát, ami dédszüleink, sőt az ő dédszülei életviteléből táplálkozik, ami azt jelenti, hogy ők hétközben dolgoztak, és valamivel kevesebbet ettek. Húst egy héten egyszer evett egy régi család, általában hétvégén. A tehetősebbek, akik megtehették, hogy többször esznek húst, ők pedig főszabályként szerdán ettek és vasárnap. Tehát még a régi tehetősebbek sem ettek minden nap. De visszanyúlok a népi paraszti konyhára, ők egy héten egyszer, hát főként hétvégén egy vagy két nap volt jól lakás. És az összes többi nap, nem azt mondom, hogy nélkülözés volt, mert azért sok magyar családnál volt betevő, csak megmérték, hogy mennyi az annyi, és nem volt mérték nélkül. Nem lehetett mindig enni. Nem volt mindig tele a hűtő, sőt,
0: nem volt nasolás.
1: Igen, nasolás.
0: Nagymama megsütött egy tepsi süteményt, megettük, és vége. És nem az, hogy rájárunk. Tehát...
1: De gondolom, ő sem minden nap sütött, hanem mondjuk
0: egy héten egyszer.
1: Ugye?
0: Hús is egyszer volt. És ugye Heves megyéből származunk, Tiszaládáról, édesanyám révén, és hát ott bableves volt hús nélkül, mákos tészta, kedvencem, és tehát nagyon sok zöldségféle volt. Óriási cukkinik nőttek a kertünkbe, tehát nyilván az is mindennapos, meg ott saját tyúk, tojt, tehát teljesen tiszta tojás, de szóval nagyon jó világ volt.
1: Tehát nem fenyegye alapú volt az étrend, tehát nem állati fenyegye alapú volt, hogy hússal, hanem úgy fogalmaznám, hogy lassan felszívódó energiaforrások, egy jó gulyásleves, egy jó palócleves, ugye az lassan felszívódó, de még ha már a mákos tésztát ezt említetted, ugye maga a tésztaféle az elvileg gyorsan szívódik, de amikor dióval és mákkal szórjuk meg, már is, mint hogyha régiek tudták volna, mert nyilván tapasztalták, ha nem is tudták pontosan a biológiáját, hogy Amikor a tésztához diót eszem, mákot eszem, gesztenyét, bármilyen olajos magot fogyasztok, akkor jóval lassabban fog felszívódni, és hosszabban ad energiát a glikémiás index ennek az ételnek, és a terhelése is csökkenni fog.
0: És mi van, Gábor, ha még egy kis mézet is rakok rá fahéjjal, vagy az már túlzás?
1: Pici mézet lehet, de ugye a méz megint egy gyorsan felszívódó szénhidrát, de a legtöbb süteményre az én nagyszüleim is valamilyen házi lekvárt kentek, és arra felfőzött dió vagy mák krémet tettek.
0: Ez volt nálunk is, baraszklekvár.
1: És ez egyszerre volt tápláló, mert ugye a diófélék adták azért a zsiradékot, az értékes növényolajokat, és fehérjék is voltak benne, és rostok is. És ott volt a tészta, ugye a tésztalap, amire tettük a krémet. Tehát valahogy az arányok jól meg voltak komponálva. Most ehhez visszatérve, egyáltalán nem beszélek le senkit az ilyen típusú egészséges jó süteményekről, tehát nem egy olyan stratégiát állítottam ebben az új könyvben össze, ami lebeszélne mindenről, és aszkétikus, és akkor hagyjunk el mindent, és csak salátákat tegyünk, pont az életszerűsége. Ezért mondtam, hogy merítek a múltból, a két lábbal a földön igyekeztem maradni, az életszerűségében rejlik a titok, tehát egy héten mondjuk 4 napot több hüvelyest, több diófélét, kevesebb kenyeret, kevesebb, hát nyilván ilyen finom pékárot, meg még kevesebbet, tehát inkább zöldségfélék, némi gyümölcs, borsófélék és diófélékre épül. Energiában, ha jól megnézzük, azért ez megvan. Nyilván, aki nem vegán vagy vegetáriánus, ott a sovány húsok, a tojás, a hal jelen van. A tejtermékek terén a zsíros sajtokkal vigyázunk, a sovány joghurtok, kefirek, azok vállalhatók, és a hét maradék 2-3 napján pedig komfortdiétánk van, tehát még az első 4 nap egy picit nem szegényes, ne értsük félre, hanem picit megszorítósabb, de jól lakásik, csak ahogy mondtam, inkább borsófőzelékkel, borsófélékkel, papfélékkel, vagy inkább zöldségekkel, vokzöldséggel, salátákkal is.
0: Csicseri borsó, hajdina?
1: Abszolút megy, és sütőtökkel, és cukkinivel, és gombával.
0: És padlizsán.
1: Tehát padlizsánnal, paradicsommal, kápia paprikával, tehát abszolút jól lakunk rendszerszerűen, és a komforton azt értem, és az a jó híre az ételnek, hogy van 1-2-3 nap komfort. Mondjuk tegyük fel péntektől vasárnapig, mert régen is az emberek így éltek, hogy igen, volt a hétnek egy nagyobb, egy 60-65%, amikor egy picit, amikor több volt a munka, a kétkezi munka, és nem evésről szólt a nap. És volt a hétvége, na most a hétvége, ugye ez a 3 nap, az pedig komfort. Tehát nem túltáplálkozás, nem degesztresszel magam, hanem ilyenkor a szervezet úgy működik, hogy megszünteti az első 4 nap kialakult étkezési stresszt. Mert hogyha koplalnék én egész hétvégén, akkor étkezési stressz jön létre, és visszahíznám. Tehát jó-jó effektus jönne létre. Mivel komfortfázisba kerül a szervezetem a hétvégén, tehát mértéktartó, rostban gazdag, egészséges, tehát megint nem zsíros, megint nem olajos, olajban sültek, de a kenyérfélék, a házi jófajta süteményfélék jól beosztva, rendszerezetten, és az energiát inkább a reggelire, 10 óraira, és az ebédre fókuszálva, és nem estére, nagy vacsorákra, akkor a szervezet visszanyeri önmagát, és úgy tud fogyni, úgy tudja megszüntetni a belső metabolikus betegségeknek a kezdeményeit, problémákat, akár az inzulinrezisztenciát, hogy közben jól van. Tehát ezzel a stratégiával, amivel szerintem én nem találtam fel a spanyol viaszt nyilván, hanem még egyszer mondom, merítettem a múltból, és a mediterrán diétákból, és a fermentált ételeket behozom, mert a kelettől délig, tehát akár a mediterrán vidéken ott a fermentált olívabogyó, keleten a fermentált levesek, a mizó, a tempeh, tehát akármerre nézek, valamelyik régi nép valamit mindig fermentált.
0: És a kovászos uborka, a savanyú káposzta?
1: Működik.
0: És annak a leve is csodálatos.
1: Hogyne. Aki nem hisztamin érzékeny, ott abszolút működik. Van, aki érzékenyebb lehet rá, de nagyon jó. Tehát, sőt, a házi fermentált zöldségfélék zseniális, úgyhogy a fermentált, sőt, lehet házilag csiráztatni is. Ezekre épül a diéta. Tehát nagyon-nagyon igyekeztem arra a könyvben, hogy merítsek a régi népek, és itt nem csak a nyugati és a déli, hanem a keleti. Tehát akár a japán, a kínai konyha, az északi. Ugye az északi népek nagy kiváltság az micsoda? Az omega 3 zsírsav, a hal. Na most rögtön fölmerül a kérdés, hogy honnan szerzünk halat, vagy szeretjük-e az itthoni dunai, tiszai folyami halat, vagy nem, ugye más az íze azért. De az omega 3 kérdést, az kiszabad, tehát erre mondtam azt, hogy kiveszem a témából azt, ami hasznos, az omega 3 zsírsav kérdést kivettem a témából, és én már ezt inkább lenmaggal, inkább algával, algaolajjal, inkább diófélékkel próbálom megoldani, de aki szeretne halat enni, ám ehet, tehát nem zsíros halakat, de a lényeg az omega 3, a DH a kérdésem van, ami jó az agynak, jó a keringésnek, jó a bélnek, kiváló antioxidáns, úgyhogy az omega 3 jelen van az étrendben, tehát nem állati zsírt, hanem inkább omega 3 zsírsavakat. Egyébként nem építek olajra sem, tehát sem zsírra, sem olajra. Én abban hiszek, hogy diót, mandulát, mákot, akár jófajta napraforgó magot, szezámmagot. Tudom, hogy valami vegyszeres, van, amit vegyszereznek, és van, aki nem vesz ilyen-olyan magokat, de lehet jó helyről, tényleg jó helyről származó magvakat venni. Sokkal többet érünk azzal, hogyha reggelihez elrákcsálunk egy 8-10 szem mandulát, mintha bármilyen olajat vagy zsiradékot használunk a főzéshez, mert az már valamilyen finomítási, ipari műveleten átmegy.
0: Természetesen nem a sózott mandulát, hanem a natur.
1: Ha lehetséges a natur, igen, mert a sózott az már nátriumban kicsit eltolja a rendszert, de a fermentáláskor is használunk valamennyi sót, még só ellenes sem vagyok a könyvben, de azért ennek is vannak határai. A lényeg, hogy minél tápegészebb formában, ha lehet ilyen, van ilyen szó, tehát tápegész formában használjuk az élelmiszereket, a lehető legkevésbé finomítom, vagy veszek ki egy kis részt egy alapanyagból. Így, tehát egy sárgarépa krém, sárgarépa szósz, vagy sütőtökrém, egy édes burgonya, tehát igyekszünk a teljes értékű növényi étrendre, és természetesen nem vegán a könyv, tehát senki ne jegyjen meg, nem vegán vagy nem vegetáriánus, de növényi bázisra épül a könyv alapszemlélete, amit ki a maga otthonában nyugodtan és szabadon adaptálhat, tehát magára szabhat. Hogy ő eszik még sovány húst, eszik halat, de az, hogy ez a hús ne rántott hús legyen, és ne tartármártással fogyasszuk el, hanem egy jó növényi szószt készítünk hozzá, egy jó bazsalikomos paradicsom szószt, egy cukkini krémet, egy édesburgonya szószt.
0: És ajánlom még a szárzellert, nemrég fedeztem föl, hosszabb a földaraboljuk, de lehet keresztbe bárhogy, én azt szoktam nassolni. Mert mégis megvan ez a nassolás élmény, ropogtatás, vagy ilyen mártogatósba valamit, egy krémet szerkeztek, vagy készítek, és akkor abba tunkolom. Igen. Sokkal jobb, mert egyébként nem tudom, hogy jól tudom-e, Gábor, hogy szerinted is létezik az, hogy a szárzeller az fogyaszt, vagy zsírbontó. Azzal Igen. is remekül lehet Igen. picit súlyt veszteni.
1: Vannak benne olyan anyagok, amik segítik a sejtekben a zsírbontást, de fontos tudni, hogy maguk az egyes zöldségfélék önmagukban nem rendelkeznek zsíregető tulajdonsággal főszabályként, hanem akkor hatnak jól, akkor tudunk zsírből fogyni, hogyha a nagy, nehéz köretek helyébe betesszük, és a szervezet nyilván nem kap annyi energiát, de sok esetben ezek a bennük lévő aromanyagok, védő antioxidánsok, ezek segítenek, ahogy egy zöld teja is segíthet, vagy egy kurkumás, vagy egy kör is szósz, mert maga a kör is egy ilyen aromás anyag, ami segíti a zsíregetést, támogatja.
0: Még a múltkori beszélgetésünkből eszembe jutott az életerő gazdálkodás. Milyen javaslataid vannak a könyvben, vagy esetleg ez már egy másik témába vezet?
1: Azóta is emlékszem a múltkori adásunkra, ahol tényleg...
0: Az életerő gazdálkodás nagyon megérintett.
1: Igen, mert ehetek én jól. Én bármit csinálhatok, hogyha az erőm elfogy. És minden embernek tényleg van egy élet ereje, amit születéskor mondanám, hogy kap, de nem, hanem az életerő az a születés után magunk is szert tehetünk rá. Ne felejtsük el, hogy a sejtjeink, ahogy szaporodnak a testünkben, minden új sejt egy új életerő. Tehát mi nem születéskor kapjuk, hanem mi folyamatosan szerezzük az életerőt, és nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy még a telefonunkat ugye este rátesszük a töltőre, meg a számítógépem is folyamatosan, ugye, hogyha már 2-3 órát a városban töltök, már este rá kell tennem a töltőre, az emberi testünket mikor tesszük töltőre?
0: Alváskor.
1: Így van, lefekszünk aludni, de napközben...
0: De mennyit alszunk, és hogy, és mikor? Ugye ez is nagyon fontos.
1: Így van, de az a szervezetünk tud aktívan is pihenni, sportoláskor, az agy-idegrendszer például, hiszen levezeti a stresszt az izomzat, hiszen az izomzat körbe van ágyazva, ugye, idegekkel, tehát a sport, az levezeti, elektromosan levezeti a feszültséget, és amikor az ember elvonul csendesség, vagy a lásd bibliai időkben, ugye az ima, és a mai időkben is az imádság, ugye az ima közben az ember nem alszik, hanem abszolút éber tudatállapotban van. És mégis, amikor az ember az imádságból, a csendességből, az áhítatos, ebből a 20-30 percből fel kell, vagy fölébred, vagy föláll, akkor mégis megújulva áll föl. Tehát mégis mi történik velünk?
0: Kapcsolódunk
1: ilyenkor?
0: Istenhez.
1: Igen.
0: És azért Isten a legnagyobb, hogy mondjam, töltő.
1: Így van.
0: Elnézést, ezt lehet, hogy rosszul mondtam, de szóval legalábbis az én életemben Isten a legnagyobb töltő, energiaforrás, hogy mondjam. Ezek igen, botladoztak, amikor... ezek a szavak, nem helyesen használom, de hát Istennél nagyobb energia és szeretet
1: így
0: nincs.
1: Van. És amikor az ember elcsendesedik, és nem úgy érzi, hogy ő körülötte forog a világ, hanem ő próbál egy másik világ körül szabad emberként, szabad bolygóként forogni, akkor azt érzem, én azt élem meg, hogy az a kuszaság, ami a fejemben volt, az a káosz, amiből mindig elkövettem azt a hibát, hogy én akartam rendet csinálni, abból valahogy az Isten rendet csinál. Időnként 20-30 perc alatt, ami nekem nem sikerült 2-3 hét, vagy hónap, vagy év alatt, rendet csinál. És az a rend, ami a fejemben ilyenkor egy csendesség után helyreáll, az a rend, az nyugtat, és azt hiszem az élet erőgazdálkodáshoz itt visszacsatolva, ez az, ami megnyugtat. Mert nem káosz van már a fejemben, hanem nyugalom, hogy látom, hogy milyen tennivalom van, milyen prioritások vannak, mi most a legfontosabb feladatunk, és a fókuszált figyelem, amire Eszter, te is gyakran fölhívod a figyelmem, meg egymás figyelmét fölhívjuk, hogy a fókuszálás, hogy egyszerre, hogy ez a, hogy is mondtad, multitask,
0: amikor 4-5 dolgot egyszerre
1: és egyiket sem csináljuk meg igazán 100%-osan, és félbehagyott életünk, félbehagyott munkáink vannak. Az életerőkaszlálkodás fontos része, hogy amibe belekezdek, azt csináljam végig, és közben, ha gondolkodom is máson megtervezek, mert szoktunk, ne vágjunk bele aktívan még a másik tervünkbe, amíg ez nincs meg.
0: Köszönöm, Gábor. Pár hónap múlva folytatjuk a beszélgetést, és mi mással búcsúznék, mint egyik kedvenc igémmel, Filippi 4:7, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
1: Úgy legyen.
0: Ámen.
1: Ámen.

0: Elhangzottak Vaterka. Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztőmérnök volt Mári Szabó Eszter vendége. Műsorunk 6 hónapig hallható a Magyar Katolikus Rádió honlapján.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. A jogvédő szervezet úgy véli, a 60 napos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet a Szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben. A Fidesz által létrehozott választási rendszert okolta a Mi Hazánk elnöke szombaton, amiért önkényuralmi rendszert építhet ki a Tisza párt az országban. Torockai László azt írta, Orbán Viktor beszédében azt nem tette hozzá, a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely ezt lehetővé teszi, amely alapján 53%-os győzelemmel alkotmányozni lehet. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, de az ellátás biztonsága is veszélybe került. Közölte a képviselőcsoport szombaton az MTI-vel. A közleményben azt írták, hogy egyes töltőállomás hálózatoknál gázolaj hiányról számoltak be, máshol pedig korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét. Kiemelték, Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat. A Fidesz frakció álláspontja szerint azóta folyamatos a drágulás. A képviselőcsoport felszólította Kapitány Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi Shell részvénnyel rendelkezik, és adja el azokat. A Fidesz frakció azt követeli a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemanyagellátás biztonságának garantálására, valamint az árak emelkedésének megfékezésére. Az időjárásról. Délután legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya, az OMCE központi igazgatója. Mostani műsorunkban Christoph Strauss egy nagyon szép mise kompozíciójával ismerkedünk meg. A zeneszerző 1575-ben született, 1631-ben halt meg. A bécsi császári udvar szolgálatában állt, műveiben pedig a késő reneszánsz polifon hagyomány és a korai barokk új stílus jegyei egyaránt megjelennek. A mű címe Missa Veni Sponza Christi. Jöjj Krisztus menyasszonya. Ez tulajdonképpen egy gregorián antifóna, annak a kezdő szavai. Az antifónát hagyományosan a szüzek és női szentek ünnepén éneklik, különösen a szűzvértanúk liturgiájában. Ennek dallamát használta föl saját művének megkomponálásában a zeneszerző. Ez a mise kompozíció jól példázza azt is, hogyan alakult át a közép-európai katolikus egyházzene a 17. század elején. Előadja a Yorkshire-i Bach-kórus, vezényel Peter Seymour.

Christoph Strauss Missa Veni Sponsa Christi című miséjét hallották. Előadta a Yorkshire-i Bach kórus, vezényelt Peter Seymour. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyház zenei magazinját hallották.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16 óra 5 perctől. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Füst Milán verseit hallják.
7: Önarckép. Horgas elméjű, szikár aggastyán akarok én is lenni. Olyan, mint maga az Úr. S ha majd számon kérnéd tőlem a gyermekeimet, megvetéssel fordítom el akkor a fejem. Mert nincsenek gyermekeim, e vigasságban nem volt részem, mint az arab szamár, ki megszagolván honni földjét új ösvényre fordul hirtelen. Úgy indultam el én is egykor biztos utamon, és nem az öröm útját választottam én sem, ám a kopár sivatagét, hol vörös a földek szintje, s nem legelés semmiféle nyáj, de hol majd megpróbáltatik, ki mit bír el, s ha nem áldott az égi atya enni, azt kitartom-e, s a szomjúságtól majd jajungok-e, s a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e. S minden tudásban kerestem egyre új tudást, s a dicsőségben nagyobb dicsőségeket, s hol világos volt az ég, nagyobb világolást, az asszony ölnél égetőbb és még nagyobb sötétet. Úgy látom, öreg ember, én már nem leszek, s most folytassam a régit addig is. Ó, jaj! Kiáltanám egy ablakból talán. De gúnytól félek, s elbúvok magamba. 4 izzó fal mered reám csupán, az Úristennek vörhenyes haragja. Majd bólogatva lassan elmegyek, s mint ki régen hordja már szívében a halált, kárvallott, számadó, megbántott, régi szolgas, ki bírót ment el keresni, de nem talált.
8: Barátaimhoz. Mint a kedves után, ki szép volt és kegyetlen, könnyű és fájdalmas pillantást vetek majd a dombok felé, s feléd is, úgy gyönyörű élet. Ki meggyötörtél, s most a rideg sírba küldesz, elviselhetetlen éjszakáim bús engesztelése ül. Nem szemrehányás ez, mert nincs az én szívemben semmi már, mi igazam keresni. Lelkendezés voltam, mondhatatlan vágyakozás, s olyas után, amit nem ismerhetek. Hajoltam, hajladoztam, mint szélben a fák, és nyújtogattam nyakam, mint a strucmadár. Sovány nyakam, s nem tudtam, mit évő legyek a sóvárgástól. Olyakkora volt bennem a néma fájdalom. De most az esengés sírjába tér. Sokáig ingott, remegett, titokba sírt, majd elfordult mindattól, ami vonza, s elcsitult. Még nem tudom, hogy mire mén. Vagy nem ordít-e fel a sírban is, akár az éhes farkasok, melyek vad télidőn a havas falvakat környékezik, és mind hiába. Elhalóban van a lelkendezés. Nem sokára lehunyt. Jó barátaim, új évet futott meg. Egy vonzás irányában elhajult, de célt nem ért soha. Ne nevessetek rajta. Csillag voltam. Szerencsétlen siető. S ha nektek más nem voltam is. Egy gyengét pillantás talán, mely egyre csak búcsúzik tőletek, és azért csímogat, hogy emlékeképp elvihesse, milyen volt az arcotok. S ha nem voltam egyéb itt, mint a bús mosoly, amelyet elviseltetek, vagy tán a vad, fájdalmas szó, amelyre megdobbant a szív és fölhorkant, hogy vaj miféle fájdalom beszél magában így? Mely Isten adta, Isten küldte átok az, amely így zokog? Akkor is, ó, akkor is megérdemeltem egykor barátságotok. Szív voltam. Tört szív, emberek. S hogy feledni fogtok, az a vigaszom.

0: Levél a rémületről. Mellemen a lovagrend keresztje, panyókára vetett köpenyemen violaszínű sújtás, s a lovasok könnyű bánatával arcomon kocogtam nemrég társaimmal, hogy a békekötés első híre jött Madrid felé. Amerre jártunk, szinte visszahúzódtak a vizek is. A nép bezárta ajtaját előttünk. Vadkutyáimat szitták a falu végeken. Nem tudta persze más a titkomat, hogy nincs mit félniük, mert durva kezek közt is lágy maradtam. Lám, akár az erdők vagy, amikor megmozdul, vagy zizzen lábaid alatt a gaj. Hát így nagy itt a félelem, hogy sáppadozók tőle éjszakáitok, s kín házatok előtt az őr, hogy rémülete meg ne lássék rajta, rémítőt kiált. Hát ebből áll, hogy még egy napot csensz magadnak, ember, még egy csókot, kortyot, csillagtüzeket, és elmenekülsz véle, mint a tolvajok. Szabályosabbnak hittem ezt a létet eddig. Ma már megvetem. Sietni kell, és félni, emberek. Nem nézhetem a holdat lassan is. Ez szép világ, hát nem enyém. Ó, hagyjatok! Hadd sírok még ezen. Mert tegnap ifjú voltam még, szívem oly ifjú volt, s mint álmos, nehéz hajnalon alvó vizek, ma már olyan. Sötét és hallgatag. Kifordult sarkából az életem. Ó, némely látomás felér egy ezred évvel. Mindegy. Semmi baj. Én futni nem fogok.
1: Zsoltár. Ó, uram, engem bántanak. Csendes vagyok, félek, kis helyre sarokba meghúzódom, és utánam jönnek, üszkösbottal szurkálnak szörnyű módon, fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. Ó, uram, én mozogni nem kívánok. Én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek, s tiszta ruhámmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Én sírni sem akarok, és szemeim mély kútjai a vizet zuhogva ontják. Én más lehelletét utálom, s gyakorta mosom kezeim. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem, miért nem bontják hűs, tiszta örök ágyam, tiszta angyalok? Vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Ha csontjaimat meg kelletik adni, arany. Vadiramban fut-e vadfogat, és mintha biztos célba vinne, jó födél felé, befut az agság, kórság, a foghíjasság öveibe, s majd a nem lét boldog őslakói közt megáll. Nem baj, nem sírok. Ó, fussatok hát a vadlovak, s úgy száguldjatok vélem, hogy az emberek erdeje zúgjon, se lássak, se halljak, csupa vadság legyen a szívem, mint a vadászé, ki ölni megy el, nem fél, nem tekinti fenn a teremtőt, nem lesi arcát, borús es, hogy mint ítél, mikor kirepül majd Amagolyó. De így szól, ez a rend. Meg kell hoznom az áldozatot, meg kell halnom. Ki voltam éhes, mint a kígyók, lusta, mint a krokodílus, s pusztító kedvű, mint az apokalipszis sárga lovasa, s a mohóság vadfoltjai mozdultak meg a szememben. Hát, ennen balsorsodat siratod. Tekintsd az ég madarát, ki segít annak, ha sikolt? Vedd a tölgyet, az óriást, mikor nyögve törik el a viharban. Tekintsd a borjat, amely még szopnas a hídra viszik, és minden egyebet, ami szomorún megy, nem áhított célja felé. S a víjogó kesejükről írd majd meg végül is himnuszod a te világon, s arról, hogy szebbnek ítéltetett a tört szem itt, mint a ragyogó.

0: a magyarokhoz. Ó, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagyvilágot, s benned az lobog, mert néked is van lángod. Szent e nyelv, s több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, révület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, amelyből származott e nemes szép alakzat. Rossz idők futottak el feletted, megbontott a téli gond, és romlásodat hozta, megtapottak, megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték világodat, áradás szennyével borították be kertjeid, vadvízi szörnyek ették virágaid, majd a vadburjánzás mindent ellepett utána. Oly termés volt ez a térségeken, emberek, hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kell leszöknie. De légy türelmes, szólok hozzád. Vedd a Libanon ős cédrusát, e 3000 éves szűzet. Ráhivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsed őt. Türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajong, de bölcsen hallgat, s vár, míg a negyedik nagy évezredbe kibonthatja gyümölcsét a nagyvilág elé. Stán ez a sorsod itt, ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt, s élőt emel, borultodra majdan rátekint. Halld meg szavam, én prófétáktól származom.
1: Mózes számadása. Miután lejöttem a hegyről, Uram, hol is veled beszéltem a csendben, ki vagy a jóság, ők tobzódtak a völgyek alján. El nem mondhatom, hogy ott mi volt. Magának hamisságból épített fel várakat a nép, de még az inge szövetét is csalafintaságból szövé. Nem bíztam én ott semmiben se, nem a gyermekben, ki megfogant. De már ahogy megnéztek a nők is, a ma kőtáblákat cipelő öreget, egy már haragra is erőtlen aggastyánt, aki akkor tájt valék. De minden egyéb is, mi ottan élt, rajzott, vagy sarjadott a tágmezőn, a gyűlölettől volt annak förtelmes az ereje. S egy új világ épült fel így világod ellen, amíg távol volt szemem, s megdönthetetlen állt előttem, mint az éj maga. Meg kellett törnöm végül is. Így volt megírva rólam. Fáradt voltam én. S a vállaimmal kellett volna kivetnem négy sarkából minden nagyvilágot, úgy, mint egykoron, s jajonganom megint akár a szél, vagy átüvöltenem az éjszakát. És bizony, már ehhez vén valék, Uram. És így törtem hát el szegény kőtábláidat, s ígéretednek földjét is majd így nem láthatom.
2: Az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned vagy sem, szidnak-e, szeretnek-e? Nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek? te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetőjé, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak, s téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzá intézem e szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van, s várom, okos szeme mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek és nem várok, s ki megszólít, megvetem. De szilárdan, szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretnék itt eddig megláttam, derék, ha volt, és menni mind előre dacsal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokáig botorkált egy vak alagútban, a sötétben, s feljutott végül a napfényre. Gyönyörű szép hajnalidőben.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Füst Milán verseit hallották, Borbicki Ferenc, Pápai Erika, Pap János és Ajtai Andor előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Szergej Rachmaninov Vokaliz című szerzeményét Gordon Kahn előadta Gauthier Capuçon. Közreműködött a Párizsi Kamarazenekar, vezényelt Douglas Boyd.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn, a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet, a szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben. A Fidesz által létrehozott választási rendszert okolta a Mi Hazánk elnöke szombaton, amiért önkényuralmi rendszert építhet ki a Tisza párt az országban. Torockai László azt írta, Orbán Viktor beszédében azt nem tette hozzá, a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely ezt lehetővé teszi, amely alapján 53%-os győzelemmel alkotmányozni lehet. A spanyol hatóságok abban bíznak, hogy továbbra is kedvező marad a szélirány szombaton, ahhoz, hogy meg tudják fékezni az ország középső részén Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzeket. Ebben az évben már 135 ezer hektárnyi zöld területet pusztítottak el erdőtüzek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök egy klímavészhelyzet elleni állami paktum elfogadását sürgette. Az erdőtüzekhez közeli településekről az elmúlt napokban több mint 60 ezer embert evakuáltak. Görögország és Olaszország összesen 4 tűzoltó repülőgépet ajánlott segítségül az oltási munkákhoz. A dél-európai ország 7 tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett, Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is. Közlekedési hírek következnek. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Szintén az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében 2 személygépkocsi ütközött össze. A 155-ös kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán Letenye felé, Nagykanizsa térségében egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. A 208-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen. Erősebb járműmozgás várható az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. A fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják, A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 20-a és 26-a között a Dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, a budapesti járatok változatlanul üzemelnek. Hazánk időjárásáról: a délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 29-34 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. 17 óra 5 perc. Házi muzsika a déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bügös Herrietta, Fülöp Csaba és a magam nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a házi muzsika ismétléses adása, mégpedig 2022-ből. Műsor első részében az Ex Canto együttessel találkozunk, vagyis Kálai Gábor csapatával. A második részben pedig Hauser Adrien lesz a vendégünk. A felvételek 2022. januárjában, illetve februárjában készültek.

0: Gábor, légyen kedves bemutatni, nem lesz nehéz.
1: Nem lesz, azt hiszem, én is, mert
0: nagy részben család. Itten
1: végignézek így balra a soron, mellettem
0: és
1: Katalin.
0: És hölgyet látsz.
1: Lányom, Kállai Katalin, aki Furujákon, blokkflőtéken játszik, ugyanúgy, mint ahogy én. Katalin mellett Ágnes lányom látható, aki barokk csellón játszik.
0: Most arról még, majd hát beszélgetünk később, hogy miben különbözik a
1: másik. A többi tagjáról is majd még fogunk beszélni. És hát a sor szélén, ott a másik szélén, egy átelemben velem, Győri István barátom látható ezzel a nagyon hosszú nyakú lanttal, amiről majd megint ő fogja majd elmondani, hogy pontosan.
0: Hát olyannyira, hogy nem csak ez a hosszú nyakú lant van itt a rádióban, hanem csomó hangszer körülötte lesz, miről beszélgettünk. Van, mit hallottunk?
1: Hát első számként mindenféleképp kedveskedni szerettünk volna a hallgatóknak, és hát én Bois Mortier egyébként nagyon kedvelem, ő francia nagybarokk zeneszerző, nagyon sok darabját játsszuk egyébként, nagyon változatos repertoárra, és nagyon sokszínű muzsikát ír ő, és találtam...
0: Sok műfajban,
1: igen. Hat Gentillesse van, ami ugye kedvességet, kedveskedést, kedvességet jelent, és hat ilyen darabot írt, amiknek mindegyike tényleg azt hiszem ilyen ajándéknak szánt muzsika, és ebből két tételt játszottunk. Ennek a Gentillesse-nek, tehát ennek a kedvességnek külön is van címe. Érdekes, ugye, hogy a szerzőnk francia, de olasz címet adott a darabnak, La Casa Dolce.
0: Tehát, édes ház,
1: ezt a címet adta. Ezzel szerettünk volna elsőként kedveskedni a hallgatóknak.
0: Nagyon szépen köszönjük. Közben a hölgyekre néztem meg, Istvánra, meg rád is, meg magamra. Nem beszéltünk meg, de összeöltöztünk. Nézzétek meg! A szürke különböző árnyalatai, plusz a bordónak a különböző árnyalatai. Tehát valahol ezek ilyen lelki összecsengések. Játszunk, és akkor utána elmélyedünk egy kicsit a beszélgetésben.
1: Tehát
0: is.
1: Jöhet akkor a következő darabunk. Most maradunk egy ideig francia zenénél, sőt, a második darabunknak a szerzője is szintén Bois Mortier.
0: Tudod, ki szokta őt emlegetni nagyon sokszor is nagy szeretettel? Vashegyi Gyuri, barátom. Igen, hát ő is elmélyedt
1: meg. Igen, nem beszéltük meg Gyurival, de hát azt hiszem, akkor ennek nagyon örülök, hogy ő is egy
0: abszolút
1: nagy mester.
0: Ramu és Bois Mortier, és hát még egy jó páran. És ő mesélte, hogy olyan kincsek vannak itt Budapesten a Széchenyi könyvtárban, de ezt ti biztos jobban tudjátok, amiket még elő sem adtak, fel sem fedeztek.
1: Hát hogy ne, mennyi ilyen van.
0: Úgyhogy hajrá, van, és lesz mit játszani.
1: Az előbb mondtad, hogy ott ki szokta őt emlegetni. Nekem hirtelen Cidra tanár úr jutott eszembe, ugye 20 éve, hogy már itt hagyott minket.
0: Nincs közöttünk.
1: És
0: én nagyon kedveltem őt, és nagyon sokat voltunk együtt.
1: Hát ezen nem voltál egyedül, most majd nagy ünnepségek lesznek, majd a Weiber Konziban, most teremavatója lesz, majd egy terem kapja meg az ő.
0: Igen, ő nagyon itt hagyta a nyomot maga után.
1: Hát
0: nagyon tanítványokban, emlékekben.
1: 20 éve, és minden évben tartunk a tiszteletére azóta is emlékkoncertet. És hát a humora az volt felejthetetlen, és ő ugye Bois Mortier-t, ő is nagyon szerette, de mindig úgy szokta emlegetni, hogy a fahalálosi. Ugye a Bois Mortier.
0: Ha lefordítjuk.
1: A fahalálosi mestertől játszunk most valamit. Ezt szoktam.
0: És mi lesz
1: mondani.
0: Ez a valami most?
1: Ez a valami most nagyon érdekes, ez is a zene és az irodalom kapcsolatáról, hogy például bizonyos irodalmi alkotások mennyire népszerűek voltak a zenészek között, és ugye itt Cervantes Don Quixote-ra gondolok. Bois Mortier írt egy szvittet, egy Don Quixote szvittet, és ebben a szvittben található egy Chaconne, ugye ez egy ilyen variációs zenei műfaj.
0: Hát olyan variációs, hogy van egy menet
1: vagy
0: és arra építkezik különböző módon.
1: Menet, ugye, és a passzakájával ez különbözött még az induláskor, de aztán később meglehetősen egybemosódott. Ez a két műfaj. A Don Quixote szvitből Bois Mortier és Chaconne-ját játszanak.
0: Milyen hangszereken? Mert hát nem látják, csak hallják a hallgatók.
1: Ugye, ami az alapfelállása az együttesnek, egy szoprán, furúja, egy alt furúja, barokk cselló, és Arcilluto. Arcilluto, a hosszú.
0: De gyönyörű elnevezés. Már az elnevezés gyönyörű. Hát még a zene.

0: Mivel lesz még sakon a mai műsorban, most egy picit nézzük meg a most hallott művet közelebbről, és szugerállak közben titeket, Ági és István, mert ti vagytok a basszus, az alap. Kérhetem külön a sakon témát, tehát ezt a bizonyos ismétlődő basszus témát.
1: Ami... Azért vagyunk bajban, mert azért ez pont nem egy tipikus.
0: Tehát itt azért, nem baj, ez itt azért, nem, de a itt... következő az...
2: Az tipikus.
1: Igen, a lőli az nagyjából tipikus, az sem egészen. Tehát igazából az egyszerűbb sakonoknál ott van négy akkord, ami ismétlődik.
0: És vagy egy
1: után,
0: menet.
1: Vagy egy menet, ami így ismétlődik, van. És utána az ismétlődik. Itt azért nagyon sok változata van ugyanannak.
0: De hát válasszátok ki a legfrappásabb.
1: Az elsőt, az körülbelül az eleje. De, az,
0: de akkor csak ti? Tehát csak az okay. alapot szeretném hallani.
1: Nem, ezt a sakonban, erről beszélünk, hogy a Balmortjéből játszok az első.
0: Még el kell mondani a kedves minket hallgató hölgyeknek és uraknak, hogy semmit nem beszéltünk meg előre, hanem minden itt és most, mert az az érdekes, akkor figyelünk jobban egymásra. No,

0: és ez aztán variálódik. Köszönöm szépen. Ugye csak mutattuk, aztán majd Lülinél is bemutatjuk ugyanezt a témát. Hát nem hangról hangra, de a felépítésben ugyanez. Közben Katalinhoz jövök, hogy egy operaénekes papának hogy lehet furulyás, fúvó hangszeres lágya. Miért ezt a hangszert választottad?
1: Ez érdekes, mert tulajdonképpen mind a ketten vonós hangszeren kezdtünk játszani, Ági is, meg én is. Én hegedülni kezdtem, aztán brácsáztam. Valahogy apu folyamatosan énekelt és furulyázott otthon, mi meg ugye végigültük a Mandel Kvartett és a Kamerát, a koncerteket, de valahogy, nem tudom, a furulyát nem tekintettük a hangszernek. Valahogy úgy voltunk vele, hogy az olyan természetes, azon az apu játszik,

0: Meg az, hogy mindenki tanult valamikor, vagy kezébe vette.
1: Az óvodába furuljáztam egyszer-kétszer, de aztán utána valahogy nem jutott eszembe, és én valahogy a hegedűvel viszont úgy voltam, hogy az a repertoár, amit a zeneiskolában tanultunk, az nem állt közel a szívemhez, úgyhogy én végül is a hegedűn éreztem, hogy ez nem lesz az én utam. Úgyhogy én egy jó ideig nem is akartam zenész lenni, és aztán úgy 16-17 éves korom körül, mikor apu elkezdett furuját és kamarazenét tanítani, akkor hegedűvel kezdtem el hozzá kamarára járni, és ott úgy a növendékeit elkezdtem irigyelni. Annyira nagy szeretettel, élvezettel furujáztak, hogy akkor úgy rájöttem, hogy na hát ez mégiscsak
0: ez
1: egy hangszer.
0: Ez lesz a
2: tiéd.
1: Ha mások komolyan veszik, akkor én is komolyan vehetem. És akkor valahogy ez egy pillanat alatt szerelem volt. Elkezdtem rajta játszani, megismerkedtem ugye Cidra tanár úrral én is, és akkor innentől kezdve már a furuja lett.
0: És onnan a blokkflőte, ami azért nem teljesen ugyanaz.
1: Hát ugye igen, a furuján az ember, ugye nagyon sokan ezt csak egy ilyen kezdő hangszernek tekintik, ami után váltanak egy másik fúvós hangszerre, vagy pedig ugye van a népi verziója is, de hát engem a régi zene, az, nekem a régi zene mindig is szívügyem volt és szerelmem, úgyhogy
0: a
1: ez
0: papa után, mert ő operákat éneket, és nem csak régi operákat.
1: Hát, de azért folyamatosan hát, de hát a régi zene.
3: Ugye azért az én működésemnek a, hát legalább ugyanakkor a részét tette ki, ugye a Mandel Kvartettel és a Kamerát a Hungarikával, van, meg hát azon kívül még rengeteg más együttessel dolgoztam, én még volt Affetti muzikáli úgy együttes, van. Aminek Malina Jancsi volt a vezetője.
0: Tényleg,
3: hát,
0: igen.
3: Hát ugye Capella Savaria, meg ma a Savaria barokk zenekar, ugye,
0: igen.
3: Ahol
0: német,
3: mi ketten vagyunk német a barokk furujások, a Palinál, úgyhogy ezt ezért.
1: Hát énekelni érdekes módon egyikünk sem kezdett el énekelni, ezt most már bánjuk, de valahogy úgy, ugye mi otthon azért sokszor láttuk az árnyoldalát annak az éneklés. Szóval, hogy oké.
0: Igen,
1: hogy
0: közelről a csillogás az nem olyan
1: igen,
0: csillog,
1: tehát, hogy
0: nem olyan fényes.
1: A hangszerekkel sem könnyű, ugye tényleg érzékenyek a hőmérsékletre, körülményekre, de azért az, hogy egy énekes milyen hangi állapotba kell.
0: Az még kényesebb.
3: Hallották, hogy a fürdőszobában milyen zajok jönnek, hát egy előadás van. Délelőtjén, amikor próbáltam fölkrákogni.
0: Hát pláne délután nem is szeretnek énekelni az énekesek.
3: Nem. Pedig nem. A próbák, főpróbák, mint általában délelőtt.
0: Meg amikor énekes jön ugyanebben a stúdióban, a Katolikus Rádióban, akkor mindig nyafognak, hogy beszélgetni is, meg énekelni is, hogy lehet az egymás is, után. Igen. Na, hogy lehet?
3: Hát nehezen, mert másfajta funkcióban beszél az ember, mint ahogy énekel. Ám bár voltak énekesek, akiket nem zavarta az, hogy úgy is beszéltek, mint ahogy énekelni kell, és akkor ebben a szelmoszkolni.
0: Gregor József például, aki...
3: Ugye, hova megyünk a délután, fiúk? És akkor így beszéltek is, mint ahogy énekelni.
0: Persze.
3: Pozícióba
0: igen,
3: tették a hangot. Igen.
0: No, akkor Lüli.
3: Akkor
0: először játsszuk el a témát, jó? Ági, akkor mutassátok be István csak a témát. Ha megvan. Na, akkor miről mire váltasz?
4: A Lantról egy barokk gitárra váltok.
0: És ez a nagy nyakú.
4: Ez a nagy, ez egy Lant. Egy Lantféle, nagyon sokféle Lant.
0: Szegény Lantos, volt. Hogy egy ilyen óriás csecsemőt kellett magával vinni.
4: Érdekes, hogy a Kati azt mondja, hogy a furuja az olyan természetes volt. Az én fiam azt mondta, hogy ő azért nem akar gitározni, mert ez egy olyan közönséges hangszer. És ő így értette, hogy a Kati értette, hogy látta, hogy az apja, még az én feleségem is gitáros, úgyhogy az olyan természetes volt, ezt nem kell meg, ezek ezt csinálják, akkor én minek? Ez olyan...
0: Akkor nem hiányzó.
4: Hétköznapi dolog. Igen.
0: Tehát most váltottál egy
4: barokk gitárra, igen.
0: Miben különbözik a mai gitároktól?
4: Hát nagyon sokban különbözik, itt inkább azt szeretném elmondani, hogy sokan azt hiszik, hogy a Lant és a gitár azok, tehát hogy a Lant az elődje a gitárnak, csak rokona, de nem boldog őse, ahogy mondhatnám, egy kicsit...
0: Melyik volt előbb?
4: Együtt voltak, folyamatosan együtt voltak. A reneszánszban is volt reneszánsz,
0: sőt, meg reneszánsz gitár. Úgy van.
4: Hát mondjuk az, hogy mi gitár, meg mi lant, az nagyon nehéz, mert ez a koncepció, hogy van egy test, arra húrok vannak fölkötve, van egy fogólap, meg van egy hangoló kulcs, és ez a testen rezegnek a húrok. Nagyon sokféle hangszer van, amire rá lehet mutatni, hogy na, ez lehetett annak az őse.
0: Világos.
4: Tehát ez elég nehéz
0: meg
4: kitalálni.
0: Meg ilyen ősi rajzokon, meg festményeken lehet látni.
4: Mindenféle ilyen hangszer van, tehát ez nehéz megmondani. Minden esetre a gitároknál, ott a húroknak a száma, ugyanúgy a lantoknál, a húroknak a száma folyamatosan növekedett. A barokk gitárnak éppen 4 húrpárja van, plusz 1 szimpla húr, a reneszánsz gitár az egyel kevesebb volt, és aztán majd játszani fogok egy romantikus gitáron, annak már 6 húrja van, az a 19. század elején jelent meg rövid időre, és az még mindig nem olyan, mint a mai gitárunk. A mai gitárunk az 1800-as évek közepén alakult ki csak. Úgyhogy ez egy másik hangszer, kétféle játékmód van, vagy szokták, vagy kipengetik a hangokat, mint a landon, mondjuk.
0: És szoktak ilyen pengetőt is használni.
4: Nem, csak újakkal, viszont ahogy most itt fogok játszani, az is létezett.
0: Vagyunk a témán.

0: játékmód létezett,
1: és ez véletlenül pont egy francia modellnek a másolata. Még egy érdekességet elmondok,
2: nagyon
1: jó?
2: Nagyon szép egyébként.
1: Itt a hátulján, hát igen, ez
2: hát, ilyen zebra
1: díszítés. Zebra mintás, kétféle jávorfából és ébenfából van ez a csíkozás szép rajta.
2: Igen.
1: Ugye a rádióhallgatók kevéhez körülbelül olyan 2-3 centi széles csíkokból áll a hátulja, és van rajta két pici fehér gomb, amit ma már nem használunk, de az a két pici fehér gomb a gitár testén arra szolgált, hogy a régi gitárosok az ingükjek a gombjára akasztották rá a hangszert, úgyhogy a két gombra rátütöttek egy használt húrt. Mert olyan pihe könnyű a hangszer, hogy egy ingombra ráakasztva pont lehet rajta játszani.
2: Óriási. Látod, az ember mindig
1: és
2: tanul.
1: És egyébként még elmondom azt is, mert túl sokat beszélek, tudom, hogy Lüli remek gitáros volt, de nem sokra tartották a hangszert soha, a zenészek, ugye?
2: Nagy betűvel.
1: Lülinek, amikor Lüli ugye bulizott, meghívta a barátait, és ittak, meg beszélgettek, meg tubákolt Lüli nagyon sokat, akkor gitározott nekik, és rengeteg darabot rögtönzött, és könyörögtek neki, hogy írja le, és nem volt hajlandó soha. Mert Lüli olasz volt, ugye,
2: eredetileg. Igen, hát olasz vérmérséklet, jön.
1: Onnan hozta magával ezt, és nem volt hajlandó leírni egyetlen darabot se.
2: Akkor most Lüli sákonja, Gábor mit fűzöl hozzá?
3: Én mondjak még csak annyit, hogy ez a barokk gitár nekem mindig őszinte meglepetés szinte minden egyes alkalommal, mert ezt szintén a rádióhallgatók nem látják, hogy a gitárnak nagyon kicsi a teste. Kifejezetten egy kis testű hangszer, és meglepően nagy hangja van. Tehát olyan nagy zengése van, hogy ezen én mondom, hogy minden egyes alkalommal meglepődöm, hogy nagyobb hang jön ki ebből a pici testből, mint ezekből a nagy testű mai gitárokból. Ezt nem is értem, Pisti, erről neked van valami teóriát, hogy ez miért van így?
1: Nagyon könnyű és nagyon vékonyra van építve. Ja, abban a korban a hangszer és nagyon díszített, sokszor a használhatatlanságig díszített, például a hangoló kulcsok túl közel vannak egymáshoz, de ezek bizonyos arányok fejeznek ki. Tehát itt arról van szó, hogy jó hangszert, ugye egy hangszerkészítőnek kellett tudni készíteni, mert nem ért volna meg.
2: Kicsit kellett tudni játszani is, mert
1: gondolom, igen, de inkább a szépségre mentek, és abban versenytek. De ugyanakkor rendkívül vékony az egész. Tehát vékony fenyő fedőlapja van, és a hátlapja is fenyőből van, amire ezeket a vékony jávor meg ében rétegeket ráragasztott. Tehát pihe könnyű az egész.
2: Szólaljon meg akkor Lüli sákonja.
3: Még annyit hagyd mondjak, hogy ennek a sákonnak van mellékneve, azaz címe, ez a sákon d'Arlequin, tehát a korabeli Commedia dell'arte bohóc figurájáról szól ez a sákon.

0: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, ez a házi muzsika a Déli Báb utcában. Mikrofonál a házigazda Juhász Előd, velem szemben a zongoránál pedig Hauser Adrien, nagy szeretettel köszöntünk, és olyan jó volt hallgatni ezt a Schubert dalfeldolgozást, most már tudom, de te mondtad meg annak idején, mert ha jól emlékszem, felhívtalak, mert hallottam valahol ezt a produkciót, és ott volt a fülembe, üldözött, és nem tudtam, hogy mi. Honnan?
1: Igen, tényleg, körülbelül fél éve lehetett.
0: Hát ez...
1: Vagy egy éve? Nem is tudom.
0: Nem, talán több másfél, is. Kettő.
1: És kaptam tőled egy üzenetet, hogy ez mi.
0: Igen.
1: És akkor meghallgattam, ez egy interfórumon készült felvétel volt.
0: Én is onnan
1: mai
0: hallgattam.
1: Napig se tudom, ki játszotta.
0: Milyen jó, hogy emlegetjük az interfórumot. Ugye, igen, jók voltak azok, igen, annak idején?
1: Igen.
0: És
1: igen,
0: nekem meg külön emlék, mert 1981 nyarán én akkor kapcsolódtam be a televízió zenei életébe, mm-hmm, zenei munkájába, és ez volt Keszhelyen az,
1: igen,
0: egyik első közös, úgy van. És egy csodás dolog volt, de se inkább te, jobban, belülről jobban.
1: Én is játszottam ezen, de pont nem 81-ben, hanem ez ment egy pár évig, ha jól emlékszem.
0: Hogyne?
1: A 80-as években.
0: Így van, vagy még korábban is.
1: Talán olyan 84-5 körül játszhattam. Nem tudom, mert annyira régen volt, de erre nem emlékszem, erre a Molnár és a Patak című dalra, erre egyáltalán nem, és aztán ahogy átküldted, akkor meghallgattam, és egy nagyszerű előadás volt, és azt gondoltam, na jó, most megtanulom.
0: Egy orosz művész játszottam, már a nevére nem emlékszem, és tudod, ilyen nagy szívvel, nagy lelkesedéssel.
1: Igen.
0: Én meg közben most, ahogy előadtad, azon morfondíroztam, hogy volt, illetve van benne egy-két olyan fordulat, amiből nyugodtan lehetne slágert csinálni. Ezek a kicsit ilyen édeskés és nagyon síbogató, nagyon szívfelszóló.
1: Igen, ezek a kiengedések, de ez már így is sláger önmagában. Mert
0: hát abszolút sláger.
1: Azt vesszük, hogy van az eredeti Schubert dal, ugye?
0: Picit rövidebb.
1: Igen, visszafogottabb. Liszt még beletette önmagát. De egyébként erről egy pár szót mondanék, ha belefér, hogy...
0: Hát én nagyon örülök, hogyha egy kicsit, sőt, nem csak mondod, hanem mutatod is, lehet részleteket.
1: Van egy eredeti Schubert dalciklus, ugye a Szép Molnár leány. Liszt ebből átír 6 darab dalt, és ezek a Müller dalok, és ebből ez az egyik. Na most tegnap, ahogy nézegettem, az jutott eszembe, hogy vajon egy átirat az mennyiben jó vagy nem jó, szóval az eredetihez képest.
0: Igen, és ez jó dolog összehasonlítani.
1: Igen, és arra jutottam, hogy Liszt ugye rengeteget, vagy 60 dalt átírt, Schubert, Schumann, nem tudom én, mindenfélét, és hogy ő nagyon magas szinten művelte ezt, mert hogy lehet rosszul is.
0: Hát persze.
1: Amikor nem adom át azt, ami a lényeg, hanem csak magamat teszem hozzá, és az eredeti az már megszűnik. Viszont Liszt hozzátette magát, tehát nem olyan, mint mondjuk, ahogy Klára Schumann átírta a Schumann dalokat, hogy semmit nem változtat, hanem teljesen csak a szólamokat egybe.
0: Például melyik az a rész, amelyik...
1: Hát van, amit Liszt beletett. Hát például az, hogy itt most csinált ő 3 szólamot, ahol ez van a bal... És közben megy a dalam, hogy... Közben van egy harmadik szólam, hogy... És akkor ez a 3. Tehát itt ő csinált egy ilyen 3 szólamot, de bármelyik dalba, amihez ő hozzányúl, mindig szervesen kapcsolódik Schuberthez. És ez a lényeg, azt hiszem.
0: Azt hiszem, igen. Szóval igen, a lelkületét ragadta,
1: igen,
0: meg, illetve
1: igen,
0: tartotta
1: na
0: meg.
1: Most azt, hogy betesz még plusz, ebben még plusz strófák vannak, vagyis...
0: Az egy teljes strófa, egy teljes verszak, ami új lett.
1: Hát ezt most nem tudom megmondani, egy másik dolog, hogy...
0: De melyik strófára gondolsz?
1: Ez itt most hosszabb, azt hiszem, mint az eredeti. Itt többször ismétlődik, de lehet, hogy rosszul mondom, és az eredeti hosszabb. Csak egy verszak van magában a zongora átiratban.
0: Igen.
1: Egyébként Liszt külön kérte, hogy úgy adj, a kiadónak írt, hogy úgy írják föl a szöveget, hogy stimmeljen a dallamra.
0: Ennyire pontosan? Ennyire.
1: Tehát azt hogy eltolják a szöveget, mert hát...
0: Azt nyilván nem lehet. Látod, ezt nem tudtam, ezt a kiadóz írt levelet nem ismertem.
1: Ennyire fontos, és hát egy zongoristának, ha játssz, az borzasztó, hogy a dallam fölött nem az a szöveg megy, hanem...
0: Hát persze, az megtévesztő lenne.
1: Úgyhogy ez nagyon fontos volt. A harmadik rész az már szerintem, ez Liszt, ez a... Ez a Liszt. Itt már csak a harmónia marad meg a dallam, de hát ott belül mindenféle szólamok.
0: Tehát gazdagította tulajdonképpen.
1: Igen, de ez abszolút kapcsolódik a Schuberthez. Az a baj, mikor nem. Úgyhogy, de itt erről nincs
0: És szó. A többit is megtanulod? A másik ötöt?
1: Fölírtam. Én egy csomót játszottam, de már nem tudok visszaemlékezni. Ebből már hármat játszottam.
0: Nagyszerű.
1: Igen. Hármat játszottam.
0: Milyen lenne ciklikusan előadni? Tehát egy koncerten.
1: Hát szerintem ez egy nagyon szép dolog, de inkább felvételem, mert mintha ezek az idők elmúltak volna. Uh-huh. A dalestek ideje is elmúlt.
0: És úgy, hogy eredetiben a dal, és utána a Liszt átírja ugyanabból.
1: Én ezt próbáltam a Gretchennél, amit szintén ugye egy Schubert.
0: Emlékeztetőnek mutatnál a Gretchenből?
1: Ez a Margita Rokkánál.
0: Úgy van. Úgy
1: a Faustból, ugye. Ez szintén Schubert dal, ez egy nagyon sűrű és nagyon drámai dolog.
0: Mákos, úgy is lehet mondani.
1: Hát meg érzelmileg telített, és abszolút. Én ezek után kimerülök. Uh-huh. Tehát például, mikor a Gretchent játszom, teljesen így lelkileg kimerülök. Ez pedig rövid, és mégis. És van olyan, hogy egy fél órás darab után se, de ezek ilyen sűrített, tartalmú dolgok, és... ha ezt az ember így átéli, akkor nagyon kimerítő. Úgyhogy azt vettem észre, hogy ha ezeket gyakorolom, jobban elfáradok, mint ha bármi mást. Érdekes.
0: És nyilván játszottad, vagy ismerkedtél a kései Schubert szonátákkal, B-dur meg ezekkel?
1: Hát koncerten nem, de hát igen.
0: Természetes. Igen. És ott nem fáradtál ki ennyire?
1: Szerintem azokban nem fáradnék, meg játszottam ugye Schubert szonát. Ennek azért van egy, bár nem szeretem ezt, mert szerintem a zene így nem fejez ki semmit, de van egy tartalma, és az sűrű.
0: Mármint az átíratoknál.
1: Hát igen, egy dalnak ugye van története. Meg a zene is valahogy sűrűbb, és visszatérve, amit kérdeztél, hogy volt már ilyen, hogy elénekelte az énekes a Gretchent, és utána ilyen, és borzasztó volt ez a koncert. Uh-huh. Mert nem tudtam a kettőt összehangolni.
0: Igen.
1: Hogy most én játszom,
0: igen,
1: vagy én...
0: Igen, csak kísíred.
1: És persze. Egymás után volt, és teljesen felborult az egyensúly érzékem, hogy
0: mármint a lelki egyensúly, nem, mert kézzel ujjakkal megy.
1: Egyik kioltotta a másikat.
0: Uh-huh. Ez látod érdekes, igen. Mert belülről, mint zongoraművész tudod ezt átélni. Persze igen. Gondolom csak akkor, de hát...
1: Mi is jó ötletnek gondoltuk, hogy de jó lesz, és...
0: Nem.
1: Nem. Uh-huh.
0: Lehet, hogy lemezzel jobb.
1: Persze, mert igen. Akkor különböző időkbe föl lehet venni. De így egymás után úgy, nem is tudom a sorrend, hogy volt, talán ő énekelte először aztán.
0: Az a logikus tulajdonképpen, igen. Hogy az eredet és az át.
1: De már hiszen megszólalt egyszer, most az fura volt, hogy még egyszer is. Uh-huh. Na hát szóval ez nálam nem működött soha.
0: Nem, hát ez nyilván azért nem, mert te minden porcikáddal benne vagy.
1: Igen, és így nem.
0: Szóval nem csak lejátszod, hanem benne élsz.
1: Igen.
0: És az tényleg sűrű.
1: Igen.
0: Nagyon régen találkoztunk utoljára, pár hónappal ezelőtt, és azóta családon belül, hát hadd beszéljünk erről is egy kicsit.
1: Hát csak.
0: Nagymama lettél, kérem szépen, Hauser Adrien, mint nagymama. Szerintem neked való szerep, Rita lányod.
1: Ez egy érdekes téma, én sem gondoltam volna, hogy erre én így alkalmas vagyok, de...
0: Mi volt az ellenérv?
1: Hát talán a személyiségben. Igazából azt hiszem, hogy a kisgyermekekkel való bánás. Tehát, hogy Én inkább már így a nagyobb gyermekekkel tudtam a sajátjaimmal is bánni, de most ez egy egészen különlegesen csodálatos érzés.
0: Mert nem ugyanaz, mint a saját gyerekek.
1: Nem, sokkal ugye? Jobb.
0: Könnyebb.
1: Igen.
0: Mert egyrészt van gyakorlatod,
1: igen.
0: Másrészt pedig...
1: Tehát elvarázsoló érzés, és nagyszerű, és hogyha rossz napom van, akkor is, ha meglátom a gyermeket, ez egy csodálatos érzés, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy...
0: Hát ez a dolgunk, azt hiszem. No, vissza a zenéhez. Mi legyen a folytatás?
1: Folytatásban... Bachot fogok játszani, angol szvittet. Most igazából azzal kellett volna kezdeni, de valahogy...
0: A Schubert volt.
1: Igen, most így gondoltam. Tehát émol angol szvittet kezdeném el sorba így a tételeket játszani, aztán közben beszélhetünk.
0: Akkor csináljuk azt, amit ugye javasoltunk is, hogy tételenként, és ha lennél ilyen drága a tételekről egy-két útmutatást adni, mielőtt eljátszott.
1: Mindig előtte. Aha. Annyira összetett ez a Bach dolog, hogy ehhez talán zenettudós vagy történész.
0: Nem kell, nem kell. Egy érzelmekben gazdag zongoraművész ugyanúgy tudja, sőt jobban.
1: Akkor beszélnek arról, hogy mik ezek a táncok. Tehát, hogy Bach írt sorozatokat, tánctételekből álló sorozatokat, ugye barokk táncok. Nagyon sok ilyet írt, nem csak az angol szvittek, a francia szvittek, a partiták, az Ortr nevű műfaj, akkor írt hegedű partitákat, zenekari szvitteket, ezek mind
0: tánc... A Hábor szvitre, slágerre emlékeztetünk, vagy az R-re,
1: hát igen,
0: ami
1: ezek
0: ugye
1: mind,
0: nem tánc, de
1: igen.
0: Ott van.
1: Szóval ezek mind ugyanaz a műfaj, de valahogy azért az angol szvittek egy zongoristának az egy nagyon komplex dolog. Én azt mondanám, hogy nehezebb, mint a francia szvitt, vagy akár mint a partita is. És én most elhatároztam, hogy mind a hatot megtanulom. Egyébként a katolikus rádiónak köszönhetően, mert itt volt egy olyan zongora, ahol nagyjából csak Bachot lehet játszani.
0: Itt van egy olyan
1: zongora. Vagy van egy zongora.
0: Még most is.
1: Mozartot is lehet azért, meg ilyen korabeli zenéket, de...
0: Chopin nem.
1: Debussyt nem.
0: Debussyt nem, Chopin határeset.
1: Hát igen. Még a Schubert is most, az még úgy...
0: Meg éppen a barátunk Liszkai Károly jegyezte meg, hogy ennek nagyon nehéz a billentése.
1: Érdekes, hogy ez nehéz.
0: Ha ezen tudsz játszani, akkor utána
1: nagyon
0: már...
1: nehéz, és amikor már nem ütöd le teljes súllyal, akkor könnyű. Tehát nem szabad ráereszteni a súlyt a billentésre, és akkor könnyűvé
0: van. Ezt már az Adrien tanárnő mondja. De nem, biztos hát, így van.
1: Az ember kitalál mindent, hogy ne legyen nehéz, de egyébként borzasztóan nehéz a járás.
0: Én tudom, mert kipróbáltam, de utána olyan jó, meg könnyű minden más billentyű soron játszani, igen. Legyen az elektromos, vagy pedig más hangszer.
1: Igen.
0: Első tétel.
1: Első tétel preludium, és ez nagyjából az angol szvitteknél mindegyikkel így van, ami egy viszonylag hosszú tétel, a preludium ugye előjátékot jelent, akkori korban lévő rögtönzések, úgyhogy ez sokféle lehet.
0: Tessék!

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor zárónapján arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet, a Szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben. A Fidesz által létrehozott választási rendszert okolta a Mi Hazánk elnöke szombaton, amiért önkényuralmi rendszert építhet ki a Tisza párt az országban. Torockai László azt írta, Orbán Viktor beszédében azt nem tette hozzá, a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely ezt lehetővé teszi, amely alapján 53%-os győzelemmel alkotmányozni lehet. Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választ hatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. A spanyol hatóságok abban bíznak, hogy továbbra is kedvező marad a szélirány szombaton, ahhoz, hogy meg tudják fékezni az ország középső részén Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzeket. Ebben az évben már 135 ezer hektárnyi zöld területet pusztítottak el erdőtüzek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök egy klímavészhelyzet elleni állami paktum elfogadását sürgette. Az erdőtüzekhez közeli településekről az elmúlt napokban több mint 60 ezer embert evakuáltak. Görögország és Olaszország összesen 4 tűzoltó repülőgépet ajánlott segítségül az oltási munkákhoz. A déleurópai ország 7 tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett, Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is. Hazánk időjárásáról: a délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután 29-34 fok valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban 3 korábban már elhangzott összeállítást ajánlok figyelmükbe, így ismét szót ejtünk egy 120 órás maratoni horgászversenyről, egy különleges vacsora estről és arról, hogy Vaszari János egész alakos szobrával gazdagodott nemrégiben a Somogyi vármegye székhely. Párkányi Rab Péter szobrászművész munkája a festőművészt ábrázolja alkotás közben. A Vaszariról elnevezett parkba régóta terveztek egy köztéri alkotást. A szobor elkészítését a Somcsics Táncsics Gimnázium baráti köre egyesület nagyban segítette. Nem is véletlenül, mondta el a szervezet elnöke, Kaposvár korábbi címzetes főjegyzője dr. Kéki Zoltán.
4: A szoboravató egy ünnepi alkalom, amely összekapcsolja a múltat a jelennel. Célja az emlékezés és a műalkotás szellemi üzenetének átadása, kiemelve az alkotó munkáját. Mert hogy minden szobornak megvan a maga története. A Kaposvárért közalapítvány célul tűzte ki egy szobor állítását itt a Vasari Park területén. A közalapítvány pályázott támogatásért, de sikertelenül. A Somcsics Táncsics Gimnázium baráti kör egyesület ekkor kezdeményezte az elképzelés a szoborállítási terv átvételét és továbbvitelét. Ezt alapvetően két okból tettük. Az egyik ok, hogy Vasari János iskolánk egykori jeles diákja. A másik pedig, hogy a gimnáziumunk ez évben ünnepli alapításának 220. évfordulóját. Pályázatunk sikeres volt, köszönhetően sokak összefogásának, támogatásának. A Somcsics Táncsics Gimnázium eddig is magáénak érezte és tudta Vasari János festőművészt, egykori diákját. Neve ott áll Sörösita művésznő napló című szobrának kőlapján a legnevesebb diákok névsorában. Életrajza olvasható az egyesületünk által kiadott Iskolapadból a Magasba című könyvben, melyet minden diákunk tanulmányai megkezdésekor ajándékként megkap tőlünk. A gimnázium legendás önképző körének névadójáról, Virág Benedekről készült vasari festmény pedig nemrég került vissza iskolánkba. Teszi ezt egy olyan gimnázium közössége, amelynek diákjai voltak olyan nagynevű festők és szobrászok, mint Riprónai József, Kunfi Lajos, Szász Endre, Rúz György, Szabados János, Bors István, és még sorolhatnám a jeles kortársak nevét is. Tiszteleg egy olyan gimnázium Vasari életműve előtt, amelyhez a Vasari család erős szálakkal kötődik. Vasari Mihály a festő édesapja 28 éven át volt nagyra becsült tanára iskolánknak, és akinek több gyermeke is a gimnáziumban végzett. De a család városunkhoz is több szálon kötődik. Talán megbocsátható, hogy némi elfogultsággal csupán az egyik nagybácsinak, Vasari Istvánnak a nevéről teszek említést, aki több mint 20 éven át volt Kaposvár nagyra becsült főjegyzője. De Kaposvár sem feledkezett meg nagy szülöttjéről. Számunkra, somcsicsos, táncsicsos diákok számára pedig megtisztelő, hogy a szoborállítással hozzájárulhattunk ahhoz, hogy Vasari végleg hazataláljon szülővárosába.
3: A korszakos alkotó életútjának főbb mérföldköveit a Magyar Nemzeti Múzeum főmúzeológusa dr. Gergely Marian idézte fel.
5: Kezdjük az ünnepélyes szoboravató eseményt a festő felesége Rosenbach Mária emlékező soraival, ahogy megidézte első találkozását az ifjú festővel. A szalomban volt egy fiatalember, akinek már a külső megjelenése felett is lehetetlen volt érdeklődés nélkül elnézni. Rendkívül markáns, jellegzetesen magyaros kis és szigorú kifejezésű arc első pillanatban elárulta, hogy nem mindennapi egyéniséggel állunk szemben. A nagyvárosi embernél szinte szokatlan, feltűnően egészséges arcszín, atléta termetével egyetemben viszont csaknem nyáspolgárian szolíd életmódra engedett következtetni. Az akkor 37 éves férfi éppen azért, mert munkája minden idejét lefoglalta, keveset járt társaságba. A magába vonult természetű fiatalember egészen a munkájába temetkezett, s alig lehetett rábírni, hogy surra vagy estére elmenjen. Vasari János művészi temperamentuma és a külső megjelenése között valóban látható ellentmondás volt. Egy kortársa jellemzése szerint arisztokratikusan udvarias, feszes, kimért, kemény, az öltözködése, étele, itala, életformájának külső maszkja, egy rendes, pontosságra beidegződött, órákkal, percekkel és számjegyekkel számoló nyáspolgári. holott vére minden cseppjében lázadó alkotó volt, egy fogságát lehántani akaró előkelő rab lélek, művész forradalmár. Az ifjú Vaszary alakját megmintázó szobrásznak nem volt tehát könnyű dolga, mert egy testében, lelkében meghatározó, erőteljes egyéniséget kellett megragadnia. Vaszary János a 20. századi modern magyar művészet kiemelkedő alakja volt, aki szigorú értékrend szerint élt, és modern elvei mellett végsőkig kitartott festőművészként és az ifjú nemzedéket oktató akadémiai mesterként egyaránt. Sokszínű munkásságában folyamatos megújulás és szüntelen kísérletező kedv vezérelte. Gazdag életművet hagyott az utókorra, amelyben az élet szeretete, az értékek megbecsülése, az ember és a természet harmonikus összhangja fogalmazódott meg, bármely műfajban is kapott formát.
3: A művészettörténész azt is elmondta, a mediterrán tájakért és városokért is rajongó Vaszary ezer szállal kötődött a Somogyi vármegye székhelyhez.
5: Vaszary János Kaposváron született a 9 gyermekes családban 5. a klasszicista stílusú szülői ház ma is látogatható. Vaszary természet szeretete szülővárosából, Kaposvárról eredeztethető. Önéletrajzi naplójából tudjuk, hogy kisgyermekként jobban vonzotta a harmatos pázsit, a mezei virágok átható illata, a legelésző nyáj kolompolása, az avar folytonos zizegése, mint az iskola kötöttsége. A kiterjedt Vaszary családban olyan művészek voltak, mint Vaszary Gábor író, Vaszary János színház és filmrendező, Vaszary Piroska színésznő és Gadányi Jenő festőművész. A festő tanulmányi előmeletelét leginkább atyai nagybátyja, Vaszary Kolos, pannonhalmi főapát, később hercegprímás, esztergomi érsek támogatta. A kaposvári gimnáziumi évek után Vaszary a kolozsvári piarista gimnáziumban érettségizett. Művészét ismereteit a budapesti mintarajziskolában, majd a müncheni képzőművészeti akadémián és a párizsi Julien akadémián végezte. Nagybátyjával már ifjú éveiben sokat utazgatott, a világ megismerésének vágya végig kísérte az életét. Itália, Spanyolország, Franciaország és a németországi múzeumok kedvenc zarándokhelyei voltak, a művészettörténet klasszikus művészóriásai voltak igazi tanítómesterei. A festészeti, főleg egyházi megbízások és naturalista életképei mellett iparművészeti munkái is voltak, külföldi kiállításokon díjazták goblenjeit, bútorkárpittyait. A század elő modern törekvései hatására reprezentatív táblaképeket festett. Az első világháborúban hadifestőként a hadszíntereken tapasztalta meg az emberi szenvedés tragédiáját. Az élete delén járó festő az 1920-as években talált rá arra az áhított művészi szabadságra, amely közel 2 évtizedig egészen haláláig végig kísérte. 1925-ben ismét Párizsba utazott, a modern nagyvárosi hétköznapok ellesett pillanatait, az éjszakai élet látványos helyszíneit és karakteres figuráit örökítette meg. Ugyanakkor Itália volt az örök szerelme. Olaszországi utazásai során a reneszánsz mesterek bűvölete mellett a tengerparti fürdőhelyek mediterrán hangulata ragadta magával. Az Art Deco stílus könnyed formal világa hatott festészetére. A budapesti Dunapart látképe, a korzó mozgalmas sokasága is rendszeresen megjelent a képein. Színpompás virágcsendéletei és park jelenetei a művészet szerető közönség legkedveltebb kompozíciói mind a mai napig. Vaszary János aktív részt vállalt a kulturális közéletben, számos művészeti társulat tagja és vezetője volt. 1920-tól 1932-ig a képzőművészeti főiskola tanára volt, nyugdíjazása után magániskolákban tanított. A modern művészet szószólójaként írásait a kortárs művészeti folyóiratokban jelentette meg. Pályája során egy állami megbízást kapott, a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet monumentális pannójának az elkészítésére.
3: Természetközeli, minőségi helyi alapanyagokból készült 5-fogásos menüsort mutattak be nemrég Bőszénfán a Szarvasfarmon. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem első ilyen gasztroestjét a Felsőoktatási Intézmény rektora dr. Gyurica Csaba nyitotta meg.
6: Utoljára itt Bőszénfán akkor volt alkalmunk találkozni sajtónyilvános körben, amikor a Bőszénfai Szarvasfarm 40. évfordulóját ünnepeltük tavaly augusztusában. Ugye ez egy olyan gazdaság, ami sokkal több, mint egy szarvasfarm, ami a nevében mutatkozik, és az, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek, illetve a Jogelődi Intézménynek a szervezeti egységeként működött évtizedeken keresztül, az jól mutatja azt, hogy az a szemlélet, az a gondolkodásmód, ami akár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet jellemzi, akár a Jogelődi Intézményeket jellemezte, amely rendszerében kezelte azokat a kérdéseket, amelyekkel a modern agrártudomány, élő természettudományok foglalkoznak, azt itt a gyakorlatban lehetett és lehet megtekinteni, megtapasztalni. És ugye ennek a mai találkozónak, illetve vacsorának is a szlogenje az, hogy a termőföldtől az asztalig, ami egy közkeletű bevett elnevezés, de itt valóban erről van szó. Indul minden a talajjal, a talajból indul, az egész világon a termőtalaj, a termőtalajnak az állapota határozza meg azt, hogy milyen szintű mezőgazdasági tevékenységet lehet végezni, milyen életformák alakultak ki. Ez ma is jellemző, a évszázadokkal ezelőtt és évezredekkel ezelőtt is jellemző volt, és eljutunk egészen oda, hogy itt ülünk egy olyan étteremben, ami a helyi ételeket, az itt előállított ízeket tudja bemutatni. És ezt nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, amit mi egyébként az egyetemen az oktatásban is bemutatunk, és amit mintaszerűnek szánunk, az az, hogy itt nem csak a Zselicben, de egész Somogy számára egy olyan mintagazdaságot tartsunk fenn, aminek a hatása túlmutat akár ezen a területen, akár a Vármegyén, akár az egész országra kiterjeszthető, és ezeket a mindennapi gazdálkodás gyakorlatába is be lehet vinni a termőföldtől az asztalig.
3: A rendezvény célja volt az is, hogy bemutassák azt a fajta természetközeli gazdálkodást, amely hosszú évek óta jellemző a bőszénfai szarvasfarmra. A létesítmény vezetője Nagy János.
7: A mi számunkra azért nagyon értékes és különleges ez a mai nap, mert hogy a regeneratív vacsora, amit itt terveztünk, az magába foglalja a gazdaság teljes működését. Értem ez alatt, hogy a növénytermesztési

0: a medvehagymára, vagy az erdőben gyűjthető növényekre, gombákra szintén alapoznánk és bemutatnánk a vendégeinknek annak érdekében, hogy minél változatosabban és minél egészségesebben tudjanak táplálkozni és választani azok között a lehetőségek között, amelyek ma rendelkezésre állnak.
1: A bivaj és szarvas húsra, illetve a fermentált zöldségekre alapozott menüsort Kocsonya Kálmán séf állította össze.
2: Én azt gondolom, hogy a mai napnak a vacsorának a fő alapanyag az a szarvas lesz, némi bivajjal kiegészítve. Szakácsként én azt tapasztaltam meg, hogy a maga vathús az szakácsnak egy nagy kihívás az elkészítése. Másrészt pedig mi szakácsok a vadra, mint nemes, nagyon nemes alapanyagra gondolunk, amikor a kezünkbe vesszük. És ha történelme visszamegyünk, akkor az tudható, hogy a vadászat azért az mindig egy kiváltságos helyzet volt, és ez a kiváltságos helyzet, hogy a szakácsnak is az, de tudni kell vele bánni, egy nem mindennapi alapanyagról van szó. Emellett egy nagyon természetes alapanyag, tehát nem az istállakba tartott, nem a kapolyat, tehát maga a szabadon táplálkozó állatról van szó, és szabadon szedett zöldségekkel társítjuk a mai napon az ételeket, ami egy különlegesnek számít a gasztronómiában, nem mindennapos, de próbáljuk erre felhívni a figyelmet, hogy ezek nagy lehetőséggel bírnak a gasztronómiában. E két dolog, tehát a vathús, itt a bőszénfán található alapanyag, illetve az erdőben, mezőben összeszedett zöldségek jellemzik a mai vacsorának a fő alapanyagait. Ehhez készültünk ma, hozzá jó borok is lesznek, úgyhogy reménykedem, hogy a vendégek úgy fognak ma távozni innen, hogy elégedettek lesznek, amit mi elkövetünk.
1: 52 csapat részvételével a közelmúltban a Deseda tavon rendezték meg az 5. Carp Rodeót. Az egyhetes horgászmaraton ideje alatt 319 darab pontyot fogtak az indulók, amelyek összesen majdnem 3 tonnát nyomtak. Igaz, ez nem mind számított bele a végeredménybe. A főszervező Peternel Attila összegez.
3: 5. Carp Rodeón vagyunk itt a Deseda parton. 5. alkalommal sikerült megrendeznünk, hál' Istennek, a versenyt. Az idén 52 csapattal indultunk neki, tehát ez telt ház volt. Ennek nagyon örülünk, és egyre népszerűbb a rendezvényünk. Ezt az is mutatja, hogy még a verseny előtti héten is próbáltak volna benevezni, de ugye mivel telt ház volt, ezért nem tudtak már benevezni. Most itt vagyunk csütörtök reggel, ami azt jelenti, hogy a versenynek a fél idején vagyunk egy picit túl. Nagyon szépen fogják a csapatok a halakat. Számos 15 kg feletti példányt fogtak, ez azt jelenti, hogy most már több mint 10 darab 15 kg feletti példányt fogtak, illetve egy épp, hogy lemaradtunk a 20 kg-ról, 19.960 g-os tükörponty sportra került, ami az eddigi versenyeink történetének a legnagyobb hala volt, tehát nagyon örülünk. Eddig, ha jól tudom, 43 vagy 44 csapat fogott már értékelhető halat az 52-ből, ami szintén egy nagyon jó szám, és több mint 10 csapatnak megvan már a 6 darab hala, ugyanis itt a 6 legnagyobb hal számít bele a versenybe. Az első helyen az A1-es helyen horgászó MTC Bécs Hungary csapata áll. Ők már 12-13 halat is fogtak, ami azt jelenti, hogy sikerült nekik cserélni. A 6 legnagyobb haluk az több mint 80 kiló. Második helyen itt nem olyan nagyon messze tőlünk a Joda Carp csapata áll. Ők fogták az előbb említett közel 20 kg-os halat is. Harmadik helyen pedig szintén itt a hátunk mögött lévő egyik csapat áll. Ők is már több halat sikerült fogniuk. A tó mélyebb részén a lőrházzal szembeni oldalon, ott most kezdenek igazán beindulni a fogások, ott éjszaka is volt 17 fölötti hal is. Tárgynyeremények lesznek a díjazások, a szponzorok által felajánlott tárgynyeremények, székek, ágyak, csalik és hasonló értékes felszerelések, horgászfelszerelések, amiket a horgászok reméljük, hogy tudnak használni.
1: A túl legendás halállománya mellett a mederviszonyok és a meghorgászandó távolságok is mindig izgalmassá teszik ezt a viadalt, mondták a résztvevők.
4: Hajós Balázs vagyok, a Barista Carp Team egyik csapattagja, és csapatársam Orváth Liád. A verseny megszervezése nagyon profi, most vagyunk második alkalommal, mi nem nagyon jó állunk, de 6 nagy halas verseny, úgyhogy még van 2 éjszakánk, úgyhogy megpróbálunk minél följebb jönni a tabellám. Hát évente 2 versenyre járunk, ide szoktunk eljönni, meg Zalaegerszeg mellett van egy kisebb verseny, oda szoktunk menni, úgyhogy nem vagyunk egy nagy versenyhorgászok. Szeretünk jönni, mert nagyon jó hangulat, Jó, szép

0: környezet, szép halak.
1: Csapatnév az a Batmonkey Tuba Carp Team. Másodszorra vagyunk mi itt. Én Barbér Olivér vagyok. A társam az Turi József lesz. Másodszorra vagyunk. A versenyt azt én jónak gondolom, a szervezettségét jónak gondolom. Halak jönnek, mennek. 5 halunk van a mostanival együtt. Halvesztésünk is volt 3. Szerelgetünk, próbálkozunk, erőlködünk, valahogy alakul majd.
2: Nyírő Zsolt vagyok, és az NT Carp csapatnak a tagja. Hát eddig úgy állunk, hogy ma lett meg az 5. halunk. Egy dupla kapás volt az este, 9:30 és hajnali 13:30. Egy bot működik a túloldalon, azt erőtetjük, és ilyen hosszút kell húzni, 400 métert. Sok akadó van, tehát elég kemény a pálya. Párszor beszakadtunk, fel kell szedni a zsinort, újra kötni, de csináljuk. És próbálunk egyre több jobb eredményt elérni. A szervezés az szerintem egyre jobb, és egy évről évre. És nagyon köszönjük, hogy ismét itt lehetünk mi is.
3: Az 5. Carp Rodeo győztese végül a már említett MTC Bécs Magyarország Primus Fishing csapata lett 89 kg-mal. A viadalon összesen 319 darab halat mérlegeltek a versenybírók, majdnem 3 tonna összsúlyban. Ebből a 6 legnagyobb potyka darabra 251, súlyra pedig 2,4 tonna volt.
4: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Astor Piazzolla szerzeményét az Ensemble Martinu adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. július 25-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Megnevezte alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt. Hende Csaba alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Tusványos. A romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Tőkés László szerint az előző magyar kormány Trianon jóvátételére vállalkozott. A 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban Orbán Viktor elmondta, a Fidesz ellenállási politikát hirdet. Spanyolországban és Franciaországban nagyvárosokat fenyeget a tűz. Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek. A Fidesz frakció azt írta, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg. Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. Szerintük a Tisza az alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, rögzítették. Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybíró jelölés kapcsán, mivel álláspontjuk szerint a Tisza párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyel korábban a Fidesz esetében is kifogásoltak. A jogvédő szervezet úgy véli, a 60 napos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Többször is nyílcni tapsot kapott Orbán Viktor beszéde Tusványoson, amelyben Magyarország megtartása és szolgálata szükségessége mellett bejelentette, hogy az önkénnyel szembeni ellenállásra készülnek. Márton Áron püspök példás helytállását emelte ki beszédében Tőkés László. Gáspár Sándor tudósít.
3: Tusnádfürdőn hosszú sorok kígyóztak a beléptető pontoknál már reggel 9 órakor, és Orbán Viktor beszédére várva hamar megtelt a tér a nagy színpad előtt, pedig a tavaly előtthöz képest sokkal kevesebb széket helyeztek el a szervezők. A tömegben többen is megállapították, hogy most többen jöttek el, mint tavaly előtt. A meghirdetett programhoz képest fél óra csúszással kezdődött a rendezvény, egyelőre nem kaptunk információt arról a tárgyalásról, vélhetően bonyodalomról, ami megelőzte Orbán Viktor és Tőkés László közönség elé lépését. Németh Zsolt köszöntötte a tömegben jelenlévő Hargita és Kovászna megyei tanácselnököt, a megyeszékhelyek polgármestereit, a határon túli magyar szervezetek szintén jelenlévő vezetőit, valamint a két szónokot, a rendszerváltó személyeknek nevezve Tőkés László püspököt és Orbán Viktor miniszterelnököt, aki beszédének elején szintén köszöntötte a házigazda erdélyeket. Az április 12-i szavazás kapcsán bocsánatot kért, amiért a jelenlegi miniszterelnök a Fidesz soraiból érkezett, és az új kormány, illetve országgyűlés számos intézkedését önkényesnek minősítette, amelyekkel kapcsolatban most már nem a Fidesz újjáépítése, nem a parlamenti munka az elsődleges, hanem az ellenállás, a jogállam lebontása elleni küzdelem. Tőkés László a magyarság elleni asszimilációs nyomás károkozásáról, az erdélyi magyarság létszámának fájdalmas csökkenéséről beszélt. Kiemelte Márton Áron püspök küzdelmét a magyarság érdekében, amelyet a párizsi békekonferencia előtt fejtett ki az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökeivel és a magyar gazdasági szervezetek vezetőivel együtt a Magyar Népi Szövetség utopisztikus állásfoglalásával szemben, amelyek a román nacionalista követelések előtt nyitottak ajtót. Orbán Viktor beszédéből a jelenlévők itt Tusnádfürdőn elsősorban azt tapsolták meg, hogy a magyar nemzetpolitika túlmutat a határon, és hogy a történtekhez alkalmazkodni kell. Elsősorban nem pártszervezeti szempontokat, hanem a magyarság érdekeit tartva szem előtt.
0: A 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. A volt miniszterelnök szerint a politika természete olyan, hogy aki a szabadságellenes politikát hozta, az is viszi, és ez így lesz a Tiszával is. Úgy látja, a Fidesznek ma az a dolga, hogy szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást, amelynek célja a szabadság helyreállítása. A magyar belpolitikai helyzet kapcsán Orbán Viktor kiemelte, a tényeket ismerjük, személyre szabott, visszamenőleges hatállyal az ellenzék erősebbik felét eltiltották a választásoktól, ezzel pedig felszámolták a demokráciát. Orbán Viktor elmondta, láthattunk már Magyarország történelmében analógiát a jelenlegi helyzet kapcsán, amely nyomokban a Rákosi korszakot idézi, majd felidézte, hogy az elmúlt időszakban folytatott nem hivatalos amerikai tárgyalásai során tárgyalófelei elmondták neki, hogy Dél-Amerikában, Venezuelában működnek hasonló rendszerek. Magyarország az új Venezuela véleménye szerint csak olajvagyon nélkül, szögezte le a volt miniszterelnök. Véleménye szerint a mai AVH felidézi a kommunizmus állami rendőrségét, ilyet eddig csak a kommunisták és Hitler csinált. Tudjuk, mi lett a vége, folytatta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hangsúlyozta a világban ezt a jelenséget neokommunizmusnak, New Age kommunizmusnak, liberális autoritár rendszernek, mások államcsínynek nevezik. A volt miniszterelnök azonban az önkény és az önkényuralmi rendszer jelzőknél marad Magyarország jelenlegi új kormánya kapcsán, amely véleménye szerint úgy jött létre Magyarországon, hogy Brüsszel támogatta. A Fidesz elnöke kijelentette, ellenzéki politika helyett ellenállás politika következik. A Fidesz elnöke azt is kiemelte, hogy Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, Facebook kormányzás van és parasztvakítás. Kiemelte, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. A volt kormányfő kiemelte, az ősszel kezdődő megszorításokat az euró bevezetésével fogják megindokolni. Elmondása szerint a magyar jobboldal vitte véghez a rendszerváltást, hozta vissza a munka és otthon becsületét, a jobboldal megállította a migrációt és megállította az ország háborúba sodródását. Tőkés László református püspök felidézte, hogy az elmúlt 16 év kormánya Trianon jóvátételére vállalkozott. Ezzel szemben a Tisza kormány által végrehajtott alaptörvénymódosítás kommunista módszer. mint fogalmazott, ismét a múlt eltörlésére tesznek kísérletet. A korábbi királyhágó melléki református püspök volt LP képviselő elmondta, az erdélyi református egyházkerület tagsága évtizedenként mintegy 100 000 fővel apad, és nagyságrendileg hasonló mértékű fogyás megy végbe Erdélyben a római katolikus, evangélikus és az unitárius egyházban is. Emlékeztetett, hogy az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett. Szorgalmazza Székelyföld és Partium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Rámutatott, a mai globális válságban Erdély és a magyar nemzet ügye eltörpülni látszik a nagyhatalmi erők és a bennünket messze meghaladó geopolitikai érdekek szorításában, és az erdélyi magyarságot ismételten az a veszély fenyegeti, hogy beleruppan az őtövező történelmi politikai megpróbáltatásokba és cselszövésekbe.
0: A Fidesz által létrehozott választási rendszert okolta a Mi Hazánk elnöke szombaton, amiért önkényuralmi rendszert építhet ki a Tisza párt az országban. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva azt írta, Orbán Viktor ugyanakkor azt nem tette hozzá, a Fidesz kreálta azt a választási rendszert, amely ezt lehetővé teszi, amely alapján 53%-os győzelemmel alkotmányozni lehet. Az erdélyi magyar szellemi, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a Facebook oldalára szombaton feltöltött videóban azt is közölte, Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. Tar Zoltán elmondta, a múzeumot Kalla Zsuzsával, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkárával nyitja meg. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, de az ellátás biztonsága is veszélybe került, közölte a képviselőcsoport szombaton az MTI-vel. A közleményben azt írták, hogy egyes töltőállomás hálózatoknál gázolaj hiányról számoltak be, máshol pedig korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét. Kiemelték, Magyar Péter a választási kampányban még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyagárakat. A Fidesz frakció álláspontja szerint azóta folyamatos a drágulás. A képviselőcsoport felszólította Kapitány Istvánt, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi Shell részvénnyel rendelkezik, és adja el azokat. A Fidesz frakció azt követeli a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemanyagellátás biztonságának garantálására, valamint az árak emelkedésének megfékezésére. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. Közölte a tárca pénteken az MTI-vel. Ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. Ennek határideje augusztus 20-a. Az anyagokat e-mailben a közmedia@tkkm.gov.hu címre várják. Újabb orosz támadások érték Ukrajnát, miközben a háború már Románia légterének biztonságát is közvetlenül érinti. Nyíri Kata jelenti.
5: A július 24-éről 25-ére virradó éjszaka az orosz hadsereg egy rakétával és 127 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem közlése szerint egy rakétát és 127 drónt semmisített meg, vagy hatástalanított. A támadások következtében több ukrajnai régióban is károk keletkeztek. Zaporizsjában egy bevásárlóközpont is megrongálódott, Poltava megyében pedig két benzinkutat és egy tűzoltósági épületet ért támadás. A kijevi területen július 25-ét gyásznappá nyilvánították a 24-i orosz rakétatámadás áldozatai miatt. A Bucsa járásban található kiképző területet ért támadás, ahol egy fegyvergyártók által szervezett nagyszabású fegyveripari rendezvényt tartottak. A program része volt légvédelmi rendszerek bemutatója is. A rendezvényre a nyomozás szerint több mint 300 embert hívtak meg, köztük katonákat, kormányzati tisztviselőket, nemzetközi partnereket és üzleti szereplőket. A legközelebbi mindössze 34 négyzetméteres óvóhely, körülbelül 100 méterre volt a helyszíntől. Az ukrán légierő szerint két orosz ballisztikus rakéta csapódott be a területen. A támadásban 10 ember meghalt és mintegy 100-an megsérültek. Közben Románia újabb orosz-ukrán háborúhoz köthető drónesettel szembesült. A román védelmi minisztérium szerint egy drón július 25-én behatolt a román légtérbe, majd a román légierő két F-16-os vadászgépe elfogta és lelőtte. A drónt lakatlan területen semmisítették meg, a roncsok vizsgálatát megkezdték. Ez már a második egymást követő napon történt hasonló eset Romániában. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, átfogó intézkedéseket sürgetett az orosz fenyegetéssel szemben.
0: Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei csütörtökön politikai megállapodásra jutottak a legújabb, immár 21. orosz ellenes szankciós csomagról. A brüsszeli alkó az utolsó pillanatig veszélyben forgott az energiahordozók szállítása körüli éles viták miatt. A görögök kialkutták az orosz LNG-hez köthető mentességet. Jövő héten Amerikába utazhat Zelenszkij, aki közben béketárgyalásokat sürget. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: A politikus szerint a 21. szankciós csomagot érintő megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy az EU 12 hónapra befagyasztja az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont. Mértékét hordonként 44,10 $ határozzák meg. Ez az összeg a hatályos szabályok szerint egy automatikus, féléves újraszámítási mechanizmus miatt most emelkedett volna. Az automatikus drágulást az iráni háború okozta nemzetközi piaci káosz okozza, amit az uniós nagykövetek a mostani döntéssel sikeresen blokkoltak. A tárgyalások végső és legkeményebb ütközőpontját az orosz cseppfolyósított földgáz harmadik országokba történő továbbítása jelentette. Az Európai Bizottság eredetileg teljes tilalmat szeretett volna bevezetni arra, hogy uniós vállalatok orosz gázt szállítsanak az EU-n kívüli ügyfeleknek. Ezt a törekvést Görögország vezetésével több tagállam az utolsó pillanatig blokkolta. Azzal érvelt, hogy a tiltás súlyos csapást mérne a hatalmas görög teherhajó flottára, ráadásul hatástalan is lenne, mivel a hajók egyszerűen átregisztrálnák magukat unión kívüli országok zászlói alá. A görög Dinagaz hajózási társaság ugyanis fontos szerepet játszik az orosz Jamal LNG projekt kiszolgálásában. A görögök sarkvidéki jégtörő tartályhajókat biztosítanak Oroszországnak, amelyel több millió tonna gáz áramlik a világpiacra, így jelentős bevételt biztosítva a görög vállalatnak és az orosz államkasszának. A patthelyzetet végül egy jelentős kompromisszummal oldották fel. Az EU egyéves átmeneti mentességet biztosít a tilalom alól a már korábban aláírt szerződésekre. Az uniós üzemeltetők számára viszont azonnali hatállyal megtiltják az újabb szállítási szerződések megkötését. A tervezett Trump-Zelenszkij találkozó középpontjában várhatóan az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések állnak. Ha az ukrán elnök végül nem utazik el, Kijevben már azt is mérlegelik, kivezethetné az ukrán küldöttséget. Bécs európai ügyekért felelős minisztere Claudia Bayer szerint a turbófokozatú csatlakozás természetesen nem lehetséges Ukrajna számára. A miniszter szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy viselkedik, mintha ő dönthetne a csatlakozás dátumáról.
0: Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár július 22-én, amikor részt vett Antonio Preziosi újságíró, a TG2 újságírója, a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé című könyvének római bemutatóján megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére, reagálva az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss hírekre. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg a 30 éve Olaszországban élő marokkói származású vállalkozó Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetések kapcsán. Az orosz-ukrán háborúról megjegyezte, eszkaláció van, miközben a béke továbbra sincs kilátásban. Közben hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. Több mint 220 ezer embernek kellett elhagyni otthonát Franciaországban és Spanyolországban a hetek óta tartó erdőtüzek miatt. 60 ezer ember evakuálását rendelték el a hatóságok a franciaországi Bordeaux környékéről. A legsúlyosabb helyzetben az ország délnyugati része van, Gironde és Land régiókban. A francia elnök a hadsereg bevetését is elrendelte. A girondi tűz 19 ezer hektár földet égetett fel. Franciaország segítséget kért az Európai Uniótól, Csehország és Szlovákia is helikoptereket küldött a mentéshez. A lángok 50 kilométerre vannak a spanyol fővárostól is, a környékről 25 ezer embernek kellett eltávoznia, további 40 ezret arra szólítottak fel a hatóságok, hogy ne hagyják el otthonaikat. A Madridtól nyugatra fekvő Ávila környékén is ég az erdő. Görögország és Olaszország felajánlotta segítségét. A dél-európai ország 7 tartományában küzdenek erdőtüzekkel, Madrid, illetve Kasztília és León mellett, Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Extremadurában, Katalóniában és Andalúziában is.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A felújítás után helyére került a toronygomb és a kereszt a gyergyószentmiklósi Miklós plébánián, adja hírül a Hargita népe. Új időkapszulát is összeállítottak, és a toronygomba helyezték, az utókornak hagyva vele információkat a mai gyergyószentmiklósról. Március 5-én emelték le a Szent Miklós templom felújítás alatt álló tornyáról a keresztet és az alatta lévő toronygombot. A részgömb időkapszulát rejtett tartalmát azóta kiállításon is megtekinthették az érdeklődők. A jelen lenyomatát most újabb időkapszulába zárták, a fémhenger tartalmát a plébánián a nyilvánosság előtt állították össze. Hölgyes Pál Zsolt, a Szent Miklós templom plébánosa, a kerület fő esperese, egy ajándékba kapott Szent István emlékérmet ajánlott fel az időkapszulába. Ezen kívül a fémhengerbe digitális adathordozó, magyarországi és romániai pénzérmék, nyomtatott és kézzel írt dokumentumok, zászlók, fényképek és a plébánia idei fali naptára is bekerült. A dokumentumok listázzák az adományozók nevét, akik a torony felújításhoz hozzájárultak, valamint az egyházi és közéleti vezetők nevei is szerepelnek rajta. 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort, adja hírül a Kárpáti Igazszó. A tábort 45 résztvevővel egy héten át tartó zenei, lelki és közösségi programokkal rendezték meg. Immár több mint 2 évtizede kínál találkozási lehetőséget a tábor a kárpátaljai magyar fiatalok számára, ahol a gitártanulás mellett a hit megélése, a barátságok és a közösség építés is kiemelt szerepet kap. A táborról Meggyesi László állandó diakonust, a Szent Márton Egyesület vezetőjét és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ifjúságpasztorációs felelősét kérdezte a Kárpáti Igazszó. Meggyesi László elmondta, idén 38 táborozó volt, a vezetőkkel együtt összesen 45-en vettek részt. Érkeztek például Bustyaházáról, de az Ungvári járás számos településéről is jöttek érdeklődők. Császlócról, Gálocsról, Palágykomorócról, Kisszámencről, Csapról és Ungvárról is. A tábor vasárnap Ungváron közös szentmisével zárult. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. A délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélinkül, helyenként megerősödik. Délután 29-34 Celsius fok valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Megnevezte alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt. Hende Csaba alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Az országgyűlés várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Tusványos. A romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Tőkés László szerint az előző magyar kormány Trianon jóvátételére vállalkozott. A 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban Orbán Viktor elmondta, a Fidesz ellenállási politikát hirdet. Spanyolországban és Franciaországban nagyvárosokat fenyeget a tűz. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
2: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
8: Ma 2026. július 25-e szombat van. Szent Jakab apostol ünnepe. Idősebb Szent Jakab János evangélista testvére volt. Öccsével és Szent Péterrel Jézus legkedveltebb és legbizalmasabb tanítványai közé tartozott. Lobbanékony természetük miatt testvérével a mennydörgés fiai, azaz a Boanergész kitüntető címet kapták. A legenda szerint Júdeában és Szamáriában prédikált, majd Hispániában térített. Az apostolok közül az idősebb Jakab szenvedett elsőként vértanúságot, amikor hitéért Herodes Agrippa Jeruzsálemben lefejeztette. Ő a menedékházak, kórházak, zarándokok és búcsújárok patrónusa, Spanyolország fővédőszentje. Ma van Szent Kristóf ünnepe is. Az ókori keresztény vértanú az utasok, vándorok és hajósok védőszentje. Kivirágzott botja miatt a kertészek, gyümölcskereskedők, továbbá a patikusok, kincskeresők, de leginkább mégis a vándoremberek és legújabban az autósok patrónusa. Ma a Kristófok, Jakabok és Zsaklinok ünneplik névnapjukat. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab bibliai név, a Jákob görög változatának magyar megfelelője. A Jacqueline francia eredetű, a Jakab férfi név női párja. 70 éve ezen a napon szenvedett balesetet az Atlanti óceánon, New York-i úti céljától mindössze 200 tengeri mérföldre, az olasz Andrea Doria személyszállító hajó, mely egy svéd gőzössel ütközött és elsüllyedt. A szerencsétlenségben 51-en meghaltak, 1660 utast, illetve a személyzetet sikerült kimenteni. Az Andrea Doria az ütközés után azonnal erősen jobbra billent, amitől mentőcsónakjainak fele használhatatlanná vált, de a környéken tartózkodó hajók gyors válasza segített elkerülni egy, a Titanikéhoz hasonló léptékű katasztrófát. A kiürített óceánjáró másnap reggel elsüllyedt. A svéd hajó legénységének tagjai közül 5-en ugyancsak szörnyet haltak. Az Andrea Doria volt az utolsó nagy transatlanti óceánjáró, ami még a repülőgépek teljes térnyerése előtt elsüllyedt. Ma van a balatoni halak napja, ami a Balaton természeti értékeinek védelmével kapcsolatos szemléletváltást is segíti. 2009 óta a halászat elsődleges célja nem a haltermelés, hanem a tó jelenlegi ökológiai állapotának fenntartása, az idegen halfajok szelekciója és a horgászat állománytorzító hatásának csökkentése, azaz okszerű gazdálkodás a halállománnyal. A tóban valaha élt 40 őshonos halfajból mára csak 24 maradt, és csupán 18 faj állománya képes az önfenntartásra, a többit telepítéssel segítik. A pontyok 90%-át egy év alatt kifogják a pecások, így az csak telepítéssel tartható fenn. Ugyanez vonatkozik a süllőre és a fogasra is. A garda állománya viszont nő, jelenleg a Balaton összes halállományának harmadát teszi ki. 5 éve, július 25-én van a vízbefulladás megelőzésének világnapja is. A vízbefulladás világszerte a harmadik leggyakoribb halálos baleset. Becslések szerint évente 236 ezer ember hal meg így módon, a gyermekek és fiatalok körében ez az egyik vezető halálok. Világszerte gyakran olyan mindennapos tevékenységek alkalmával következik be, mint a fürdőzés, a vízhordás, a csónakázás vagy a halászat. 100 éve ezen a napon született Kistétényi Melinda zeneszerző, karvezető, orgonaművész, zenepedagógus. A zeneművészeti főiskolán Bárdos Lajosnál egyházzenét, Viski Jánosnál zeneszerzést tanult, Ferencsik Jánoshoz karnagyképzőre járt. Orgonistaként többször is fellépett Prágában és Budapesten. Hangversenyeinek programjában az orgona irodalom klasszikus és modern alkotásai mellett gyakran rögtönzött a hallgatóság által megadott vagy általa kitalált témára. Kis Tétényi Melinda a zeneelmélet, a szolfézs és az improvizáció kiemelkedő tudású oktatója volt. Ő írta Kodály epigrammáinak szövegét, dalokat, kórusműveket írt magyar költők verseire, valamint Shakespeare szonettjeire. Két táncjátékot is komponált, a Halálra táncoltatott lány balladája és Szerenád címmel. Kis Tétényi Melinda növendékei közé tartozott többek között Siff András, Kocsis Zoltán, Fischer Iván, Ránki Dezső, Dráfi Kálmán, Sas Szilvia, Varnusz Xaver és Kincses Veronika is.
0: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedet imádkozzuk a várandós édesanyákért és születendő gyermekeikért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk

0: Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Az

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok!

Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszony,

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk,

0: a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra. Amen.
2: Második tizedet imádkozzuk katolikus iskolánk dolgozóiért, tanulóiért, a szülőkért, hogy példás keresztény életük Krisztus szeretetét tükrözze a világban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedet ajánljuk fel papi és szerzetesi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Még

0: szívesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedet imádkozzuk hazánkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott az a néhednek gyümölcse, Jézus. Akit

0: De Szent Szűz a templomban bemutatta.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. tizedét imádkozzuk betegeink gyógyulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.

0: alján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szülsz, a templomba megtaláltál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Urunkra. Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Ámen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor zárónapján arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet, a szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben. Tőkés László, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így több mint 140 ezer jelentkező számára vált véglegessé, hogy szeptembertől melyik felsőoktatási intézményben folytathatja tanulmányait. 15 éve nem jelentkeztek ennyien egyetemre és főiskolára, és óriási különbségek alakultak ki az egyes képzések ponthatárai között. Míg a legnépszerűbb állami ösztöndíjas szakokon szinte a maximális pontszámra volt szükség, addig több önköltséges képzésre már 100 pont körüli eredménnyel is be lehetett jutni. Az idei felvételi eljárásban a Debreceni Egyetem jogász osztatlan levelező képzésén és a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia levelező alapképzésén ezen állami ösztöndíjas képzéseken születtek a legmagasabb ponthatárok. Hazánk időjárásáról. A délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar, a déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12-19 fok közé hűl a levegő, délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Leszna Janna. Mese a bútorokról és a kisfiúról. Első rész.

0: Péterkéjék házában minden szoba tel is tele volt régi bútorral. Játszani is alig lehetett közöttük, olyan sokan voltak. Haragudott Péterke a bútorra, mert kék foltot vert rajta, amikor futkosott közöttük. Hogy Péterke 7 esztendős lett, születésnapjára csontnyelő bicskát kapott. Ez időben történt, hogy Péterke anyja beteg lett, és ágyban feküdt. Nagy barna ágyban, aki 4 fekete oroszlán lábon állt mereven. Biztosan ez a csúnya ágy nem engedi felkelni a mamát, gondolta Péterke. Mikor megkapta a bicskát, mindjárt odakuporodott az ágy alá, és lekaparta a festéket a 4 fekete lábáról. Azt játszotta, hogy ő vadember, és háborúba megy. A kanapé rózsái az ellenség. Mindeniket szíven döfte. Alattomosan megkerülte a szekrényt is, és hátába szúrta a bicskát. A szekrény nem szólt semmit. De hogy mit gondolt, azt majd később elmondom. Mikor ez is megvolt, ebédelni kellett menni. Leves és főzelék között Péterke az asztal szélét vésegette. Este felé a széklábáról szedte le a faragásokat. Éjszaka nagyon jól aludt, és nem gondolt a megbántott bútorral. Péterke mindig gyötörte a bútorokat. Az anyja intette. Péterke, ne rongáld a jó régi bútort. Igenis, mamuska, szólott Péterke, és bement az ebédlőbe. A potrohos pohárszéktől megkérdezte. Te vagy-e az, aki már óapának is feltállaltad a csúnya főzeléket? És mindjárt fogta a bicskát, és végig húzta a kredenc ajtólapján. Ekkor bejött az apja, és mondotta. Péterke, a mama beteg, ne lármázz itt, menj ki szépen a kertbe. Istenem, de kár, hogy a mamuska nem jöhet ki velem. Ott lehet ám futkosni, sárkányt eregetni, mondotta Péterke az asztalnak. És hogy ez nem örült semmit Péterke kerti játékainak, neki ment és meglökte jól ököllel. Le is pattant egy szilánk az asztal oldalából. Akkor este Péterkét korán fektették le. Ő sírt, mert a mamáját akarta látni. Egészen sötét volt a szoba, mikor egyszerre csak a zsalugáter résén által bejött egy kis csillagmadár. 2 aranylábon járt, mint egy kanári. A kis csillagmadár leült Péterke tenyerébe. Másnap reggel Péterke felkelt. Nézte, hogy hova lett a csillagmadár. Hát ott gubbasztott a vánkos csücskiben. Behúzta a fejecskéjét szárnyai közé. Egész szürke volt. Nem olyan, mint egy csillagmadár, de olyan, mint valami kis szürke madár. Péterke nem csodálkozott. Gondolta, hogy nappal ilyen formán néznek ki a földre szállott csillagmadarak. Hogy ne történjék mástól bántódása, a zsebébe dugta. Aztán kifutott a tornácra. Péterke kikukkantott a gesztenyefasorba, mely a tornác végéről indul meg az erdő felé, és hirtelen neki iramodott a fasornak. És futott. El is fáradt már, mire visszanézett. Messziről látszott a ház, olyan kicsi volt, mint a hangya. Péterke vissza akart fordulni, de ja Istenem, mit vesz észre? Hát azt, hogy a fasor összehajlott mögötte, egész keskeny és alacsony lett. 2 oldalán is sűrűn összefogtak a fák. Nem lehetett se visszafordulni, se kitérni. Még a kis madár se tudott volna semerre keresztül bújni rajtuk. Mit volt mit tennie Péterkének, ha nem mehetett visszafelé, ment előre. majd csak vége leszem valahol ennek a fasornak. Ment, mendegélt szaporán. Mire estél lett, szeretett volna már hazakerülni. Megkérdezte a fákat. Kérem, mikor lesz már vége a fasornak? De azok csak rázták a fejüket. Egyszerre csak kibújt a csillagmadár a Péterke zsebéből. Csilingelt is, csiripelt is, aranyszín fényes volt. Felszállott Péterke vállára. Mentek, mendegéltek tovább Péterke és a csillagmadár. Tágult a fasor, világosabb is lett. Ezer meg ezer csillagmadár szállott a faágak közé. Ott fickándoztak és csillogtak. Azt mondja Péterke a csillagmadárnak. Sosem láttam ekkora fákat. Akkora fák voltak ott, hogy toronynak illett be a törzsük. Aztán tisztásra értek, melynek közepén töménytelen nagy vadkörtefa állott. Itt a csillagmadár leszállott Péterke válláról, és megtelepedett a vadkörtefa lombjában. Körös körül mindenféle fa bólogatott, bükkfa, meg tiszafa, és fenyő, és tölgyfa, és mindenek. Péterke is megállott. Hát egyszerre csak azt látja, hogy ajtócska nyílik a vadkörtefa törzsén, és sorra mindenféle bútor lép ki belőle, ágyak és pohárszékek, díványok seregestül. Körben letelepedtek a tisztáson. Péterke úgy megszeppent, hogy legugolt a magas fűbe. Mind a fák meghajoltak a vadkörtefa előtt, a bútorok is. Egyszerre csak megszólalt a vadkörtefa. Azt mondja, édes fák és bútor testvéreim, hozott Isten benneteket. Hadd üljük meg együtt a nyári hazatérés ünnepét. Ezt azért mondta, mert nagy nyáron egy éjszakára összesereglik az erdő mindenik fája, a legöregebbik körébe. A bútorok és minden fából faragott dolog is hazatér ezen az éjszakán, kiki a maga szülő erdejébe. Épp aznap volt ennek a hazatérésnek a napja. Máma, mondotta a vadkörtefa, én utoljára ünnepelek veletek, mint királyotok. Kerek 300 esztendő, vackorfának elegendő, sok víg hajnal, sok kismadár, bogas ágam meglakta már. Sok avar gyűlt meg alattam, sok kismagnak bölcsőt adtam. És gajaim vígan hordták gyermeküket, a vackorkát. Megtermettem fiam, lányom, most megtermem hervadásom. Nem telik el egy esztendő, megsárgulok, tövig aszok. Azért válasszunk ma más királyt helyettem. Ekkor hét kis csillagmadár rászállott a vadkörtefa hét legfelsőbb ágára. A vadkörtefán, bár korai nyár volt, sárgák voltak a lombok. A fák mind bólogattak, a bútorok is. Egy nagy, szakállas fenyő megkérdezte, ki legyen a király a fák felett a vackorfa után. Az öreg hársfa legyen, mondotta a vackorfa, akinek szent kép van a törzsébe ékelve, mert az hatalmas és bölcs és szelíd az ágai közt fennakadt sok imádságtól. Alig, hogy ezt mondja, lerepül a hét csillagmadár a vadkörtefáról, és rászáll az öreg hársfára. A hársfához így szólott a körtefa. Királyságod alatt az erdő jól járjon, nőjön és terjedjen hetet hét határon. A fa meg az ember békességben éljen. Ezt kívánja néktek, királyi személyem. Lett e mindenre zúgolódás, mindenünnen azt mondogatták a fák. Nem jó hozzánk az ember, fejszével dönt meg, baltával hasítja testünket. Inkább induljunk le a völgyek felé, és üzzük el őket. De a bútorok elmondották, hogy jó sorsuk van emberországban, jól gondozzák őket. Így béke lett a fák közt, mulatozásba fogtak, nagy lakomát csaptak. A fák mézet és harmatot ettek, a csillagmadarak hordták kehelyben ágról ágra. A kelyhek nagy virágok voltak. A bútorok kinyitották fiókjaikat, és ettek jó ízűen. A diófából készültek diót, a tölgyfából faragottak makkot, mindenik a maga kedvenc ételét. Péterke is neki bátorodott, és kidugta fejét a fűből. De ekkor egyszerre csak szétnyíltak a fák, utat engedve egy szomorú menetnek. Legelől jött, potrohát tolva, Péterkéjék pohár széke. Utána a dívány, testén ezer sebb hely más színű rongyal fódva. Jött a karszék felkötött karral. Nyomában az asztal bicegett három lábon. Negyedik lába külön futott utána, mint a pulikutya. Péterke tudta jól, hogy ő tologatta, vésegette addig, míg így megnyomorodott. A szekrény is jött, háttal előre, hogy mindenki láthassa a nagy sebb helyet, mely középütt égtelenkedett. Az íróasztal jön most, gondolta Péterke. Úgy is lett. Jött nagy haragosan, csurgott le róla a feldöntött tentatartó vére. Odaállottak sorban a vackorfa elé. Panaszt jöttünk tenni nagy sírással, mondották. Aztán töviről hegyire elpanaszolta mindenik Péterkének szörnyűséges cselekedeteit, hogy így, meg úgy, késsel vagdalja, ököllel zúzza a bútorokat. Elé kell keríteni a bűnöst, hogy halálok halálával lakoljon. Péterke úgy megijedt, hogy nem állotta tovább. Hangos sírásra fakadt. Meg is lelték mindjárt ott a fűben, ahol térdepelt. Itt is van már, kiáltották. Ide kerítették a fasorfái. Egyszer csak előlép az irdatlan nagy öreg íróasztal. Minden fiókját vadul csattogtatva jön Péterkének, hogy majd felfalja elevenen. Már-már el is kapta a két könyörgő kezét, mikor nagy recsegéssel, ropogással tövinél törött a vackorfa törzse, és elterült a tisztáson. Éppen Péterke és az íróasztal közé esett. Lett erre nagy jajgatás. Meghalt a királyunk! Meghalt a királyunk! Hajladoztak, siránkoztak a fák, szelet támasztottak, esőt harmatoztak. Hajnalodott, mire lecsendesedtek. Mind a bútor útra készült hazafelé. Csak az irdatlan nagy íróasztal nem akart elmenni, mielőtt fel nem falt a Péterkét. Most a hársfa volt a fák királya, neki kellett igazságot tenni. A kis csillagmadár, aki Péterke pajtása volt, megbújt a lombján, és halkan szólott neki valamit. Erre megszólal a hárs király. Szerencséd, Péterke, hogy a jó öreg vackor király megvédelmezett téged elestében. Különben halálok halálával lakoltál volna bűneidért. Hogy békés legyen uralkodásom első napja, megkegyelmezek neked. Ne kegyelmezné ki, uram, királyom, követelődzött az íróasztal. Hadd falom fel szőröstül, bőröstül. Ha el nem pusztítjuk azt a rossz gyereket, visszamegy az emberek közé, és kegyetlenül rongálja a bútor testvéreinket. A hársfa nem felelt semmit, csak összeráncolt levelekkel gondolkodott. Péterke remegve várta ítéletét. Végre is zúgni kezd a hársfa, és kihirdeti az ítéletet. Péterke 7 álló esztendeig maradjon az erdőben. Erdő közepében, az öreg asztalos erdei műhelyében. Annál tanuljon asztalos mesterséget 7 esztendeig és teljes 7 napig, mert ez az öreg asztalos a legügyesebb mester az egész világon. Ő faragja minden fának törzsét. Ő fűrészeli szép csipkésre a levelüket. Ha pedig jól kitanulta Péterke a mesterséget, faragjon remekbe az öreg vackor király testéből olyan bútort, aki különb legyen még a királyok aranyos trónusánál is. Ha ezt teljesítetted, Péter, visszamehetsz békével az emberek közé. Ezt mondja a hársfa. Péterke örült is, búsult is, mikor meghallotta az ítéletet. Örült, hogy megszabadult a haláltól, nem falja fel a csúnya íróasztal. Meg annak is örült, hogy 7 álló esztendeig nem kell visszamennie az iskolába. Mégis sóhajtozott nagyon, és patakzottak a könnyei. Mit sírsz olyan keservesen, Péter pajtás? Kérdezte tőle a csillagmadár.
1: Hát, csak azt síratom, hogy az édesmamám 7 esztendeig mit csináljon kisfiú nélkül? Ki fogja megenni a reggelimet? Ki alszik a kis ágyamban?
0: No, ebben igaza van a gyereknek, mondották a fák, és elhatározták, hogy Péterke helyett küldenek egy másik kisfiút a Péterke szüleinek. A csillagmadár mindjárt kikeresett egy kis ágat, aki nem volt már elsárgulva a vén vackorfa koronájából. Pici zöld vackor csüggött a hegyiben. Azt a kis ágat lecsípte. Azután ráolvasták a varázslatot. Vén vackorfa kicsi gajja, hallgass királyi szavamra. Azt kéri az erdő tőled. Kisfiú váljék belőled. És egyszerre csak egyet pattogott a kiság, és nem volt sehol. Helyébe egy kisfiú állott, szakasztott olyan, mint Péterke. Azt az öreg íróasztal kézen fogta, és elindult vele az erdőn keresztül a falu felé. Péterkét pedig elvezette a csillagmadár az erdő kellős közepébe. Ott olyan sűrűn állottak a fák, hogy ég nem látszott közöttük. Szellő arra nem járt. Kerektisztást kerítettek a törzsek, tetején összefogóztak a faágak. Télen-nyáron egyformán tellett ott az idő, mert lombjuk sem volt a fáknak. Csak törzsük, meg águk, meg gajjuk. A föld pedig teleszórva vörös-barna fenyőtükkel. Ott lakott Péterke 7 álló esztendeig, és teljes 7 napig. Fúrt, faragott, gyalult, amint az öreg asztalos parancsolta. Ezt az öreg asztalost nem lehetett meglátni sohasem. Csak a hangja hallatszott, valahányszor Péterke nem tudta, hogy mihez fogjon. Máskor sohasem beszélt, és semmit sem felelt, ha Péterke kérdezgetni próbálta. Vedd elő a bicskádat, mondotta mindjárt első nap Péterkének. Hadd olvassam rá az erdei asztalos áldását. Azon túl azt nagyon megváltozott ez a bicska. Amilyen szerszámra volt szüksége Péterkének, csak elgondolta magában. Fűrész kéne, vagy gyalú, vagy véső. Mindjárt azzá lett a bicska a kezében. Péterke megszerette a munkát. Vígan dolgozott. Esténként eljött hozzá a csillagmadár. Hozott neki erdei mézet, meg mogyorót. Beszélgettek, danolgattak. Tellett az idő. Éppen a 7. esztendő első napja következett el, mikor így szólt a csillagmadár. Én most elbúcsúzom tőled egy esztendőre, Péterke. Jól viseld magad, És ne feledd el, hogy ebben az esztendőben kell kifaragnod remekedet a vén vackor király törzséből. Másnap reggel arra ébredt Péterke, hogy a műhely közepén ott fekszik a vén körte fa törzse. Péterke nagyon szépet akart faragni belőle, hálából is, meg dicsőségből is. Mit csináljak? Gondolta. 100 fiókos szekrényt, akinek csak a gazdája leli a nyitját? Asztalt, melyről sosem fogjon ki az étel? Széket, melyen lovagolni lehet a levegőn keresztül? Nem, még ennél is jobbat. Szép körtefa ágyat, kiben minden betegember meggyógyul menten. Ez lesz jó, és nem más. Nohát, munkához lát a Péterke. Dolgozik minden nap reggeltől estig. Csak úgy csurog a verejték egész testéről. Éjjel aludt, mint a bunda. Hát reggelenként csak azt látja Péterke, hogy az ágy szépül, teljesedik éjjelente, mialatt ő alszik. Tán az öreg asztalos segít titokban, gondolta Péterke. Egyébként olyan jól tudta már a mesterségét, hogy egy álló esztendeig nem volt miért tanácsot adnia az öreg asztalosnak.

0: Mese a bútorokról és a kisfiúról. Első rész. Lesznai Anna történetét Szemerédi Bernadett olvasta fel. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Varga Ramona, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Bejelentette alkotmánybíró jelöltjét a Tisza párt parlamenti frakciója a Hende Csaba távozása nyomán megüresedett helyre. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem kíván részt venni a jelölési folyamatban. A Tisza párt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak. A jogász korábban az alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Hende Csaba az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor zárónapján arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet, a szabadság új, széles koalíciójának megteremtése érdekében a Tisza párt által épített önkényuralmi rendszerrel szemben. Tőkés László, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így több mint 140 ezer jelentkező számára vált véglegessé, hogy szeptembertől melyik felsőoktatási intézményben folytathatja tanulmányait. 15 éve nem jelentkeztek ennyien egyetemre és főiskolára, és óriási különbségek alakultak ki az egyes képzések ponthatárai között. Míg a legnépszerűbb állami ösztöndíjas szakokon szinte a maximális pontszámra volt szükség, addig több önköltséges képzésre már 100 pont körüli eredménnyel is be lehetett jutni. Az idei felvételi eljárásban a Debreceni Egyetem jogász osztatlan levelező képzésén és a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia levelező alapképzésén ezen állami ösztöndíjas képzéseken születtek a legmagasabb ponthatárok. Hazánk időjárásáról. A délire, délnyugatira forduló szelet este felé a Nyugat-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar, a déli-délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12-19 fok közé hűl le a levegő, délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!
3: Húsz óra négy perc. A héten történt.
1: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 30. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
1: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Az elmúlt hetek egy-egy eseményét elevenítjük fel a következő órában.
1: A Rubikon Intézet Fény és Árnyék USA 250 című konferenciája kapcsán Háner Péter főigazgatóval beszélgetünk.
0: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
2: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
0: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
2: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és négy másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az öt személy rábízta kettőre, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy három érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy Virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyalmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
0: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
2: Amikor az amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
0: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
2: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások. Többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor-olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő közötte lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszer. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodnia a megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. Akkor a legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek a elképzelésnek az abszurditásai, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott egyszer John Adamsnek.
0: Ön is írta egyik elemzésében, hogy Jefferson elnöksége alatt legnagyobb sikere az ország területének kétszeresére való növelése volt. Ez az elnökségének az első időszakában.
2: Igen, 1803-ban az amerikai kormányzat, Jefferson kormányzata már ekkor ráébredt arra, hogy a Bonaparte első konzul az megszerezte Spanyolországtól Etruriai királyság fejébe, ami a mai Firenze és környéke, a mai Toszkánát jelenti. Etúria fejébe megkapta a spanyol kézen lévő vízgyűjtő medencét a Mississippinek, ez kb. A mai Egyesült Államok középső halmada. Riasztó volt a számukra, hogy egy nagyon gyenge, szerencsétlen távoli spanyol kormány helyett egy nagyon aktív, tevékeny kormányzat veszi át ennek a területnek az igazgatását, és főleg attól rémültek meg, hogy New Orleans városa, amit ekkor még franciásan Nouvelle-Orléansnak neveztek, New Orleans városa lezárhatja a Mississippi torkolatát, és így meggátolhatja a kereskedelmet, a nyugat kereskedelmét, el is szakíthatja a akkor nyugatnak nevezett területet Egyesült Államoktól. Úgyhogy elküldte nagykövetét Párizsba azzal, hogy vásárolja meg New Orleans városát és környékén egy nagyobb vidéket. Bonaparte ekkor már belátta, hogy ha nem tudta megvédelmezni, visszaszerezni az aprócska Haiti területét Franciaország számára, amely függetlenné vált, egykor francia gyarmat volt, akkor hatalmas nagy Louisiana-nak nevezett vízgyűjtött területet végképp nem fogja tudni megvédelmezni a kiújult háborúba, és föltették a kérdést, hogy mit adnának egész Louisianáért. Ez akkor üzlet volt, hogy ezt meg kellett vásárolni, és így kétszeresére növelte Egyesült Államok területét. Még abba hittek, hogy ez több évszázada elegendő föld lesz a farmerek békés terjeszkedéséhez.
0: Így is történt?
2: Nem, mert néhány évtizeden belül eljutottak a csendes óceánig.
0: Mi a különbség, mert említette, hogy ez egy másfajta republikánus párt volt, mint a napjainkban. Mi a különbség a két párt között, hiszen az elnevezése ugyanaz?
2: Jefferson és köre, James Madison és mások azzal vádolták a kormányhoz közel álló federalistákat, hogy monarchisták, hogy monokraták, hogy a személyes túlzottan megősítik a központi kormányzatot, túl nagy hatalmat adnak az elnök kezébe. Tehát monarchista elvek szerint gazdagokat támogatva az országot a Nagy-Britannia útjára térítik, a nagyipar, a nagykereskedelem, a nagyvárosok útjára, ehelyett ők a republikánus szellemiség nevében az egyéni jogokat hangoztatták a központi kormányzat jogaival szembe, az államok jogait akarták megerősíteni, egyéni személyes szabadságot, és külpolitikában inkább Franciaország, a forradalmi Franciaország támogatását tervezgették, szerették volna elérni.
0: Jefferson békepolitikájának növekvő államadósság, nyugtalanság és megosztás lett az eredménye.
2: Így van, eléggé szomorú öregkor vált rá, visszatért Monticellói birtokára, amit máig mutogatnak a turistáknak, és máig megcsodálhatjuk, én is voltam ilyen szerencsés, azt a fantasztikus házat, amelyet ő építetett, újra és újra átépítetett fiatal korától kezdve, az európai ókori építészet mintájára, amelyben ha egy ajtót kinyitunk, egy ajtószárnyat, akkor a másik ajtószárny magától nyílik, amelyben van olyan falió, amely a fal mindkét oldalán mutatja az időt. Egy kis étellift vezet le a pincébe, amibe palackokat helyezett el Jefferson, tehát hogyha télen hideg italra vágyott, akkor csak följebb húzta az ételliftet a pincébe, amelybe ott sorakoztak a palackok. Olyan ágya volt, amely egy falba volt, vastag falba volt beépítve, és két szobába lehetett kilépni belőle. Saját ülőbútorokat tervezett, és rendkívül tehetséges személyisége ebben is megnyilvánulhatott.
3: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.

0: Birinyi Péterrel, a budapesti Mixáth gyógyszertár, gyógyszertár vezető szakgyógyszerészével, a nyári hőség veszélyeiről, a folyadékpótlás fontosságáról beszélget Sallai Éva.
1: A nagy kánikulákban, amikor 30 fok feletti, vagy akár 40 fokos kinti hőmérséklet van, nagyon fontos elsődlegesen a folyadékpótlás. Fontos az, hogy főleg az idősebb korosztály, akik érzékenyebbek a fronthatásra, érzékenyebbek a kánikulája, a hőhullámokra, ott a megfelelő folyadékpótlás mellett fontos, hogy a gyógyszerszedés sem maradjon el. Változik a szervezetünk, jobban kitágulnak az erek, alacsonyabb lehet a vérnyomás, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a gyógyszert ugyanúgy folyamatosan kell szedni. Fontos a megfelelő hidratálás, és erre tényleg a legjobb a tiszta víz, az ivóvíz. Magyarországon nagyon jó a csapvíz, jó minőségű, tehát ivóvíz minősége a csapvíz, nyugodtan lehet fogyasztani. És emellett nyilván a rendszeresen szedett gyógyszereket fontosan szedni kell, és attól nem szabad eltérni, nem szabad elhagyni őket, mert sokkal veszélyesebb, hogyha mondjuk egy vérnyomás csökkentőt, ha pár napra elhagyunk, a vérnyomás kiugrás, hogyha mondjuk valakinek be van állítva a vérnyomása 130/80 vagy 130/90-re, elhagyja a vérnyomás csökkentőt, mert ő úgy gondolja, hogy meleg van, most jó a vérnyomása, nem szükséges, felugorhat a vérnyomásam akár ilyen 160-170-re, és ezek a vérnyomás kiugrások lehetnek igazán veszélyesek. A szervezet sokkal nehezebben tolerálja a hirtelen vérnyomás emelkedést, mint hogyha valakinek folyamatosan magas a vérnyomása, tehát a gyógyszer folyamatosan szedni kell, és el kell kerülni a vérnyomás kiugrásokat. Ugyanez vonatkozik a cukorbetegségre is. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegség az egy olyan néma, alattomos betegség, ami nem fáj, nem okoz problémát. Valakinek magas a cukra, 20-as a cukra, észre se veszi, mert nem fáj. Viszont a szerveit károsítja, az idegrendszerét, az ereit, a veséjét, az agyát, károsíthatja a magas cukor. Szint. Nagyon fontos, hogy a cukorszint mellett a diétára is ügyeljünk. Ugye ilyenkor nyáron jobban elcsábulunk valamilyen édes üdítőital irányába. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegeknek erre figyelniük kell, hogy folyadékpótlásról gondoskodjanak, ha már a tiszta ivóvizet nem akarják fogyasztani, akkor figyelni kell arra, hogy a magas glükóz-fruktóz tartalmú italoktól mindenképpen tartózkodni kell. Nem csak a cukorbetegeknek, hanem igazából mindenkinek. Korunk népbetegsége, ez a NASH nevű beteg, ez egy mozaik szó, azt jelenti, hogy non-alkohol steatohepatitis, tehát egy olyan nem alkohol talaján kialakuló zsírmáj, steatohepatitis, ami májelégtelenség is nagyon súlyos esetben fordulhat, tehát egy olyan betegség, ami az elhízásnak az egyik szövődménye. Majdnem minden üdítőitalban glükóz-fruktóz szirup található. Ezeket úgy is hívjuk, hogy luxus kalóriák. Azért luxus kalóriák, mert nincs rá az embernek szüksége. Nincs arra szükségünk, hogy mindenféle magas cukortartalmú üdítőitalokat fogyasztunk édesítőszerrel, mert azok is ugyanúgy a vércukrot felemelhetik, és ez kimondottan veszélyes lehet nem csak a cukorbetegeknek, hanem mindenki másnak, hiszen azok a sejtek, amik az inzulin termelik, ki tudnak merülni. És ezt a kimerülést tudjuk megakadályozni, odafigyelünk a táplálkozásunkra, odafigyelünk az étrendünkre, és kerüljük a magas cukortartalmú üdítőitalok fogyasztását.
2: A korábbi interjú során is szóba került, és én azt gondolom, így nyáron különös sem fontos, hogy legyen egy patikánk, legyen egy gyógyszerészünk, ahova járunk, aki ismeri, hogy mit szedünk. Kárt okozhat, ha különböző ismeretlen gyógyszereket akár egy szomszéd tanácsára beveszünk.
1: A mai világban mindenki online vásárol. A gyógyszerek és gyógyszerek között is lehetnek interakciók. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer gyógyszer között is lehet interakció. Illetve az egyéb termékekkel, táplálék kiegészítőkkel is lehetnek interakciók. Mindenkinek fontos a saját egészsége, a családjának az egészsége. Ezt akkor tudjuk legjobban garantálni, vagy mindenki akkor tudja ezt garantálni saját magának, meg a családjának, hogyha megbízható forrásból szerzi be ezeket a készítményeket. A táplálék kiegészítőket nem szabad internetről rendelni. Ezeknek az engedélyezése az Európai Unióban egy oldalt vesz igénybe. Egy oldalban kell azokat az információkat közölnie a gyártó cégnek, amit aztán jóvá hagy a gyógyszerügyi hatóság, akár az európai, akár a magyar. És ez nem biztosít egy minőségi ellenőrzést. Minőségi ellenőrzés az biztosít, hogyha megnézi egy hatóság, vagy éppen egy akreditált labor, hogy abban a készítményben mi van, milyen szennyeződés, hatóanyag mellett esetleg milyen bomlástermék, és ezt a táplálékkiegészítők nagy része nem garantálja. Ezért mindenkit óva intenék attól, hogy giga meg a vitaminokat szedjen, és online rendeljen az internetről. Ehelyett praktikus bemenni a gyógyszertárba, ahova mindig is járunk, és az egészségügyi szakember tanácsát kikérni, kérni, hogy neki tényleg mire lenne szüksége. Giga megavitaminokra, extra több grammos C-vitaminra nagyjából senkinek nincsen szüksége. Fontos összevetni azokkal a gyógyszerekkel a táplálékkiegészítőket, amiket rendszeresen szedünk. A legfontosabb iskola példa, amit mindenkinek tudnia kell, hogyha valakinek

0: hogyha bizonyos fájdalomcsillapítót valaki rendszeresen nagy dózisban szed, fekét okozhat, gyomorfekét, nyombélfekét okozhat. Ezt érdemes megelőzni azzal, hogyha valakinek komoly fájdalmai vannak, kivizsgáltatja magát, háziorvostól kér beutalót, és megnézik, hogy annak mi az oka. Nem szabad gyógyszert szedni, mondjuk ilyen egy hasmenés. Ha valakinek van egy banális hasmenés, ami néhány napig tart, arra kap a patikába valamilyen hasfogó tablettát, vagy valamilyen bélfertőtlenítő tablettát. Mondjuk a hasmenésnél egyébként érdemes arra figyelni, hogy olyan gyógyszert, ami megakadályozza a hasmenést, csak akkor érdemes szedni banális hasmenés esetén, hogyha mondjuk utazunk, tehát hogyha megyünk a vonathoz, vagy repülővel, utazunk, de egyéb iránt, hogyha hasmenése van az embernek, akkor nem célszerű, sőt, kimondottan indokolatlan hasfogókat alkalmazni. Akkor inkább valamilyen bélfertőtlenítőt kell szedni, olyan készítményt, ami elősegíti a bélrendszernek a fertőtlenítését, vagy elősegíti azoknak a korokozónak a kiürülését. Hogy én hasfogót alkalmazok, azzal a fertőzésnek kedvezek. Elősegítem azt, hogy a fertőzés, ami a bélrendszerben van, nem tud kiürülni. Ez egy természetes folyamat, ott az a cél, hogy ez kiürüljön minél hamarabb. Diétát tartsunk, folyadékpótlás, elektrolitpótlás, ez a legfontosabb, tehát folyadékpótlás, mert az elektrolitok azok az ionok, nem csak ásványi anyagok, hanem nyomelemek, amik a pótlásáról gondoskodni kell. Ehhez mindenképpen egy pici cukrot kell bevenni, vagy a teába belekavarni, hogy elősegítsük ezeknek az elektrolitoknak a felszívódását.
1: Birinyi Péterrel, a budapesti Mixelt gyógyszertár vezetőjével, Sallai Éva beszélgetett.

0: A diokeljai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falkép másolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
1: Kérem, mondja el, ecsetelje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen.
2: Egy középkori falkép másolatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a másolata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják. Tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében. És a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsó ruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
1: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
2: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobboldali nő alak, tehát a Margita láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióra ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
1: Színesebb
2: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben

0: inkább a másolatnak a számlájára írandó, de még a másolat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
1: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
0: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorral foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit, azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
1: Egy másik fali kép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
0: Hát ez egy nagyon töredékes freskó. Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre. Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez az Antiochi Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól. Egyrészt azért, mert nem egy személyében ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait, illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy Árpád-kori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
1: A művész ismert?
0: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyt is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal. A Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példanélküli.
1: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő falikép másolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
0: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag hogy lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes forrás szerint július 13, más forrás szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hamvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiasconébe kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit a várandós anyáknak, illetve a 14 segítőszent egyiket.
1: Kovács Gergely művészettörténésszel, a Tervtár munkatársával emlékeztünk Antiókiai Szent Margitra.

0: A kormány bejelentésére átalakítja iskolakezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez. Tehát mind a tapasztalataink, mind egyébként különböző felméréseink is azt bizonyították, hogy az egész évet tekintve a legtöbb kiadás egyszerre egy családban, az ilyenkor az iskolakezdésnél jelentkezik. És akkor mi elkezdtük egy első körben a saját intézményeinkben, aztán az intézményünk látókörében lévő gyerekek esetében, hogy igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában, hogy ők is egyenlőbb eséllyel tudják elkezdeni a tanévet. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a feladóknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne tanszerekre, vagy ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a teljes tanében az esélyegyenlőséget.
2: Ez a kapaszkodó program keretében fog megvalósulni?
1: Így van, tehát a hangsúly átkerül a kapaszkodó programra. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bármiről, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen gyakorlatilag a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk, de a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen, ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
2: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
1: Ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind részei annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
2: Ebben a munkában a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
1: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
2: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvodakezdő családokat is támogatja csomaggal. Csomagokkal.
1: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok évelején jelentkezik, tanévelején. Úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni abban az esetben, persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is, nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, a orvosi ellátást kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellene, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segélyszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy-egy család saját erőből nem tud megadni a gyermekének.
2: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: A jogsegély augusztusi adásában a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozásáról lesz szó. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Szalai Kornél Gézát hallják.
1: Miért lényeges külön szabályozni, és hogyan fejlődött történetileg a nagykarú személyek cselekvőképessége?
2: A cselekvőképesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvőképesség részleges vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen szemét érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós, nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el. A nagykorúak cselekvőképességének a korlátozására sok esetben valamilyen fogyatékosság miatt kerül sor, ezek a polgári forradalmakat megelőző időkben sok esetben a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságokra is kiterjedhettek, jól lehet hagyományosan az intellektuális és pszichológiai fogyatékosság volt az érintett. Az ókori római jogban a cselekvőképességet kizárta az elmebetegség, valamint egyes egyéb testi fogyatékosságok, így például a látás és különösen a beszédfogyatékos helyzet kizárták a teljes cselekvőképesség érvényesülését szolgáló egyes, szigorú formasságokhoz kötött jogügyletek megkötését. A kései, posztklasszikus római jogban azonban már megjelentek a fogyatékos élethelyzet komplex értelmezésének kezdeményei, ugyanis az elmebeteg, ha a világos pillanataiban lucidum intervallum észszerű döntések meghozatalára volt képes, akkor őt Diocletianus és Justinianus császárok rendeletei alapján teljesen cselekvőképesnek kellett tekinteni, azaz e rendeletek alapján a személy csak akkor minősült fogyatékosnak, ha a társadalmi életben való megfelelő és hatékony fellépésre nem volt képes. A modern jogrendszerek kialakulásával egyrészt általánossá vált az, hogy minden embert függetlenül fogyatékosságától megillet a jogképesség. A kontinentális magánjogban a római jogtudomány dogmatikai eredményeire hagyatkozva egyértelműen elkülönítették egymástól a jogképességet és a cselekvőképességet. A cselekvőképesség korlátozását és kizárását a polgári korszak magánjogi kódexei három alapon tették lehetővé. Egyrészt a személy életkora, Másrészt akaratnyilvánításra képtelen állapota, ilyen például a részegség. Harmadrészt elmebetegsége, illetve vele született szellemi fogyatkozása okán.
3: Jogsegély. Szalai Kornél Géza jogász nyilatkozott.

0: A Pécsi Kollégium Szerafikum várja a jelentkezőket. A Ferences Szakkollégium igazgatójával, Rizmajer Ritával beszélgetek.
1: Nagyon nagy munkálatok veszik kezdetüket itt a nyáron, szerencsére felújítási munkálatokba tudunk kezdeni. A fürdőszobákat is felújítjuk, valamint a tetőnek még van egy része, amit ki kell cserélni, az is megtörténik. Mindeközben festjük ki a szobákat is, és szeptemberben teljesen új berendezéssel tudjuk várni a leendő kollégistákat, ugyanis a pályázat keretében kaptunk pénzt a bútorok kicserélésére, és így új íróasztalok, új szekrények, új székek és új íróasztali lámpák várják majd az ideérkezőket, úgyhogy egy megújult belsővel fogjuk fogadni az új kollégistáinkat.
0: A honlapon olvastam, ahol lelke van a helynek, s helye a léleknek.
1: Hát ez teljes egészében leírja ez a módunk, amit ők maguk fogalmaztak meg. Valóban alá tudom támasztani. Most is olvasom például az évvégi önreflexiós leveleiket, és gyakorlatilag mindegyikük megemlíti azt, hogy mennyire fontos neki az a közösség, ami itt van, és hogy milyen megtartó erővel bírt számára a nehezebb pillanatok, a vizsgai időszak, nehezebb napjai alatt is, meg hogy milyen jól ki tudnak kapcsolódni, vagy akár az, hogy konyhában összefutnak, megbeszélik az ügyes-bajos dolgaikat, aztán együtt sportolnak, együtt táncolnak. Idén például az egyikük olyan lelkes volt, hogy tánciskolát tartott a többieknek. Ez tényleg a második otthonuk, és ezt ők is látják, és emiatt szeretnek ennyire itt lenni. Olyannyira, hogy még vannak olyanok, hogy másod-harmad, negyedévesek is jelentkeznek hozzánk, mert hogy az évfolyamtársaiktól hallották, hogy itt milyen jó közösség van.
0: Tehát tulajdonképpen nem csak szállást találott a hallgató, hanem egy befogadó közösséget is.
1: Ez pontosan így van, és ez a célunk is, hogy ezt a jelleget megtartsuk, tehát hogy ide olyanok jönnek, akik azt gondolják, hogy nem csak szállásra van igényük, hanem egy közösségre, egy jó baráti társaságra, azonos értékrendű fiatalokra. Ez alapján választanak minket, és ez meg is valósul ideben. A ferencesek is most már egyre nagyobb jelenléttel vannak itt, és hogy augusztus közepével leköltözik ide a harmadik ferences szerzetes, és itt egy közösséget alapítanak, és akkor innentől fogva a város életében is jelen lesznek, és hogy több évtizedes kihagyás után újra letelepednek Pécsett a ferences szerzetesek. Augusztus 5-éig várjuk az újak jelentkezését. A honlapunkon a serafikum.hu című oldalon mindent megtalálnak a felvételi fül alatt, a kitöltendő dokumentumokat is, és szeretettel várjuk, akik egy ilyen értékrendű kollégiumban szívesen laknának és építenének közösséget velünk.
0: Rizmajer Ritát, a Pécsi Kollégium Szerafikum igazgatóját hallották.

0: Augusztusban indul a Nyitott Porta Napok 2026. Tószegi Faggyas Katalin, a NAK vidékfejlesztési igazgatója nyilatkozik.
1: Idén augusztus 22 és október 4 között az ország 19 térségében 5 hétvégén keresztül nyitnak ki a vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kistermelők portái. A Herman Otto non-profit Kft-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egységének szervezésében valósul meg, amihez csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partnerként, és emellett számos szakmai partnerszervezet vesz részt a lebonyolításban és a népszerűsítésben, úgy mint a Kisléptéki Egyesület, a Pannonhelyi Termék Non-Profit Kft., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, az Agrármarketing Centrum, az Aktív Magyarország és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. A Nyitott Porta Napok egy programsorozat, amelynek keretében lehetősége nyílik a videlátogatóknak egy kicsit betekinteni a vidéki mindennapokba. Igazából azon túl, hogy az agroturizmus szeretnénk ezzel a programsorozattal népszerűsíteni, az a cél, hogy egyrészt az agráriumot egy kicsit vonzóvá tegyük mind a városi lakosság számára, de bárkinek, aki ide látogat, és egy kicsit meg tudják ismerni, hogy hogy telik egy kistermelőnek a mindennapja, egy sajtkészítőnek a mindennapja, hogyan készül el az a helyi termék, hogyan jut el az asztalukra ezek a helyi termékek, és számos olyan programot lehet kipróbálni ezeken a hétvégéken, amik kapcsolódnak ezekhez a helyi gazdaságokhoz, akár egy farmlátogatás, kertlátogatás, megnézhetjük, hogy milyen termékeket állítanak elő ezekben a gazdaságokban, és ahol állatok vannak, ott állatsimogató is fog működni, részt lehet venni az állatetetésben, de nagyon sok gasztronómiai élmény is várja az ide látogatókat, és kézműves programokon is részt tudnak majd venni.
0: Tehát az állatsimogatók, vagy például a pónilovaglás, ezek a programok a gyermekeket is várják.
1: Igen, abszolút ez a programsorozat, ez kimondottan a családokat célozza meg. Attól függetlenül persze bárki, aki érdeklődik, el tud látogatni egy-egy ilyen gazdaságba, de ami nagyon fontos, hogy egy családnak egy egész napra szóló élményt is tud biztosítani, mert mindenhol készülnek a gyerekeknek szóló programokkal is, kézműves foglalkozásokkal, nagyon sok helyen lesznek állatok, nyuszik, cicák, ugye mindazok az állatok, akik úgy általában egy ilyen kis vidéki portán megtalálhatóak. De ahol nincsenek állatok, ott is külön készülnek kis gyereksarokkal, olyan játékokkal, amiben egy picit a gyerekek is jobban meg tudják ismerni a mezőgazdasági létet, az élelmiszer előállítást.
0: A Nyitott Porták láthatóságát egy új, országosan a NAK által szerkesztett portakatalógus is támogatja. Mi ez?
1: Ugye ez a Nyitott Porta programsorozat tavaly indult. Amit fontos elmondani, hogy ez nem kimondottan a kamarának a programja volt, mi, mint szakmai közreműködő kapcsolódtunk be. A Herman Otto non-profit Kft-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egysége szervezésében valósult meg, mi szakmai partnerek vagyunk, és a kommunikációs támogatást vállalt magunkra. Tehát kommunikációs támogatást biztosítunk a programhoz. Így amellett, hogy hirdetjük a programot, kisfilmeket készítünk, amivel lehet népszerűsíteni ezeket a portákat, és egy picit jobban elképzelhetővé tesszük ezeket a programokat. És emellett készítettünk egy katalógust, együttműködve a Herman Otto Intézettel, és ebben a katalógusban a tavaly kinyitott portáknak a kis bemutatkozója érhető el. Ez online formában elérhető mind a NAK, mind a Herman Otto Intézet honlapján. És itt az elérhetőségeket is lehet látni, és az, hogy milyen programokat, illetve milyen tevékenysége van az adott gazdaságnak. De most már ezeket az információkat egy honlapon is elérhető a látogatók számára. Ez a nyitottportanapok.hu honlap, ahol az egész programsorozatban résztvevő porták elérhetősége, programkínálata és az egész programnak az időpontjai megtalálhatóak majd benne.
0: Tehát összefoglalva, a kezdeményezés hozzájárul a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a vidéki közösségek összekapcsolásához, illetve a termelői életpálya vonzóbbá tételéhez.
1: Igen, így van. Tehát amellett az agroturizmust szeretnénk népszerűsíteni, ez a termelőknek egy nagyon fontos kitörési pont lehet, egy új fajta értékesítési lehetőség, ha mondhatom így, hiszen amellett, hogy megismerik az ő tevékenységüket, minden egyes ilyen látogatás alkalmával értékesíteni is tudják a termékeiket, tehát egy kiszámítható piaci lehetőséget is tud biztosítani számukra, és ugye az a tapasztalat így a korábbi programok kapcsán is, hogy aki ellátogat egy ilyen portára, egy nyitott portára, és megkóstolja az ott előállított termékeket, ő biztosan vásárolni is fog ezekből a termékekből, fel lehet tölteni otthon a kamrapolcokat, haza lehet vinni a nagyon finom lekvárokat, savanyúságokat, kolbászt, sajtot, tehát mindaz, amiben egy háztartásra szükség lehet, mindenféle finomságot.
0: Tószegi Faggyas Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
0: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve a figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: a Dzsábe felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Tiszapárt dr. Zonnevent Pált, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak szombaton. A jogász korában az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról szombati közleménye szerint. Ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. Kiemelte, az új kormánynak már hónapok óta készülnie kellene az energiahelyzet fokozódására. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, mely Trianon jóvátételére vállalkozott, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A volt EP képviselő rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Kiemelte, a magyarság az erőszakos asszimiláció és a mobilitásnak nevezett elvándorlás veszélyével néz szembe. Románián belül a magyar kisebbség önrendelkezésének hiányát abszurd állapotnak nevezte. Emlékeztetett, az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett, szorgalmazza a Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 Celsius fok közé hűl a levegő, délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak az anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy kiüljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 20. fejezetéből a 20-tól a 28. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágy számukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereség központú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben, azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, Megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak

semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgatótanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán Városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik és még szorosabbá válik.
Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblay prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályán.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: A Budapest Ragtime Band muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mark Twain, a lóvá tett város. 6. befejező rész.

0: Az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett. Szeretnék néhány szót szólni, és valamit kérni önöktől. Ritkaságokkal ügynökösködöm, s kapcsolatot tartok fenn a numizmatákkal szerte a világon. Ezen a vételen a mostani körülmények között is kereshetek, de ha megkapnám az önök hozzájárulását, el tudnám ezeket az ólom 20 dollárosokat adni a névértékükért, s talán még többért is. Adják meg nekem hozzájárulásukat, s én nyereségem egy részét átadom az önök Mr. Richardsának, akinek rendíthetetlen tisztességét önök oly igazságosan és szívélyesen ismerték el ma este. Legyen az ő osztály része 10 000 dollár, s én átnyújtom neki a pénzt holnap. Nagy tapsateremben. A rendíthetetlen tisztesség azonban jócskán Richardsék arcába hajtotta a vért. De ezt a hallgatóság a szerénység jelének tekintette, s átsiklott rajta. Ha jókora többséggel elfogadják a javaslatomat, a szavazatok 2/3-át szeretném megszerezni. Én azt úgy tekinteném, mint a város beleegyezését, s mindössze ennyit kérek. A ritkaságok értékét mindig emeli valami cselfogás, amely fokozza a különlegességet, és felhívja a figyelmet. Na már most, ha én megkapom önöktől az engedélyt, hogy ezekre az állítólagos érmékre felvésessem a 18 úriember nevét, akik... A hallgatóság 9/10 része egy pillanat alatt talpon állt, kutyástul, mindenestül, s a javaslatot fergetegesen helyeslő tapssal és nevetéssel fogadta el. Utána leültek, s a példaképek Dr. Clay Harkness kivételével felpattantak, és szenvedélyesen tiltakoztak a javasolt sérelem ellen, fenyegetőztek, hogy... Kérem, ne fenyegessenek, mondta az idegen nyugodtan. Ismerem törvényes jogaimat, s a handabandázástól nem szoktam megijedni. Taps. Leült. Dr. Harkness valami lehetőséget látott. Két gazdag ember volt a városban, ő és Pinkerton. Pénzcsinálással foglalkozott, vagyis egy népszerű szabadalmazott orvosságot gyártott. Egyik párt részéről ő pályázott a törvényhozó testületi tagságra, a másikéről Pinkerton. Heves fej-fej melletti versenyfutás volt, s napról napra hevesebb lett. Mindketten nagyon szerették a pénzt. Mindegyik vett számításból egy-egy jókora földterületet. Új vasútvonal készült, s mindegyik benne akart lenni a törvényhozó testületben, hogy az útvonal irányát a saját érdekeinek megfelelően módosítassa. Egyetlen szavazat is döntő lehet, s óriási vagyont hozhat a házhoz. Nagy volt a tét, s Harkness merészen szokott spekulálni. Közelült az idegenhez. Míg egyik vagy másik példakép tiltakozással és fenyegetőzéssel szórakoztatta a gyűlést, ő odahajolt és suttogva megkérdezte, mennyiért adja a zsákot? 40 000 dollárért.
1: 20-at adok.
0: Nem.
1: 25-öt?
0: Nem.
1: Legyen 30.
0: 40 000 dollár az ára, egy pennivel sem kevesebb.
1: Rendben van, megadom. Délelőtt 10-kor felmegyek a szállodába. Nem akarom, hogy megtudják. 4 szem közt szeretnék beszélni önnel.
0: Jó. Az idegen felállt, s így szólt a hallgatósághoz. Azt hiszem, késő van már. Az urak beszédei nem érdektelenek, nem oktalanok, s nem unalmasak, de ha megbocsátják, én mégis el fogok búcsúzni. Köszönöm a jó indulatot, melyet kérelmem jóváhagyásában irántam tanúsítottak. Kérem az elnököt, őrizze meg számomra a zsákot holnapig, s adja át ezt a 300-500 dolláros bankjegyet Mr. Richardsnak. A pénzt kivitték az elnöknek. 9-kor elmegyek a zsákért, és 11-kor személyesen nyújtom át otthonában Mr. Richardsnak a 10 000 hátralévő részét. Jó éjszakát.
1: Kicsúszott az ajtón. A hallgatóság továbbra is nagy zaj csapott, amelyben éjjenzések, a mikádó, kutyatiltakozás, s a te nem vagy gonosz ember kezdetű templomi dallam keveredett össze. Otthon Richard Széknek éjfélig szerencse kívánatokat és bókokat kellett elszenvedniük. Végre magukra hagyták őket. Kissé bánatosnak látszottak, s csendben töprenkedve ültek. Végül Méri sóhajtott egyet, s megszólalt.
2: Gondolod, hogy hibáztathatók vagyunk, Edward? Súlyosan hibáztathatók?
1: S szeme az asztalon fekvő három nagy bankjegyre vándorolt, melyeket a szerencse kívánók hada megbámult, és tisztelet teljesen megtapogatott. Edward nem felelt azonnal. Kis idő múltán felsóhajtott, s habozva mondta,
2: mi nem tehettünk ellene semmit, Méri. Meg igen, meg volt írva a sors könyvében, mint minden.
1: Méri feltekintett, s hosszan nézett rá, de ő elfordította a fejét.
2: Azt hittem, a szerencse kívánatok és dicséretek mindig kellemesek,
1: bökte ki hirtelen az asszony.
2: Most azonban úgy tűnik, Edward.
1: Tessék,
2: ott maradsz a banknál?
1: Nem.
2: Lemondasz?
1: Reggel írásban. Ez lesz a legjobb.
0: Richard tenyerébe hajtotta a fejét.
2: Régebben nem ijesztett meg, hogy idegen pénztengere folyt keresztül a kezemen, motyogta. De most, Méri, olyan fáradt vagyok. Olyan fáradt. Feküdjünk le.
1: Reggel 9-kor az idegen elment a zsákért, s kocsin vitte el a szállodába. 10-kor Harkness beszélgetett vele négy szem közt. Az idegen 4 csekket kért, és kapott az egyik fővárosi bankhoz a felmutató részére kiállítva. 4 egyenként 1500 dollárra szólt. 1 34 000-re. A kisebbek közül egyet a tárcájába tett. A fennmaradó 38 500 dollárra szóló lapokat pedig egy borítékba. Harkness távozása után néhány sort írt, s a csekkek mellé tette. 11-kor Richard cég házához ért, és kopogtatott. Mrs. Richards kikémlelt a kukucskálón, átvette a borítékot, s az idegen szó nélkül eltűnt. Az asszony kipirulva, és kissé reszkető lábakkal érkezett a szobába.
3: Biztos vagyok benne, hogy felismertem. Tegnap este azt gondoltam, hogy már láttam valahol,
1: liegte.
3: Ő hozta ide a zsákot. Esküdni mernék rá. Akkor ő az állítólagos Stevenson is, s a város minden fontos polgárát becsapta a hamis titkával. Ha most csekkeket küldött pénz helyett, mi is be vagyunk csapva, miután már azt hittük, megmenekültünk. Csak nem jól éreztem magam ismét az éjszakai nyugalom után, de a boríték formája beteggé tesz. Nem elég vaskos. 8500 dollár még a legnagyobb bankjegyekben is vastagabb paksamétát jelent.
2: Edward, miért tiltakozol a csekkek ellen?
3: Stevenson által aláírt csekkek. Én hajlandó vagyok átvenni a 8500 dollárt, ha bankjegyekben érkezik, mert úgy látszik, így van megírva a sorskönyvében, Méri. De sohasem voltam bátor ember, s nincs elég kurázsim, hogy beváltsak olyan cseklapokat, melyeken ez a baljósatú név szerepel. Csapda lenne. Ez az ember meg akart fogni engem. Nagy nehezen megmenekültünk, most valami új ravasságot módolt ki. Ha csekk... Ó, Edward, ez szörnyű.
1: Méri előhúzta a cseklapokat, és zokogni kezdett.
3: Dobd azonnal a tűzbe, gyorsan! Kerüljük el a kísértést, ez cselvetés. Azt akarja, hogy a világ rajtunk is nevessen, mint a többieken, és áld ide nekem, ha nem tudod megtenni.
0: Megmarkolta őket, és öklét megfeszítve igyekezett a kája felé. De ember volt, pénztáros volt, és egy pillanatra megállt, hogy az aláírás felől megbizonyosodjék. Ránézett, és csak nem elájult.
3: Csíp meg, Méri, csíp meg! Olyan ez, mintha színaranyból volna. Ó, milyen remek, Edward! Miért?
0: Harkness írta alá. Miféle titoklap pankhat mögötte, Méri?
3: Edward, azt gondolod, nézd, nézz ide! 1500, 1500, 1500, 34000, 38500. Méri, a zsák nem ért 12 dollárt, és Harkness úgy látszik kifizette a névértékét. És gondolod, hogy ez mind a miénk? 10000 helyett?
0: Hát úgy néz ki. És a csekket a felmutató részére állították ki.
3: Jót jelent ez, Edward?
0: Ha jól sejtem, célzás, hogy valami távoli banknál váltsuk be. Talán Harkness nem akarja, hogy a dolgot megtudják.
3: Mi ez?
0: Egy levél?
3: Igen, a csekkek mellett volt.
0: Fel lehetett ismerni Stevenson kézírását, de aláírás nem találtak, így szólt. Csalódott ember vagyok. Az önbecsületessége erősebb, mint a kísértés. Én másképp vélekedtem, s ezáltal megrágalmaztam önt. Most őszintén bocsánatot kérek, és ugyancsak őszintén tisztelem önt. Ez a város nem méltó, hogy az ön ruhájának szegélyét megcsókolja. Drága uram, én fogadtam magammal, hogy öntudatos városukban 19 elcsábítható ember van. Feszítettem. Vegye át az egész nyereséget, megérdemli.
3: Richards mélyet sóhajtott. Mintha parázssal írtják volna. Úgy éget, Méri. Megint nyomorult vagyok. Én is. És drágám, szeretném. Gondolj csak el, Méri. Hisz bennem. Ó, hagyd, Edward. Nem tudom elviselni.
0: Ha kiérdemeltük volna ezeket a szép szavakat, Méri, s Isten látja lelkemet, azt hittem, valamikor kiérdemeltem, odaadnám értük a 40000 dollárt, és eltenném a levelet, mert aranynál és drágakőnél többet ér, és örökre megőrizném. De most nem élhetünk vádoló jelenlétének árnyékában, Méri. Beledobta a tűzbe. Küldönc érkezett, és átadott egy borítékot. Richards felbontotta, és olvasni kezdte. Burgess-től jött. Ön megmentett egyszer szorult helyzetemből. Én megmentettem tegnap este. Nagy hazugságba került, de könnyen és hálás szívvel tettem. Senki sem tudja a városban, úgy, mint én, milyen derék, jó és nemes ön. Szíve mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, amelyben egyhangulag elmarasztaltak, de kérem, higgye legalább azt, hogy hálás ember vagyok. Könnyebben viselem így a terhemet. Burgess.
3: Ismét megmenekültünk. És milyen feltételekkel?
0: Tűzbe dobta a levélkét.
3: Bár csak halott lennék, Méri, bár csak ne tudnék semmiről.
2: Bizony, keserű, nagyon keserű napok ezek, Edward. Olyan mély sebeket ejt a nagy lelkűségük, s olyan gyors egymás utánban.
0: Három nappal a választások előtt mind a 2000 szavazó értékes emlékeztetőt kapott egyet-egyet a hírhet hamis 20 dollárosokból. Egyik felére ezt a szöveget vésette valaki. A következő megjegyzést tettem a szegény idegennek. A másik felére. Menj és javulj meg, Pinkerton. Így egyetlen fejre zúdult a nagyhírű tréfa minden maradék szemete, és pedig gyászos eredménnyel. Felelevenítette a hatalmas gúnykacajt, s Pinkertonra irányította. Harkness lóhosszal győzött a választáson. 24 órával azután, hogy megkapták a csekklapokat, Richard Cék lelkiismerete lecsillapodott, elbátortalanodott. Az idős házaspár lassacskán összebékült bűnével. De megtanulták. A bűn új és új rettegéssel jár, ha egy szikrányi lehetősége is van, hogy kiderül. Ez új, fontos, lényeges sajátosságot kölcsönöz neki. A reggeli szentbeszéd a templomban a megszokott kaptafára készült. A pap ugyanazokat az elcsépelt dolgokat mondta, ugyanolyan elcsépelt kifejezésekkel, ezerszer hallották már, s ártalmatlannak, majdnem tartalmatlannak találták. Szinte elaludtak alatta. Most azonban más volt. A prédikációból vádaskodó tüskék borzolódtak elő, mintha egyenesen és kizárólag azok ellen irányult volna, akik halálos bűnöket rejtegetnek. Isten tisztelet végeztével elmenekültek a gratulálók tömegétől, mihelyis csak lehetett. Bizonytalan, homályos, meghatározhatatlan félelmektől a velejükig átfagyva siettek haza. Véletlenül észrevették Mr. Burgess-t, amint befordult a sarkon. Nem válaszolt üdvözlő biccentésükre. Nem vette észre. De ezt ők nem tudták. Mit jelenthet ez a viselkedés? Azt jelentheti, ó, egy tucatnyi szörnyű dolgot. Talán tudja, hogy Richardsék akkoriban tisztázhatták volna az ő szerepét, s most aztán a kedvező alkalomra vár, hogy ezt a számadást elintézze velük. Otthon, nyomorúságukban azt képzelték, hogy a cseléd hallgatózhatott a szomszéd szobában, mikor Richards elárult a feleségének a titkot, melyel Burgess ártatlanságát bebizonyíthatta volna. Később Richards úgy emlékezett, hogy akkoriban hallott is valami ruhasusogást. Nem sokára biztos volt benne, hogy hallotta. Valami ürüggyel behívták Sarah-t, s figyelték az arcát. Megmutatkozna a tekintetében, ha elárulta őket Burgessnek. Kérdéseket tettek fel neki, kérdéseket, melyek olyan szeszélyesnek, összefüggéstelennek és céltalannak látszottak, hogy a lány biztosra vette, az öreg házas pár esze megsínlette a váratlan jó szerencsét. Az éles, vizsgáló tekintet, melyel minden mozdulatát kísérték, megijesztette, s ez betetőzte a félreértést. Elpirult, ideges és zavart lett, s a két öreg szerint mindez valami szörnyűséges bűn félreérthetetlen jele volt, s a lány kétségkívül kém és áruló. Mikor egyedül voltak, rengeteg összefüggéstelen eseményt próbáltak egymásba illeszgetni, és iszonytató eredményekre jutottak. Mikor a dolgok nagyon elfajultak, Richards hirtelen levegőért kapkodott, és a felesége megkérdezte, mi az, mi az? A levél, Burgess levele. A hangja gúnyos volt, most már látom, idézte. Szívem mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, melyben egyhangulag elmarasztaltak.
3: Ó, Istenem! Most már teljesen világos. Tudja, hogy én tudom. Figyeled, milyen ügyes fogalmazás. Csapda volt, és én bolondmód belesétáltam, és Méri... Ó, ez rettenetes. Tudom, mit akarsz mondani. Nem adta vissza a leveledet, melyben az állítólagos megjegyzés volt. Nem. Megtartotta, hogy ártalmunkra lehessen. Méri, valakinek már el is árult bennünket. Tudom, biztosan tudom. Egy tucat arcon láttam az Isten tisztelet után. Nem fogadta a köszönésünket. Tudta, mit csinál.
0: Éjszaka felébresztették az orvost. Reggel híre ment, hogy az öreg házas pár meglehetősen beteg. Az orvos szerint kimerítette őket a váratlan szerencsével járó izgalom, a sok jó kívánat és a virrasztás. A város őszintén bánkódott, mert Idestova már csak ezzel a két öreggel büszkélkedhetett. Két nappal később még rosszabb hírek szállingóztak. A két öreg félrebeszélt és különös dolgokat mívelt. Az ápolónők tanúsága szerint Richards csekkeket mutatott fel $8,500-ról, nem, bámulatos összegről, $38,000. Mi lehet a magyarázata ennek az irdatlan vagyonnak? Az ápolónőknek másnap újabb híreik voltak, mégpedig csodálatosak. El akarták rejteni a csekkeket, nehogy valami bajuk történjék, mikor azonban keresték őket, már eltűntek a beteg párnája alól.
4: Hagyják békén a párnát, mit akarnak? Kérdezte a beteg.
3: Azt gondoltuk, legjobb, ha a csekkeket...
4: Nem fogják őket többé látni, megsemmisültek. A sátántól származtak, éreztem rajtuk a pokolszagot, s tudtam, hogy bűnre akarnak csábítani.
0: Aztán furcsa és ijesztő dolgokat kezdett össze-vissza hadarni, melyeket nem lehetett világosan megérteni, és az orvos figyelmeztette a nővéreket, hogy ne meséljék el. Richardsnak igaza volt, a csekkeket senki se látta többé. Alig, ha nem álmában fecseketett valamelyik ápolónő, mert két napon belül az egész város ismerte a meséket, és ezek ugyancsak meglepőek voltak. Olyasmi derült ki belőlük, hogy Richards maga is pályázott a zsákra, s Burgess elrejtette a levelet, aztán meg rosszindulatúan elárulta őt. Burgess-t faggatták, de ő mereven tagadott. Azt mondta, méltánytalan dolog jelentőséget tulajdonítani egy beteg öreg ember lázas kotyogásának. A levegő mégis tele volt gyanúval és szóbeszéddel. Egy-két nap múlva híre ment, hogy Mrs. Richards lázálmában ugyanazt hajtogatja, amit a férje. A gyanú meggyőződéssé sűrűsödött, s a város egyetlen fontos, becsületben maradt polgárának tisztaságába vetett hite megingott, büszkesége lelohadt, szinte már elhanvadt. Hat nap múlt el, s új hírek jöttek. Az öreg házas pár haldokolt. Richards agya kitisztult utolsó órájában, és Burgessért küldetett. Hagyják el a szobát, mondta Burgess. Azt hiszem, négy szem közt akar valamit mondani.
3: Nem,
0: szólt Richards.
4: Tanúkat akarok. Hallják mindnyájan a vallomásomat, hogy férfi módra hallhassak meg, nem mint egy kutya. Tiszta voltam, mesterségesen, mint a többiek. És mint a többiek, én is elbuktam, mikor a kísértés jött. Vállaltam a hazugságot, s pályáztam arra a nyomorult zsákra. Mr. Burgess emlékezett, hogy egyszer valami szívességet tettem neki, és hálából és tudatlanságból elrejtette a levelemet, és megmentett. Emlékeznek, mivel vádolták Burgess néhány éve. Az én tanúságom Csak az enyém védhette volna meg, de én gyáva voltam, s hagytam, hogy igazságtalanul elítéljék. Nem, nem, Mr. Richardson, a cselédem elárulta neki a titkomat. Senki sem árult el semmit nekem, és ő természetesen és méltányosan cselekedett. Megbánta nagy lelkűségét, melyel megmentett, s kiadott. Megérdemeltem. Soha. Esküszöm. Tiszta szívemből megbocsátok neki. Burgess szenvedélyes tiltakozása süket fülekre talált. A haldokló eltávozott, soha nem tudhatta meg, hogy ismét kárt okozott szegény Burgessnek. Éjszaka az öregasszony is meghalt. A szent tizenkilencek utolsó tagja is áldozatul esett az ördögi zsáknak. A városról régi dicsőségének maradék rongya is leszakadt. Gyásza rejtett, de mély volt. Törvényhozó testületi engedéllyel, hosszas rimánkodás és könyörgés után megengedték Heddlebergnek, hogy nevét megváltoztassa, mindegy mire, nem árulom el, s kihagyhasson egy szócskát a mottóból, amely nemzedékeken át díszítette a város hivatalos pecsétjét. Ma már ismét becsületes város, s korán kell annak felkelni, aki csaláson akarja fogni. A régi pecséten ez állt. Ne vígy minket a kísértésbe. Az újon pedig vígy minket a kísértésbe.

Mark Twain, a lóvá tett város. A hatodik befejező rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Kornides Tamás. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Rachel Portman szerzeményét előadta a Miramax Motion Picture Orchestra. Vezényelt George Hammer.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Tiszapárt dr. Zonnevent Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelölte alkotmánybírónak szombaton. A jogász korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott, Sólyom László mellett alkotmányjogi tanácsadóként segítette Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját, emellett Magyarország képviseletében több nemzetközi bíróság előtt is eljárt. Az új alkotmánybíró megválasztására azt követően kerül sor, hogy Hende Csaba megbízatása július 19-én megszűnt. A volt honvédelmi miniszter azért veszítette el alkotmánybírói tisztségét, mert az alaptörvény 17. módosítása következtében már nem felelt meg az országgyűlési képviselővé választhatóság feltételeinek. Az alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában a vonatkozó törvényi rendelkezés megsemmisítését kérte, álláspontja szerint sérült a visszaható hatályú jogalkotás és a diszkrimináció tilalma is. Illegitimnek tartja a Fidesz frakció Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról szombati közleménye szerint. Ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az országgyűlés rendkívüli ülésén várhatóan hétfőn dönt az új alkotmánybíró személyéről. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn arról beszélt, a Fidesz ellenzéki politika helyett ellenállási politikát hirdet. A Fidesz elnöke szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása a kizárólagos hatalomgyakorlás felszámolása érdekében történik, ami bűncselekmény. Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozva, miközben a gazdasági bajok itt vannak a kapuban, addig a Tisza kormány az euró bevezetéséről beszél. Kiemelte, az új kormánynak már hónapok óta készülnie kellene az energiahelyzet fokozódására. Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán Orbán Viktor Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére reagálva úgy vélte, idézzük, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta, mely Trianon jóvátételére vállalkozott, és a jelenlegi geopolitikai helyzetben Márton Áron egykori erdélyi püspök példájának követését ajánlotta, a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban szombati beszédében Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A volt EP képviselő rámutatott, az 1 millió fő körülire csökkent romániai magyarság az Európai Unió veszélyeztetett népei közé tartozik. Kiemelte, a magyarság az erőszakos asszimiláció és a mobilitásnak nevezett elvándorlás veszélyével néz szembe. Románián belül a magyar kisebbség önrendelkezésének hiányát abszurd állapotnak nevezte. Emlékeztetett, az erdélyi magyar nemzeti tanács társult szervezőként igyekszik síkra szállni Székelyföld területi önrendelkezése és az erdélyi magyarság személyi elvű autonómiája mellett, szorgalmazza a Székelyföld és Párcium történelmi régiók elismertetését, különös tekintettel Románia tervezett közigazgatási átszervezésére. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában több órás, keleten sok napsütés várható, délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 Celsius fok közé hűl a levegő. Délután 29-34 Celsius fok valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Házi muzsika a déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bügös Herjetta, Fülöp Csaba és a magam nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a házi muzsika, ismétléses adása, mégpedig 2022-ből. Műsor első részében az Ex Canto együttessel találkozunk, vagyis Kálai Gábor csapatával. A második részben pedig Hauser Adrien lesz a vendégünk. A felvételek 2022. januárjában, illetve februárjában készültek.

0: Gábor, légy olyan kedves bemutatni, nem lesz nehéz.
1: Nem lesz, azt hiszem, én is, mert
0: nagy részben család.
1: Itten végignézek így balra a soron, mellettem
0: és
1: Katalin.
0: És hölgyet látsz.
1: Lányom, Kállai Katalin, aki Furuljákon, blokkflőtéken játszik, ugyanúgy, mint ahogy én. Katalin mellett Ágnes lányom látható, aki barokk csellón játszik. Most
0: arról majd beszélgetünk később, hogy miben különbözik a
1: családnak a többi tagjáról is majd még fogunk beszélni. És hát a sor szélén, ott a másik szélén, egy átelemben velem, Győri István barátom látható ezzel a nagyon hosszú nyakú lanttal, amiről majd megint ő fogja majd elmondani, hogy pontosan.
0: Hát olyannyira, hogy nem csak ez a hosszú nyakú lant van itt a rádióban, hanem csomó hangszer körülötte. Lesz, miről beszélgettünk. Van, mit hallottunk?
1: Hát első számként mindenféleképp kedveskedni szerettünk volna a hallgatóknak, és hát én Boa Mortier, egyébként nagyon kedvelem, ő francia nagybarok zeneszerző, nagyon sok darabját játsszuk egyébként, nagyon változatos repertoárra, és nagyon sokszínű muzsikát ír ő, és találtam...
0: Sok műfajban,
1: igen. Hat Gentillesse se van, ami ugye kedvességet, kedveskedést, kedvességet jelent, és hat ilyen darabot írt, amiknek mindegyike tényleg azt hiszem ilyen ajándéknak szánt muzsika, és ebből két tételt játszottunk. Ennek a Gentillesse-nek, tehát ennek a kedvességnek külön is van címe. Érdekes, ugye, hogy a szerzőnk francia, de olasz címet adott a darabnak, La Casa Dolce.
0: Tehát, édes ház.
1: Ezt a címet adta. Ezzel szerettünk volna elsőként kedveskedni a hallgatókkal.
0: Nagyon szépen köszönjük. Közben a hölgyekre néztem meg, Istvánra, meg rád is, meg magamra. Nem beszéltünk meg, de összeöltöztünk. Nézzétek meg! A szürke különböző árnyalatai, plusz a bordónak a különböző árnyalatai. Igen. Tehát valahol ezek ilyen lelki összecsengések. Játszunk, és akkor utána elmélyedünk egy kicsit a beszélgetésben.
1: Tehát
0: is.
1: Jöhet akkor a következő darabunk. Most maradunk egy ideig francia zenénél, sőt, a második darabunknak a szerzője is szintén Boa Mortier.
0: Tudod, ki szokta őt emlegetni nagyon sokszor is nagy szeretettel? Vashegyi Gyuri. Igen, hát ő is elmélyedtük
1: meg. Igen, nem beszéltük meg Gyurival, de hát azt hiszem, akkor ennek nagyon örülök, hogy ő is egy
0: abszolút
1: nagy mester.
0: Ramu tartja, és Boa Mortier, és hát még egy jó pár. Ő mesélte, hogy olyan kincsek vannak itt Budapesten a Széchenyi könyvtárban, de ezt ti biztos jobban tudjátok, amiket még elő sem adtak, fel sem fedeztek.
1: Hát hogy ne, mennyi ilyen van.
0: Úgyhogy hajrá, van, és lesz mit játszani.
1: Ezt előbb mondtad, hogy ott ki szokta őt emlegetni. Nekem hirtelen Cidra tanár úr jutott eszembe, ugye 20 éve, hogy már itt hagyott minket.
0: Nincs közöttünk.
1: És,
0: én nagyon kedveltem és őt, és nagyon sokat voltunk együtt.
1: Hát ezen nem voltál egyedül, most majd nagy ünnepségek lesznek majd a Weiber-Konziban, most teremavatója lesz majd, egy terem kapja meg az ő.
0: Igen, ő nagyon itt hagyta a nyomot maga után. Hát nagyon van. Hát tanítványokban, emlékekben.
1: 20 éve, és minden évben tartunk a tiszteletére azóta is emlékkoncertet. És hát a humora az volt felejthetetlen, és ő ugye Boa Mortiert, ő is nagyon szerette, de mindig úgy szokta emlegetni, hogy a fahalálosi. Ugye a Boa Mortier.
0: Ha lefordítjuk.
1: A fahalálosi mestertől játszunk most valamit. Ezt szoktam.
0: És mi lesz
1: mondani.
0: Ez a valami most?
1: Ez a valami most nagyon érdekes, ez is az zene és az irodalom kapcsolatáról, hogy például bizonyos irodalmi alkotások mennyire népszerűek voltak a zenészek között, és ugye itt Cervantes Don Quixote-ra gondolok. Boa Mortier írt egy szivittet, egy Don Quixote szivittet, és ebben a szivitben található egy sákon, ugye ez egy ilyen variációs zenei műfaj.
0: Hát olyan variációs, hogy van egy menet
1: vagy
0: és arra építkezik különböző
1: vagy
0: módon.
1: Menet, ugye, és a passzakájával ez különbözött még az induláskor, de aztán később meglehetősen egybemosódott. Ez a két műfaj. A Don Quixote szvitből Boa Mortier és sákonját játszanak.
0: Milyen hangszereken? Mert hát nem látják, csak hallják a hallgatók.
1: Ugye, ami az alapfelállása az együttesnek, egy szoprán, furuja, egy alt furuja, barokk cselló és arcilluto. Arcilluto, a hosszú.
0: De gyönyörű elnevezés. Már az elnevezés gyönyörű. Hát még a zene.

0: Mivel lesz még sakon a mai műsorban, most egy picit nézzük meg a most hallott művet közelebbről, és szugerállak közben titeket, Ági és István, mert ti vagytok a basszus, az alap. Kérhetem külön a sakon témát, tehát ezt a bizonyos ismétlődő basszus témát,
1: ami... Azért vagyunk bajban, mert azért ez pont nem egy tipikus.
0: Tehát itt azért, nem baj, ez itt azért, nem, de a itt... következő az...
2: Az tipikus.
1: Igen, a lőli az nagyjából tipikus, az sem egészen. Tehát igazából az egyszerűbb sakonoknál ott van négy akkord, ami ismétlődik.
0: És akkor vagy egy
1: után,
0: menet.
1: Vagy egy menet, ami mi ismétlődik, van? És utána az ismétlődik. Itt azért nagyon sok változata van ugyanannak.
0: De hát válasszátok játszik, ki a legfrappásabb.
1: Az elsőt, az körülbelül az eleje. De, az,
0: de akkor csak ti? Tehát csak az okay. alapot szeretném hallani.
1: Nem, ezt a sakonban, erről beszélünk, hogy a balmortjéből játszok az első.
0: Még el kell mondani a kedves minket hallgató hölgyeknek és uraknak, hogy semmit nem beszéltünk meg előre, hanem minden itt és most, mert az az érdekes, akkor figyelünk jobban egymásra. No,

0: már változik, ugye?
1: És ez aztán variálódik. Köszönöm szépen. Ugye csak mutattuk, aztán majd Lülinél is bemutatjuk ugyanezt a témát. Hát nem hangról hangra, de a felépítésben ugyanez. Közben Katalinhoz jövök, hogy egy operaénekes papának hogy lehet furulyás, fúvó hangszeres lágya. Miért ezt a hangszert választottad? Hát
2: ez érdekes, mert tulajdonképpen mind a ketten vonós hangszeren kezdtünk játszani, Ági is, meg én is. Én hegedülni kezdtem, aztán brácsáztam. Valahogy apu folyamatosan énekelt és furulyázott otthon, mi meg ugye végigültük a Mandel Kvartett és a Kamerát a koncerteket, de valahogy, nem tudom, a furulyát nem tekintettük a hangszernek. Valahogy úgy voltunk valahogy, az olyan természetes, azon az apu játszik.
1: És meg az úgy mindenki tanult valamikor, vagy kezébe vette.
2: Az óvodába furuljáztam egyszer-kétszer, de aztán utána valahogy nem jutott eszembe, és én valahogy a hegedűvel viszont úgy voltam, hogy az a repertoár, amit a zeneiskolában tanultunk, az nem állt közel a szívemhez, úgyhogy én végül is a hegedűn éreztem, hogy

0: verziója is, de hát engem a régi zene, az, nekem a régi zene mindig is szívügyem volt és szerelmem, úgyhogy
1: A
0: ez
1: papa
0: egyértelmű.
1: után, mert
0: Igen.
1: ő operákat énekelt, és nem csak régi operákat.
0: Hát, de azért folyamatosan
2: hát, de hát
0: régi zenét.
2: Ugye azért az én működésemnek a, hát legalább
1: alapja.
2: Ugyanakkor a
1: Igen.
2: részét tette ki, ugye a Mandel Kvartettel és a Kamerát a Hungarikával, meg hát azon kívül még rengeteg más együttessel dolgoztam, én még volt Affetti muzikáli
1: Úgy
2: együttes,
1: van.
2: Aminek Malina Jancsi volt a vezetője.
1: Tényleg,
2: hát,
1: igen.
2: Hát ugye Capella Savaria, meg ma a Savaria barokk zenekar, ugye,
1: igen.
2: ahol
1: Német,
2: mi ketten vagyunk
1: Német
2: a
1: barokk
2: furuljások a Palinál, úgyhogy ezt ezért...
0: Hát énekelni érdekes módon egyikünk sem kezdett el énekelni. Ezt most már bánjuk, de valahogy úgy, ugye mi otthon azért sokszor láttuk az árnyoldalát annak az éneklés. Szóval, hogy oké,
1: igen,
0: hogy
1: közelről a csillogás az nem olyan
0: igen,
1: csillog,
0: tehát, hogy
1: nem olyan fényes.
0: Tehát a hangszerekkel sem könnyű, ugye tényleg érzékenyek a hőmérsékletre, körülményekre, de azért az, hogy egy énekes milyen hangi állapotba kell
1: az
0: föl.
1: Még kényesebb.
2: Hallották, hogy a fürdőszobában milyen zajok jönnek,
1: hát
2: egy előadás délelőtjén, amikor próbáltam fölkrákogni.
1: Hát pláne délután nem is szeretnek énekelni az
2: hát
1: énekesek.
2: Nem. Pedig nem. A próbák, főpróbák, mint általában délelőtt.
1: Meg amikor vannak. Énekes jön ugyanebben a stúdióban, a Katolikus Rádióban, akkor mindig nyafognak, hogy beszélgetni is, meg énekelni is, hogy lehet az egymás is, után. Igen. Na, hogy lehet?
2: Hát nehezen, mert másfajta funkcióban beszél az ember, mint ahogy énekel. Ám bár voltak énekesek, akiket nem zavarta az, hogy úgy is beszéltek, mint ahogy énekelni kell, és akkor ebben van szelmoszkolni.
1: Gregor József
2: ja,
1: például,
2: ja,
1: aki...
2: Ugye, hova megyünk a délután, fiúk? És akkor így beszéltek is, mint ahogy énekelni.
1: Persze.
2: Pozícióba
1: igen,
2: tették a hangot. Igen.
1: No, akkor Lüli.
2: Akkor
1: először játsszuk el a témát, jó? Ági, akkor mutassátok be István csak a témát, ha megvan. Na, akkor miről váltasz?
3: A Lantról egy barokk gitárra váltok.
1: És ez a nagy nyakú...
3: Ez a nagy, ez egy Lant, egy Lantféle, nagyon sokféle Lant.
1: Szegény Lantos, volt. Hogy egy ilyen óriás csecsemőt kellett magával vinni.
3: Érdekes, hogy a Kati azt mondja, hogy a furulya az olyan természetes volt. Az én fiam azt mondta, hogy ő azért nem akar gitározni, mert ez egy olyan közönséges hangszer. És ő így értette, ahogy a Kati értette, hogy látta, hogy az apja, még az én feleségem is gitáros, úgyhogy az olyan természetes volt, ezt nem kell meg, ezek ezt csinálják, akkor én minek? Ez olyan...
1: Akkor nem hiányzó.
3: Hétköznapi dolog. Igen.
1: Tehát most váltottál egy
3: barokk gitárra, igen.
1: Miben különbözik a mai gitároktól?
3: Hát nagyon sokban különbözik, itt inkább azt szeretném elmondani, hogy sokan azt hiszik, hogy a Lant és a gitár azok, tehát hogy a Lant az elődje a gitárnak, csak rokona, de nem boldog őse, ahogy mondhatnám, egy kicsit.
1: Melyik volt előbb?
3: Együtt voltak, folyamatosan együtt voltak. A reneszánszban is volt reneszánsz,
1: sőt,
3: meg reneszánsz gitár.
1: Úgy van.
3: Hát mondjuk az, hogy mi gitár, meg mi lant, az nagyon nehéz, mert ez a koncepció, hogy van egy test, arra húrok vannak fölkötve, van egy fogólap, meg van egy hangoló kulcs, és ez a testen rezegnek a húrok. Nagyon sokféle hangszer van, amire rá lehet mutatni, hogy na ez lehetett annak az őse.
1: Világos.
3: Tehát ez elég nehéz
1: meg
3: kitalálni.
1: Meg ilyen ősi rajzokon, meg festményeken
3: mindenféle
1: lehet látni.
3: Mindenféle ilyen hangszer van, tehát ez nehéz megmondani. Minden esetre a gitároknál, ott a húroknak a száma, ugyanúgy a lantoknál, a húroknak a száma folyamatosan növekedett. A barokk gitárnak éppen 4 húrpárja van, plusz 1 szimpla húr, a reneszánsz gitár az egyel kevesebb volt, és aztán majd játszani fogok egy romantikus gitáron, annak már 6 húrja van, az a 19. század elején jelent meg rövid időre, és az még mindig nem olyan, mint a mai gitárunk. A mai gitárunk az 1800-as évek közepén alakult ki csak. Úgyhogy ez egy másik hangszer, ez kétféle játékmód van, vagy szokták, vagy... kipengetik a hangokat, mint a Lanton, mondjuk.
1: És szoktak ilyen pengetőt is használni.
3: Nem, csak ujjakkal, viszont ahogy most itt fogok játszani, az is létezett.

0: játék volt, létezett.
1: És ez véletlenül pont egy francia modellnek a másolata. Még egy érdekességet elmondok,
2: és nagyon
1: jó?
2: Nagyon szép egyébként.
1: Itt a hátulján, hát igen, ez...
2: Hát, ilyen zebra.

0: Zebra mintás kétféle jávorfából és ébenfából van ez a csíkozás szét. Rajta.
1: Igen.
0: Ugye a rádióhallgató kevés, ez kb. Olyan 2-3 centi széles csíkokból áll a hátulja, és van rajta két pici fehér gomb, amit ma már nem használunk, de az a két pici fehér gomb a gitár testén arra szolgált, hogy a régi gitárosok az ingükjek a gombjára akasztották rá a hangszert, úgyhogy a két gombra rákötöttek egy használt húrt. Mert olyan pihe könnyű a hangszer, hogy egy ingombra ráakasztva pont lehet rajta játszani.
1: Óriási, látod, az ember mindig
0: és
1: tanul.
0: És egyébként még elmondom azt is, mert túl sokat beszélek, tudom, hogy Lüli remek gitáros volt, de nem sokra tartották a hangszert soha, a zenészek, ugye?
1: És nagy betűvel.
0: Lülinek, amikor Lüli ugye bulizott, meghívta a barátait, és ittak, meg beszélgettek, meg tubákolt Lüli nagyon sokat, akkor gitározott nekik, és rengeteg darabot rögtönzött, és könyörögtek neki, hogy írja le, és nem volt hajlandó soha. Mert Lüli olasz volt, ugye,
1: eredetileg. Igen, olasz vérmérsékletén jön.
0: Onnan hozta magával ezt, és nem volt hajlandó leírni egyetlen darabot se.
1: Akkor most Lüli sakonja, Gábor mit fűzol hozzá?
2: Mondjak még csak annyit, hogy ez a barokk gitár nekem mindig őszinte meglepetés szinte minden egyes alkalommal, mert ezt szintén a rádióhallgatók nem látják, hogy a gitárnak nagyon kicsi a teste. Kifejezetten egy kis testű hangszer, és meglepően nagy hangja van. Tehát olyan nagy zengése van, hogy ezen én mondom, hogy minden egyes alkalommal meglepődöm, hogy nagyobb hang jön ki ebből a pici testből, mint ezekből a nagy testű mai gitárokból. Ezt nem is értem, Pisti, erről neked van valami teóriát, hogy ez miért van így?
0: Nagyon könnyű és nagyon vékonyra van építve. Ja, abban a korban a hangszer és nagyon díszített. Sokszor a használhatatlanságig díszített, például a hangoló kulcsok túl közel vannak egymáshoz, de ezek bizonyos arányok fejeznek ki. Tehát itt arról van szó, hogy jó hangszert, ugye egy hangszerkészítőnek kellett tudni készíteni, hiszen nem ért volna meg.
1: Kicsit kellett tudni játszani is, mert
0: gondolom, igen, de inkább a szépségre mentek, és abban versenytek. De ugyanakkor rendkívül vékony az egész. Tehát vékony fenyő fedőlapja van, és a hátlapja is fenyőből van, amire ezeket a vékony jávor meg ében rétegeket ráragasztott. Tehát pihe könnyű az egész.
1: Szólaljon meg akkor, Lüli sakonja.
2: Még annyit hagyd mondjak, hogy ennek a sakonnak van mellékneve, azaz címe, ez a sakon d'Arlequin, tehát a korabeli Commedia dell'arte bohóc figurájáról szól ez a sakon.

0: Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, ez a házi muzsika a Délibáb utcában. Mikrofonál a házigazda Juhász Előd, velem szemben a zongoránál pedig Hauser Adrien, nagy szeretettel köszöntünk, és olyan jó volt hallgatni ezt a Schubert dalfeldolgozást, most már tudom, de te mondtad meg annak idején, mert ha jól emlékszem, felhívtalak, mert hallottam valahol ezt a produkciót, és ott volt a fülembe, üldözött, és nem tudtam, hogy mi. Honnan?
1: Igen, tényleg, körülbelül fél éve lehetett.
0: Hát ez...
1: Vagy egy éve? Nem is tudom.
0: Nem, talán több másfél, is. Kettő. Hú.
1: És kaptam tőled egy üzenetet, hogy ez mi.
0: Igen.
1: És akkor meghallgattam, ez egy Interfórumon készült felvétel volt.
0: Én is onnan
1: mai
0: hallgattam.
1: Napig se tudom, ki játszotta.
0: Milyen jó, hogy emlegetjük az Interfórumot. Ugye, hogy jók voltak azok,
1: igen,
0: annak idején?
1: Igen.
0: És igen, nekem meg külön emlék, mert 1981 nyarán én akkor kapcsolódtam be a televízió zenei életébe, zenei munkájába, és ez volt Keszhelyen az,
1: igen,
0: egyik első közös, úgy van. És egy csodás dolog volt, de se inkább te, jobban, belülről jobban.
1: Én is játszottam ezen, de pont nem 81-ben, hanem ez ment egy pár évig, ha jól emlékszem.
0: Hogyne?
1: A 80-as években.
0: Így van, vagy még korábban is.
1: Talán olyan 84-5 körül játszottam. Nem tudom, hát annyira régen volt, de erre nem emlékszem, erre a Molnár és a Patak című dalra, erre egyáltalán nem, és aztán ahogy átküldted, akkor meghallgattam, és egy nagyszerű előadás volt, és azt gondoltam, na jó, most megtanulom.
0: Egy orosz művész játszottam, igen, már, a nevére nem emlékszem, és tudod, ilyen nagy szívvel,
1: nagy
0: lelkesedéssel.
1: Igen.
0: Én meg közben most, ahogy előadtad, azon morfondíroztam, hogy volt, illetve van benne egy-két olyan fordulat, amiből nyugodtan lehetne slágert csinálni. Ezek a kicsit ilyen édeskés és nagyon síbogató, nagyon szívfelszóló.
1: Igen, ezek a kiengedések, de ez már így is sláger önmagában. Mert
0: hát abszolút sláger.
1: Azt vesszük, hogy van az eredeti Schubert dal, ugye?
0: Picit rövidebb.
1: Igen, visszafogottabb. Liszt még beletette önmagát. De egyébként erről egy pár szót mondanék, ha belefér, hogy...
0: Hát én nagyon örülök, hogyha egy kicsit, sőt, nem csak mondod, hanem mutatod is, lehet részleteket.
1: Van egy eredeti Schubert dalciklus, ugye a Szép Molnár leány. Liszt ebből átír 6 darab dalt, és ezek a Müller dalok, és ebből ez az egyik. Na most tegnap, ahogy nézegettem, az jutott eszembe, hogy vajon egy átirat, az mennyiben jó vagy nem jó, szóval az eredetihez képest.
0: Igen, és ez jó dolog összehasonlítani.
1: Igen, és arra jutottam, hogy Liszt ugye rengeteget, vagy 60 dalt átírt, Schubert, Schumann, nem tudom én, mindenfélét, és hogy ő nagyon magas szinten művelte ezt, mert hogy lehet rosszul is.
0: Hát persze.
1: Amikor nem adom át azt, ami a lényeg, hanem csak magamat teszem hozzá, és az eredeti az már megszűnik. Viszont Liszt hozzátette magát, tehát nem olyan, mint mondjuk, ahogy Klára Schumann átírta a Schumann dalokat, hogy semmit nem változtat, hanem teljesen csak a szólamokat egybe.
0: Például melyik az a rész, amelyik...
1: Hát van, amit Liszt beletett. Hát például az, hogy itt most csinált ő 3 szólamot, ahol ez van a bal... És közben megy a dallam, hogy... Közben van egy harmadik szólam, hogy... És akkor ez a 3. Tehát itt ő csinált egy ilyen 3 szólamot, de bármelyik dalba, amihez ő hozzányúl, mindig szervesen kapcsolódik Schuberthez. És ez a lényeg, azt hiszem.
0: Azt hiszem, igen. Szóval igen, a lelkületét ragadta,
1: igen,
0: meg, illetve,
1: igen,
0: tartotta
1: na
0: meg.
1: Na most az, hogy betesz még plusz, ebben még plusz strófák vannak, vagyis...
0: Az egy teljes strófa, egy teljes verszak, ami új lett.
1: Hát ezt most nem tudom megmondani, egy másik dolog, hogy...
0: De melyik strófára gondolsz?
1: Ez itt most hosszabb, azt hiszem, mint az eredeti, többször ismétlődik, de lehet, hogy rosszul mondom, és az eredeti hosszabb. Csak egy verszak van magában a zongora átiratban.
0: Igen.
1: Egyébként Liszt külön kérte, hogy úgy adj, a kiadónak írt, hogy úgy írják föl a szöveget, hogy stimmeljen a dallamra.
0: Ennyire pontosan?
1: Ennyire. Tehát azt hogy eltolják a szöveget, mert hát...
0: Azt nyilván nem lehet. Látod, ezt nem tudtam, ezt a kiadóz írt levelet nem ismertem.
1: Ennyire fontos, és hát egy zongoristának, ha játsz, az borzasztó, hogy a dallam fölött nem az a szöveg megy, hanem
0: hát persze, az megtévesztő lenne.
1: Úgyhogy ez nagyon fontos volt. A harmadik rész az már szerintem ez Liszt, ez a... Ez a Liszt. Itt már csak a harmónia marad meg a dallam, de hát ott belül mindenféle szólamok.
0: Tehát gazdagította tulajdonképpen.
1: Igen, de ez abszolút kapcsolódik a Schuberthez. Az a baj, mikor nem. Úgyhogy, de itt erről nincs
0: szó. És a többit is megtanulod? A másik ötöt?
1: Fölírtam. Én egy csomót játszottam, de már nem tudok visszaemlékezni. Ebből már hármat játszottam.
0: Nagyszerű.
1: Igen. Hármat játszottam.
0: Milyen lenne ciklikusan előadni? Tehát egy koncerten.
1: Hát szerintem ez egy nagyon szép dolog, de inkább felvételem, mert mintha ezek az idők elmúltak volna. Uh-huh. A dalestek ideje is elmúlt.
0: És úgy, hogy eredetiben a dal, és utána a Liszt átírja ugyanabból.
1: Én ezt próbáltam a Gretchennél, amit szintén ugye egy Schubert.
0: Emlékeztetőnek mutatnál a Gretchenből
1: ez
0: van?
1: Ez a Margita Rokkánál.
0: Úgy van.
1: Faustból, ugye. Ez szintén Schubert dal, ez egy nagyon sűrű és nagyon drámai dolog.
0: Mákos, úgy is lehet mondani.
1: Hát meg érzelmileg telített, és abszolút. Én ezek után kimerülök. Uh-huh. Tehát például, mikor a Gretchent játszom, teljesen így lelkileg kimerülök. Ez pedig érdekes. Rövid, és mégis. És van olyan, hogy egy fél órás darab után se, de ezek ilyen sűrített, tartalmú dolgok, és... ha ezt az ember így átéli, akkor nagyon kimerítő. Úgyhogy azt vettem észre, hogy ha ezeket gyakorolom, jobban elfáradok, mint ha bármi mást. Érdekes.
0: És nyilván játszottad, vagy ismerkedtél a kései Schubert szonátákkal, B-dur meg ezekkel?
1: Hát koncerten nem, de hát igen.
0: Természetes. Igen. És ott nem fáradtál ki ennyire?
1: Szerintem azokban nem fáradnék, meg játszottam ugye Schubert szonát. Ennek azért van egy, bár nem szeretem ezt, mert szerintem a zene így nem fejez ki semmit, de van egy tartalma, és az sűrű.
0: Például mármint az átiratoknál.
1: Hát igen, egy dalnak ugye van története. Meg a zene is valahogy sűrűbb, és visszatérve, amit kérdeztél, hogy volt már ilyen, hogy elénekelte az énekes a Gretchent, és utána ilyen, és borzasztó volt az a koncert. Uh-huh. Mert nem tudtam a kettőt összehangolni.
0: Igen.
1: Hogy
0: igen.
1: Most én játszom,
0: igen,
1: vagy én...
0: Vagy csak kísérlet.
1: És persze. Egymás után volt, és teljesen felborult az egyensúly érzékem, hogy
0: mármint a lelki egyensúly, nem, mert kézzel ujjakkal megy.
1: Egyik kioltotta a másikat.
0: Uh-huh. Ez látod érdekes, igen. Mert belülről, mint zongoraművész tudod ezt átélni. Persze igen. Gondolom csak akkor, de hát
1: mi is jó ötletnek gondoltuk, hogy de jó lesz, és
0: nem. Uh-huh. Lehet, hogy lemezzel jobb.
1: Persze, mert igen. Akkor különböző időkbe föl lehet venni. De így egymás után úgy nem is tudom a sorrend, hogy volt, talán ő énekelte először azt.
0: Az a logikus tulajdonképpen, hogy az eredet és az
1: átlag. De már hiszen megszólalt egyszer, most az fura volt, hogy még egyszer is. Uh-huh. Na hát szóval ez nálam nem működött soha.
0: Nem, hát ez nyilván azért nem, mert te minden porcikáddal benne vagy.
1: Igen, és így nem.
0: Szóval nem csak lejátszod, hanem benne élsz.
1: Igen.
0: És az tényleg sűrű.
1: Igen.
0: Nagyon régen találkoztunk utoljára, pár hónappal ezelőtt, és azóta családon belül, hát hadd beszéljünk erről is egy kicsit.
1: Hát csak...
0: Nagymama lettél, kérem szépen, Hauser Adrien, mint nagymama. Szerintem neked való szerep. Rita lányod.
1: Ez egy érdekes téma, én sem gondoltam volna, hogy erre én így alkalmas vagyok, de...
0: Mi volt az ellenérv?
1: Hát talán a személyiségben. Igazából azt hiszem, hogy a kisgyermekekkel való bánás. Tehát, hogy Én inkább már így a nagyobb gyermekekkel tudtam a sajátjaimmal is bánni, de most ez egy egészen különlegesen csodálatos érzés.
0: Uh-huh. Mert nem ugyanaz, mint a saját gyerekek.
1: Nem, sokkal ugye? Jobb.
0: Könnyebb.
1: Igen.
0: Mert egyrészt van gyakorlatod.
1: Igen.
0: Másrészt pedig...
1: Tehát elvarázsoló érzés, és nagyszerű, és hogyha rossz napom van, akkor is, ha meglátom a gyermeket, ez egy csodálatos érzés, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy...
0: Hát, ez a dolgunk, azt hiszem. No, vissza a zenéhez. Mi legyen a folytatás?
1: Folytatásban Bachot fogok játszani, angol szvittet. Most igazából azzal kellett volna kezdeni, de valahogy...
0: A Schubert volt.
1: Igen,
0: először.
1: Most így gondoltam. Tehát émol angol szvittet kezdeném el sorba így a tételeket játszani, aztán közben beszélhetünk.
0: Akkor csináljuk azt, amit ugye javasoltunk is, hogy tételenként, és a Lenélian drága a tételekről egy-két útmutatást adni, mielőtt eljátszott.
1: Mindig előtte. Aha. Annyira összetett ez a Bach dolog, hogy ehhez talán zenettudós vagy történész.
0: Nem kell, ugye? Nem kell. Egy érzelmekben gazdag zongoraművész ugyanúgy tudja, sőt jobban.
1: Akkor beszélnek arról, hogy mik ezek a táncok. Tehát, hogy Bach írt sorozatokat, tánctételekből álló sorozatokat, ugye barokk táncok. Nagyon sok ilyet írt, nem csak az angol szvittek, a francia szvittek, a partiták, az ortre nevű műfaj, akkor írt hegedű partitákat, zenekari szvitteket, ezek mind tánc.
0: Még a Hamor szvitre, slágerre emlékeztetünk, vagy az R-re,
1: hát igen,
0: ami
1: ezek
0: ugye
1: mind,
0: nem tánc, de
1: igen.
0: Ott van.
1: Szóval ezek mind ugyanaz a műfaj, de valahogy azért az angol szvittek, egy zongoristának az egy nagyon komplex dolog. Én azt mondanám, hogy nehezebb, mint a francia szvitt, vagy akár mint a partita is. És én most elhatároztam, hogy mind a hatot megtanulom. Egyébként a katolikus rádiónak köszönhetően, mert itt volt egy olyan zongora, ahol nagyjából csak Bachot lehet játszani.
0: Itt van egy olyan
1: zongora. Vagy van egy zongora.
0: Még most is.
1: Mozartot is lehet azért, meg ilyen korabeli zenéket, de...
0: Chopin nem.
1: Debussyt nem.
0: Debussyt nem, Chopin határeset.
1: Hát igen. Még a Schubert is most, az még úgy...
0: Meg éppen a barátunk Liszkai Károly jegyezte meg, hogy ennek nagyon nehéz a billentése.
1: Érdekes, hogy ez nehéz.
0: De ha ezen tudsz játszani, akkor utána
1: nagyon
0: már...
1: nehéz, és amikor már nem ütöd le teljes súllyal, akkor könnyű. Tehát nem szabad ráereszteni a súlyt a billentésre, és akkor könnyűvé
0: ezt
1: van.
0: Már az Adrien tanárnő mondja. De nem, biztos hát, így van.
1: Ember kitalál mindent, hogy ne legyen nehéz, de egyébként borzasztóan nehéz a járás.
0: Én tudom, mert kipróbáltam, de utána olyan jó, meg könnyű minden más billentyű soron játszani, igen, legyen az elektromos, vagy pedig más hangszer.
1: Igen.
0: Első tétel.
1: Első tétel preludium, és ez nagyjából az angol szvitteknél mindegyikkel így van, ami egy viszonylag hosszú tétel, a preludium ugye előjátékot jelent, akkori korban lévő rögtönzések, úgyhogy ez sokféle lehet.
0: Tessék!

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban három korábban már elhangzott összeállítást ajánlok figyelmükbe, így ismét szót ejtünk egy 120 órás maratoni horgászversenyről, egy különleges vacsora estről és arról, hogy Vaszari János egész alakos szobrával gazdagodott nemrégiben a Somogyi vármegye székhely. Párkányi Rab Péter szobrászművész munkája a festőművészt ábrázolja alkotás közben. A Vaszariról elnevezett parkba régóta terveztek egy köztéri alkotást. A szobor elkészítését a Somsics-Táncsics gimnázium baráti köre egyesület nagyban segítette. Nem is véletlenül, mondta el a szervezet elnöke, Kaposvár korábbi címzetes főjegyzője, dr. Kéki Zoltán.
4: A szoboravató egy ünnepi alkalom, amely összekapcsolja a múltat a jelennel. Célja az emlékezés és a műalkotás szellemi üzenetének átadása, kiemelve az alkotó munkáját. Mert hogy minden szobornak megvan a maga története. A Kaposvárért közalapítvány célul tűzte ki egy szobor állítását itt a Vaszari Park területén. A közalapítvány pályázott támogatásért, de sikertelenül. A Somsics-Táncsics gimnázium baráti kör egyesület ekkor kezdeményezte az elképzelés a szoborállítási terv átvételét és továbbvitelét. Ezt alapvetően két okból tettük. Az egyik ok, hogy Vaszari János iskolánk egykori jeles diákja. A másik pedig, hogy a gimnáziumunk ez évben ünnepli alapításának 220. évfordulóját. Pályázatunk sikeres volt, köszönhetően sokak összefogásának, támogatásának. A Somsics-Táncsics gimnázium eddig is magáénak érezte és tudta Vaszari János festőművészt, egykori diákját. Neve ott áll Sörösita művésznő napló című szobrának kőlapján a legnevesebb diákok névsorában. Életrajza olvasható az egyesületünk által kiadott Iskolapadból a Magasba című könyvben, melyet minden diákunk tanulmányai megkezdésekor ajándékként megkap tőlünk. A gimnázium legendás önképző körének névadójáról, Virág Benedekről készült vaszari festmény pedig nemrég került vissza iskolánkba. Teszi ezt egy olyan gimnázium közössége, amelynek diákjai voltak olyan nagynevű festők és szobrászok, mint Riprónai József, Kunfi Lajos, Szász Endre, Rúz György, Szabados János, Bors István, és még sorolhatnám a jeles kortársak nevét is. Tiszteleg egy olyan gimnázium Vaszari életműve előtt, amelyhez a Vaszari család erős szálakkal kötődik. Vaszari Mihály a festő édesapja 28 éven át volt nagyra becsült tanára iskolánknak, és akinek több gyermeke is a gimnáziumban végzett. De a család városunkhoz is több szálon kötődik. Talán megbocsátható, hogy némi elfogultsággal csupán az egyik nagybácsinak, Vaszari Istvánnak a nevéről teszek említést, aki több mint 20 éven át volt Kaposvár nagyra becsült főjegyzője. De Kaposvár sem feledkezett meg nagy szülöttjéről. Számunkra, somsicsos, táncsicsos diákok számára pedig megtisztelő, hogy a szoborállítással hozzájárulhattunk ahhoz, hogy Vaszari végleg hazataláljon szülővárosában.
3: A korszakos alkotó életútjának főbb mérföldköveit a Magyar Nemzeti Múzeum főmúzeológusa dr. Gergely Marian idézte fel.
5: Kezdjük az ünnepélyes szoboravató eseményt a festő felesége Rosenbach Mária emlékező soraival, ahogy megidézte első találkozását az ifjú festővel. A szalomban volt egy fiatal ember, akinek már a külső megjelenése felett is lehetetlen volt érdeklődés nélkül elnézni. Rendkívül markáns, jellegzetesen magyaros, kis és szigorú kifejezésű arc első pillanatban elárulta, hogy nem mindennapi egyéniséggel állunk szemben. A nagyvárosi embernél szinte szokatlan, feltűnően egészséges arcszín, atléta termetével egyetemben viszont csaknem nyáspolgárian szolíd életmódra engedett következtetni. Az akkor 37 éves férfi éppen azért, mert munkája minden idejét lefoglalta, keveset járt társaságba. A magába vonult természetű fiatalember egészen a munkájába temetkezett, s alig lehetett rábírni, hogy surra vagy estére elmenjem. Vaszar János művészi temperamentuma és a külső megjelenése között valóban látható ellentmondás volt. Egy kortársa jellemzése szerint arisztokratikusan udvarias, feszes, kimért, kemény, az öltözködése, étele, itala, életformájának külső maszkja, egy rendes, pontosságra beidegződött, órákkal, percekkel és számjegyekkel számoló nyáspolgári. Holott vére minden cseppjében lázadó alkotó volt, egy fogságát lehántani akaró előkelő rablélek, művész forradalmár. Az ifjú vaszari alakját megmintázó szobrásznak nem volt tehát könnyű dolga, mert egy testében, lelkében meghatározó, erőteljes egyéniséget kellett megragadnia. Vaszari János a 20. századi modern magyar művészet kiemelkedő alakja volt, aki szigorú értékrend szerint élt, és modern elvei mellett végsőkig kitartott festőművészként és az ifjú nemzedéket oktató akadémiai mesterként egyaránt. Sokszínű munkásságában folyamatos megújulás és szüntelen kísérletező kedv vezérelte. Gazdag életművet hagyott az utókorra, amelyben az élet szeretete, az értékek megbecsülése, az ember és a természet harmonikus összhangja fogalmazódott meg, bármely műfajban is kapott formát.
3: A művészettörténész azt is elmondta, a mediterrán tájakért és városokért is rajongó Vaszari ezer szállal kötődött a Somogyi vármegye székhelyhez.
5: Vaszari János Kaposváron született, a 9 gyermekes családban 5. a klasszicista stílusú szülői ház ma is látogatható. Vaszari természet szeretete szülővárosából, Kaposvárról eredeztethető. Önéletrajzi naplójából tudjuk, hogy kisgyermekként jobban vonzotta a harmatos pázsit, a mezei virágok átható illata, a legelésző nyáj kolompolása, az avar folytonos zizegése, mint az iskola kötöttsége. A kiterjedt Vaszari családban olyan művészek voltak, mint Vaszari Gábor író, Vaszari János színház és filmrendező, Vaszari Piroska színésznő és Gadányi Jenő festőművész. A festő tanulmányi előmeletelét leginkább atyai nagybátyja, Vaszari Kolos pannonhalmi főapát, később hercegprímás esztergomi érsek támogatta. A kaposvári gimnáziumi évek után Vaszari a kolozsvári piarista gimnáziumban érettségizett. Művészét ismereteit a budapesti mintarajziskolában, majd a müncheni képzőművészeti akadémián és a párizsi Julien akadémián végezte. Nagybátyjával már ifjú éveiben sokat utazgatott, a világ megismerésének vágya végig kísérte az életét. Itália, Spanyolország, Franciaország és a németországi múzeumok kedvenc zarándokhelyei voltak, a művészettörténet klasszikus művészóriásai voltak igazi tanítómesterei. A festészeti, főleg egyházi megbízások és naturalista életképei mellett iparművészeti munkái is voltak, külföldi kiállításokon díjazták goblenjeit, bútorkárpittyait. A század elő modern törekvései hatására reprezentatív táblaképeket festett. Az első világháborúban hadifestőként a hadszíntereken tapasztalta meg az emberi szenvedés tragédiáját. Az élete delén járó festő az 1920-as években talált rá arra az áhított művészi szabadságra, amely közel 2 évtizedig egészen haláláig végig kísérte. 1925-ben ismét Párizsba utazott, a modern nagyvárosi hétköznapok ellesett pillanatait, az éjszakai élet látványos helyszíneit és karakteres figuráit örökítette meg. Ugyanakkor Itália volt az örök szerelme. Olaszországi utazásai során a reneszánsz mesterek bűvölete mellett a tengerparti fürdőhelyek mediterrán hangulata ragadta magával. Az art déco stílus könnyed formal világa hatott festészetére. A budapesti Dunapart látképe, a korzó mozgalmas sokasága is rendszeresen megjelent a képein. Színpompás virágcsendéletei és park jelenetei a művészet szerető közönség legkedveltebb kompozíciói mind a mai napig. Vasszary János aktív részt vállalt a kulturális közéletben, számos művészeti társulat tagja és vezetője volt. 1920-tól 1932-ig a képzőművészeti főiskola tanára volt, nyugdíjazása után magániskolákban tanított. A modern művészet szószólójaként írásait a kortárs művészeti folyóiratokban jelentette meg. Pályája során egy állami megbízást kapott a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet monumentális pannójának az elkészítésére.
3: Természetközeli, minőségi helyi alapanyagokból készült ötfogásos menüsort mutattak be nemrég Bőszénfán a Szarvasfarmon. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem első ilyen gasztroestjét a felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba nyitotta meg.
6: Utoljára itt Bőszénfán akkor volt alkalmunk találkozni sajtónyilvános körben, amikor a Bőszénfai Szarvasfarm 40. évfordulóját ünnepeltük tavaly augusztusában. Ugye ez egy olyan gazdaság, ami sokkal több, mint egy szarvasfarm, ami a nevében mutatkozik, és az, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek, illetve a Jogelődi Intézménynek a szervezeti egységeként működött évtizedeken keresztül, az jól mutatja azt, hogy az a szemlélet, az a gondolkodásmód, ami akár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet jellemzi, akár a jogelődi intézményeket jellemezte, amely rendszerében kezelte azokat a kérdéseket, amelyekkel a modern agrártudomány, élő természettudományok foglalkoznak, azt itt a gyakorlatban lehetett és lehet megtekinteni, megtapasztalni. És ugye ennek a mai találkozónak, ez a vacsorának is a szlogenje az, hogy a termőföldtől az asztalig, ami egy közkeletű bevett elnevezés, de itt valóban erről van szó. Indul minden a talajjal, a talajból indul, az egész világon a termőtalaj, a termőtalajnak az állapota határozza meg azt, hogy milyen szintű mezőgazdasági tevékenységet lehet végezni, milyen életformák alakultak ki. Ez ma is jellemző, a évszázadokkal ezelőtt és évezredekkel ezelőtt is jellemző volt, és eljutunk egészen oda, hogy itt ülünk egy olyan étteremben, ami a helyi ételeket, az itt előállított ízeket tudja bemutatni. És ezt nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is, amit mi egyébként az egyetemen az oktatásban is bemutatunk, és amit mintaszerűnek szánunk az, hogy itt nem csak a Zselicben, de egész Somogy számára egy olyan mintagazdaságot tartsunk fenn, aminek a hatása túlmutat akár ezen a területen, akár a vármegyén, akár az egész országra kiterjeszthető, és ezeket a mindennapi gazdálkodás gyakorlatába is be lehet vinni a termőföldtől az asztalig.
3: A rendezvény célja volt az is, hogy bemutassák azt a fajta természetközeli gazdálkodást, amely hosszú évek óta jellemző a bőszénfai szarvasfarmra. A létesítmény vezetője Nagy János.
7: A mi számunkra azért nagyon értékes és különleges ez a mai nap, mert hogy a regeneratív vacsora, amit itt terveztünk, az magába foglalja a gazdaság teljes működését. Értem ez alatt, hogy a növénytermesztési talajokkal kapcsolatos tevékenységeinket, az állatok tartását, takarmányozását, feldolgozását, és aztán a turisztikai kínálatainkat. Tehát összességében mi egy olyan természetközeli, és hát a divatos szóval éve regeneratív módszereket próbálunk itt megvalósítani, amelyek végeredménye egy kiváló minőségű vegyszerek, antibiotikumok, műtrágyák nélkül előállított termékféleségeket jelent, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezekkel a rendezvényeinkkel. Azt tervezzük, hogy havonta tartunk egy ilyen regeneratív vacsora estet, amelynek célja az, hogy minél szélesebb körbe megismertessük. És azt gondoltuk, hogy nem csak a saját termékeinkre, hanem a természet adta, a természet nyújtotta érdekességekre, a medvehagymára, vagy az erdőben gyűjthető növényekre, gombákra szintén alapoznánk és bemutatnánk a vendégeinknek annak érdekében, hogy minél változatosabban és minél egészségesebben tudjanak táplálkozni és választani azok között a lehetőségek között, amelyek ma rendelkezésre állnak.
3: A bivaj és szarvas húsra, illetve a fermentált zöldségekre alapozott menüsort Kocsonya Kálmán séf állította össze.
8: Én azt gondolom, hogy a mai napnak a
7: vacsorának a fő alapanyag az a szarvas lesz. Némi bivajjal kiegészítve. Szakácsként én azt tapasztaltam meg, hogy a maga a vathús az szakácsnak egy nagy kihívás az elkészítése. Másrészt pedig mi szakácsok a vadra, mint nemes, nagyon nemes alapanyagra gondolunk, amikor a kezünkbe vesszük. És ha történelme visszamegyünk, akkor az tudható, hogy a vadászat azért az mindig egy kiváltságos helyzet volt, és ez a kiváltságos helyzet ugye a szakácsnak is az, de tudni kell vele bánni, egy nem mindennapi alapanyagról van szó. Emellett egy nagyon természetes alapanyag, tehát nem az istállakba tartott, nem a kapolyat, tehát maga a szabadon táplálkozó állatról van szó, és szabadon szedett zöldségekkel társítjuk a mai napon az ételeket, ami egy különlegesnek számít a gasztronómiában, nem mindennapos, de próbáljuk erre felhívni a figyelmet, hogy ezek nagy lehetőséggel bírnak a gasztronómiában. E két dolog, tehát a vathús, itt a bőszénfán található alapanyag, illetve az erdőben, mezőben összeszedett zöldségek jellemzik a mai vacsorának a fő alapanyagait. Ehhez készültünk ma, hozzá jó borok is lesznek, úgyhogy reménykedem, hogy a vendégek úgy fognak ma távozni innen, hogy elégedettek lesznek, amit mi itt elkövetünk.
8: 52 csapat részvételével a közelmúltban a Deseda tavon rendezték meg az 5. Carp Rodeót. Az egyhetes horgászmaraton ideje alatt 319 darab pontyot fogtak az indulók, amelyek összesen majdnem 3 tonnát nyomtak. Igaz, ez nem mind számított bele a végeredménybe. A főszervező Peternel Attila összegez.
9: 5. Carp Rodeón vagyunk itt a Deseda parton. 5. alkalommal sikerült megrendeznünk, hál' Istennek, a versenyt. Az idén 52 csapattal indultunk neki, tehát ez telt ház volt. Ennek nagyon örülünk, és egyre népszerűbb a rendezvényünk. Ezt az is mutatja, hogy még a verseny előtti héten is próbáltak volna benevezni, de ugye mivel telt ház volt, ezért nem tudtak már benevezni. Most itt vagyunk csütörtök reggel, ami azt jelenti, hogy a versenynek a fél idején vagyunk egy picit túl. Nagyon szépen fogják a csapatok a halakat. Számos 15 kg feletti példányt fogtak, ez azt jelenti, hogy most már több mint 10 darab 15 kg feletti példányt fogtak, illetve egy épp, hogy lemaradtunk a 20 kg-ról, 19.960 g-os tükörponty sportra került, ami az eddigi versenyeink történetének a legnagyobb hala volt, tehát nagyon örülünk. Eddig, ha jól tudom, 43 vagy 44 csapat fogott már értékelhető halat az 52-ből, ami szintén egy nagyon jó szám, és több mint 10 csapatnak megvan már a 6 darab hala, ugyanis itt a 6 legnagyobb hal számít bele a versenybe. Az első helyen az A1-es helyen horgászó MTC Bécs Hungary csapata áll. Ők már 12-13 halat is fogtak, ami azt jelenti, hogy sikerült nekik cserélni. A 6 legnagyobb haluk az több mint 80 kiló. Második helyen itt nem olyan nagyon messze tőlünk a Joda Carp csapata áll. Ők fogták az előbb említett közel 20 kg-os halat is. Harmadik helyen pedig szintén itt a hátunk mögött lévő egyik csapat áll. Ők is már több halat sikerült fogniuk. A tó mélyebb részén a lőrházzal szembeni oldalon, ott most kezdenek igazán beindulni a fogások, ott éjszaka is volt 17 fölötti hal is. Tárgynyeremények lesznek a díjazások, a szponzorok által felajánlott tárgynyeremények, székek, ágyak, csalik, és hasonló értékes felszerelések, horgászfelszerelések, amiket a horgászok reméljük, hogy tudnak használni.
8: A túl legendás halállománya mellett a mederviszonyok és a meghorgászandó távolságok is mindig izgalmassá teszik ezt a viadalt, mondták a résztvevők.
10: Hajós Balázs vagyok, a Barista Carp Team egyik csapattagja, egy csapattársam Horváth Riád. A verseny megszervezése nagyon profi, most vagyunk második alkalommal, mi nem nagyon jó állunk, de 6 nagy halas verseny, úgyhogy még van 2 éjszakánk, úgyhogy megpróbálunk minél följebb jönni a tabellám. Hát évente 2 versenyre járunk, ide szoktunk eljönni, meg Zalaegerszeg mellett van egy kisebb verseny, oda szoktunk menni, úgyhogy nem vagyunk egy nagy versenyhorgászok. Szeretünk jönni, még nagyon jó hangulat, jó, szép környezet, szép halak.
11: Csapatnév az a Batmonkey Tuba Carp Team, másodszorra vagyunk mi itt, én Barbér Olivér vagyok, a társam az Turi József lesz, másodszorra vagyunk. A versenyt azt én jónak gondolom, a szervezettségét jónak gondolom. Halak jönnek, mennek, 5 halunk van a mostanival együtt. Halvesztésünk is volt 3. Szerelgetünk, próbálkozunk, erőlködünk, valahogy alakul majd.
12: Nyírő Zsolt vagyok, és az NT Carp csapatnak a tagja. Hát eddig úgy állunk, hogy ma lett meg az ötödik halunk. Egy dupla kapás volt az este, 9:30 és hajnali 13:30. Egy bot működik a túloldalon, azt erőtetjük, és ilyen hosszút kell húzni, 400 métert. Sok akadó van, tehát elég kemény a pálya. Párszor beszakadtunk, fel kell szedni a zsinort, újra kötni, de csináljuk, és próbálunk egyre több jobb eredményt elérni. A szervezés az szerintem egyre jobb, és egy évről évre, és nagyon köszönjük, hogy ismét itt lehetünk mi is.
8: Az ötödik Carp Rodeo győztese végül a már említett MTC Bécs Magyarország Primus Fishing csapata lett 89 kg-mal. A viadalon összesen 319 darab halat mérlegeltek a versenybírók, majdnem 3 tonna összsúlyban. Ebből a 6 legnagyobb potyka darabra 251, súlyra pedig 2,4 tonna volt.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: A Spyro Gyra felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangoló következik. John Williams felvételeiből válogat a szerkesztő Szabó Ágnes.

Az imént elhangzott hangolóban John Williams felvételeit hallották. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Urbán Péter és Bicsa Levente, a hírszerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 26-a vasárnap van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Elhangzott Liszt Ferenc 456-os jegyzékszámú A-dur zongora versenyének 5. tétele. Előadta Jandó Jenő és a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényelt Ferencsik János. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

A szó hangokban kikerekített kép, levegőrezgés, ajakmozgás. De ezzel csak egészen külsőségesen jellemeztük. A szó sokarcú valóság. Test, amelynek lelke, szelleme van. A jelentés benne a szellem az, amit a hangkép jelez. A lényeg az értelmi összefüggés, amelyre az ember gondolt, és a szóban kifejezésre juttatott. A lélek pedig az, amit a szív kölcsönöz a szónak, és aminek rezgése nem hal el később sem. A testszerű és szellemi dolgoknak ebben az egységében minden szó hord magában valami általánosat, ami mindenütt érvényes, és valami sajátságosat, amit szorosabban magáénak vall, egészen addig az utolsóig, amely teljesen az egyénből budjan elő, s teszi azt, hogy egy szó az éppen beszélői és senki másé. Micsoda illanó egy ilyen szó. Most még nincs. Most kimondom, és így létrejön. És már el is csendesül, s nincs többé. De ha pontosabban gondolkodunk, akkor mégsem egészen így áll a dolog. Ezek a szavak fa, vagy könyv, vagy barátság mégiscsak készen voltak, mielőtt kimondtam őket. Nem az én teremtményeim. Előbb megvoltak, mint én. Úgy tanultam őket szüleimtől, meg nevelőimtől. A szavak és összefüggéseik, a nyelv nem egyszerűen az egyén bensejének kifejezései, hanem valóságos képződmények. Értelmes alakulatok, amelyekben a lét beszél. Formák, amelyek létünket egyenesen hívják, hogy bennük megértse önmagát és maga is alakot öltsön. Mi alakítjuk a szavakat, és azok is alakítanak bennünket. Nyelvünk magunkkal azonos, és mégis gyakran úgy tetszik, mintha magában fönnállna, szembe jönne velünk, meghatározna bennünket. A létnek egy külön világát, rendjét képezi, amelyben az egyén beleszületik és benne mozog. Átfogja, átjárja, alakítja az egyént. Lelkünk legrejtettebb mélyéig lehatnak a szavak, hiszen nem csak velük beszélünk, hanem velük is gondolkodunk. Ha jól megnézzük, belátjuk, hogy gondolkodásunk első kezdeteitől fogva szavakban halad előre. Egyáltalán csak beszélve tudunk gondolkodni, másképpen sehogy sem. Szívünk gyökereik szóban élünk, az határoz meg bennünket. Életünk ösvényei, létünk formája szavak. Erősek a szavak, ezek az illanó csodák. Hihetetlen szívósággal tartják fenn magukat. Lehetséges, hogy népek már régen letűntek, és nyelvük még mindig megvan. Egy város romba dőlhet, építői elfeledve, semmi nyoma többé benne az életnek, de a neve fönnmarad. Hatalmasak a szavak. Vihar erejével szakítottak már ki megszokottságukból, és lendítettek magasba embereket a szavak. Lobogó lánként hullottak szavak a lelkekbe, nagy tettekre hívták őket, letörték a teremtő mélységek bilincseit, hogy nagyszerű alkotások merüljenek föl belőlük. Szavak felszabadítottak, erőt adtak, bizalmat ébresztettek, jámborrá tettek. Szavak sebesítettek, elevenbe martak, mint amikor kampóval marnak valakibe. Mérgeztek, romboltak. És minden emberi nyelvben van egy szó, amellyel a legfőbb lényt jelölik, akitől minden ered, akire minden utal, akitől minden értelmet nyer, aki felé törekszik minden. Ez a szó Isten. Egy mélybe szántó gondolat azt mondja, hogy ezt a szót nem is az ember találta ki. A paradicsomból hozta magával, annak a tudásával együtt, amit kifejez, és most ott a nyelvében, a többi szó között figyelmessé teszi, megérinti, tanítja és vezeti. Ezzel a szóval azonban valami különleges dolog történt. A történelemnek egy meghatározott órájában Isten megszólította az embert és kinyilatkoztatta előtte magát, amikor Ábrahámhoz, a pátriárkákhoz, Mózeshez szólt. Akkor felfedezte magát, mint a történelem urát, aki isteni szabadsággal közeledik és szólít és köti szövetségét az emberrel. Akkor vette birtokába és tette nevévé az Isten szót. És nem csak úgy, ahogyan érteni szoktuk, amikor általában névről beszélünk. Olyankor ugyanis szavakra gondolunk, amelyek egyesekhez tartoznak.
Ezt az országot vagy ezt az embert megkülönböztetik a többiektől. Ez még nem eredeti jelentése a névnek. A név első értelme nem puszta jelölés. Magába zárja a megnevezett lényegét. Valami titokzatos dolog a név. Magát, a hordozóját helyettesíti. Ezt a titkot, amely az embereknél és a dolgoknál a bizonytalanság ködébe burkolózik, Isten a maga esetében meghatározta és hitelesítette. Maga is beleköltözött nevébe. Attól fogva benne is lakik a nevében. Ha a templomról azt mondja, az én nevem ott fog lakni, az annyit jelent, én magam fogok ott lakni. És ha azt olvassuk, a te szent nevedet esdettük magunkra, az körülbelül ennyit tesz, téged hívtunk, te fordultál felénk, te közeledsz hozzánk. Így az Isten neve belépett a többi szó sorába, és a nyelvnek egy részévé lett. És most Isten neve és vele együtt maga az Isten is benne áll az emberi történetben. Része lett az alakulatok azon világának, amely az embert is magába fogja és alakítja, a nyelvnek. Behatolt az emberbe egészen léte gyökereig, és ott sem hagyta abba a működését.

0: A Győri Filharmonikus zenekar játékában csendült fel Anton Bruckner numero 4-es romantikus szimfóniájának első tétele. Vezényelt Koncz Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A Nyelv édesanyánk, a Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora következik.
1: A nyelv és a tudatalatti interjú. Tematizálunk? Jegyzet. Játékunk még szünetel. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszédek, reklámok, dalszövegek, történetek. Vagyis a mindennapi retorika, ahogy egy kötet állítja egymás mellé a fogalmakat. A könyv egyik szerzője, Tótem Zsombor, maga is szembesült a szövegek pozitív és negatív hatásaival, a manipuláció és az irodalom lehetőségeivel. Az ELTE tanító és óvóképző karának nyelvésze volt a vendégem. Nemrégiben egy magyar nyelvész delegáció Skandinávia bevételére készült, és hát tulajdonképpen a siker garantálva volt, hiszen hogyha rád néz valaki, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy egy viking jön vele szembe.
3: Ezt nagyon sokszor megkapom, még a skandináv nyelvterületeken is, és mindenhol el kell magyaráznom, hogy én csak egy úgy kinéző ember vagyok, mert általában azzal vádolnak meg, hogy egy ilyen faragatlan svéd fickó, vagy még aki nem akar válaszolni a neki feltett kérdésekre, és próbálom kézzel-lábbal elmagyarázni, hogy nem. Értem, hogy engem szólítottak meg, de nem beszélem a nyelvüket, vagy csak nagyon minimálisan. Úgyhogy igen, valóban a külső az megtévesztő lehet, és azt gondolom, hogy a belső is néha nagyon vikinges, és nagyon-nagyon nagy hatással van rám az egész skandináv régió és a viking kultúra, minden. Úgyhogy ez nem véletlen, hogy egy pár éve a barátaimmal, kollégáimmal a skandináv országokat járjuk.
1: Ha már ennél a témánál tartunk, hogyha az ember azt a címet olvassa, hogy gondolatok a magyarországi közbeszédről, akkor nem biztos, hogy elsőre is feltétlenül nyomdafesték tűrő mondatok jutnak az eszébe.
3: Pedig annak kellene. Amikor ezt a témát választottam annak idején, akkor dr. Adamiknél dr. Jászó Anna, a mentorom, a legnagyobb tanítóm, tőle azt kérdeztem, hogy nem túl merész-e ez a választás, és azt mondta, hogy ha tudományos alapon, objektív módon közelítünk, akkor mindenféle eredményeket ki lehet hozni, és törekedjünk arra, hogy a nyelvhelyesség mindenek előtt és a stílus mindenek fölött. De hát veszélyes terep, de az ő irányításával igyekeztem ezeket a nagyon veszélyes zegzókat elkerülni, és törekedni arra, hogy a nyomdafestéket tűrő résszel foglalkozzak. Sajnos napjainkban az egyre nehezebb. Ez egyre nehezebb a közbeszéd és a közéleti beszédek. Ez a kettő nagyon szoros kölcsönhatásban van egymással, kapcsolatban állnak, mind a kettő oda-visszahat a másikra. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben félelmetesen eldurvult az eddigi évszázadokhoz képest. Tehát nem csak az eddigi évekhez, hanem messze menőleg a reformkortól nem találunk ilyen szintű mélységet, mint ahova napjainkra eljutottunk.
1: Igazság szerint én azért a 19. századból is tudok olyan példát, ahol nagyon érdekes jelzőkkel és érdekes kontextusban emlegették a másik politikust, de ez úgy volt létrehozva, hogy egy irodalmi alkotást egy versbe helyezték ezt, és másként festett.
3: Igen, az egymás piszkálása, úgy tetszik mai modern szóval a beszólogatás, vagy a személyeskedő érvelés, az ad personam érvelek, az ember személyének a támadása, esetleg keresetlen szavakkal, ez megvolt. De mégis egy olyan stílusban, ami hát lehet, hogy egyeseknél kiverte a biztosítékot, vagy bicskanyitogató volt, de eltűrte a nyomdafestéket, és élmény volt hallgatni. Shakespeare annak idején, és a fordításokban is meg fajtalan tükörmászó, és ilyen szavakkal illették, olyan válogatott káromkodásokat olvashatunk, hogy a fal adja a másikat. És hát igen, ott van a két legnagyobb alak a reformkorból, Széchenyi és Kossuth. Oda-vissza ment a pengeváltás, a legnagyobb magyar elnevezés ugye hát Kossuthtól származik, de nem feltétlenül pozitív értelemben volt az először. Aztán Széchenyi belenő ebbe a cipőbe, de a kölcsönös tisztelet meg volt, mert volt egy közös cél. És a közös cél érdekében félre tudták tenni a személyeskedést, és a személyeskedésnek is megvolt az a határa, hogy pedig, amikor a disszertációmat írtam, akkor már nagyon sok forrásban lehetett azt olvasni, hogy a reformkor végére azért a stílus az már tenetes, az szörnyű, és szégyeljék magukat, hát azt összehasonlítva a 2000-es évek, vagy főleg a 2020-as éveknek a közéleti beszédeinek stílusával ég és föld, valami egészen mély pontra zuhantunk.
1: Miért kezd el valaki egyáltalán a retorika iránt érdeklődni, mert ez így elsőre, ugye azt szokták mondani, hogy ókori és poros, és persze mindenki tiltakozik ez ellen, aki ezzel foglalkozik, de hát azért nem az, ami egy fiatalt, egy tizenévest vonzana.
3: Tizenéves koromban valóban nem feltétlenül vonzott, talán annyiban, hogy akkor is szerettem beszélni, és akkor is érdekelt, hogy hogyan lehet a beszéddel hatást elérni, hogyan tudok mások úgy kommunikálni, nem irányítani a kommunikációt, hanem megértetni magam és megérteni a másikat. A középiskolában egy fantasztikus magyar tanárom volt, aki igaz, hogy az irodalom felé, de nagyon erőteljesen elültette bennem a magyar nyelv és irodalom szeretetét, és aztán az egyetemen megismerkedtem először a tanárképző főiskolán egy olyan fantasztikus oktatói csapattal, akiktől egyszerűen nem lehetett semmilyen módon elszakadni, és ennek az egész nyelvészetnek, és azonban is az alkalmazott nyelvészetnek a szeretetét ők ültették el bennem, a már említett dr. Adamikné, dr. Jászó Anna, Rácz Judit és Acél Petra tanárnők.
1: Igen, csak hát ugye ennek a terepnek van egy másik oldala is, ami mondjuk még a hatáskeltés belefér, a befolyásolás már határeset, és a hazugság elálcázása pedig már egy csúnya dolog, és hát ez is a retorikához hozzátartozik.
3: Abszolút, hát a meggyőzés és a manipuláció között, vagy a nagyon komoly befolyásolás között még hogy a határ, az etikus határ. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a klasszikus retorika például, a klasszikus retorika értelemben Hitler nem volt jó szónok, mert hiába uralta maximálisan ezeket a készségeket, bár nagyon sok olyan kommunikációs és retorikai készsége van, amit tanítunk, hogy tilos, tehát a túlzottan heves gesztusok, a kiabálástól kezdve bármi.
1: Eddig ő ezt gyakorolt a tükör előtt a történelmi fejezések szerint.
3: Igen, abszolút, de ezt tanítjuk, hogy ez túlzás. Ő mégis ezeket mesteri fokon űzte, de amiért őt nem tartja a klasszikus retorika, vagy egy páran nem tartjuk a klasszikus retorika értelme jó szónokra, hogy amit ő el szeretett volna érni, az nem becsületes ügy volt. És a jó szónok, és évezetek óta megy elvégte, hogy ki a jó szónok, aki birtokában van a képességnek, hogy meggyőzze a másikat, aki rávegye bármire, ez fantasztikus dolog. De ha ráveszem a rosszra, akkor én jó szónok vagyok. És itt a hazugság itt jön a képbe, hogy az mitől jó beszéd, ami a hazugságra épül, vagy hazugságra próbál rávenni valakit, vagy a hazugságot próbálja megvédeni, az nem jó beszéd, az nem jó szónok. És azt gondolom, hogy valamikor, amikor ilyen nemes gondolatok, hogy már fiatalkorunkban arról álmodozunk, hogyha nekem van valami olyan motiváció, ami miatt ezzel foglalkozom, az pontosan az, hogy az emberek lehetőleg felismerjék az igazat, és felismerjék a hamisat, ezután döntsenek, tehát ezután még mindig szabadon dönthetnek, csak ismerjék föl, hogy mi az, hogy igaz, mi az, hogy hazug, és lehetőleg lássák azt, hogy hogyan próbálják ezt nagyon-nagyon ügyesen sajnos eltitkolni, vagy leplezni.
1: Hát akkor evezünk át egy könnyedebb területre, gondolom azért fiatalon is már hallgattál dalszövegeket, de hát azért nem gondolná az ember feltétlenül mindig ezeket mély irodalmi alkotásnak, viszont az tény, hogy hatnak.
3: Ez is igaz, ennek a gyökere pedig azt hiszem, hogy a családomon belül keresendő. Én úgy nőttem föl, hogy a szüleim éjjel-nappal zenét hallgattak. Nem volt tulajdonképpen kategória, hogy most könnyű zene, komoly zene, milyen zenei stílusok, jó zene, vagy nem hallgatunk zenét. A családban volt zenész, könnyű zenész. Az elejétől fogva engem nagyon érdekelt, hogy miről szólnak a dalok. Még azok is, amelyeknek nem értettem a szövegét, mert idegen nyelven volt. Ez motivált abban, hogy minél jobban megtanuljam ezeket a nyelveket. És aztán a már említett magyar tanárom középiskolában, Hajdu Zsolt, ő nagyon sok dalszöveget hozott be nekünk, nagyon sokat mesélt, és egészen érdekes szövegkörnyezetekben bukkantak fel dalszövegek. És az meg a másik, hogy engem mindig is az élő zenében, a rock zene, vagy kicsit keményebb dallamok és keményebb világ fogott, megragadott meg, ott pedig alapvetően nagyon komoly tartalmú szövegek voltak mindig is.
1: El lehetne téged képzelni egyébként nyugodtan színpadon és egy valamilyen hangszerrel a kezedben?
3: Hát a hangszerrel nem is, de mikrofon mögött elég sokat voltam vagyok, hál' Istennek. Nagyjából a középiskola vége óta foglalkozom azzal, hogy egyesek szerint ez pozitív, másokat inkább elriaszt, de hogy énekelek, illetve még a középiskolának köszönhetően egy ilyen színi társulatban is szerepeltem, ahol a az István a királytól kezdve a valahol Európában keresztül mindenféle musicaleket adtunk elő, ahol főbb és mellékesebb szerepekben próbáltam ércesebb hangom kijeleszteni, de valahogy mindig is érdekelt ez, hogy hogyan is születik a zene, milyen ezt előadni. A saját zenekaraimnak a szövegeit túlnyomó többségében én írtam, és egészen más érzés az, amikor az ember a saját szövegét énekli, és egészen más az is, amikor egy megírt szövegbe próbálja magát belehelyezni, és óhatatlanul ez nagyon közel állt hozzám, és annak idején amíg tanárnőtől én megkérdeztem, hogy lehet-e ezt a témát ebben a témában, és mondta, hogy ez nagyon jó ez a téma, de pont most van egy doktorandusz, aki ezt a témát kutatja, akivel azóta is nagyon jóban vagyok, őt Hujber Szabolcsnak hívják, és Artisziusz díjas dalszövegíró, és hát ő neki a dalszövegekről szól a disszertációja, de nagyjából vagyunk egy páran azért az országban, meg szerintem a határokon túl is, akik ezekkel foglalkoznak, de nagyon nagy örömmel vetjük bele időnként magunkat abba. Az érdekes, hogy máshogy látjuk a dalszövegnek és az irodalomnak, vagy a retorikának a kapcsolatát.
1: De hát ugye ez eléggé régi, mert ha azt nézzük, 16. század környékéig gyakorlatilag minden vers dallamra született, sőt, ez nem csak a lírára volt igaz, hiszen az epikában a ritmus adta meg azt, az előadhatóságot egyáltalán, hiszen így emlékeztek arra borzasztóan sok szövegre a történetmesélők, amit be kellett mutatniuk.
3: Igen, ez a prózaritmus, és ez egy rendkívül fontos dolog, és akkor egy nagyon picike ilyen gondolatkötés, hogy ez pedig Jókainak egy nagyon nagy sajátja, főleg a novelláiban, hogy szinte énekelhető egyik-másik rész, annyira lírai. De visszakanyarodva a dalszövegekre és az irodalom kapcsolatára, én azt vallom, hogy a dalszövegek napjainkban, a kortárs igényes dalszövegek, az igénytelenek is, de talán az irodalomnak az a szegmense, ami a mai fiatalokhoz a legközelebb áll. Ez az a műfaj, amit, ha megkérdezünk egy most érettségiző fiatalt, akinek elvileg kötelező lett volna a középszintre készülő érettségizőnek is bizonyos mennyiségű memoritárt elsajátítania. Hát maximum azt a számot tudja csak megmondani, hogy igen, ezeket talán tudom. Ha azt kérdezem tőle, hogy hány dalszöveget ismer, a szám sokszorosa ennek, dallammal együtt tudja, zenekarral, előadóval együtt, videóklipből mond részleteket, koncerthez köti, és igen, vannak olyan dalszövegek, amelyek nagyon is igényesek irodalmi szempontból és tartalmi szempontból is.
1: Tanárként, osztályfőnökként milyenek a tapasztalatok, hogy úgymond a mai fiatalok, mert ugye ezt mindig előszokták venni, ezt a toposzt, hogyan állnak a magyar nyelvhez, vagy annak a régebbi rétegeihez is akár?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert föl szoktam tenni egy ilyen vitaindító kérdésnek azt, hogy egyetemen is, középiskolában is, hogy romlik-e a magyar nyelv. Van egy ilyen közhelyes állítás a nyelvhelyességgel kapcsolatban, hogy romlik a magyar nyelv, romlik az angol nyelv. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz, változik. Az a nyelv, amelyik nem változik, az szép lassan kihal. Minden nyelvnek szüksége van változásra, és utána azt kell eldöntenünk, hogy ez a változás, ez javarészt pozitív vagy negatív, és ha ez jó, ez pozitív, akkor jó irányba változik a nyelv. Ha pedig inkább negatív tapasztalataink vannak, akkor lehetséges, hogy negatív irányba változik, és már-már romlik, de ez egy nagyon szubjektív dolog. Mert ha megkérdezek egy mai 14-15 évest, hogy őt mennyire zavarja, hogy mindenki tegeződik mindenkivel, hogy a magázódást, mint olyat már nagyon nehezen rakja össze valaki, ezzel neki semmi baja nincs. Ő nem érzi azt, hogy ez a tisztelet hiánya lenne. Pedig elmondom neki, hogy tiszteletet adni lehet tegezve is, és lehetünk nagyon tiszteletlenek.
1: Hiszen Istent is tegezik, és az uralkodókat is tegezték annak idején.
3: És hát az angol nyelvnek a változása mutatja, hogy maga a tegeződő formula, mint olyan, az nem feltétlenül a legrosszabb, mint olyan. Visszakanyarodva ehhez, a mai fiataloknak azt gondolom, hogy a nehéz dolga abban van, hogy szokták mondani, hogy keveset olvasnak. Nem, nagyon sokat olvasnak, csak más platformokon. És ezeken a platformokon, az online, digitális térben a nyelv nagyon-nagyon durva tempóban fejlődik, változik. Ők ezt próbálják követni. Sajnos ez a nagyon összetett világ, ez nagyon nagy ellenfél, ha úgy tetszik, vagy rivális a szép irodalomnak, a leírt szövegnek, a klasszikus nyelven megfogalmazó dolgoknak. Én nem bántom őket, nem kárhoztatom őket azért, mert hogy ez nekik tetszik. De sajnos kevesebbet olvasnak. Édesapámnak van egy zseniális hasonlata, ő mindig azt mondja, vagy egy ilyen kis allegóriája, hogy annak idején, aki elolvasta Fekete Istvánnak a Kelet című regényét, amelynek ugye főszereplője egy gólya. És az a szó, hogy gólya, nem is tudom, hogy hányszor van benne leírva. Ha valaki ezt elolvasta, biztos, hogy utána soha nem rontotta el a gólya szónak a helyes írását. Mert ott volt előtte a szókép. Látta, használta, olvasta. A mai fiatalok nem olvasnak ilyeneket, Ők tisztelet a kivételnek, nagyon sokan vannak kivételek, az osztályom természetesen az, és az általam tanítottak is, hogy ők inkább azon gondolkoznak, hogy tetszik, az hány C-vel irandó, és nem azon, hogy most elépszél van, vagy pontos, mert ők ezt hallják, látják, így üzennek egymásnak, kérdezgetem őket, kutatgatjuk ezt a témát, hogy őket mennyire zavarja ez, nem zavarja őket feltétlenül. Vannak bizonyos részek, amelyek zavarják őket, arra szólnak is, tehát nem teljes, az is egy rossz, ilyen előítéletszerű billog rajtuk, hogy ők igénytelenek a nyelvhasználat. Nem. A javarészük törekszik az igényes nyelvhasználatra.
1: Ugyanakkor az is megjelenik, hogy a nyelvrontás, vagy a direkt rossz helyesírás, vagy a, mondjam, hogy is mondjam, a butaságnak az ilyentén való kifejezése egyfajta divattá válik.
3: Igen, több ilyen, szándékosan nem is szeretném a nevüket mondani, vannak ilyen mém oldalak, és vannak olyanok, akik ebből csináltak maguknak hírnevet. Én ezt a fajta humort nem feltétlenül tartom humorosnak, persze vannak nagyon érdekes mémek, amelyek megmosolyogtatnak, amelyen nevet az ember, de hogy valaki tényleg abból üzzön sportot, hogy szándékosan minden helytelenül van írva, nem azért, hogy egy fricskát, egyszer egy görbetükröt mutasson, hanem ez egy folyamatos jelenlét. Akkor, amikor egy olyan generáció használja ezeket a felületeket, akik nem a hírt olvassák el, hanem a kommentet, egy általam sokra tartott ember komment generációnak hívja ezt a generációt, ők nem tudják megítélni, hogy ez most csak vicc, vagy ez így jó, és ez tényleg vicces. A legtipikusabb példája ez a 6-7, ez a 6-7. Most azon nevet egy generáció, hogy két egymás mellett lévő szám, kimondjuk, és őrület van. Megéltük ezt, hogy ez a vicc. De ez olyan, mint a humorban, hogy azon nevetünk, hogy valaki ki tud nagyobbat orra esni, ki tudja a tortát a másiknak a pofájába vágni, vagy ennél egy kicsikét árnyaltabb és összetettebb a humor. Azt gondolom, hogy az árnyaltabb és összetettebb egy picikét közelebb áll az én szívemhez, de ez meg személyes dolog.
1: És nyelvészként hogyan lehet azt kezelni, hogy ezeknél a felületeknél és ennél a generációnál tartunk, hogy gyakorlatilag itt a nyelv, legalábbis abban az értelemben, hogy a gondolatokat szavakba öntjük, háttérbe szorul, képek, mozgók is, bigyók, videócskák és egyebek jelentik a reakciót a másiknak a szavaira, vagy esetleg már képeire és egyebeire.
3: Azt gondolom, hogy amikor ez csak ezen a felületen van, tehát csak az online felületen jelenik ez meg a különböző platformokon, okos eszközökön. Ezt el kell fogadnunk, ez egy ikonikus fordulat, minden velejárójával. A nehezebb helyzet az, hogy ez beszivárog az élő szóba. És amikor ahelyett, hogy nevetne valaki, önfeledten, mosolyogva használná ennek a hanghatásait, a mimikáját, a gesztusait, azt mondja, hogy lol. Azt mondja, hogy haha, azt mondja, hogy XD. Ezt tartom rossznak, ez egy nagyon rossz végkifejlethez vezethet.
1: Talán kicsit a szakmai és a személyes dolgok összefoglalása az a mondat, hogy idézem, amikor Petőfi a húrok közé szorul.
3: Igen, sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne egy frappáns, figyelemfelkeltő címet adni annak a tanulmánynak, ami Petőfi versekhez kötődő dalszövegek retorikai elemzéséről szólt. És hát abban az évben, azokban az években minden Petőfiről szólt, hogy ez a Petőfi emlékév. Remélem, hogy ez kicsit talán figyelemfelkeltő. A megtekintések alapján és az idézések és letöltések alapján azt hiszem, hogy sikerült. És azóta is törekszem arra, hogy keresem azokat a dalszövegeket, ahova beszorul valaki a nagy költők közül, beszorul valami olyan téma, amit nem lehetne iskolai keretek között kibeszélni, és ott van a dalszövegben, valahogy ott rejtőzik. Erre törekszem, mindenhol megtaláljam az oda beszorult nagyokat.
1: Gótem Zsombor fontosnak tartja, hogy a diákok összekapcsolják például az irodalmi alkotásokat a történelmi eseményekkel, megtanuljanak helyesen beszélni és gondolkodni, illetve képesek legyenek megfelelően kifejezni magukat, és persze mindezt továbbadni a következő generációnak. A tematizálás az utcán hever. Ennyi pontosan elég Hátót Tibornak.
4: Igék tárgy nélkül. Szakkifejezések vagy zsargonszavak gyakran úgy jönnek létre, hogy sajátos, egyértelmű szöveghelyzetből a nyelvi szerkezetek egyes elemei elmaradnak, például utótagok vagy igék esetében egyes bővítmények. E csonka formák szűkebb jelentésben válnak azután használatossá. Ma is sokszor találkozunk a jelenséggel, például a módosító vagy a törlesztő főnév, a módosító indítvány, illetve a törlesztő részlet rövid alakja a politikai és a banki zsargonban. A híradásoknak gyakran kell a nyilatkozók szavait tömören idézniük, ezért az idézetek után sokszor élnek a vélekedik, fogalmaz, vagy újabban az összegez, értékel igével. A vélekedik, vagy a fogalmaz tárgyas ige, de bővítmény nélküli használata már jó ideje megszokottnak számít. Íme egy példa, a szolidaritáson alapuló fejlesztéseket kell támogatni, vélekedett a politikus. Értelmező szótárunkban is találhatunk példát a tárgyatlan használatra, bár a szótár ritkának jelzi ezeket az előfordulásokat. Az összegez és az értékel szintén tárgyas ige. Valaki értékel valamit, valaki összegez valamit valamiben, valahogyan. A híradásokban igen kedvelté vált ezeknek az igéknek a tárgy nélküli használata is, értékelést ad, nyilatkozik, összegzést ad értelemben. Íme néhány jellemző példa. Az internet nem forradalmasította a demokrácia képünket, összegzett a politikus. Bethlen Gábor nagyságának és elveinek serkenteniük kell minket, összegzett a református püspök. Adenauer nemzeti és európai politikus volt, összegzett a miniszterelnök. A politikus úgy összegzett, ez a megoldás a legrosszabb. Igen sokszor halljuk az értékel igét is efféle szerepben. Például a találkozó után a szövetségi edző értékelt az MLSH-nak. Ez a jövő útja, értékelt a kapitány elégedetten. Értékelt a szakmai bizottság, s ugyanúgy értékelt a fogyasztó. Nem volt sikeres az üzenet átjuttatása, így értékelt a pártelnök. Az összegez és az értékel igének efféle a hírszövegekben mindennapossá és szinte kizárólagossá váló tárgyatlan használata más igékre is átterjedt. Az egyik híroldalon például az indokol ige hasonló alkalmazására figyelhetünk föl, íme a javaslatot a frakcióvezető helyettes jelentette be, a sajtótájékoztatón azzal indokolt, szeretnék átláthatóvá tenni a közszereplők bevallását. Vagyis ezzel indokolta a javaslatot. Az összegez, értékel, különösen pedig az indokol, efféle tárgyatlan használata sajtónyelvi modorosság, s egyben pongyolaság. Értelmező szótárunk sem ismeri még ezt a használatot. Teret és időt nyerhetünk ugyan a szótakarékossággal, ez azonban legfeljebb címekben lehet jogos. De ott a megszokottabb főnévi formákkal is élhet a szakközlő, például az értékelés, összegzés, indoklás főnévvel. Másutt azonban nincs helye ennek a megoldásnak, mert fogalmazásunk a szükséges tárgyi bővítmény elhagyásával nem csak modorossá, de homályossá is válhat. Szabatos fogalmazásban tehát az említett igék vonzatait nem hagyhatjuk el.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Játékunk ebben a hónapban szabadságon van, nyaral, de nem sokára visszatér és újult erővel jelentkezik feladványokkal, számítsanak rá. Mára búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk, addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
0: Elhangzott a nyelvédesanyánk.

0: John Williams szerzeményét hallották saját előadásában.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.

0: szépen néznek ki, meg nagyon érdekesek tudnak lenni az életmódjuk.
1: Ez nekem már az 5. hertáborom.
2: Kedvenc hüllőm az valószínűleg az erdei sikló, és Kételtűből meg a zöld varangyokat nagyon bírom.
3: Az úgynevezett felfedezésen alapuló tanulási módszert alkalmazzuk.
4: Nagyon szokták élvezni, tényleg egy összeszokott társaság. Társasoznak, kártyáznak, együtt keresik a kétéltőeket, hüllőket.
5: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több mint egy évtizede szervez nyári táborokat a hüllők és kétéltőek iránt érdeklődő gyerekek számára. Az idei június végi herp tábor helyszíne a Mátra volt, ahol több mint 30, 10 és 18 év közötti fiatal ismerkedhetett a hazai és különlegesen a tájegységre jellemző fajokkal. Ott jártunk, részt vehettünk az egyik terepi megfigyelésen, beszélgettünk a gyerekekkel és a táborvezető felnőttekkel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Alpesi gőtét meg sárga a sunkát szeretnénk látni. Esettelső, úgyhogy ez nekünk nagyon jó.
1: Babocsai Gergely az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztályának az elnöke, és ennek a HERP tábornak a szervezője. Most indulunk túrára, hova megyünk?
0: Az Északi Mátrában vagyunk, ez egy olyan hely, ahol két nagyon érdekes állatot remélünk látni. Az egyik a tavalyi év kétéltője, a sárgahasunka, a másik pedig ugyancsak egy nagyon ritka, a hegyvidékeinkhez és a bükkösökhöz köthető alpesi gőte. Reménykedünk abban, hogy felnőtt szalamandrát is látunk, mert ugye a Mátrában van, csak most, ahogy így a kánikula becsapott, így kicsi az esélyünk. Lárvákat már láttunk, de igazából egy szép nagy szalamandra lenne, ami nagyon izgalmas számukra.
1: Az indulás előtt nagyon érdekes dolog történt, málna szörppel befújták a talpamat.
0: Igen, ez úgy néz ki, mint egy málna szörp. Ez egy olyan fertőtlenítő, ami a különféle kórokozókat nagyon gyorsan elpusztítja, és ami miatt mi ezt csináljuk, az az, hogy a világszerte a békákat pusztítja egy gomba betegség, a kitrit gomba, illetve bizonyos vírusok is, és nem szeretnénk, hogyha az egyik élőhelyről a másikra hordanánk át, úgyhogy minden egyes nap, minden reggel azzal kezdjük, hogy a gyerekek lábbeliét lefertőtlenítjük, hogy lehetőleg sehol ne hordjuk ezt a betegséget tovább. Ez természetesen egyébként kellene minden kirándulónak is, de mivel mi közel vagyunk a kétéltőekhez, és olyan helyeken is járunk, ahol több van belőle, ezért könnyebben talán összeszedjük, mint más, és ezért ez egy ilyen óvatossági elővigyázatossági intézkedés.
1: Most hallatszott a forgalom zaja, mert még a buszmegállóban vagyunk, de elindulunk az erdőbe. Hány kilométert megyünk?
0: Ez egy olyan 5 kilométeres, illetve vissza ugyanennyi, tehát körülbelül egy ekkora távolság. Nem nagy távolság, igazából azért lesz lassú, mert rengeteg mindent fogunk látni, legalábbis ez a reményünk.
1: Megkérdeztetem tőled, hogy mi ez a nagy eszköz itt a kezedbe?
2: Ez egy háló. Lárvákat fog ki vele, vagy kis békákat. Ennél már ki van nőve a lábok, azt megengedik.
1: Otthonról hoztad, vagy ez a tábornak a felszerelése?
2: Ezt otthonról hoztam.
1: Keresztneved?
2: Kristóf.
1: És most először vagy HERP táborban?
2: Igen, először vagyok.
1: Van kedvenc hüllőd, vagy kétéltűd?
2: Bocsári béka.
1: És téged miért érdekelnek a hüllők, kétéltűek?
3: Szépen néznek ki, meg szeretem megfogni őket, hogy nagyon érdekesek tudnak lenni az életmódjuk.
1: Nem mindig könnyű megtalálni őket.
3: Igen, néha bebújnak a fák alá, vagy a föld alá.
1: Egy nevet szabad?
3: Álmos.
1: Na, most megálltunk, mert találtál valamit, itt elugrott valami. Mi ez?
3: Szerintem egy erdei béka. Igen, nagyon hegyes az orra, és nagyon szép szürkés, fekete foltokkal és barna, fekete csíkokkal.
1: Azt mondtad nekem, itt beszélgettünk útközben, hogy szeretnél később is ezzel foglalkozni majd.
3: Igen, mert nagyon tetszik ezek a hüllőkétetőkkel foglalkozó szakmák. Egzotikus állatorvos, aki ilyen kisebb hüllőkkel, kétéltőkkel, papagájokkal, ilyesmikkel foglalkozik.
1: Otthon esetleg van valamilyen állatod, kétéltűt, hüllőd?
3: Van egy díszes szarvasbékám, óriás nagy varangyféle, és két ausztrál leveli béka, ami nagyon hasonlít a hazai leveli békánkra. Van nagyon sok gyíkom is otthon, a kígyót nem engedik.
1: 5 perc séta után letértünk az útról, most egy nedves réten, egy pocsolya mellett állunk.
0: Ez egy mesterséges kis tóka, mélyebb, mint a környezete, úgyhogy felgyűlik benne a víz. Ez azért kell, mert ugye a klímaváltozás miatt itt a Mátrában egyre kevesebb az olyan hely, ahol a sárgahasunka, az alpesi gőte és a szalamandra szaporodni tud. Szalamandrák kevésbé használják, mert ők inkább a folyóvizet kedvelik. Viszont az alpesi gőtének és a sárgahasunkának ez kiváló hely. Ezért jó néhányat létrehozott a Nemzeti Park. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt egyébként, és segít is. A baj az, hogy ez valószínűleg még mindig kevés, úgy általában ennek a két állatnak itt a Mátrában. De a lényeg az, hogy azért ez így valamennyire működik, és azt látjátok, hogy most egész sok víz van benne, ahhoz képest, hogy asszály van. Viszonylag átlátszó a víz, úgyhogy ha egy kicsit skubiztok, akkor vagy meglátjuk őket, vagy nem, de még lesznek mások, ahol itt egy picit kevesebb szokott lenni, mint a többiekben, majd meglátjuk, hogy ott mit látunk.
1: A békáknak fontos, hogy mi csöndben maradjunk, és úgy nézzük őket?
0: Nem, egyáltalán nem. Igazából megijednek, hogyha mozgunk, és akkor meglátjuk őket, hogyha elkezdenek úszni.
1: Szép éneklő hangja van, ugye? Vagy az a vörös hasú?
0: Mind a kettőnek az övé nem jól hallatszik, neki nincsen belső hanghólyagja, ezért viszonylag halk, tehát csak közelről lehet hallani. A vörös hasunk az messziről hallatszik.
1: Itt látom, hogy fogdossák is a béket kesztyűben. A kesztyű is emiatt, a betegség miatt kell,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: ne
0: igen,
1: tegyünk rá semmit.
0: Igazából most ezt le kéne fertőtlenítenünk, majd azt a hálat a következőnél lefertőtlenít.
1: Tehát ha turistaként megyek az erdőben, és meglátok egy cuki békát, és szeretném megfogdosni, akkor nem teszek jót vele, ugye?
0: Nem, nem. Az most már nagyon nagy probléma lehet, hogyha az emberek fogdossák őket. Megfogják az egyiket, rámegy a kezükre esetleg a kórokozó, és utána megfogják a másikat, és átveszik.
1: Akkor az a jó turista, aki undorodik tőle.
0: Nem, nem az a jó turista, hanem aki felelősen nézegeti ezeket az állatokat, az a jó turista.
1: Van is egy béka a hálóban.
4: Sárga hasú unkák, valószínűleg belülük fogunk békákból legtöbbet látni, talán még erdei békát láthatunk errefelé.
1: Először vagy herptáborban?
4: Nem, nekem ez a ötödik alkalmam idén.
1: Keresztneved?
4: Botond.
1: Van kedvenc hüllőd vagy kételtőd?
4: Fú, így magyar fajokból kedvenc hüllőm az valószínűleg az erdei sikló, és kételtőből meg a zöld varangyokat nagyon bírom.
0: Na, visszamehet? Várjál, mutasd meg ott is sárja többé.
2: Visszategyem?
0: Aha, mehet vissza.
1: Megálltunk itt egy nagyobb erdei tavacskánál, nem is tónak néz ki, ez ilyen ideiglenes vízgyűjtőhely.
0: Igen, mostanság időleges szokott lenni, de korábban valószínűleg, hogy egész évben volt benne víz. Van egy kimélyített része, amit direkt azért mélyíthetett ki a Nemzeti Park, mert már régóta tapasztalják, hogy a mélyedésnek az egésze az kiszokott száradni, és ezért hagytak egy olyan részt, amelyikben talán megmarad a víz, pont az alpesi gőtéknek, meg az unkáknak.
1: Elég sötét a víz, tele van levelekkel. Hogy vesszük észre az alpesi gőtét?
0: Nem olyan könnyű, fel szoktak jönni levegőért, de nagyon sokszor csak egyszerűen ülnek a zavaron. Itt a gyerekek biztos, hogy észrevennék, hogyha az orruk elé kerülne, mert nagyon jellegzetes, egy kicsit olyan acélkékes háta van, és a háta közepén van egy ilyen csík, amelyik egy fekete sárga. Igazából elég feltűnő, hogyha az embernek van szeme hozzá. A föntebbi részen, az úton, ott van egy átfolyás, és ott nagyon tiszta szokott lenni a víz, ott akár 6-8 példányt is szoktunk látni régebben. Most az a baj, hogy az erdészeti autók rendszeresen átmentek rajta, úgyhogy az egész vízzavaros, és föl van szántva gyakorlatilag.
1: Az is lehet, hogy elpusztították a gőtéket?
0: Hát ilyenkor biztos, hogy esik áldozatul gőte, akár unka is. Ugye ott vannak a peték is benne, és azokon is átmennek ezek az autók.
1: Ez az emberi zavarás, mi az, ami még veszélyezteti őket? Most itt a Mátrában vagyunk, azt látom, hogy gyönyörű zöld minden, és nedves a talaj. A szárazodás veszélyezteti őket, vagy a melegedés?
0: Egyértelműen nagyon-nagyon komoly problémát jelent országszerte a kétértőeknek. Egyszerűen a kiszáradás és az, hogy ezek az ideglenes vizek eltűnnek, vagy pont ezekben a mesterséges képződményekben, mint az erdészeti utakban jönnek létre, és azok is nagyon gyorsan kiszáradnak, ezért van, hogy egyszerűen a szaporulat nem éri meg azt a kort, amikor már elhagyhatja a vizet, hanem kiszárad előtte. Másrészt az erdőirtások nagyon komoly problémát jelentenek. Ugye most az elmúlt években nagyon sok online vita is kialakult, és komoly konfliktusok is kialakultak abból, hogy például a bükkösök egy jelentős részét hordja le az erdészet, és használja fel, és természetvédelmi területeken is folyik erdőletermelés, már pedig ezek az utolsók, tehát nálunk ezek a bükkösök meglehetősen ritkák, és a magasabb régiókra korlátozódnak, és ezekben ezek a nagyon ritka állatok élnek. Na most, hogyha ezekről lehordjuk a bükköst, akár részlegesen, akár teljesen, az nagyon komoly veszteségeket is jelent ezeknek az állatoknak.

0: Péntek Attila László vagyok, a kétéltő és hüllővédelmi szakosztály titkára. Én biológusként végeztem, kutatási témaként kétéltőekkel foglalkoztam. Táborvezetőként már ebben a HELP táborban évek óta részt szoktam venni. Elsősorban az adott évfajával kapcsolatban szoktam foglalkozást tartani.
1: Megint megálltunk most egy sokkal nagyobb keréknyom pocsolyában itt az úton, és itt én nem látom, hogy mit fotóztak a gyerekek.
0: Ebben a tócsában itt számos sárga alsunkát tudtunk megfigyelni, kifejlett példányokat, kicsit zavaros, valószínűleg az esős idő felverte itt a vizet, de azért néhány unkálbihalat is meg tudtunk figyelni, és azt próbálták itt a zavaros vízben a gyerekek lefotózni.
1: Tud nekem mutatni ebbihalat, mert én egyszerűen nem látom őket ehhez, külön szemfülességgel.
0: Ott van például egy példány.
1: Ja, az a pici, kis pici borsószemnek a fele körülbelül méretű.
0: Pici, igen, a sárga alsó unkák azok viszonylag később szaporodnak, így a tavasz folyamán elhúzódik a szaporodási időszakuk, és éppen ezért az ebihalaik is még kisebbek, kevésbé fejlettek. A felépítésük érdemes megnézni, hogy viszonylag tömzsibb.
1: Itt is jön egy.
0: Farokvitorlájuk magas, ezek a fő jellegzetességeik. Itt már peték is vannak, illetve párzó egyedeket is meg tudunk figyelni a tócsákban, sőt, már bihalak is vannak.
1: Tehát itt három fázis
0: itt
1: látunk.
0: Több fázis is látható, igen, egyszerre.
2: Nézzétek, ott van harapja.
1: Gyerekek nagyon nagy izgalomban vannak.
3: Harapja?
2: Hát fogja a száját.
4: Ó, szétugrottak.
2: Szétugrottak sajnos.
1: Én madár lennék, ide jönnék és kikapkodnám őket a vízből. Veszélyezteti őket valami?
0: Madarak talán nem is annyira. Elsősorban a különböző vízi ragadozó gerinctelenek, csíkbogarak, szitakötőlárvák, hanyattúszó poloskák. Hogyha ilyenek nagyobb számban bekerülnek egy tócsába, akkor onnan a zebihal állományt elég jól el tudják tüntetni.
1: Mit fotóznak most itt? Megálltunk megint egy pocsolyánál.
5: Egy sárga hasonkát fotóznak, a feje kint van a vízből.
1: Ott van, látom, most már látom, nagyon jó rejtőszíne van. Te mióta jársz ilyen herptáborba?
5: Ez nekem már az ötödik herptáborom.
1: Akkor ez komoly elkötelezettséget mutat. Valamilyen terved van ezzel?
5: Hát igazából az apukám nagyon szereti a hüllőket. Én csak nézni szeretem őket, de semmi jövőbeli terve nincs nem velük.
1: Köszönöm szépen, a nevedet elmondod?
5: Tóth Nóra.
1: Új fajunk van, aminek csíkos a lába, ez micsoda?
6: Ez egy erdei béka, onnan tudjuk megkülönböztetni a nagyon közeli rokonától, egy epi békától, hogy hegyesebb az orra, és valamivel hosszabb a lába.
1: Nagyon komoly fotóapparát van a nyakadban. Milyen céllal fotózol? Természetfotós vagy?
6: Azzal is szeretnék foglalkozni, igen, de leginkább most dokumentáció céljából.
1: A keresztneved?
6: Kajzer Ákos.
1: Te mióta jársz ebbe a táborba?
6: Most vagyok másodjára.
1: Elég sokat tudsz a békákról, akkor megmaradt ezek szerint.
6: Igen, de már előtte is valamennyire érdekelt, és utána néztem néhány dolognak.
1: Nagy Cecília, a tábor egyik koordinátora, láttam, hogy a gyerekek itt körül dongtak téged, és írogattál valamilyen pontokat. Milyen pontokról van szó, és mire kellenek?
7: Igen, amikor a gyerekek megérkeztek a táborba, szinte rögtön csapatokra lettek osztva, és egy-egy idősebb gyerek lett a csoportvezető mindenhol, és az ő feladatuk a kisebbekre figyelni, az ő felelősségük, hogy minden meglegyen a csoportban, ami kell egy-egy túrához, víz, kulacs, sapka, naptej, hullancsriasztó, úgyhogy kaptak egy kis felelősséget ezáltal az idősebb gyerkőcök. 5-6 tagból áll egy csapat, és pontokat gyűjtenek egészen a tábor utolsó napjáig.
1: Miért lehet pontot kapni?
7: Pontot lehet kapni segítésért, állattalálatért, hüllőtalálatért.
1: Ezt láttam én itt az erdőben.
7: Így van. Az évfaja az mindig több pontot ér, mint a többi faj. Az utolsó nap részt vesz minden csoport egy vetélkedőn, ahol a megszerzett pontokhoz további pontokat szerezhetnek. Nagyon szoktak rá készülni a gyerekek, mert kamatozik a tudásuk, amit eddig megszereztek a tábor során, és bizonyíthatják, hogy mennyi ismeretet tettek szert. Lehet egymástól pontokat is rabolni, úgyhogy érdekes és izgalmas szokott lenni mindig.
1: Van valamilyen jutalom is, vagy csak a dicsőség?
7: A nyertes csapat minden tagja kap jutalmat, így van, ajándékcsomagot.
1: Valami hüllőkkel kapcsolatos?
7: Természetesen.
1: Cili, te mióta foglalkozol hüllőkkel? Szakmaszerűen, biológusként foglalkozol velük, vagy csak hobbiként?
7: Nem, én abszolút hobbi. Szerintem 4 éves koromban kezdtem a Balatonnál a kockás siklókkal, és azóta csak szélesedett az érdeklődésem ezen a téren. Szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, jól megértem velük magamat, jól megértjük a szót.
1: Hogy látod, hogy mennyire járnak vissza a gyerekek, aki egyszer eljön, akkor itt ragad?
7: Abszolút, nagyjából a 2/3 vagy még több is visszajáró gyerkőc. 10 éves korban jönnek először, akkor érdemes először jönni. És hát egészen 18 éves korig lehet, úgyhogy nagyon szokták élvezni, itt már a nagyobbak tényleg egy összeszokott társaság, minden évben itt vannak, társasoznak, kártyáznak, együtt keresik a kétéltőeket, hüllőket. Nagyon toleráns kis csapat, nagyon aranyos mindenki, tényleg senkivel nincsen gond.
1: Babocsai Gergely, a kételtő és hüllővédelmi szakosztály elnöke a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél. Itt vagyunk most már a táborban, visszajöttünk. Most én részt vehettem egy túrán itt a Mátrában, de itt a táborban is nagyon sok program van. Milyen programok vannak még?
3: Évek óta megpróbáltunk egy olyan fajta oktatási programot összeállítani, ami nem csak arról szól, hogy itt nézegetünk hüllőket, kételtőeket, meg mondunk nekik okosakat, hanem az úgynevezett felfedezésen alapuló tanulási módszert alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy a tábor elejétől kezdődően kapnak témákat, amelyeket menet közben ki kell dolgozniuk. Megmondjuk, hogy nagyjából mi ez a szempontrendszer, és mi ez a téma, amit várunk tőlük, és akkor ezt menet közben, ahogyan adódnak hozzá a nap, mint nap a tábori ismeretek, azt be kell építeniük. Naponta 2 előadást hallgatnak valamilyen speciális témában, például az előző év kételtőjéről, az év hüllőjéről, kapnak különféle ismereteket arról, hogy hogyan nevezünk el tudományosan élőlényeket. Van egy olyan táborvezetőnk, aki például kameracsapdákkal dolgozik, tehát erről is tanulnak, hogyan működnek a kameracsapdák, hogyan lehet kielemezni őket. Van külön előadás számokra például a kétéltő betegségekről, vagy például a múzeumi gyűjteményeknek a hasznosságáról, tehát elég komoly szakmai tartalmakat kapnak még ezen kívül is. És ehhez csatlakozik egy elég nagy könyvtár, amit fölhurcibálunk minden egyes alkalommal, különböző kétéltő hüllőhatározókat, speciális ezekre az élőlényekre fókuszáló kiadványokat, vagy természetvédelmi célú kiadványokat kapnak. Ezeket mind használhatják a tábor során, tehát amikor ők a kis projektjeikben elkezdik kidolgozni a témáikat, ezeket mind használhatják szabadon.
1: Most például idén milyen projekteken kell dolgozni, milyen témák vannak?
3: Most ezt úgy raktuk össze, hogy mindenki kap valamilyen hüllő vagy kétéltő csoportot a hazai fajokból, amelyek itt a Mátrában előfordulnak, és azokra ki kell dolgozniuk, hogy milyen természetvédelmi problémák érintik ezeket a fajokat, be kell építeniük az ökológiájukat, ugye amikor találunk állatokat, akkor folyamatosan kapják az infókat, hogy egyáltalán hogyan kell felismerni, milyen típusú élőhelyen élnek, kikkel élnek együtt, és így tovább, és így tovább. Ezeket mind szépen föl kell építeniük, és majd erről fognak beszámolni.
1: Nem csak nappal van terep munka, hanem úgy hallottam a gyerekektől, hogy este is van séta.
3: Igen, nagyjából úgy jön ki a dolog, hogy reggel kimegyünk délelőtt, amikor még nincs nagyon meleg, akkor a délelőtti kételtőeket, hüllőket próbáljuk megtalálni. Most nagyon meleg van, nem olyan könnyű, de azért találunk így is. És aztán este is kimegyünk, mert ugye este meg kifejezetten a kételtőek miatt nagyon jó, amikor már sötétedik, rengeteg ásóbéka, varangyok, egyéb békák elindulnak itt, főleg a környékbeli parkokban, úgyhogy nagyon sok állatot találunk. Ezeket egyébként mindegyiküket felvesszük a herptérkép nevezetű herpetológiai térképezési programra. Ez egy online térképezési program, ahol minden egyes észlelést rögzítünk természetvédelmi céllal, úgyhogy a gyerekek ezt a programot is megtanulják, és rendre használják a táboron kívül is.
1: Mennyire lesznek szakmabeliek később? Tehát volt-e olyan táborozó, aki később biológus, herpetológus lett akár?
3: Abszolút. Most is van, és a korábbi években is van olyan táborvezetőnk, aki itt a herptáborban kezdte, és jó néhányan már diplomát szereztek, ráadásul a szakdolgozataikat hüllős témában írták, sőt, van, aki már hüllős témában doktorál, tehát jó néhányan vannak, akik innen a táborból nőttek ki, és most már gyakorlatilag a legígéretesebb utánpótlást jelentik majd hosszú távon a hazai herpetológiában. Talán egyébként pont ehhez a parádfürdőhöz köthető Volt egy herbtáborozó fiú, aki éveken keresztül járt hozzánk, és borzasztóan érdeklődött a kígyók iránt. És emlékszem, egyik alkalommal, amikor itt voltunk, hát rettenetesen szeretett volna erdei siklót találni, és csak nem talált, mert mások találtak, de ő még mindig nem. És a végén a barátfürdői kórház mögött sikerült fogni egy nagyon különleges színezetű szürke erdei siklót, úgyhogy ez egy ilyen top találat volt. Annyit tudni kell erről a fiatal emberről, hogy ma már Malajziában herpetológiai túrákat vezet. Tehát olyanok számára, akik azért mennek Malajziába, hogy különleges hüllőket lássanak, ő a terepi vezetőjük, és ő vezeti őket most már.

Kedves hallgatóink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület herpetológiai táborában jártunk a Mátrában. Kalauzunk a tábor főszervezője, az MME kétéltő és hüllővédelmi szakosztály elnöke, dr. Babocsai Gergely volt. Az MME honlapján sok információt, érdekességet olvashatnak a szakosztály munkájáról, és természetesen a fajokról is. Ennek a riportnak pedig egy hosszabb változása.

0: A Royal Filharmonikus zenekar játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Egyetemi sport határok nélkül. Ezzel a mottóval idén is megszervezték a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáját, amelyen a pályán zajló küzdelmek mellett kiemelt hangsúlyt kap a jótékonyság. A nemes cél érdekében a szervezők ez alkalommal is összefogtak a résztvevő csapatokkal, támogatókkal, és a KMKZ ifjúsági szervezetének javaslatára kárpátaljai iskoláknak gyűjtöttek sportszereket. Dobsa István, a KMKZ elnöke.
4: A Kárpát-medencei Egyetemek Kupájával már egy több mint 10 évre visszamenőleges pozitív kapcsolatot sikerült kialakítani a KMKZ ifjúsági szervezetével, és Simon Gábori vezette csapat már sokadik alkalommal érkezik Kárpátaljára. Sok magyar tannyelvű intézményt kereshettünk már együtt föl, és egy nagyon fontos célt tűztek ki a zászlójukra, mégpedig azt, hogy sporteszközökkel és több esetben pénzügyi adománnyal is segítik ezeket az intézményeket, ezen intézmények működését. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos misszió, amit ők végeznek, hiszen a sport az felül tud kerekedni minden politikai csörtén, és ezekben a nehéz háborús időkben nagyon fontos, hogy a itt tanuló gyermekek azok méltó módon tudjanak sportolni, és ezek a sporteszközök, én biztos vagyok benne, hogy ezt a célt fogják szolgálni. Ezúton is szeretném megköszönni a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája szervező csapatának, hogy minden nehézség ellenére vállalták, hogy személyesen hozzák el ezeket az adományokat.
3: Idén a Nagydobronyi Kistérség a kedvezményezett, ahol 5 iskola működik, 2 közép és általános, valamint egy elemi. Szigeti Séra Natália, a Nagydobronyi Kistérség alpolgármestere.
5: Ebből 2 iskolánk rendelkezik csak hivatalos tornateremmel. Egyeztettünk is, hogy milyen eszközökre lenne szükség. Igazgatókkal is egyeztettünk, tornatanárokkal is egyeztettünk, hogy mi az, amire szükség lenne, hogy a tornaórákat megfelelően tudják levezetni a gyermekeknek, hogy legyen sportolási lehetőség. Ugye tudjuk, hogy a sporthoz eszközök kellenek. A sporteszközök pedig, ha használják őket, akkor azok kopnak és tönkre mennek. Tehát mindig kellene őket újítani. Sajnos ebben a helyzetben most nincs olyan lehetőségünk, hogy mi megfelelő mennyiségben és megfelelő minőségben ellássuk iskoláinkat sportfelszerelésekkel. Ezért kifejezetten örültünk annak, hogy a Gáborék sporteszközöket tudnak nekünk hozni. Meg is történtek az egyeztetések, készült kis videó, készült szöveg, bemutattuk a kistérségünket, bemutattuk az iskoláinkat. Segítettem Gáboréknak az adományok áthozatalában is, mert ugye tudjuk, hogy egy adminisztratív eljárása is van annak, hogy hivatalosan a segélyeket be tudják hozni. Zökkenőmentesen át is értek, és itt vagyunk, meg is érkeztek hozzánk ezek a gyönyörű szép adományok, melyet minden iskolába el fogunk juttatni, ahol a gyermekek szeptember 1-én birtokukba vehetik.
3: A Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának főszervezője, a BEAC igazgatója Nagydobronyban adta át az adományokat. Simon Gábor elmondta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társszervezésében bonyolították le az eseményt. Szakmai partnere pedig a Ferencvárosi Tornaklub, valamint a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség volt. Ezen kívül még számtalan egyetem és iskola csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Simon Gábor, a KEK alapítója, a BEAC igazgatója.
6: Ez az egyik küldetésünk, hogy magát a sportot, a sportolást népszerűsítsük. Ezért szervezzük ezt az eseményt, amin határon túli külhoni hallgatók, illetve magyarországi hallgatók is részt vesznek minden év március 1. hétvégéjén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem 2000 hallgató gyűlik össze Budapesten, Csíkszeredától, Sepsiszentgyörgyön keresztül, Kárpátaljáról, Nyugváról, Beregszászról, felvidéki területekről, a Sejé János Egyetem, szabadkai hallgatók is részt vesznek, illetve magyarországi nagyvidéki egyetemek és fővárosi egyetemek hallgatói. Közel 10 sportágban mérik össze a tudásukat. Ez egy nagy találkozója az egyetemi sportnak, és ennek az eseménynek mindig van egy jótékonysági programja. Ez most már évek óta kárpátaljai kedvezményezettel, tehát Kárpátaljára gyűjtünk. Az előző évben Beregdédán voltunk, többek között az ottani boxiskolát támogattuk. Most pedig itt vagyunk, és szeretnénk segíteni a Nagydobmanyi Kistérség iskoláinak. Körülbelül egy olyan 2 millió forint értékben osztunk sporteszközöket és támogatást. Ezeket gyakorlatilag mindig megpróbáljuk fölmérni, hogy azt hozzuk, amire szükség van. Ezek labdák, ütők, tehát kosárlabda, röplabda, focilabdák, olyan játékok, amivel szeretnénk fölébreszteni a gyerekekben a sportolás iránti vágyat. Mi az egyesület részéről is, meg mint sportemberek is azt képviseljük, hogy a sport, a sportolás az egészséges életmód a kultúrának, a magyar kultúrának a része, és maga az esemény is, meg úgy általában a sport is, ez egy közösségépítő esemény. Itt Kárpátalján is nagy szükség van arra, hogy építsük a magyar közösségeket, akik itt élnek ilyen nehéz háborús körülmények között, azoknak is nagyon fontos, főleg gyerekként, hogy jó közösségben legyenek, és értelmes dolgot csináljanak, és a mi küldetésünk, a mi hivatásunk az az, hogy a sporton keresztül próbáljuk ezeket a magyar közösségeket építeni és segíteni.
3: A kistérség iskoláinak képviselői átvették a sporteszközöket, amelyeket szeptember 1-től használhatnak a tanulók.

0: Sós Kálmán Kárpátalján, az ukrán-magyar határ melletti Szalókán született. Középiskolába a szomszédos Eszenyben járt, majd történelem szakos lett az Ungvári Egyetemen. 1984-től a Nagydobronyi Középiskolában tanított. 93-ban megvitte kandidátusi disszertációját, melynek témája a 17. századi Magyarország volt. Néhány évig az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa, később igazgató helyettes lett. Neki köszönhető az, hogy a kárpátaljai magyar települések visszakapták eredeti nevüket. A második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar egyetem elnöke.
1: Sokat köszönhet neki Kárpátalja több települése, mert a Hungarológiai Intézet igazgatójaként ő következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy minden településnek, amely kéri, vissza kell adni az eredeti nevét. Kálmán volt az, aki előterjesztette, és ő vette a fáradtságot, és alaposan alátámasztotta történelmileg, és számos olyan település nyerte vissza eredeti nevét, ami a mai napig nem is tudják, hogy így van, például Tiszaásvány vagy Tiszaágtelek.
0: Sós Kálmán 1989 és 94 között történelmet oktatott az Ungvári Állami Egyetem magyar karán is. 1996-ban lett a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos munkáért felelős igazgató helyettese, 2000-ben pedig annak rektora. Neki is köszönhető, hogy ma Beregszászon működik az egyetem, és hogy Kárpátalján még van magyar nyelvű oktatás. Az intézmény megszületésért nagyon sokat lobbizott Kijevben, ismerte az ukrán minisztériumok útvesztőit is. Csernicskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
2: Azt is megtanultam tőle, hogy lehet jópofizni, lehet ezekkel a kijevi minisztérium alkalmazottakkal úgymond leülni egy kávéra, egy beszélgetésre, de csak akkor van esélyed arra, hogy bármit is elérsz, hogy előtte rendesen felkészülsz. És Kálmán ebben komolyan hitt, komolyan végezte is azt a munkát, amit aztán elismertek ki ebben a főiskola akkreditációjával, szakindításainak elismerésével, stb.
0: Pár éve dokumentumfilm készült Sós Kálmán életéről, melyből kiderül, hogy mennyire fontos szerepet játszott a kárpátaljai magyar közösség rendszerváltozást megelőző és követő életében. Részlet a filmből, ahol Sós Kálmánt, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektorát halljuk.
3: Megpróbálunk segíteni a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák végzőseinek részben a tekintetben, hogy nem állítunk eléjek további anyagi akadályokat, és úgy döntöttünk a főiskolai tanácson, hogy ettől az évtől az első diploma megszerzésére irányuló képzésünk ingyenes lesz a nappali tagozaton.
0: Sós Kálmánt, aki ismerte, azt tisztelte, szerette és felnézett rá. Ugyanakkor végtelenül szerény ember volt, aki Ócska Zsiguliával minden nap megtette a Szalóka-Beregszász útvonalat annak érdekében, hogy a főiskolán tanítsa a fiatalokat. Szülőfalujából, Szalókáról azonban soha nem akart elköltözni, és sokat tett a helyi közösségért is. Badó Zsolt, a Kárpátalja heti lap újságírója.
4: Nagyon szerette Szalókát, hallani sem akart arról semmilyen körülmények között, hogy innen elköltözzön. A főiskola irányítása elég nehézkesen működött, úgyhogy folyamatosan, akkor még elképesztő rossz utakon minden nap 60 kilométert kellett autóznia egy irányba, majd 120-at egy nap alatt, mert haza is kellett jönnie, úgyhogy nem volt egyszerű itt Szalókáról ezt működtetnie, de eszébe se jutott, hogy innen elmenjen. Fontosnak tartotta, hogy ő szalókai.
0: Sós Katalin, Sós Kálmán özvegye.
5: Még néha most is hallom a hangját. Ahogy itt elhangzott is, ő az az ember volt, aki mindig hazatért, és mindig visszatért a családjához, mindig bármilyen körülmények között. Mindig az volt a legfontosabb, hogy a saját ágyába aludjon, és a családját azt lássa. Milyen családapa volt? A gyerekeipe úgy nézett, mint a tükörképében. Azt mindig megemlegetjük, hogy akárhányszor kísértük le a lányunkat az udvarról, és ment egy zeneiskolába, vagy bárhová ment, akkor lekísérte, ha itthon volt, és a kanyarig, ahogy nálunk mondják, ameddig a gyereket látni lehetett, ő addig kísérte a szemével mindig. Nagyon, nagyon jó apa volt, türelmes, néha türelmesebb volt, mint én. Nagyon sokat foglalkozott kisebbik gyerekünkkel is, Szabolcsal, és nagyon sokat beszélgettek kicsi korától, és ezt mai napig látom, hogy a fiam is azokat a mozdulatokat, így 15 év eltelte után is ugyanazok a mozdulatok, ugyanazok a kifejezések még mindig előjönnek, amit úgy 5-6 évesen szívott magába az édesapjától. Ő az az ember volt, akivel nem kellett menni messzire nyaralni, akivel nem kellett világot látni, ő hazahozta a világot. Aki mellett soha nem unatkoztunk, akivel egy horgászat kivitt minket horgászni ide a patakra, vagy kimentünk kacsahúzásra, hiszen vadász volt, és ez volt az egyik nagyon szeretett hobbija. Mi ott is nagyon jól éreztük magunkat, hiszen ő tényleg mindent érdekessé is, mindent lelkesedéssel csinált. Egy szalonnasütés, egy séta a faluba. Ezek olyan emlékek, amelyek most is elkísérnek minket és a gyerekeinket is. És úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, ezek a beszélgetések, ezek formáltak, nagyon formálták a gyerekeinket, az életünket. Én nagyon hálás vagyok, amiért ennyien emlékeznek rá még ma is.
0: Sós Kálmán az azóta egyetemmé vált Beregszászi Főiskola mellett meggyőződéssel, szívvel, lélekkel segítette a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tevékenységét, vezető szerepet vállalva annak munkájában. Tudós emberként nem tűrte a Kárpátaljával kapcsolatos csúsztatásokat, a történelem hamisítást. Arszpoetikája az volt, hogy csak az ügy maga a fontos. 10 éve a Rákóczi Egyetemen szobrot, halálának 15. évfordulója alkalmából Szalókai szülőházán emléktáblát avattak a tiszteletére. Halász Kovács Mária, a KMKS Szalókai Alapszervezetének elnöke.
6: Ehhez kértük a család, az özvegy engedélyét, és aki végül is beleegyezett, hogy elkészülhessen ez a tábla, és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem partner volt ebben, hogy ez a megemlékezés itt létrejöhessen. Mindenképpen büszkeség, hogy dr. Sós Kálmán innen Szalókáról származott, ahogy a nő büszke volt arra, hogy Szalóka az ő szülőfaluja, a helyiek is büszkék rá, hogy a munkásságára, a magára, a személyiségére, hiszen tudjuk jól, hogy milyen emberséges volt. Nagyon sokáig járt gyalog, és aztán aki csak lehetett, amikor már személyautója volt, mindenkit fölvett korra, nemre és minden egyébre való tekintet nélkül, tehát mindenkihez emberséges és nagyszerű emberként ismerték a falubeliek is. És mindenképpen nagy veszteség az, hogy ilyen fiatalon kellett elmennie.
0: Az emléktábla avatáson életútjáról szólva Csenicskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora elmondta, vannak, akik kutatóként, politikusként, tanárként, intézményvezetőként tisztelték. A Rákóczi Egyetem rektora úgy fogalmazott, mi, akik együtt dolgozhattunk vele, mindenek előtt az embert őrizzük az emlékezetünkben.
2: Sós Kálmánnak szerintem az volt a titka, hogy igazán nagy emberként, komoly tudósként, politikusként és intézményvezetőként is megmaradt egyszerű embernek. Közel maradt az emberekhez, közel maradt a tanítványaihoz, a kollégáihoz. Mindenkihez volt egy kedves szava, és mi sem jellemzi jobban azt, hogy milyen ember volt, hogy amikor a szolgálati autóján, amit sok-sok év után kezdett el vezetni, és már végre nem gyalogolt a vasútállomástól hazáig, akkor útközben minden stoppost felszedett. Én arra emlékszem, hogy mindenkit ismert a Szalóka, Beregszász, illetve Beregszász-Szalóka útvonalon, aki valahova is bejárt dolgozni. Mindenkit ismert a Szalóka-Ungvár és Ungvár-Szalóka útvonalon, aki mondjuk Ungvárra járt be dolgozni, és mindenki ismerte őt, és mindenki szerette őt. Azt hiszem, hogy emberi nagyságban ez az egyszerűség, a tisztesség és az emberek iránti nyitottság jellemezte őt. Hihetetlenül alapos ember volt, nyilván nem tudott mindent, nem tudhatott mindent, de mindennek utána járt. Nagyon-nagyon részletekbe menően, körültekintően fogalmazta például a minisztériumnak írt beadványokat, leveleket. Felkészülten érkezett egy-egy minisztériumi megbeszélésre, tárgyalásra. Nem tudtak tőle olyat kérdezni, amire nem tudott válaszolni, de ha esetleg olyannal találkozott, akkor mindig azt mondta becsülettel, hogy na, ezt nem tudom, ennek utána kell járni. Nem kezdett el improvizálni és esetleg olyan tévutakba vinni az intézményt, a mögött álló embereket, ahonnan aztán nehéz kikeveredni. Tudósként pedig a hihetetlen érdeklődés az, ami engem megragadott. Amikor én tanítványa voltam, meg aztán bejártunk hozzá a Hungarológiai Központba, akkor elsősorban engem az fogott meg, hogy milyen hihetetlen lelkesedéssel tud beszélni, mondjuk arról,
7: hogy mit ettek 16. században Kárpátalján, hát akkor még Kárpátalja nem volt, Szalókán, Ung megyében, vagy éppen Szabolcs megyében az emberek. Hol volt a Tisza medre? A kastélydombon mi fenéket talált? Szóval olyan lelkesedéssel tudott olyan dolgokról beszélni, amiről az ember azt hinné, hogy nagyon apróság, de azt mondta mindig, hogy tudod, a nagy épületek is mindig egy apró kövecskéből indulnak el, és hogyha nincs helyén egyetlen pici kis alkatrész, már is gond van az autó működésével. Úgyhogy ő minden olyan dolgot, amit talált a levéltárban, amit emberek elmeséltek neki, vagy amit a szakkönyvekben olvasott, azt hihetetlen lelkesedéssel rakta össze, és építette fel azt a tudományos életművet, amely sajnos befejezetlen maradt. Én sok-sok ezer kilométert megtettem vele Kijevbe oda-vissza. Sok-sok megbeszélésen, tárgyaláson, egyeztetésen vettem vele részt, és az, hogy milyen türelemmel tudott részt venni ezeken, hogy amikor én már elvesztettem a fejem, és azt gondoltam magam, hogy fel kell rúgni az asztalt, és itt kell hagyni ezt az egész bagást, hát ezek át fognak minket verni, akkor Kálmán vett egy nagy levegőt, és újra kezdte az egészet, mindaddig, amíg el nem érte azt, ami az intézmény számára legjobb volt. Soha nem magáért dolgozott, soha nem magára gondolt, mindig azt mondta, hogy az ügy fontosabb, mint mi vagyunk, és mi azért vagyunk, hogy az ügyet szolgáljuk, és ha az ügy megy előre, akkor tulajdonképpen mi is megyünk előre. Szóval azt hiszem, ez volt az a példa, ami előttem ma is ott áll, és próbáljuk tenni azt, próbáljuk továbbvinni azt, amit ő elkezdett.
0: A rektor hozzátette, ez az emléktábla nem csupán a múltról, hanem a jövőről is szól. Arról, hogy a következő nemzedékek is tudják, ebben a házban egykor egy olyan ember élt, aki egész életét annak szentelte, hogy a kárpátaljai magyar fiataloknak legyen jövője, főiskolája, egyeteme.
8: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Margaret Island, Simon & Garfunkel, valamint a Crossovers és Nortix Pepe felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Kvaterka. Tóth Gábor élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztő mérnök Mári Szabó Eszter vendége.